0: hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Queiroz úr sem készített testamentumot, a szevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Queiroz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 vécékagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre 2 napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám! Isten lát!
2: Lát, fiam. Lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, de hogy is. Bortide Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
2: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkérj szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra, és kedves házastársa lehet.
0: Mi van, atyám? Már is megházasítod?
2: Minek késlekedni?

0: jelenbe. De ezt már csak ön veheti el Sevillában. Nekem már ezzel semmi dolog.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e széles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem? Igen.
2: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal. Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
3: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
4: Tisztán szakmai oka van. Elmérjük a terepet.
2: Micsoda szava. Nem éppen őrülnek kezünk. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
4: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
3: Rosalina leült Hozé atya mellé.
1: Drága atyám.
0: Slendriánon fogalmaz.
1: Közvetlenségemnek oka van.
0: Akkor.
1: Ülhetek az ölébe?
3: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordult.
1: Jó, csak vicceltem.
0: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
1: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
0: Ah, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
1: Oly titokzatos.
0: Egy cseppet sem.
1: Mi ez a parfüm illat?
2: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
0: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudni illik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
1: Szegények.
0: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
1: Atyám, magányos vagyok nagyon.
0: Ó, te kis eltévedt juhom.
1: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
0: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
1: Ez az új hullám?
0: Mi csak így hívjuk magunkat.
3: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhög.
2: Hazai!
1: Meg sem kérdezed őket?
2: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
0: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
2: Úgy hiszem.
1: Miért is ne?
2: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kis és szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
2: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
2: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
0: Majd meglátja.
2: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
0: Megtér?
2: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
0: Imádkozik is minden este?
2: Hogyan is felejthetném el az Urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
0: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
2: La vida es sueno.
0: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
2: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
2: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
2: Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
2: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban. Nem henceg, nem tajtékzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszett a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
5: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
6: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
0: Szó mi szó? Az is lehetne.
2: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
6: Nem, magához jöttem.
2: Isteni szerencse.
1: Mindjárt kész a vatkon.
6: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
6: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
0: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
6: Éppen ez az. Rájöttem.
2: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb, a megvilágosodás az elég egy perc, egy másodperc.
2: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
2: Az örök boldogság.
1: Nem bolondság ez?
0: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
2: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
2: Már nem is tudom, mit mondtam.
6: Pablos úr, várjon!
2: Ne! Don Tabasco? Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kövön nem marad.
6: Én sem maradok? Akarom mondani sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
0: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
6: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
6: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
2: Rendezzem csak, de otthon.
6: Otthon? Maga megőrült. Közönség nélkül.
2: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
2: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguel-vel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
2: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
5: Pablos elviharzik.
6: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokona.
6: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
6: Atyám, maga ismer. A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
0: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
6: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
0: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
6: Bizony, de nem is látom.
0: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
6: Atyám, ön oly irgalmas.
0: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
0: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
0: Dehogy is, lányom. Most jött meg. Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
0: Nyugodjon meg. Amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én. De hova?
0: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
0: Akkor neki is legyen.
6: Uram! Ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
0: Micsoda idél. Hol lakik maga?
6: Vegye csak kézbe.
0: Mi antik bölcs szöveg.
6: Az! Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
0: Megtanulta már a szöveget?
6: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
0: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
6: Remélem jó lesz.
0: Sose adja fel.
6: Már nem.
0: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
6: Megőrülök, annyi a hitem.
0: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
6: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
5: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
0: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
7: Csak ez a bor teszi nehézzé.
0: Majd szavéjában kiúzanodik.
7: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet? Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
0: Akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
7: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem. És itt rekedek.
0: Bízzon Istenre!
7: Szédülök, Istenem!
5: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
0: Mennyi az idő?
4: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
0: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
4: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Meg egyebek. Aztán jött a felesége.
0: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
5: A nővérekhez.
0: Fújják be magukat rendesen.
4: Ízik bennük a tűz, a lélek, akár ha mindig másra vágyna, oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk!
5: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
2: Örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicej Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast song. Keszi Lászl, Rosalina felszolgáló, Laboda Kornél.

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Vasvig és Boti olvasott le, ez Pepito és José Manuel atya. Tehát Csillagboton volt Pepito,

Maria Viquet, Bozsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd...

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy négyed óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jót.

nem engedték szóval. Igen, vagyok. Azt mondom, hogy a földkerekség legbátrabb.

보니까 엄마? 저걸 너무 좋아하는 거 같아. 내가 온 오야 여기 에택 útközben olyan tüzesre fölízzott a nap, hogy aki hozta a hónalat, azt az ember teljesen sötét. Azért barna bőrűek a cigányok, mert annak az embernek a leszármazott. Másik embernek pedig, hogy a holdat hozta a hónalat,

könnyeivel elárasztott egész. Az a könyvillás volt első eső, amikor az ének sem. És azóta eső. Mondja, holnak a fehérek. Fölengedj, fogadd meg, hogy minden hónap első péntekén megújulsz, és megjelensz az égen. A hold megígér, hogy minden hónap első péntekén megújul, hónap utolnál lehet, és fogadságot tett a nap is, a sokkal. A nap azt az esküvést kérdezte, föl is kell a nap még télvíz idején is, és bár ő egyformán ízzik állandóan, a télhavában nincsen nagy hatalma, mert a hideg nem engedi olyan uralmat is. Amikor a fogadcsolat kéteni, fölengedni.

Na lexikon holm is. Miért? Azért, mert a nap és a hold nyugati ég alól száll. Oda van vágva.

0: A fekete kisasszony. Volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, volt egy szegény cigány katona. Amikor visszajött a háborúból, rögtön kiadták neki az opsitot, mert rendben leszolgálta azt a bizonyos időt, ami akkoriban a katonáknak ki volt tűzve. Megkapta az opsitot, és ráadásnak még az összes kincstári holmit, amilyen csak volt, mindent megtarthatott magának, a ruhát is, a puskát is. De hát annyira le volt gyengülve szegény, hogy azt a nehéz puskát egyáltalán nem bírta vinni, meg nem is volt már rá szüksége. Úgyhogy a puskát eldobta. Aztán fogta magát, és elindult hazafelé. Üres volt a tarisznyája, és falvak sem akadtak elébe, ahová bemehetett volna, hogy ennivalót kérjen. Gyötörte az éhség rettenetesen. Egyszer csak romokra lett figyelmes az út mellett. Közelebb ment, hogy jobban megnézze, és látta, hogy valamikor egy ház állt ott, de már a belőle megmaradt köveket is régen belepte a moha, az udvarát pedig fölverte a gyom. Hozzá fogott kereskélni, bóklászni a romok körül. Hát, ha talál valamit, hát, ha kinőtt a földből valami krumpli meg paradicsom. Kutatott eleség után. Ahogy járkálgat erre-arra, rábukkan egy lépcsőlejáratra. Ó, azt mondja, hát ez egy pince. No, itt biztosan találok magamnak vagy enni, vagy inni. Lemegyek. És elindult szegény cigány katona a hosszú, rengeteg lépcsőkön lefelé, de csak lépdelt, azok meg sehogy se akartak elfogyni. S a katona megsokalta a menést. Olyan iszonytató sötétség vette körül, hogy elkezdett félni is, és azt gondolta magában, hogy mégsem ereszkedik alá, inkább visszafordul. Nem lesz ez itt jó, dünnyögte. Most már igen nagy mélységben lehetek, kimegyek innen. Megfordult, hogy visszainduljon, de akkor olyan szörnyűségeset látott, hogy felborzott rajta minden szőrszál a rémülettől. Ott tekergőzött előtte egy fertelmes nagy kígyó. Akkorák voltak a kígyó szemei, mint egy-egy tüzes ököl, és izzó szikrák pattogtak belőlük mindenfelé. Bizony, félelmében megfutamodott a katona. Ahogy szaladt a tömérdek lépcsőkön lefelé, valahol messze a pince legmélyén megpillantott egy kicsinke fényt. Lélek szakadva rohant a kiszüremlő fényhez, és föltépte az ajtót. Hát, egy nagyon szép tiszta szobába jutott, ahol minden megvolt, aminek csak egy szobában lennie kell. A szoba közepén állt egy nagy kályha is, azon volt egy nagy üst, és a kályha mellett, a hamus kosárban, ott kapirgált egy kis kakaska. Az asztalon ennivaló és innivaló, mintha valakinek megterítettek volna. Körülnézett a cigánykatona, de nem látott senkit. Akkor leült az asztalhoz, és jó ízűen elfogyasztotta, ami oda volt készítve. Miután evett és ivott, gondolta, lefekszik és kipiheni magát, mert hogy takarosan meg volt vetve az ágy is. Ahogy feküdt az ágyban, egyszer csak megjelent előtte egy fekete kisasszony. De olyan fekete, akár a szurok. Köszönt illendően. Az Istennel talállak téged, jó ember. Az Isten hozott el hozzám téged is. Fogadta a köszönést a katona, de közben annyira félt, hogy csak úgy húzta magára a dunnát. És mondja a fekete kisasszony. Hallgass ide, jó ember! Valamikor hajdanán ideigért téged az Isten, és most megjöttél. Három próbát kell kiállnod, és a bátorságodon múlik teljesíteni tudod-e a feladatokat, mert nagyon nagy megpróbáltatások várnak ám. Ne félj! Én kitanítlak téged mindenre, hogy mi lesz veled. Íme, ihol ez a könyv. Ez szent könyv. Ha leszáll az éjszaka, fogd ezt magad elébe és olvasd. Jönnek majd az ördögök, elkezdenek szólítgatni, szépen is beszélnek hozzád, durván is beszélnek, mindenféle sértő szavakkal káromkodnak majd, és fenyegetőznek rettenetesen. Te rájuk se emeld a fejed ebből a könyvből, mindig csak ezt nézzed, és ezt olvassad. De még ha nem is olvasod, Csak tartsd a kezedben, és a szemeid ezen legyenek. Hogy miket ígérgetnek, ne gondolj azokkal semmit. Éles kardokkal szétvagdalnak majd, fölapróznak diribről darabra, bele is vetnek ebbe az üstbe, de amikor tüzet akarnának gyújtani alattad, akkor látod azt a kis kakast? Akkor az elkukorékolja magát, és az ördögök ott fognak hagyni. A többivel ne törődj, én meggyógyítalak téged. Jól van, fekete kisasszony, teljesítem a próbákat, egyezett bele a katona. És mivel éjszakát kezdett mutatni az óra, fogta a könyvet, és nekilátott az olvasásnak. Amikor már éjfél felé lépdelt az idő, valóban úgy történt, ahogy a fekete kisasszony megmondta. Összejövetel csináltak a szobában a pokolbéli ördögök. Nagy zengéssel, csattogással hirtelen megjelentek és körülvették. Hé, koma! Figyelj csak! Nézd már ide, hallod-e? Nézd ránk! Hej, de nagy bátor ember, hogy még újat mesz húzni velünk! Ha nem nézel ránk, ezt csináljuk, meg azt csináljuk, meg így, meg úgy! Acsarkodtak, hízelektek, fenyegetőztek az ördögök. De a szegény cigány katona betartotta, amit a fekete kisasszonynak fogadott, nem nézett rájuk. Mondja az egyik sátánivadék a másik. Most mit gatyázol itt vele? Miszlik, be kell vagdalni, és abban az üstben meg kell főzni. Azzal megragadták, éles kardokkal, szerteszéllyel vagdalták, diribről darabra, és beledobták az üstbe. De mire mindezeket elvégezték, a hamuskosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait.
1: Kukurika!
0: És már el is tűntek a tisztátalanok. Nem volt tovább erejük. Mihelyest eltakarodtak, rögtön megjelent a fekete kisasszony. Kiszedte az üstből, és egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűbájos kenőccsel szépen megkenegette, összeforrasztotta őket. Újból életre keltette a cigány katonát. Még szemrevalóbb, finomabb ember lett belőle, mint annak előtte volt. A leánynak pedig kifehéredett a bőre, a homlokától lefelé a csecsebimbójáig. Jaj, azt mondja a cigány katona, amikor rátekintett. Hát te meg odáig kifehéredtél. Azonnal megtetszett neki, akarta volna csókolgatni. Elmenj innen, hozzám ne nyújjál, kiáltott a leány. Ilyenekre még csak ne is gondolj, mert itt rekedünk a föld alatt, amíg csak élünk, s amíg a világ világ lesz. Még gondolni se gondol ilyesfélékre. Mit tehetett szegény? Kelletlenül tudomásul vette, hogy nem lehet. Amikor a kisasszony elvégezte a tiltómondókáját, így szólt a katonához. Holnap ugyanúgy tesznek majd veled, mint ma. Ugyanúgy fognak beszélni hozzád, ám te csak bújjad a könyvet, mert abban van a hatalom. Holnap is összevagdalnak diribről darabra, de ne búslakodj egy szálat sem. Én életre keltelek. Másnap a cigánylegény evett, ivott, aztán lefeküdt és aludgatott, ameddig csak tehette. Amikor eljött az éjszaka, fogta a könyvet, amit a leány adott neki, és elkezdte bújni. Lapozgatta, nézegette, olvasgatott belőle. Éjfél óra táján, drop, a nagyszarvú ördögök megint oda toppantak a szobába. Először még szépen beszélgettek hozzá, hát ha ki tudják csalogatni a betűk közül, hát ha fölemeli a pillantását, de az bizony rájuk se hederített, csak tapasztotta a szemeit bele a könyvbe. Mondja az egyik ördög a másiknak. Hallod-e, cimbora? Miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen nagy tiszteletben? Miért kíméljük? Vagdaljuk össze és főzzük meg! És nyomban megragadták, nekiálltak ahányan csak voltak, elkezdték miszlibe aprítani, metélték diribről darabra. Amikor szétvagdalták és beleszórták az üstbe, a hamuskosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikó! És a tisztátalan pokolfajzatok abban a szempillantásban eltűntek a szobából, mintha ott se lettek volna. Előjött ismét a kisasszony, Kiszedte az üstből és gondosan egymás mellé illeszgette a húsdarabokat, bűvályos kenőccsel mindegyiket megkenegette, hogy összeforradjanak, és a katonát megint visszatérítette a halálból. Úgy szökkent talpra, mintha semmi se történt volna, és még daliásabb lett, mint annak előtte volt. A kisasszonynak pedig kifehéredett a bőre, egészen le a derekáig. Szegény cigány katona, ha tehette volna, azon nyomban ölelgette, csókolgatta volna, de hát a kisasszony szigorúan kiadta neki, hogyan viselkedjen vele szemben, ő meg ahhoz tartotta magát. Mondja a kisasszony, no, most már csak egy próba van hátra. Ha olyan derekasan viseled a harmadikat is, mint az eddigi kettőt, akkor méltó jutalmat kapsz, meglátod. Jól van, ne félj semmit. Bízd rám az egészet, feleli a katona. Elkövetkezett a második. Reggelizett, ebédelt, megvacsorázott, evett, ivott a cigánylegény, aztán lefeküdt aludni. Amikor közeledett az idő, fölkelt, maga elé fogta a szent könyvet, s olvasgatta, nézegette. Aztán éjfél óra táján, drop, hirtelen oda teremtődtek elébe az ördögök, s ugyanúgy bántak vele, mint az előző két éjszaka, azon igyekeztek, hogy a szavát vegyék, de nem tudták beszédre bírni. Nagy haragra gerjedtek az ördögök, lármázni, ordítozni kezdtek. Hát, miért tartjuk mi ezt az emberférget ilyen tiszteletben? Vagdaljuk össze és főzzük meg! Megint megragadták a katonát, éles kardokkal széjjel vagdalták apró darabokra, és belevetették az üstbe. Már éppen tüzet akartak gyújtani alatta, amikor a hamus kosárból kiugrott a kakaska, összecsattogtatta a szárnyait. Kukurikó! És a tisztátalan sátáni vadékok egy szempillantás alatt eltűnt. Szony egybeilleszgette a húsdarabokat, és bűbályos kenőccsel megkenegette mindegyiket, hogy összeforradjon. Újból életre kelt a katona, és daliásabb, szebb legény lett, mint annak előtte volt. De a kisasszony, akinek most már teljesen kifehéredett a bőre, még nála is külön volt, csak úgy tündökölt, izzott a szépségtől. Ahogy magához tért és körülnézett a katona, akkor vette észre, hogy már nem abban a föld alatti kicsi szobácskában, hanem egy csodálatos királyi palotában van. Az ablakon beragyogott az ég, csiripeltek a fákon a madarak. Bizony ez a pince egy elvarázsolt ország volt, amit ártó szavakkal a föld alá igéztek, varázshatalommal lesüllyesztettek a mélységbe. A fekete kisasszonyról, aki egy elátkozott királyleány volt, lehullottak a gonosz rontások, és szépséges hajadon lett belőle megint. A kakaska is visszaalakult koronás királynak, mert hogy ő volt a király valamikor. A kígyóbőr pedig a királyné asszonyságot takarta, a leány édesanyját, és az átok elmúltával most visszaváltozott ő is. Kinyitották a városboltjait, vidáman nyüzsögtek a népek mindenütt. Olyan nagy vigadalmat rendeztek, hogy még a mesébe is beleillett volna. A cigánykatonát megválasztották királynak, a királyleány meg a felesége lett. Ha nem haltak meg, ma is élnek.

0: Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott tólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan! Égesd le a szőrt az egyik lábamról! Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Sietve kikulcsolták az árat, s megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körül fogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka, panaszolják. Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

0: Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik-e el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, odament a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül.
1: Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha.
0: A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonná serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik oda bent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette rá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te, Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyetten. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize, hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott.
2: meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állítottak. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzi. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon múlt kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé, amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza! Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsa ág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézd ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya.
1: ündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép Rofoica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép Rofoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja. Jaj, szépséges leányom, kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban, és most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele, feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.
3: A bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is. Van neked gazdád? Az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Eredj csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hé, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Isten? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak. A gazdaember elvezette a bárányt a koshoz. Amikor elkövetkezett az idő, négy fodorszőrű csöpség jött a világra, olyan szépek, mint a hópelyhecskék. Az anyabárány pedig alig, hogy megellett, azon múlt betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a konosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt, szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ő nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére. És mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hely, te vén boszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Feleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet. Bármilyet is. Csak adjon a dinnyéből. Nehogy elpusztuljak a sóvárgástól.

Haza gondoltak Zomról. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyugszta, összedarabolta apróra, és elkészítette Tokánynak. Volt egy vaslábosa, abba tette oda főn. Ahogy kavargatta a rogyogó Tokány, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjféltájban a gazda odahusott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér ben a temérdek bodorjószág, olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karámajtónak, ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljuk, mit csináljuk? Nem maradt csak három báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat. És ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Hogy ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz, medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá. Fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszöktek, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, és majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, s a két másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, s megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy neki volt az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És ez a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járt a világot. Azt kérdezi Jézus, hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe vezet.

Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárányt. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két perc sem telik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírdogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeliden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle. A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember, elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért feszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé. Kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

0: cegele, források, kutak, szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőtök, csigák, pióták, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötőlárvák, siklók, álcák, tak és edihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: Mást a király mit tehetett? Sárkány szájnak szűz.

0: De a nagy dögött kiírtja.
1: Első nap elment az éjjel. A délceg, a legnagyobb. Kartott dögött, fogott kopját. Egy aján. Elbúrszott. A második nap a középső is.
2: Amikor elmúlt az első, kerekedett sűrű felé. És mire elfoszlott fehéren alatt már nem volt. Fölre áradt a kétség, szlopként csúrgó sötétség. A népek vaksint kapottak, kovából szikrát csiholtak, futkostak, dobogtak, sírtak, fáklyákkal sötétbe írtak. Amikor a második ment, segítségül kérve Isten, látták még a kerek holdat, tetőpoltvénnel ragyogtak. Útra dobták sokasodott árnyukat a szélkakasok, az úton a patavert por meglepvedő ezüst.
3: És a holdat sisteregve elnyelte a sárkány kedve, a csillagok sustorogva dűltek a sárkány torokba, botorkált az ember álla, madarak nem kiabáltak, csak a baglyok, denevérek, böngtek, sorva a bőrénzet.
2: Nem jött fel a nap, se a hold, két éjségnek.
0: Amikor a legkisebbik készült venni gyilkos kedvét, mint üstökös az ég hátán, megjelent a sötét sárkány. Ahol a behemolt este megállapodott lebegve a vén király háza fölött, minden feje lángot lökött, szétterpett pikkelyes szárnya, farka lecsapott a fákra, a lombot zúzta, kavarta, ütött pikkelyét a romfalt. A tüzet tökte okáttal tordott király házra, s a tető most lángot fogott, cserép hólyagszott, pattogott, az iszonyú pörzsöléstől, a gomolygó kénes dősztől, a fák izzadva megsültek, zsugorodva
2: kérdődnek. A királyfi futott, magáról tán nem is tudott.
0: A királyfi futott, míg nem egy erdőbe jutott.
2: Motorkált mezőnvetésen, hegyen, völgyön, sziklarésen.
0: Csúszott hasmánt és szokogva vakmódjára tapogatott.
2: Gyökerekben, göröngyökben, gázolt patakban, jegesben.
0: Folyó túszott át, vaktában, korcsolt vizet hullattában.
2: Futott, szokogott magában az örök

0: pajtelő ezüst őz áll. A pajtából ezüst kősz száll.
1: Ajtót nyit most félve, homokon, fáradtában majd lerogyva, újra kohol egy kis szikrát, hátra hőköl, vajon mit lát? Ott egy ló a csikajával, ezüst szalmát kevert nyállal, ropogtatta, harsogatott, farkuk ezüst leget csapott.
0: A királyfit régi búja zokogtatni kezdte, oblokát sírva görgette, a lófarán embergette.
1: Szusszal könnyel alig bírta, a lovat lucskosra sírta. Kérdi a ló.
0: Mi bajod van? Segítették a bajodban.
1: A fiú szipogva hallgat, hangot nem ad ki a garat. Kétség csípi, mint a bolha, búját lónak panaszolja. Neki a ló nem segíthet megölni a sárkányisten, testvéreit visszahozni, napon holdat ég. De aztán mégiscsak mondja, a sírástól fuldokolva.
0: Országunk a sárkánytúrba, házunkra pőszlángját fújta, a lányokat elragadta, kis húgaimat befalta. Nyírkusabb sarat nyalja, őrzi azt a gödrö bajját. Elvitte a napot, holdat, azóta sötétben borzadt topog, vaksin, barom, ember, nyitott, mégis levart szemmel. Azik, sorvad fű, fa, termés, nincs az égen csöpderengés. A hidegben kövül reped a föld, kifagynak gyökerek, levél helyett fán a térló, ágat földi húzó csimpók. Elfogyott a fagy. Szurok, mivel a mély világít. Hogy tudnád segíteni országunkat megmenteni?
1: A ló a kis királyfinak így válaszol.
0: Homlokomat a háromszor megcsókolod. Én, mint a nap világít. Árasztok bőfényt egész nap. Ha meg a mentő csinkókat friss szalmával megtisztítod, és szemére adsz három csókot, csikóm, éjjelente vagyok, akár a hold, a csillag.
1: A királyfi tett, mint a pálkosó, azt parancsolta. A pajta elé kilépett, a tetőről szalmát tépett, a csikót megcsutakolta, a lófejét megcsókolta. S lett olyan nagy ragyogás benne, akár az Isten szemében.
0: Nap volt a jászóhoz kötő.
1: Fényét a táltos ló lökte.
0: Fakított a fénykristály ló, a pajtája is sugárzott.
1: Orlikából a fény tódul,
0: fülében is fényessé.
1: Minden szőrszála derenge.
0: Körötte tűzbámot meg. A királyfi úgy elszólt, megtántorgott a falnak tűrt.

0: rimasto chi da Oda vinto Villa Pilar Vito Canete Alecto
1: per un minuto sempre città Vogue Dörze Kriegszeniken támolyogtak, vakbódultan, pislogtak, félig vakultan, hunyorogtak, csirizes vak szemek, gyulladásos héjak, s fölélettek csípás, dagadt szemű állatok, madarak, gyíkok, bárányok és lovak, kutyák, sündisznók, bogarak, rókák, sasok, bikák, nyulak, pacsirták és százlábúak.
0: A legény a sötét csűrben suhogott az üres űrben. Nappal napokon nyargalt, éjjel a hold csikor nyartalt.
2: Királyfi fáradtságát rágottan nyelte ágylását. Táltos tűtő éjjel nappal küszködött a sugarakkal, hogy a fény legomolyogjon, lóból csikart hold borogjon. Lett is mindig világosság, lángjuk a táltos pusztán.
0: Sokáig ez nem tartott, a gonosz sárkány is irít. Fújódik a leppet miri, bíborzik nyakain, s emígy ordít véncsontbőr anyjára, büdös tolú koszorúra.
3: Hozd el a két táltos lovat, félik őt a hatalmadat.
2: A királyfi is elfáradt, és a fénysörényre vágyott. Most már az emberek láttak, de ő indult. Égette a táltos háta, mint átforgósodott lámpa. Elfáradt a két fény, a táltos és a csikója. A legénynek nincs épp orca, szőrös mészállat az arca, vért ereszt a lábakörmet, keze vérfa, vér a könnyekre.

0: barbo i schüttel. Jut eszomorodtam. Ez csak a halált mutatta. Világ ettől meg nem élett. Fagyott, aszott, holt vidéket.
1: S lelvén egyéi sírjukat, lecsukták szempillájukat. Hajnal felé, hajnal tájban, elaludtak mind a hárman.
0: A boszorkány, a sárkány anyja fölkapott a piszkavasra, s heherészve fölkacagva, maga után nagy bűzt hagyva, átrepült a mindenségen, s leszállt az alvóknál éppen. Fölneszelt a táltos nyomban, de a fiú mély álomban. S a banya a lovak lángját lecsavarta, mint a lámpát, s táltosok közt röpdösdvén, mint denevér holdas estén, cikkant, nyelvet öltve rájuk. Eztán ő lesz az arányuk, s kötőfékjüket megfogta, ráugrott a piszkavasra, s kénes lángokat pukkantva elsodott a sárkány.
1: A két engedelmes táltos elszállt vele a sárkányhoz, hajnalt nem adta, holdon fél, lőn újra verem sötétség.
0: Felugrott a kacagásra, de lovait nem találta a királyfi. Szólt, kiáltott, hangja sötétben. Föld elnyelte lényeket, vissza nem tudta a szabad. Ritte csak, azt nem tudta. Óvatosan lépve indult a lovat csikó.

0: Megrégen elkorva, s ment a rovar is elrobhat, őszült gaz, csóvány a síron, csiga héjak a csóványon.
1: A síromhoz ér, de onnan forró füst száll, kék lángolomban. Száll rám, töri, de nem baj. Tüskéből könyvpatok, töri, de a tövisekből a könyv annál inkább fecska. Húzza, de nem jön, hiába kék lángol.
0: Gyökeréktán ördög fogja, csont kézzel halál markolja. Fölcsök a könyv, még végre

0: távol láng kiropogott, könnyű nyugodt a tüskéből, s kihult a fiú kezéből. Királyfi álmodban, rózsa ragyog Herodotban. S ameddig a derengés ér, ott a rózsaszín szélinél, egy kőpántú vas ajtót lát, ajtón vasos vaskarikát. Az ajtón vert vasvirágok, vicsorgó pikkely páfrányok, göndörkörmű kansárkányok, vasfürt mellű oroszlánok, emberevő tündér anyák, vas agyok, virágbanyák, tátott szájuk elvigyorunk, ő vas nyáluk csatú csordú.
1: Elhajol nagy izgalomban, fölnyitja az ajtót nyomban, s szívének kél viszont. Ez a sárkányi mobilban.
0: Előtte, mint kripta tátok, zord sötétség, lord morgások morajlanak föl a mélyből, stódul a tók sötétből, kémszag, füst, bűz, gomolyogva, a fiú orrát facsarva.
1: Veszi a rózsát és indul. Argyát parkolásba döndül a lépcső, a fény kósza alig világított. Elszállt a lefelé dördül, sorba nyúj a cincok rendül, lábát csúsztatja síkosnak, kígyók varatjuk gyíkos kalciszeket, akik másznak, tapos rajtuk, kaparáznak.
0: S végén a hemzsegő lének, óriási fáklyák égnek, sercegnek, mint három központ, nyers rántjuk sziszekbe ráront az útra, hőséget hánynak, védelméül a sárkánynak.
1: A rózsától a lángok soká kurácsanak, ketté válnak, merevülnek, rézrojtokká tegyük. A láng szikla hasadékon, mint szakadék mély úton, vadászt a csikója röpít, rózsa úgy a kis királyfit könnyedén átröpítette, lángkoszorún átemelte.
0: Túl a burjánzó rézlángon ott áll tornya 73, ott a sárkány ólomvára, hová a nap van bezárva. Nap, hold, csillag, három húga, két gyöngyzuzmó arcú bátyja, és a naphold helyettesek, fogja őket istráng cövek.
1: Ahogy a lángból kilépett, szád fülébe csuda ének, újra bömbölt a lángorkán, odaugrott a boszorkán, nyakán lila méregkassal, kezében egy vaskakassal. A rózsa lányát, a banyának szótlan intett, s tátogott nagy viszonyodva, megkövült a vén boszorka, kővé váltak, tárt a karját, kőlátkait már nem hallják.
0: A vaskakas kukorékolt, Isten hangon háromszor szólt, vasszárnyait csattogtatta, vastaraját lobogtatta, s ketté repett, mint a dió, kakas héjban, káltos ló, akár a béla dióban, ott a ló, Chico.

szándékom a cippan, csak meg a borjában. Azonnal menj a sárkányra. Ugrott a királyfi, szája tapadt táltos orlikára, tüdejét tegezve szívta táltos erejét meg. S táltos erejét meg. Tűz robogott az erekben, király.

0: napot veszik, s holdaltal is nyelvet eszik.
1: Mikor nyitja a középső, csurog elénti a lépcső, a csillag, talán megnyújtunk a király, a bajgál, volt rám a lénytajtére tömeg, gubanc aranypolit hegyet, mennyezetig fölkúkozva, akár a csőrben a húzó, ragyog, tündöklik a csillag, sziporog, kunyarog, pillog, kapáttal azt is behány meg, vívó kőszik.
0: És a barátok hallatban hevertek a bőrek.

0: A rózsalány körbe kapta, haja a ményt betakarta, mint harci végül komolygás, feledhetetlen tűzomlás, csatában az ágyú füstje.
1: A testvérek a lóölcsre pattannak, mint nagy comb.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

on.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, még iramodva merül a tél sötét rendőjébe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen évek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese, rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakállóg, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszony ina fáradt, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág, hogyha tűz van a tűz, ég is kerül hozzá, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét, ágion száll, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint örökke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenütt csak hűsalom. Csebogár, a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lelsz, meg se kérded, úgy lelsz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szokott szemüld anyádról, se apád, se anyád, se ország.

0: Peor.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás. Amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel, ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 litre bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengeröblöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb, mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért vágtam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja. de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluana is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluanának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is oda kell érni, mert ez luxus cég.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld, nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányáim vannak a föld alatt, és jó úton járok, hogy az arany és gyémánt csinálásának a módját megtanuljam. És akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul, fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat, mert az evő-ivó táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Főúr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, ami égből és földből eddig elfogyasztott.

Húzd rá a cigány. Megittad az már. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondnak. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonóbb bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondot. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban. Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytó sóhajtás? Mi üvölt sírre vad rohanatban? Kidörömböl az égboltozatját? Mi zokog, mint a malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóban bat, szív és pohár tele búval marral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárány, mely egy új világot zár magát. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagy békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatát, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával!

Poi non li risecci. Elmo non aves nito. Ponemi nato. Multi soco harum cor obbolto mungat. Lei svegutte. Amo gip az agyban zörgött tovább, kattogva az útban agyban, csak forgulódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység porútra jár. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk. Ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan is bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunk. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alámul,
egy messze kéklű, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arraringó, könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amik vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regnéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az este.

szívem visszatöbben. Halottjai is itt ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök közbe toltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen út.

elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lám gyúlt, valami reppent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az erőcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét.
a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már. Igazad van, én sem tudom már. Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcári hazadta.
2: Zasszony nem akar ide jönni.
1: A nagysága nem akar jönni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van. A legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.
0: De ő gyötrődik, mint egy állat.
1: Gyötrődik, mondod, mint egy állat?
0: Öj, csak lettem volna a helyében.
1: Azt mondom én is, a helyében.
0: Megmondtam volna a szemükbe.
1: Istenesen megmondtad volna.
0: Föltettem volna egy-két kérdést.
1: Az már biztos, föltettél volna.
0: Mert itt csak a meló az erkölcs.
1: Igazad van, csak az az erkölcs.
0: Nem az én göncöm, mibe jöttem.
1: Az már igaz, én is úgy jöttem.
0: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
1: Nem erkölcs, mit gyertyánál írtak.
2: De a fenébe sokat ittam.
1: Én is éppen eleget ittam.
2: Ideje volna lefeküdni.
1: Azt mondom én is, lefeküdni.

0: Tobi László, szilveszteri piknik.
1: Hogy Isten!
2: Jó napot! Ugye, magát is meghívták szilveszteri piknikre. Somberekié?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimassághoz? Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgőt?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ő. Miért? Maga nem visz?
2: De, visz. Viszek én? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mi pezsgőnket fogják ezek inni.
2: Világos, de igazuk van. A 2 olyan verebet tudtak fogni, mint mi 2. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekinék között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne? 4 üveg pezsgőszínénk.
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk és kép.
1: Na és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemeznek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget.
2: Nem valószínű, és annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk fejenként, nem igaz?
1: Te

0: Mert a négyről azonnal látszik, hogy nem ő.
1: Igen.
0: A négy az feltűnően nem ő. Nem gondolja?
1: De. Ne is a három.
0: Jó, három. A háromról az öt eszükbe se juthat. Meg aztán nézze, a három az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, három a kívánság.
1: Három az igazság.
0: Három a magyar.
1: Három a kislány. Jó,
0: a legszebb szám, hármat kell vinni.
1: Úgy van, és tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
0: Az hat üveg.
1: A hat pedig erősen emlékeztet az ötre, amennyit kértek, nem?
0: Úgy van. De várjon csak, nem gondolja, hogy a négy az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem öt, ahhoz a négy éppen olyan közel van, mint a hat. Hát ha ketten négyet viszünk, teljesen rendben lesz.
1: Vagyis helyenként kettőt. Nagyon úgy helyes. Van. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
0: Tudom, hogy vigyünk fejenként egy üveggel. Eltaláltam?
1: El. Mert ha fejenként egy üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel.
0: Úgy van.
1: Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
0: Úgy van.
1: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgődtem volna?
0: Szimbolikusan, de hogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy öt, azt nem lehet se négynek, se háromnak, se kettőnek érteni. De egynek lehet, mert az egy éppen olyan rövid szó, hogy öt. Igaz?
1: Igen, pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi öt üveg helyett vittünk egyet. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe se jut.
0: Világos.
1: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mit érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem
0: igaz? Úgy van, tehát egy üveggel viszünk. Mégpedig
1: ketten egy üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen egy üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem úgy azt van is, hogy mi ketten milyen jó barátok vagyunk.
0: Úgy van, egy szív.
1: Egy lélek.
0: Egyek! Gyönyörű! Nézze, vegye meg, aztán majd elszámolunk, jó?
1: Jó, de nem baj, ha pezsgő helyett hablubot viszek.
0: Hát persze, hogy nem baj! Hát mire
1: úgysem
0: úgy
1: észrunk meg!

0: Vádor Béla, a dugó.
1: El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserűvizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jussak. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 srófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól húzták ki a dugót az üvegből valamikor régen, mikor én még nem éltem. Ezeket csak ijesztésül teszem az üveg mellé, mert jól tudom, az első pillanatokban szétmarcangolják a dugót, anélkül, hogy kihúznák. Reményt keltőbb a klasszikus közönös dugóhúzó. Ennek a hegyét ráhelyezem a dugó felületének mértani középpontjára. Ebben a pillanatban azonban megszólal bennem egy hang. Egy undok, reszelős hang. Nyom bele, öregem, úgyse tudod kihúzni. Én azonban nem hallgatok a hangra, és kezdem befelé csavarni a dugóhúzót erőteljes mozdulatokkal, hogy biztosan fogjon, mikor aztán már egész biztosan fog, nagyot rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok, dugóhúzó kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megforhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a srófhúzóra. A srófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugót,

mi által a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a srófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó maradt. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszóró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbül el egy kevés, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszóró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának háromszorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosság üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világ.

0: Petőfi Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudse, becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Inga lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerces serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona. Mégpedig vakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga picsés közlegény, egész a közlegénységig fölvihét. Jó, vakancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok. Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pálmi kaszám. De én itt egyre másra, mint való. Csak darálok, szomjaz. Adjatok volt. A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Tudja, gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malom? Én bizony, hogy a présbe csavarítak, se tudom. Annyi szent, hogy szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jöjj szó.
0: Szépernő dal.
1: Vetkezz le, így.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
2: Yes, a long time ago. 1956 December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai.
1: Mikor tért haza?
2: 1957 január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kint tartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, as it goes. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az a címe, why don't you come back together in the vödör, a gödör? Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kerttartó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést...
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelműen azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadságszagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez nem...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készül?
2: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe...
1: Mi lesz ez a...
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon... Tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, és jelente ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar... népgazdaságnak, hát ez, yeah, hát ez övöden, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: fogja nagy. Hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár.
0: Ki mit tud?
1: A népi kisegyüttesek kategóriájában a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: Péter, üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezetőből.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szeretném bemutatni az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott az úr.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, körülbelül még együtt dolgoztunk, már 2 éve ott voltunk. Az előbb Laci pedig, amikor odajött, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbújtosására, mert szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbújtosott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbújtokolása, édes özvegye elbújtokosása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtosására, szegény az egy édesanyag elvállására. Édesapám húz a szép,
2: a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
3: Erzsike.
2: Hogy is becéznek a barátaid?
3: Dizsike.
2: Miért hívnak Dizsikének?
3: Mert sokat jártam Dizsibe.
2: Vagyis lemezlovas klubba.
3: Nem, az a diszkó.
2: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz-e a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
3: Nem.
2: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én se vagyok egy matyó hímzés, de első kérdésem. A jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
3: Azt nagyon elküldött.
2: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
3: Hát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közébe, Boré.
2: Mikor mentél haza?
3: 2,5 év múlva.
2: Az anyuka az agódott, ugye?
3: Nem, a mama az pipa volt.
2: Igen, igen. Pipa volt, mert agódott.
3: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
2: A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
3: Az egy Soma.
2: Nem, az a beceneve, hagyjuk a beceneveket. A rendes neve Rekettyés László.
3: A Soma.
2: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
3: Én nem dolgozom.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Kell takarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: Ludlak királynő. Anatole France regényének rádióváltozata.
1: Úgy gondoltam, hogy beszámolok életem különös eseményeiről. Akadt köztük szép is, furcsa is. Ha visszaemlékezem arra, ami történt, magam is kételkedni kezdek, hogy nem álmodtam-e. Ismertem egy gaszkonyi kabalistát, akiről nem mondhatom, hogy bölcsember volt, mert nyomorúságosan pusztult el, éppen akkor, amikor engem a tudományba beavatni kezdett. De mindabból, amit művészetéből megtanultam, az a heves gyanúm támadt, hogy teljes egészében ábránd, csalás és hiába valóság. Tudom, a kabalisták általában véve azt gondolják, hogy a szilfek, a szalamandrák, az elfek, a gnómok és a gnomidák éppen olyan veszendő lélekkel születnek, amilyen a testük. És halhatatlanságot csak az szerezhet nekik, ha a mágusokkal érintkeznek. Az én kabalistám ellenkezőleg azt tanította, hogy az örök élet nem osztály része semmiféle teremtett lénynek, sem a földön, sem a légben. Én az ő vélekedését követtem, és nem tartottam igényt rá, hogy véleményét meg is ítéljem. Én nyíltan beszélek a tűz és a levegő szellemeiről. Kell, hogy az életben némely kockázatot vállaljunk, és e kockázatok közül a legkisebb az, ami az elfekkel jár.
2: Tűzasszony, tisztajó tevő, te szülőanyáknak segítője, mi rajtunk könyörülj.
3: Ismétem, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítője.
4: Hé, gazda! Adjon valamilyen jó falatot!
5: Ha a főtisztelendő úr egy percig meg akar melegedni tűzhelyemnél, azzal szolgálhatok, amit kíván.
3: Folytasd hát, fiam.
2: Tűzasszony, tiszta jó tevő, te szülő anyáknak segítő.
4: Micsoda ritka madár, micsoda páratlan ember, egy kapucínus, aki olvasni tud.
6: Na kis barát, hogy hívnak?
3: Angelus barát, a méltatlan.
7: A bor, főtisztelendő úr.
3: Ez aztán csoda, asszonyom. Angelus barát, kapucínus, és mégis tud olvasni.
7: Mégpedig mindenféle írást tud olvasni. Pedig a szavak egészen kicsik benne, és alig válnak el egymástól. Szerencsére elegendő, ha bajban úgy alkalmazzuk, mint flastromot ott, ahol a legjobban fáj. Akkor ugyanúgy hat, sőt jobban is, mint ha elmondjuk. Kipróbáltam, uram, amikor Jacob fiam ez itt megszületett.
3: Ne is kételkedjék benne, jó asszony. Szent Margit könyörgése hathatós arra, amiről beszél, de csak akkor, ha alamizsnál van a kapucínusa.
2: Ó, igen.
3: Megyek utamra. Béke mindenkit.
4: Sót! Miért nincs itt a sótartó?
3: A régiek a sót minden fogás nélkülözhetetlen fűszerének tekintették, és olyan tiszteletben tartották, hogy sónak nevezték a szellemességet is, amely íztat a beszédnek. Sót kínáltak vendégszeretetük jeléül. Sótartókat helyeztek el a templomokban is, az istenek oltárain. Sót!
5: Hát akármilyen nagy tiszteletben is tartották azok a régiek, a sóhivatalma még nagyobb árat szab érte.
7: El kell hinni, hogy a só jó dolog. Mert a pap is rátesz egy szem sót a gyerek nyelvére, amikor a kereszt víz alá tartják őket. Amikor az én zsákom megérezte ezt a szem sót a nyelvén, fintorogni kezdett, mert akármilyen kicsi volt is, már volt neki esze. Zsákó fiamról beszélek, abbé úr. Erről itt.
2: A szerénység az arcára van írva, és figyelmesen olvassa Szent Margit életét.
7: A fagyás elleni könyörgést is olvassa, és Szent Hubertus imáját. Aztán annak a történetét is, akit több ördög felfalt, amiért káromolta Isten szent nevét.
6: Akkor át a szép tudományra kell oktatni, mert az a férfi dicsősége az élet vigasza és minden baj orvossága, még a szerelemé is, ahogyan Teokritosz a költő állítja.
8: Uram! Uram! Uram! Jöjjön! Szóljon egy szót a poroszlóknak! Képesek börtönbe vinni Angelus barátot. Nemrég jött be a kis bakhúzba, és megívott 2-3 kancsóval, és nem fizetett, mert félt, hogy azt mondja, hogy megszegi Szent Ferenc reglamáját. De a legrosszabb az egészben az, hogy meglátott engem a Lugosban, társaságban, és odajött hozzám, hogy megtanítson bizonyos új imádságra. Mondtam, hogy ez a pillanat nem alkalmas erre, és amikor erőszakoskodni kezdett, a sánta köszörűs jól meghúzta a szakállát. Angelus Fráter a köszörűsre vetette magát, az a földre zuhant, és magával rántotta az asztalt meg a kancsókat. És a gonosz fogadós káromkodni kezdett, mint a sátán, és az őrséget hívta. Uram, szabadítsa ki, szent ember, és ebben az ügyben menthet.
4: Részeges parázna!
5: Naponta jó bort adok neki, és jó falatokat. Ő meg a kocsmába jár vévajkodni mindenféle cafkákkal.
8: Uram!
4: Cafkákkal!
5: Akik olyan elvetemültek, hogy egy vándorköszörűs meg egy kapucinus társaságát előnybe részesítik ennek a városnegyednek fölesküdt kereskedőivel szemben.
8: Akkor hát nem akar egy jó szót szólni?
5: Megmondom nekik, ha akarja, hogy vigyék el a köszörűst is a kapucinussal együtt.
8: De hiszen a köszörűs a maga barátja.
4: Nem annyira, az én barátom, mint a magáé. Koldus, aki a köszörűjét tolja, és biceg.
8: Az már igaz, hogy biceg. Biceg, biceg, biceg.
5: De ha még egyszer átmeri lépni a küszöbömet, a söprűvel kergetem ki.
2: Meg is érdemli. Szamár ez a kapucínus, és a fiát nem is annyira beszélni tanította, mint inkább ordítani.
6: Én is adok leckéket azon az áron, ahogy Angelus barát.
2: Latinra és görögre tanítom ezt a gyereket, sőt, franciára is.
6: Ebből a nyársforgató Jakabból még tudós lesz. Én pedig minden nap eszem.
4: Na, áll az alku?
5: Kezet rá!
6: Ez a bor édes és üdvös meleget visz az emberi test gazdálkodásába. Ez a folyadék méltó arra, hogy megénekeljék.
2: Megérintem vele ifjú tanítványom ajkát. Ti akadémia méhei, jöjjetek! Jöjjetek, szálljatok összhangzó rajokban! Nyársforgató Jakobus immár múzsáknak szentelt száját!
7: Ó, abbé úr! Igaz, hogy a bor vonza a méheket, de nem szabad azt kívánni, hogy ezek a gonosz bogarak az én zsakófiam ajkára szálljanak, mert a csípésük nagyon kínos.
5: Normálom, már többször észrevettem ezt a kellemetlen hajlamodat, hogy optalanul beavatkozol a komoly társalgásba, mint a rák a szabómesterségbe.
7: Lehet. Talán nem ismerem a méhek minden fajtáját, de értek a háztartáshoz. És ahhoz az illendőséghez, amit egy idős férfinak, családapának és a cész zászló vivőjének erkölcseiben meg kell őriznie.
5: Hát igen, te szent és érdemes asszony vagy.
1: Ezt a mondást szívesen ismételgette apám. És igaz is, hogy anyám minden vasárnap eljárt a templomba egy nagybetűs könyvvel, mert nehezen olvasta a kisbetűket. Apám minden este eltöltött egy-két órát a kis Bacchus kocsmában, ahová eljárt Jeanette, a kintornás asszony, és Katrin, a csipkeverőnő. pecsenye sütő konyhánk cégére, a lúdláb királynő, akinek a lábán, mint tudjuk, úszóhártya volt, akár csak a libáknak és a kacsáknak, a Rue Saint-Jacques-on, a Szent Benedek templommal szemben nyikorgott a szélben. A három hajadonhoz címzett rőfös üzlet és a Szent Katalin képéhez címzett könyvesbolt között. Nem messze a kis Bacchustól, ahol Angelus barátot megfogták a poroszlók és egyházi börtönbe csukták. Jérôme Coignard úr adott hát órákat nekem, s néhány év alatt elérte, hogy elég sokra vittem a latinban. Iparkodott, hogy vonzalmat ébresszen bennem az erény iránt, amikor a bűn veszedelmére oktatott bizalmasan közölte velem, csak azért vesztette el a dicsőséget, hogy hosszú talárban és négyszögletes fövekben kollégiumi tanszékre léphessen, mert túlságosan szerette a bort és a nőket. E ritka érdemeihez járult még a szorgalom és a kötelességtudás is. S olyan pontossággal tartotta meg leckéit, amit az ember nem is várt volna el olyas valakitől, aki, mint ő, szüntelenül belesodródik egy nem annyira doktori, mint csavargói sors hányattatásaiba. Jó ízű lakommal közben hasznos leckét adott nekem, aztán körútra kelt a kis Bacchuszba és a Szent Katalin képébe, és így egy kis földdarabon egyesítve megtalálta azt, ami az ő paradicsoma volt, a jó bort és a könyveket. A könyvesboltot rejtelmes báj övezte szememben. Itt láttam először mesztelen nőt. Éva volt egy metszetes bibliából. Nagy hasa volt, kissé rövid lábszára. Egy hollandi táj közepén társalgott a kígyóval. Kezdtem kedvet kapni a könyvekre. És arra, hogy teljesebb fogalmat szerezzek a nőkről, mint amit a Biblia Éváról adott. Jeanetta kintornás asszony egy este a Szent Benedek templom árkádjai alatt megtanított arra, amit én még nem tudtam, ő meg már régóta tudott. Katrin tartózkodó modorú volt, amiért is nagyon féltem tőle, és nem mertem megmondani, milyen csinosnak tartott. Vízkereszt éjszakáján, 19. születésnapomon a pecsenye konyhában ragyogott a libazsírral illatozó vidám tűz, s gőzölgött a leveses tál a fehér asztalterítőn, amelyet mesterem, apám és én ültünk körül. Anyám behozta a pecsenyét, és az asztalra helyezte, amitől apám meghatódott, mert váratlanul teli szájjal felkiáltott.
4: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy!
6: Asszonyunk valóban hasonlatos az írás erős asszonyaihoz. Isten szerint való feleség.
7: Hála Istennek, sohasem szektem meg azt a hűséget, amelyet férjemnek esküdtem, és remélem, hogy most, amikor a nehezén túl vagyok, halálom órájáig sem fogok hibázni ebben.
6: Első pillantásra láttam, hogy tisztességes asszony, mert olyan nyugalmat éreztem maga mellett, aminek több köze volt a mennyhez, mint a földhez.
7: Ha Koanyár úr 20 évvel ezelőtt ismert volna, egészen másnak látott volna, mint amilyen a pecsenye konyhában a nyársak tüze mellett a leveses tála gőzébe lettem. Nincs olyan csúnya asszony, aki ne tehetne rosszat, ha kedve támad hozzá.
9: Szalamandra! Szalamandra! A tűzhelyen! Szalamandra! Szalamandrát látok!
4: Már megbocsásson, uraságod, én nem látok itt egyebet, csak az uraságodtól szétszórt pergét. És semmiféle szalamandrát. Nem is nagyon bánom. Csúnya állat az.
9: Mekkora tévedés! Nőkhöz hasonlítanak, és szépségük tökéletes. Nem, milyen együgyű vagyok. Filozófusnak kellene lenni ahhoz, hogy az ember szalamandrát lásson. És nem hinném, hogy ebben a konyhában akadna filozófus.
10: Akkor könnyen csalódnék, uram. A teológia doktora vagyok, a szabad művészetek mestere. És ime nyársforgató Jakobus a növendékem. Kívülről tudja Poliusírus szentencia.
9: Nagyon valószínű, hogy ez a szalamandra a maga tanítványa kedvéért jött. Engedje meg, hogy ifjú növendéke a tűzhelyhez közeledjék, és megmondja, nem lát egy nőhöz hasonló valamit a lángok fölött.
11: Talán látok valamit.
9: Annak a rendeltetésnek a jele ez, hogy tudós válik magából, és talán mágus is. Azt hiszem, pesönyösütő uram, hajlandó nekem adni a fiát, hogy tudóst és tekintélyes embert csináljak belőle.
5: Uraságodnak ez a szándéka, semmiképpen sem akadályozom meg abban, hogy jót tegyen a fiammal.
7: Azzal a feltétellel, hogy ez ne történjék lelki üdvösségének a rovására, meg kell esküdnie, uram, hogy jó keresztény.
5: Borbála, te szent és érdemes asszony vagy, de kénytelen vagyok ezelőtt az uraság előtt mentegetni udvariatlanságodat.
9: Akkor hát ebben megegyeztünk. És magának, abbé úr, kétségtelenül nem lesz kedve ellenére, hogy görögből fordítson a házamban. Magától értetődik, hogy kellő fizetésért.
6: Maga nagyszerű halandó uram, és megtiszteltetésnek érzem, hogy szolgálatára állhatok. Két bútort részesítek nagy megbecsülésben, az asztalt, mely tudós könyvekkel s ízletes fogásokkal megrakottan hordozója a test és a szellem táplálékának, és az ágyat, amely épp úgy kedvez a szelíd pihenésnek, mint a kegyetlen szerelemnek. Ha megtalálom az urnál ezt a két becses bútort, halhatatlan dicsérettel övezem nevét, mint jótevő.
9: Ez hát rendben van. Mindkettőjüket várom holnap reggel.

0: Kastara kuul!
1: Tyyska!
0: Kastara kuul!
1: Tyyska on kastara kuul!
2: Nökuraim! Oo, ez csak az Atanor tüze.
3: Ó, uram, azt hittük a kastély lángol, mint a kiszáradt szalma. De úgy látom, uram az alkímia művészetét gyakorolja.
2: Nem titkolom el maguk előtt, hogy nagyot haladtam benne. De azért még nem találtam meg azt, ami munkámat teljesítezi. Éppen mikor ezen az ajtón dörömböltek, sikerült felfognom a világ szellemét és az ég virágát, amely nem egyéb, mint az igazi megifjító forrás. Ért egy kicsit az alkímiához, kanyar úr?
3: Némi fogalmat szereztem róla a könyvekből, de úgy tartom, gyakorolni veszedelmes és ellentétes a vallással.
2: Maga sok sokkal okosabb ember sem, hogy ne ismerné a repülő sast, a Hermész madarát, a hollófejet, a zöld oroszlát és a főnix.
3: Hallottam róla, hogy ezek a nevek a bölcsek kövét jelölik, de kételkedem benne, hogy lehetséges a fémeket átalakítani.
2: Mi sem könnyebb nekem, mint hogy véget vessek a maga kételkedésének. Vegye szemügyre, uram, ezt a részpénzt. És főként a kerekfoltot, amely átjárja. Ez valójában a kő hatása, mely ezüsté változtatja a rezet. De ez még csak semmiség. Zafír, opál, smaragd, gyémánt, íme. Ez a néhány művem kellőképpen bizonyítja magára, hogy e művészet nem egy hóbortos agyvelő álma.
3: Uram, azt tanácsolnám, hogy ne mutogassa ezeket a kíváncsiskodóknak. Azt mondják majd, hogy csak az ördög hozhatott létre ilyen drága köveket, és boszorkánypert indítanak maga ellen.
2: Legyenek nyugodtak, uraim! Ha az ördög olyan, ami ennek mondják, akkor nem lakhatik olyan magas rendű elemben, mint a tűz. Én úgy vélem, hogy a keresztények megrágalmazzák a sátánt és a démonokat, hogy valamely ismeretlen világban létezhetnek az embernél még gonoszabb lények, ez lehetséges, bár majdnem elképzelhetetlen, ami pedig a maguk sátánját. Nem tekintem olyan megvetendőnek, és ha véletlenül csak ugyan léteznék, nem ocsmány állatnak tartanám, hanem inkább kis szilfnek. Vagy legalábbis egy nagyon gúnyoros, nagyon okos fémgyúró gnómnak. Most belátja már, fiam, hogy a tűz az igazi elem? Míg a földből képzett teremtmények nem jutottak túl a tökéletesség egy bizonyos fokán, a fejünk fölött elhaladó ködök, lágy gőzök, világosságok, a bíbornak és aranynak mozgó szigetei, imádatra méltó népek tartózkodó helyei. Szilfeknek és szalamandráknak nevezik őket. Végtelenül kedves és szeretetre méltó lények. Lehet is, illik is, hogy olyan egyesülésekre lépünk velük, amelyeknek gyönyörei felfoghatatlanok. A szalamandrák olyanok, hogy mellettük az udvar, vagy a város legszebb nőszemélye is csak visszataszító nőstényvajon. Szívesen adják magukat oda a filozófusoknak. Ezeknek a kinyilatkoztatásoknak, fiam, hasznát veszi majd, mert biztos jelekből ismertem fel, hogy maga egy szalamandra ágyába rendeltetett.
4: Jaj, uram, ez a rendeltetés megfélemlít. Elkerülhetetlenül azt kell gondolnom, hogy ezek a hölgyek démonok. Félnék, hogy elveszítem velük a lelkemet.
2: A maga okoskodása, fiam, nyomorék a tudatlanságtól, és érveinek gyöngesége elcsüggeszt. Hogyan is lehet megkülönböztetni, mi az, ami természetes, és mi az, ami nem természetes? Jó, tegyünk úgy, mintha elismernénk, hogy lehet a természet ellen is cselekedni. Vajon az ilyen cselekedetek ettől már rosszak vagy kárhoztatandók? Hiszen tudjuk, hogy a moralisták szerint az erény, voltak éppen erőszak ösztöneinken, küzdelem az eredeti, az ősi emberrel. Ha pedig bevallásunk szerint az erény természetellenes, akkor nem ítélhetnek el bármilyen cselekedetet sem azért, ami az erénnyel közös benne. Az első férfi és az első asszony századokon át élvezte a lég szellemének gyönyörűséges öblését, és ez megőrizte örökké tartó fiatalságukat, miért is kellett, hogy az emberi nem ősei beleunjanak-e fenséges gyönyörökbe, és egymásban keressenek bűnös örömöket. De agyagból gyúrták őket, az iszap ízlése megmaradt bennük.
3: Ebből a hosszú beszélgetésből csak egy álomzavaros emléke maradt bennem. Katrin képe megfoghatóbb volt. Akármilyen magasztos dolgokat hallottam, nagy kedvet éreztem ahhoz, hogy Katrint lássam.
0: Nyársforgató Jakab,
3: szólt hozzám egy napon jó mesterem.
0: Téged nem lepnek meg az erkölcs változásai a századokon keresztül? Azért elmélkedem erről, fiam, mert be akarom költöztetni szellemedbe azt a megbízható és üdvös gondolatot, hogy nincs jó erkölcs a valláson kívül. És hogy azoknak a filozófusoknak maximái, akik valamilyen természetes erkölcsöt akartak uralomra juttatni, nem egyebek csodabogaraknál, agyrémeknél. A jó erkölcsre nem lehet érvet találni a természetben, mely önmagában véve közönyös. Épp úgy nem tud rosszról, mint jóról. Jó erkölcs csak az isteni igében van, amelyet nem szabad áthágni. Kivéve, ha később kellőképpen megbánjuk. És ezért kell csodálni a keresztény vallás berendezkedését, mely az üdvösséget leginkább a bűnbánatra alapítja. Figyelemre méltó dolog, fiam, hogy a legnagyobb bűnösökben lehet megtalálni a legnagyobb szentek anyagát. Nyersforgató Jakab, ha jól megértettél, nem emészted magad nyomorúságos gondban, hogy e világ szerint légy tisztességes ember, hanem egyedül azt a bűnbánatot keresed, hogyan tehetsz eleget az isteni igazságnak.
2: Fiam, arra kérem, jöjjél. Fontos titkot akarok közölni magával. Nem akarom megbántani, és azért nem hiszem, hogy még bármilyen kétség maradt magában a szilfekes szalamandrák létezése felől, mint hogy beavatásának éjszakája után nem volt semmiféle tisztátalan érintkezése asszonnyal, elnyeri majd megtartóztatásának jutalmát. Ez a gömb telítve napsugár porral, amely túlságosan finom ahhoz, hogy az ember durva érzékei észrevehessék, de különösképpen alkalmas arra, hogy felszítsa a bennünk is meglévő tüzet. Mihelyt feltörte a gömb nyílását lezáró pecsétet, és belélegezte a belőle felszálló napsugárport, felfedez majd ebben a szobában nőkhöz hasonlatos lényeket, de sokkal szebbeket, mint valaha is bármiféle nő volt. Ezek valójában szalamandrák. Semmi kétség, az jelenik meg magának először, akit múlt évben apja pecsenye konyhájában láttam, mert kedvet érez magára. És azt tanácsolom, a legrövidebb időn belül elégítse ki e szalamandra vágyait. Nem sokára meglátja majd, hogyan teljesül be pontról pontra, amit jeleztem. Isten vele!
4: Miért ne? Miért ne?
5: Bocsásson meg. Dasztarák urat keresem.
4: Asszonyom, itt nincs semmilyen Dasztarák úr. Csak maga van meg én. Vártam magát, maga az én szalamandrám.
6: Bolond!
4: Ez természetes is. Ki ne lenne bolond a helyemben?
6: Minthogy Dasztarák úr nincs itt, én nem tehetek más, távozom.
4: Nem, maradjon.
6: Nem tudja, hamarosan visszatérek.
4: Nem, asszonyom, sokáig nem tér vissza. Magamra hagyott a szalamandrákkal.
6: Mi?
4: De nekem csak egy kell közülük, és az maga. Szeretem.
6: Engedjen! Engedjen!

0: Hogy hívják?
1: Jáhelnek hívnak.
0: Jáhel. Szeret egy kicsit.
1: De uram, azt hiszem azután, amit az előbb egymásnak mondtunk. Sértés, ha ilyet kérdez. Minden erőszakosságával és minden hevességével sem ment volna semmire, ha nem tetszett volna nekem. Az imént, amikor alva találtam a karos székében, úgy láttam, érdemes férfi. Megvártam, amíg fölébred. A többit már tudja.

ne legyen olyan hirtelen, és ne csak magára gondoljon. Szerelemben nem szabad önzőnek lenni. Ez az, amit a fiatal emberek nem tudnak eléggé, de meg lehet nevelni.

0: Van egy fésűje?
1: Olyan lettem, mint egy boszorkány.
2: Nincs fésűm, egy szalamandrát vártam. Imádom magát.
1: Imádjon, barátom, de legyen titoktartó. Maga nem ismeri a nagybátyámat. Ha ő tudná...
2: Mit tenne?
1: Oh, velem semmit, de magával sok rossz. Oh. Moszáid nem közönséges erejű ember. Nem lehet tudni, mennyi idős, én magam sem tudom, amióta ismerem, mindig öreg volt. Bankja volt Lisszabonban, de ott történetesen megölt egy keresztényt, akit rajta kapott Miriam nénémmel. Megszökött és engem is magával vitt. Azóta egy anya gyöngétségével szeret. Elnézeget, miközben alszom. És olyankor sír.
2: Maga nála lakik?
1: Igen, az őrházában. A park másik végén.
2: Szóval abban a kis házban van bezárva?
1: Moszáid féltékenyen őriz. És az egész világon mást sem szeret, csak engem, meg 6 kis csésze aranyat, amit Lisszabonból hozott magával. Csak ugyan nem jön hamarosan Dasztarak úr.
2: Úgy hát maga ennek a vén bolondnak a nymfája. Gyakran szokása szalamandraként szerepelni ebben a kastélyban?
1: Ó, nem is értem magát. Semmilyen nőt nem tűr meg, és nekem igazán kellemetlen találkozni és beszélni vele. Azért jöttem, hogy arra a járandóságra, amivel a nagybátyámnak tartozik, a héber írások fordításáért, egy kis pénzt kérjek tőle. Mert éppen nagyon hiányzik.
2: Ó, igen. Dasztarak úr eltökélten megveti a pénzt. Ezért sajnos nekem is elfelejtette megadni a fizetésemet. Ennyi maradt.
1: 3 tallér.
2: Ez maradt. Legyen oly kegyes, hogy elfogadja. És nem lehetek oly szerencsés, hogy viszont lássam.
1: De lehet. Valahányszor megszökhetek a kis házból éjszakánként, ahol őriznek.
2: Csak arra vigyázzon, hogy az én ajtóm a 4. jobbra a folyosón, és hogy az 5. Kuanyár Abbé, az én jó mesteremé.
1: Vissza kell térnem a nagybátyámhoz. Isten vele.
3: Dasztarak úr nem mulasztott el, hogy este vacsora után meg ne kérdezze tőlem, mi újság a szalamandrákkal. Azt feleltem, hogy a találkozás felül múlt a reményeimet, de ami egyebeket illet, azt hiszem kötelességem, hogy az ilyesféle kalandokhoz illő tapintatosságba burkolózzam. Jahel már 3. koccantott az ajtómon. Sokkal kényelmesebben megvoltunk az én szobámban, mint Dasztarak úr dolgozó szobájában, és ami megismerkedésünk alkalmával történt, csak gyerekjáték volt ahhoz képest, amit a szerelem ezen a 2. találkozáson sugallt nekünk. Virradatkor tépte ki magát a karomból, 1000 esküvéssel, hogy hamarosan újra felkeres, és lelkének, életének, az ő szerelmetes kis kakasának nevezett. Azon az estén jó mesterem és én a Rue de Grenelle ellen sétáltunk. Ahhoz a csinos házhoz közeledtünk, melyben a jó szerencse Katrin nagyságot elhelyezte. Katrin az erkélyen vizes kancsóval a kezében virágait öntözte. Nevetett, és egy csókot küldött. Mire egy kéz kinyúlt az ablakon, arcul ütötte Katrint, aki annyira megijedt, hogy leejtette a vizes kancsót, az pedig kis híján jó mesterem fejére esett. Aztán eltűnt a megpofozott szépség, helyette megjelent az ablakban a pofozó, kihajolt a rácson, és lekiáltott hozzám.
4: Istennek hála, uram, hogy maga nem az a kapucínus. Nem szenvedhetem, hogy a szeretőm csókokat küld annak a bűzölgő baromnak. Ezúttal legalább nem kell pirulnom a választása miatt. Tiszteljen meg azzal, hogy feljön. Éppen készen áll a vacsora. Legkötelez, ha megosztja velem. Az abbé úrral együtt.
5: Nyársforgató Jakab fiam. Nem utasíthatunk vissza így udvarias meghívást.
4: Ne is törődjenek ezzel a sikítozással. Katrin jajgat a szobában, ahová bezártam.
5: Ó, uram, meg kell neki bocsátani. Hát olyan nagy a bűne, amiért egy csókot küldött az én fiatal tanítványomnak, szomszédjának és bajtársának, abból az időből, amikor mindketten szerényen éltek, és a szép lány bájai csak a kis Bacchus lugasában ünnepelték. A féltékenység ódivatú, hóbortos érzés, barbár elkölcsök szomorú maradványa, és nem szabad, hogy nyoma legyen előkelő úri lélekben.
4: Abbé úr, nem vagyok féltékeny, de nem tűröm el, hogy egy nő gúnyt üzzön belőle.
5: Na! Engedje meg, uram, hogy Katrin velünk vacsorázzék. Felderíti az asztalát. A nők hűtlensége csöppet sem ront az arcukon. A természet, mely kedvét leli abban, hogy felékesítse őket, közönyös a hibáik iránt. Utánozza a természetet, uram.
4: Legyen.
0: Ott van. Hason fekszik az ágyon, a fejét a párnába fúrt, és nézzék csak, milyen nevetséges, hogy minden zokogásra emelkedik egyet a fara. Na nézzék csak, íme hát ez az, amiért annyi bajt okoztunk magunknak, és annyi butaságot követünk el. Katrin, jöjjön vacsorázni. Na, gyere, babám. Kejferribant! Az ördög be is, abbé. Maga a kegyházi ember megmondhatná nekünk, miért szeretik a nők a kapucínusokat.
5: A kapucínusok alázatosan szeretnek, és semmitől sem húzódoznak. Továbbá az is az oka, hogy sem az elmélkedés, sem a csiszoltság nem gyöngíti természetes ösztöneiket. Na, uram! A bora nagyszerű!
0: Túlságosan is megtisztelt. Ez Geri Tóth úr bora. Elvettem a szeretőjét, épp úgy elvettem a palackjait is.
5: Semmi sem jogosabb, látom, uram, az előítéletek fölé emelt.
4: Nem hiszek az erényben.
5: Igaza van.
4: Amilyen szabással az emberi állat készült, nem is lehetne erényes valamilyen eltorzulás nélkül. Nézze csak meg például ezt a szép lányt, aki velünk vacsorázik. Kis fejét, csinos mellét, csodálatosan gömbölydett hasát, és a többit. Vajon személyének melyik részén lakozhatnék? Akár csak egy szemernyi erény is, ha? Egyáltalán nincs is rá hely. Annyira tömör mindez, annyira telített, feszes és domború. Bevallatom magának, hogy nem hiszek Istenben.
5: Ezért már kárhoztatnom kell, uram. Hinni kell Istenben, és szentni kell Istenben, és szent vallásunk minden igazságában.
0: Gúnyolódik.

0: Csüggedésben és csüggedésben voltam, Angelus barát tanácsára elmentem a kapucinusok templomába gyertyát gyújtani, és másnap találkoztam is a sétányon Geri Tódurral, aki nekem adta ezt a házat minden bútorával, és a pincét is tele azzal a borral, amit iszol.
1: Fúj, belekeveri Istent az ilyen piszkos ügyekbe. Ez már annyira felháborító, hogy az embert még akkor is bántja, ha ateista.
2: Uram, összehasonlíthatatlanul többet ér Istent belekeverni piszkos ügyekbe, mint ahogy ez az egyszerű leányzó cselekszi, mint a maga példájára elűzni abból a világból, amit teremtett. Ha nem is egyenesen ő küldte azt a dúsgazdag adóbérlőt Katrinhoz, de legalábbis megengedte, hogy Katrin találkozzék vele. Mert abban nyilván egyetért velem, hogyha van rend a világban, ez a rend isteni. És minden rend forrásából és kútfejéből ered. De ne sajnálja a fáradtságot, uram, hanem nyittasson egy másik palackot, mert nagyon szomjasak vagyunk.
1: Ágaskodik aló havad, erősen ül a jó lovag. Persze, ha nyergében a donna, ej, zimezuma! A vasat üsd, amíg tüzes, szól a leányzó, most tüzes! S adol a liszt nevét, kimondja, ej, zimmezumma!
3: Pukkadjon minden irigyen, férjem bölbő herceg legyen! A titkárságot már meguntam, ej, zimmezumma! Ha suttognak, nem érdekel, egész Párizs megénekel. A bogrisnak nincs másra gondja, ej, zimmezumma!
1: Akart vagy a hüvely teszi, arom legyen főhercegi. Mindegy, mi dolgozik ki a bunkra, ej, zimmezumma! Vájék egészségére! Dabbé maga nem iszik!
0: Zsakó, tudom, hogy soha többé nem szeretek más, csak magát.
1: Na, új palac!
2: Mit törődünk vele? Miféle kéz az, amelyik ilyen durván, közönséges, sőt talán nevetséges okból döngeti a kaput? Tekintsük úgy, hogy megkeményedett, megromlott lelkünk kapuján döngetnek. Gondoljunk az örökké valóság. Így módon húzhatjuk a legnagyobb hasznot, de különben jelentéktelen és léha esemény.
1: Ez a maga mulatságos ember, abbé. Amilyen erővel ütik a kaput, majd még be is törik.
4: Rablók ezek, Jézus! Lemészárolnak minket! Ez a büntetésünk, amiért elküldtük a kisbarátot. Baj éri a házat, ahonnan elkergetnek egy kapucínus.
1: Állat! Ez az átkozott csúhás minden butaságot el tud vele hitetni. A rablók udvariasabbak volnának, vagy legalábbis tapintatosabbak. Ha, ez az őrség lesz.
4: De hiszen az még rosszabb.
1: Olyan, ma jól elverjük. Megyek, és felderítem az ellenséget.

0: Hoş gördünüz Barok.
1: Ya.
0: Eski adamış Laka. Lomu Fakya.
1: Az lehetetlen. Hiszen e pillanatban az öreg felesége mellett alszik.
2: Hát a kísérlete, de nagyon hasonlít rá. De még egy szellem sem tudná ilyen jól utánozni, annyira nevetség.
1: Csak ugyan dől a gerítód uraz?
2: Ő maga az Katrin, ha szememnek hihetek.
1: Milyen szerencsétlenek a nők. Sohasem hagyják őket nyugton. Mi lesz belőle?

0: kapinának el, uraim, különböző szekrényekbe?
1: Meg lehetne próbálni. De hogyan lehetne magunkkal együtt bezárni ezeket a széttört, vagy legalábbis lenyakazott palackokat? Ezt a pástitomot, ezeket a tányérokat, és a kisasszony ingét, mely áttetsző rózsaszín fátyolt képez szépségek körül.
0: Talán elég volna, ha Danketil urat eldugnám a felső szobában. Az abbét bemutatom, mint nagybátyámat. Zsákó urat, mint az öcsémet.
2: Nem úgy, hogy én magam hívom meg, Delagerizod urat. Eljön is! Vacsorázzék vele!
0: Könyörgöm, uram, ne tegye!
1: Hallgasson a kisasszonyra!
2: Meghívom!
0: Jaj, el vagyok veszve!

0: Úristen! Szétrepett a feje.
1: Abbé, nyújtsa kezét, maga bátor ember.
2: Valóban, azt hiszem, hogy némileg embert töltem. De nem vagyok annyira elfajult, hogy ez dicsőségnek tekintsem. Nekem elegendő az is, ha nem kapok érte túl heves szemrehányást. Nem arra születtem, hogy lakályokkal verekedjem.
1: Ó, nem ez a legrosszabb a maga esetében, hanem azt hiszem, agyonütött egy fő adóbérlőt.
2: Ez valóban igaz?
1: Olyan igaz, mint hogy én belöktem a kardomat ennek a söpredéknek a belébe. Veszedelembe jutottunk. Engem az fenyeget, hogy a Bastille-ba dugnak. Magát pedig Abbé úr felakasztják tanítványával együtt, aki pedig nem ölt meg senkit.
2: Ez nagyon is igaz. Talán el kell hagyni majd Párizst. Sőt, talán Hollandiába kell szöknünk. Van egy javaslatom. Remélem, kellemes lesz magának. Nyersforgató meg én egy romladozó alkimista kastélyban lakunk, ahol könnyen eltölthet 12 órát is anélkül, hogy meglátnák. Oda vezetjük, és ott várjuk be, amíg útnak indulhatunk.
3: Danketil úr semmit sem tudott felhozni ezen érvek ellen. Megegyeztünk abban, hogy jó mesterem Danketillel óvatosan előre nyomul, és észrevétlenül elrejtőzik a szobában, én pedig kissé hátra maradok figyelni. Abban a pillanatban, amikor két társam már előre indult, a vállamra nehezedett egy kéz.
4: Nem is bánom, fiam, hogy egyedül találkozhattam magával, és amíg még nem késő, óvhatom egy nagy veszélytől, amely egyszer majd fenyegetheti magát. A maga szalamandrája talán még nem világosította fel magát egyik leghevesebb szenvedélyéről, a féltékenységéről. Tudja meg, fiam, a szalamandrák nem hagyják magukat büntetlenül elárulni. Rettenetes bosszút állnak a hitszegőn. Az isteni Paracelsus mesél erről egy példát. Egy német városban, Stauffenben élt egy alkimista filozófus, és akárcsak maga, ő is érintkezett egy szalamandrával. Volt olyan romlott, hogy gyalázatosan megcsalta egy asszonnyal. Egy este, amikor új szeretőjével és néhány barátjával vacsorázott, a vendégek egy csodálatos formájú zombot láttak ragyogni fejük felett. A szalamandra azért mutatta meg, hogy belássák, nem érdemelte meg azt a méltatlanságot, amit barátja elkövetett vele. Ezután a felháborodott mennyei személy kutaütéssel sújtotta a hűtlet.
5: Halljad az átkot, melyen Illés átkozta vala az elvetemű tréfátűző gyerekeket. Halljad a kiközös ítés, melyen Bárák sújtotta vala Méroc. El kell hoztatlak Árgitariel nevében, akit a csaták urának is neveznek, lángoló kardot tartja kezében. Átadlak a pusztulásnak, Sárdalifon nevében, légy átkozott kutya, légy kiközösítve disznó, légy átkozva a gömbök nevében, légy átkozva a kerekek nevében, légy átkozva az Ezékiel meglátta titokzatos állatok nevében, a gömbök nevében, a kerekek nevében, a titokzatos állatok nevében, szállj le azok közé, akik nincsenek többé.
6: Kegyeskedjék megmagyarázni, ó mesterem, azt az eléggé különös véletlent, amelyben ma reggel részünk volt.
2: Tudd meg hát, fiam, elértünk a kastély felső emeletére Danketin. Bevezettem ezt a fiatal nemes urat a szobádba, mint ahogy te meg én megígértük neki. Levetkőzött és azonnal el is aludt, mint jó magam. Egy idő után éreztem, hogy valaki a karomat rángatja. Azt hittem, a poroszló jött, értem, hogy az egyházi bíróság elé vezessen, és azt fontolgattam magamban, hasznos dolog lenne betörni a fejét a gyertyatartómmal. Sajnos, Nagyon is igaz, fiam, ha egyszer letértünk a szelídség és mértéktartás útjáról, azonnal kénytelenek vagyunk az erőszakot erőszakkal fenntartani, kegyetlenséget kegyetlenséggel, és az első véteknek az a következménye, hogy újakat hoz létre. Azt hittem már, hogy a poroszló emelkezett rám, és láttam már magamat az érsek börtönében, amikor felismertem Danketil úr arcát és hangját. Abbé, mondta nekem, különös kaland esett meg velem nyárs forgató szobájában. Mi alatt aludtam, egy nő ágyomban lopódzott.
6: Oh.
2: És becézések, gyöngéd nevek, forró csókok záporával ébresztett fel. Széthúztam a függönyt, láttam, hogy a legszebb nő a világon. De rögtön nagyot sikított, ingerülten elfutott, de azért nem olyan gyorsan, hogy ne érhettem volna utol, és ne foghattam volna meg a folyosón, ahol szorosan magamhoz öleltem. Amikor összekarmolt annyira, amennyire becsülete megkövetelte, elkezdtük a kimagyarázkodást. Örömmel hallotta, hogy nemes ember vagyok, és pedig nem is a legszegényebb. Találgattuk, kihez jöhetett ez a szép személy, és megegyeztünk abban, hogy ehhez a vén bolond Dastarakhoz, aki a veled szomszédos szobában, sőt, talán tudtod nélkül, a te szobádban enyeleg vele. Nem gondolod?
6: Nagyon valószínű.
2: Nem is kétséges, ez a baszorkánymester gúnytűz belőlünk a szalamandrával. Az igazság pedig az, hogy ezt a szép nőt ölelgeti. Csaló!
6: Kérem, jó mesterem, folytassa az elbeszélést.
2: Megkurtítom, fiam, Danketil úr előadását. Erősködött nekem, hogy rendkívüli szépséget, bájt, kellemetességet lát ezen a lányon. Beszédét azzal fejezte be, hogy tudom-e a nevét, és hogy kicsoda. A róla festett arcképről feleltem, Mosaid rabbi unokahúgára ismerek benne, Jahel nevezetűre, akit véletlenül én is megcsókoltam egy éjszaka, ugyanezen a lépcsőn. Danketil úr azt felelte, remélem, hogy más különbség is van, mert ami engem illet, én jól megszorongattam. A leghatározottabban azt mondta nekem, szeretem ezt a lányt, és tudja meg, abbé úr, hogy magunkkal viszem a postakocsin. Igyekeztem rávenni, hogy visszavonja elhatározását, de ahelyett, hogy beszédem kijózanította volna, arra unszolt, keressem meg Jáhelt, és bírjam szökésre. Egy holland vászon kelengye, asztali edény, ékszerek és csinos évjáradék ígéretével. Nem akarom elhallgatni előled, hogy engedtem-e fiatal nemes ember álhatatos kéréseinek. Nem akarom szebb színben feltüntetni hibáimat. Bevallom hát neked, hogy elbújtam egy csipkebokor mögé, és ott várakoztam, míg Jahel megjelenik ablakában. Intettem neki, hogy jöjjön le! Tudtára adtam, milyen szándéka van vele Danketil úrnak. Ez a Pimasz, mondta. Oly könnyű nőnek tart engem? Szereti magát, feleltem. Hát nem szereti, ha imádják magát? Azt válaszolta, leveses tál kell nekem. Leveses tál, de jó nehéz ezüstből legyen. Mondja meg neki, abbé úr. Mit mondjak meg, kérdeztem. Hát, hogy tisztességes lány vagyok, s nem vagyok hajlandó vele menni, csak szabályszerű kötelezvény ellenében, amit ma este indulás előtt aláír. Éppen a pontnál tartottunk megbeszélésünkben, amikor meglepett bennünket a vén Mosaid. Jahel a szobájába menekült, én pedig magamra maradtam kiszolgáltatva az Isten gyilkos dühöngésének. Csak attól félek, hogy háromszoros lakattal zárja be unoka húgát.
7: Ó, de magas a lépcső!
6: Várjon, Jahel! Várjon, uram!
1: Nyársforgató úr, szóval el akarja venni valamennyi szeretőmet. Katrin után Jahelt. Hihetetlen.
6: Jahel.
2: Fiam, hagyjuk nekik a fülkét.
8: Mi ketten majd a kocsi derékban tesszük meg az utat. Nem késlekedhetünk tovább.
3: Juvisy-ben váltottunk először lovat. Reggel érkeztünk oda esőbe. Amikor beléptem a postafogadóba, Jáhel már ott ült a kandalló mellett, a lábát melengette, s látni engedett egy kis darabos helyemharisnyájából, mely nagy izgalmat keltett bennem, mert lábára kellett gondolnom, és pontosan elképzeltem a bőrt, a fejheket, és mindenféle hatásos részletet. Belenéztem a szemébe, a tűzhely lángja tükröződött benne.
6: Jáhel, nagyon szerencsétlen vagyok. Maga elárult, és már nem szeret.
9: Ki mondta magának, hogy már nem szerette?
6: Sajnos, kisasszony, ez eléggé kitűnik a viselkedéséből.
9: Ugyan, csak nem iridli tőlem azt a hollandi vászon kerengyét, és azokat a vésett ezüstedényeket, amit ettől az úriembertől kell kapnom. Csak egy kis titoktartást kérek magától. Addig, amíg Danketi beváltja ígéretét. És meglátja majd, hogy éppen olyan leszek magához, mint voltam.
6: S miközben én várok, vetélytársam élvezi a kegyét.
9: Ne gyötörje magát ilyen semmiséggel. Mert csak az ad neki értéket, amit maga gondol róla.
6: Amit én gondolok róla, szörnyű. És félek, nem élem túl a maga árulását.
9: Higgy el, barátom, egyikünk se hal bele. Ne legyen okos. Ne árulj el, milyen érzelmek bántják, és ígérem magát. Később megjutalmazom tapintatáját.
6: Oh. Ja, valaha legdrágább gyönyörűségem volt, ha visszaemlékeztem gyöngétségeinkre. Most pedig ez lett legkegyetlenebb gyötrelmem. Mert arra kell gondolnom, hogy maga egy másik férfival ugyanolyan, mint velem volt.
9: Egy nő nem minden férfi mellett ugyanaz a nő. Elismerem, hogy bánatot okoztam magának, de ez nem ok arra, hogy százszor is megkínozzon, hiába való sirámaival. Zsákó, látja az úthajlásánál azt a kocsit?
6: Igen.
9: Ugyanakkor állt meg, mint mi, és azóta várakozik. Itt átkövet bennünket. Hasonlít ahhoz, amelyben nagybátyám még kislánykoromban magával vitt Párizsba, miután megölte a portugált. Remegek, ha arra gondolok, milyen állapotban lehetett, mikor üresen találta a szobát. És a lepedőt még hozzáerősítve az ablakhoz, amelyen keresztül megszöktem, hogy magukkal együtt meneküljek.
6: Azt akarja mondani, Jáhel, ugye, hogy Danketi úrral.
9: Jaj, milyen szőrszál hasogató! Hát nem mindegyütt utaztunk el. De én félek.
6: Csak nem attól, kisasszony, hogy a nagybátyja ilyen öregen és ilyen gyönge állapotban a maga üldözésére rohan. Nem törődik az egyébben, csak a kabalával.
9: Maga nem ismeri őt. Egyébben sem törődik, csak velem. Épp annyira szeret, mint amennyire utálja az egész világot. Úgy szeret, hogy...
6: Hogyan? Hogyan szereti?
9: Mindenhogyan. Szóval... szeret.
6: Borzadva hallgatom. Tehát ez a Muszájid nem azzal az önzetlenséggel szereti magát, amelyik oly szép egy aggastyántól és annyira illik egy nagybácsihoz? Mondjon el mindent, Jáhel.
9: Hiszen maga jobban elmondta, mint én.
6: Megáll az eszem. Hát lehetséges ez az ő korában?
9: Kedvesem. Magának nem csak a bőre fehér, hanem a lelke is. Milyen könnyű magát megcsalni, csak akarni kell. Elhitetik magával, hogy Muszájid 130 éves, amikor alig múlt 60. És hogy egy nagy piramisban élt, amikor a valóságban bankja volt Lisszabonban. És csak rajtam múlt, hogy nem maradtam szalamandra a maga szemébe.
6: Hát, igazat beszél. A nagybácsia?
9: Igen. Azt hiszi, hogy Kuanyá rabbi a vetélytársa. Ösztönösen gyűlölte már az első látásra. Én nagyon is hálátlan voltam, amikor egy ilyen jó nagybácsit ott hagytam. De rettentően szerettem volna gazdag lenni. És ez természetes is, amikor az ember szép és fiatal. Csak egyszer élünk, akkor se sokáig. Engem nem tanítottak szép hazugságokra. A lélek halhatatlanságáról.
6: Ó, Jáhel. Nekem semmi sem hiányzott maga mellett. Mi hiányzott magának a boldogsághoz?
9: Ugye. Rossz előérzetem van. És az én előérzeteim sohasem csalnak. Megjósolom magának, Zsakó, hogy abból a kocsiból szerencsétlenség ér bennünket.
6: Azt akarja elhitetni magáról, hogy jós tehetség?
9: Az.
6: Szóval maga prófétanő. Ez aztán különös. Azt hittem, hogy a prófétanő legalábbis szűzek.
9: Az nem szükséges hozzá.
3: Jáhel nyugtalansága átragadt Danketil úrra is, anélkül, hogy bevallotta volna. Parancsot adott a postakocsisoknak, hajtsák meg jobban a lovakat. Túlzott gondosságból mindegyiküknek adott egy-egy palackot abból a borból, amit az abbé helyezett tartalékba a kocsi mélyé. A postakocsisok továbbadták a lovaknak a borból merített buzgalmat.

0: İşte. Hem dört hem boy.
1: Maydran buru da koçu.
2: Hala az eğne. Çak ilk fogamat vestet temel. Aşevo çeyip şefek.
0: Gazem ben koçuşum. Yo heyre ustak. Ez a batermer çok apró fának jó. Csirke fogom. Nem is tudom, miért nem döföm belétek a kardot.
1: Az ablaküveg is eltörő.
2: Hát azon még lehetne segíteni, ha leeresztik a függöny, de a palackok is ugyanolyan állapotban lehetnek, mint az ablaküveg.
0: Na, és vacsorázni sem fogunk. Te, gazember, erígy és keríts egy bognár, de igyekezve!
2: Arra gondoltam, ha Jáhel kisasszony hajlandó ideadni egy tűt azok közül, melyek a ruháját összetartják. Hamar csinálok belőle horgot, hogy halászhassak a folyóban.
1: Látom már, hogy vademberi állapotra jutottunk. De nem adhatok magának tűt, ha nem ad érte valamit cserébe. A tűadás azt jelenteni, hogy megszakad a barátságunk. Ezt pedig nem akarom.
2: Ó, akkor hát nagyszerű vásárt csinálok. Egy csókkal fizetek a tűért, kisasszony.
1: Itt van hát.
3: A folyón lefelé megyek, és keresek a meredek parton horgászásra alkalmas helyet.
0: Hala is, akkorák lesztek, mint az önbizalma, bizonyára jól lakunk.
3: Igyekszem, hogy ne csalódjanak!
0: Erről az éjszakáról eszembe jut a Párvai csata előtti éjszaka. Járőrben voltam, nem láttunk semmit. Ez már a háború nagy fortéjaihoz tartozik. Kiküldenek néhány embert az ellenség felderítésére, azok visszajönnek anélkül, hogy bármit is felderítettek vagy láttak volna. De a csata után jelentéseket írnak róla, és ilyenkor diadalmaskodnak a taktikusok. Szóval este 9-kor kiküldtek járőrbe 12 altisztel.
3: Jaj! Az istenit! Mi az?
4: Miért kiáltott? Mi baja? Miért kiáltott?
2: Miért is kiáltottam? Nem tudtam róla, hogy kiáltottam. Nyersforgató, nem láttál egy embert? A homályban nekem jött.
4: Jöjjön, álljon fel, mesterem! Vérzik.
2: Vérzem. Már halott ember vagyok. Megölt. Előbb azt hittem, hogy csak nekem jött és feltaszított. De meg is sebzett. És érzem, nem gyógyulok fel többé.
4: Kidöftele, mesterem.
2: Muszáhid, a zsidó. Nem láttam, de tudom, hogy ő volt. Honnan tudom, hogy ő, amikor nem láttam? Honnan is? Milyen furcsa. Számban a halál íze. Nem lehet meghatározni. Istenem, a te akaratod. De miért itt? Miért nem máshol? Ez hát a titok. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Domini exaudi orationem meam.
4: Meghal. Segítség!
5: Mi történt, fiam?
4: Segítsen, uram! Moszáit gyilkolta meg!
5: Moszáid ide érkezett egy öreg kocsiban, húga üldözésére, én pedig elkísértem, hogy arra intsem magát, fiam, térjen vissza házamba, munkájához. Láttuk nemrég a maguk batárját, amikor felfordult egy kerékvágásban. Abban a percben Moszáid leszállt a kocsiból, és lehet, hogy elment egy kis sétára. Vagy inkább úgy tetszett neki, hogy láthatatlanná váljék, ami hatalmában áll. Azóta nem láttam viszont, de nem ő gyilkolta meg Koányár abbét. Az elfek, fiam. Az elfek ölték meg mesterét. Így büntették meg, amiért elárult a titkaimat.
4: Ó, uram, mit számít az most, hogy Moszáid volt-e vagy az elfek? Segíteni kell rajta.
5: Ellenkezőleg, fiam. Ha emberi kéz sújtott le rá, könnyen meggyógyíthatnám varázsművelettel, de ha magára vonta az elfek haragját, nem menekülhet, kérlelhetetlen bosszújuk elől.
1: Mi az, mi történt? Kohanyár úr rosszul van.
4: Maga volt ez, kisasszony, aki a vesztét okozta. Halál a bosszú a maga megszöktetéséért. Moszáid ölte meg.
1: Isten, azt hiszi, talán olyan könnyű szép lánynak lenni anélkül, hogy bajt okozna az ember.
4: Sajnos, amit most mondott, nagyon is igaz. Csak hogy elvesztettük a legjobb embert a világon.
6: E pillanatban Kohányár abbé úr mélyet sóhajtott, megvillantotta a szeme fehérjét, Bőtiusz kötetét kérte, és újra elájult. A postakocsis azon a nézeten volt, vigyük a sebesültet Valár faluba, fél mérföldnyire innen. Elvittük egészen a faluig. Keleten rózsaszín fény szállt a látóhatár fölé, és a sápadozó égen fölkelt a hajnali csillag. Megszólaltak a madarak.
2: Istállóban hideg éjjel, mikor Jézus született, szamá ökör meleget fut rá, jól lehelletével. Szamár ökör akad itt Galliában ezer évvel. Szamár ökör akad itt, tőlük ennyi nem. Vesd el példámmal együtt mindazokat az igéket, amelyekre bolondságom idején tanítottalak. A bolondságom pedig sajnos éppen addig tartott, ameddig az életem. Óvakodj a nőktől és a könyvektől, mert elernyesztenek és gőgössé tesznek. Ne hallgass azokra, akik a jóról és a rosszról okoskodnak, mint ahogy én is tettem. Ne engedd, hogy szép beszédjük és szellemességük hasson rád, mert Isten országa nem a szavakban van, hanem a jó életben.
6: Megragadtam a takarón nyugvó kezét, csókokkal, könnyekkel borítottam. Hosszú órákig maradtam fájdalomba merülve ágy a lábánál. Viradatkor intett valami érthetetlent a kezével, és nagyot sóhajtott. Az volt az utolsó lehelete. Arca fenségessé vált a halálban, méltóvá a szellemhez, amely éltette, és amelynek elvesztét soha semmi sem pótolhatja. A Valári plébános úr ünnepélyesen eltemette Jerome Kohányár urat, gyászmisét énekelt, és feloldozást adott. Három nappal azután, hogy jó mesterem kilehelte lelkét, Tanketil úr folytatni akarta útját. Sohasem kedveltem társaságát, s abban a szomorú állapotban, amelybe jutottam, egyenesen gyűlöltem. Nem tudtam elviselni azt a gondolatot, hogy kövessem őt és Jachert. Közöltem ezt a szándékomat Danketil úrral. Eleinte igyekezett visszatartani, de aztán szívesen elbocsátott. Jáhel, mint hogy természettől józan volt, belátta, miért akarom elhagyni. Az elutazásomat megelőző éjszaka, miközben Danketil úr a borbély felcserrel ivott és kártyázott, Jáhel meg én kimentünk friss levegőt szívni. Mindkettőnknek egyszerre támadt az a gondolatunk, hogy elbúcsúzzunk barátunktól. Nyugvó helyét a puha földbe süppedő könnyáztatta kereszt jelezte. Szorosan melléje ültünk a fűben, és ott észrevétlen és természetesen támadt hajlammal egymás karjába borultunk. Nem féltünk attól, hogy csókjainkkal megsértjük barátunk emlékét, aki mélységes bölcsességével mindig is elnézte az emberi gyarlóságokat.
4: Gyönyörű éjszaka. Ebben az évben nem igen lesz már ilyen. És lehet, hogy az életemben sem.
1: Dunketty urat látom a temető falán. Figyelmesen néz felénk.
4: De megláthat-e bennünket ebben a homályban?
1: A fehér alsó szoknyámat bizonyosan látja. És azt hiszem, ez elég neki ahhoz, hogy kedve támadjon többet is meglátni. Menj. Meneküljön. Engem pedig csöppet se féltsen. Ilyesféle meglepetést kívántam is. Kezdett már rám unni. Megver majd, de ettől később csak kedvesednek talán. Isten.
4: Szóval csak arra vagyok jó magának, Jáhel, hogy fellobbantsam vetélytársam vágyait.
1: Csodálom, hogy még maga is veszekedni akar velem, még maga is. Menjen honnan.
4: Hát, így hagyja mi.
1: Nem lehet másképp. Istenvel, itt ne találja meg. Szívesen teszem őt féltékenyé, de csak csínyel. Istenvel.
6: Életem e ponton elveszti érdekességét, melyet csak a körülmények kölcsönöztek neki. Sorsom ettől fogva megfelel jellememnek, közönségessé válik. Ha folytatnám ezeket az emlékiratokat, elbeszélésem hamarosan mindenkit untatna. Néhány szóval befejezem. Apám írt, hogy elintézte ügyemet, és veszélytelenül visszatérhetek Párizsba. Azonnal postakocsiba szálltam. Apám nyájasan felszólított, hogy forgassam a nyársat, mint azelőtt. Anyám csak vállat vont erre, és így szólt. Blézó úr, akinek könyvkereskedése van Szent Katalin képéhez, segédet keres. Ez a munka, Zsákó fiam, annyira neked való, mintha rád szabták volna. Azonnal jelentkeztem Blézó úrnál, aki szolgálatába is fogadott. Gazdám megelégedésére bántam a seprővel és a tollseprővel. Tartoztam egy látogatással Dasztarák úrnak. November utolsó vasárnapján ebéd után indultam el ehhez a nagy alkimistához. Jaj, mondtam magamban, nem sokára egy éve lesz már, hogy első ízben tettem meg ugyanezt az utat hóban, jó mesteremmel, aki most egy burgundi faluban nyugszik egy szőlődombon. Az örök lét reményében hunyta le szemét. Isten őrizzen attól, hogy valaha is kételkedjem a lélek halhatatlanságában, de be kell vallani magunknak, hogy mindaz, ami egy jövendő létre és a más világra vonatkozik, csak afféle megfoghatatlan igazság. Hiszünk benne, de nem érint bennünket igazán, mert se íze, se szaga úgy, hogy csak észrevétlenül nyeljük le. Miközben így elmélkedtem, hirtelen nagy fényt láttam magam előtt. Elfoglalta az ég felét. Fejem fölött vörhenyes köd gomolygott, nehéz füst keveredett gőzölgő levegővel. Dasztarák úr kastélyának minden ablaka tűzben lobogott, mint valamilyen gyászünnepélyen. Szikra és hamueső szitált körülöttem. Szél támadt, és a lángokban, mintha ragadozó pofák üvöltöttek volna. A parkban rémülettől suttogó árnyak mozogtak, környékbeli lakók ide rohantak kíváncsiságból, meg azért is, hogy segítséget hozzanak.
7: Megmentettek-e valakit? Dasztarák urat, senki se jött. Csak egy öreg zsidót láttunk, csomagokkal megrakodva menekült a mocsarak felé.
8: A gyerekek megkergettek, a szajnába esett, holtan halázták ki. Valamilyen abrakadabrás könyvet szorított a szívére, meg hat aranyjal teli csészét.
4: Ó, megérdemelte bűnei miatt ezt a véget. De halála nem adja vissza a legdrágább mestert, akit megölt. Nem is látták Dasztarák urat?
7: Jaj, beomlik a tető, és valaki fenn van!
9: Szállok a lángol, az Isten élet elemében!
10: Szivattyú van, gyerekek!
11: Szivattyú van,
6: gyerekek! Nincs az a szerelem, amely a távol létnek ellenáll. Jáhel emléke eleinte perzselt, végül nem maradt más belőle, csak valamilyen határozatlan izgalom, és már ez sem kizárólag ő rá irányult. Blizó úr megöregedett. Visszavonult falusi házacskájába, és életi áradék fejében átadta nekem üzletét. Kedvem volt szerény boltomhoz, és elég gondot fordítottam díszítésére. Tudásom nem nagyon ártott üzletem forgalmának, persze csak azért, mert gondosan eltitkoltam. Sokkal jobban gátolt volna, ha könyvkiadó is lettem volna, s így kénytelen az általános butaság rovására megkeresni kenyeremet. Sok tudós és néhány szép lélek látogatja boltomat, de nézetem szerint egyikük tehetsége sem ér fel jó mesteremmel. Egyikük sem pótolhatja nekem a tudásnak és erkölcsnek azt a kimeríthetetlen forrását, amelyből ifjúságom oltott a szomját. Egyikükben sem látom árnyékát annak a bájnak, bölcsességnek, a gondolat erejének, mely Jérôme Coignard úrban ragyogott. Én éppen ezért őt tartom a legnemesebb szellemnek, aki valaha is virágzott a földön.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Meghaltál-e, vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankóm? Vagy feledéd végképp, hogy létezem én is, vagy mi az ördög lelt? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír, akkor béke veled legyenek szép álmaidot lent. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcsbánt, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán ír rögtön, azonnal. S ha feledél engem, ha barátod volna feledve, tejsz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívem. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe beírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfújt. Megköszönöm, ha netán így van. No de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibé, restelsz, mint jó maga írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb, lásd nekem úgy illik, s oly jól esik, ugye lemondasz róla, ha én kérlek. Aha, már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is írj inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg levelet s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, és én iszonyú képen irtózom tőlük. Tán, mert én nem tudok olyat komponálni azért. Ez meg lehet. Ám de hogy úgy van, esküszöm erre neked túrós tésztára, dohányra és mindenfélére, ami csak szent s kedves előttem. Drága komámasszon, kegyedet kérem meg alással, üsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolya. Írjon mindenről hosszon, de kivált, ha kegyedről ír röviden, haragudni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a barna Lacit, s a szőke Julis, te kedves gyermekeket, hát a kert hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, ami a messze röpült lélek híveimhez vitte szerelmét. És a csonka torony, mely a harcoknak utána most szomorúan hallgat, gyér fű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát rátesz is, akkor összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, méla merengéssel nézvén a messze vidéken. Mindenről akarok, mi nekem kedves vala tudni. Jártam azóta dicső, szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt. Bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kort tette szívemben örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden, minden nagy, gazdáik lelke kicsincsak. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben minden kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsélek? Most veszem észre, ho-ho, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzem Bakternak vagy Kondásnak falujába, ha e szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Jaj, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom, házasodom, tudod azt. S tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullad zsebeimbe, mióta századik édesapám eladába meg se szereztem. S így az éléshez nincs mód, nincs hivatal kell. Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanulok, nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, zsíros kenyerem. Ha lesz a kutyának, nem nekem,
Ó, pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe, és szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hó vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húzni kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény, megelégszik ő a puszta gyeppel, bármi sovány, s a záporasik szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hat tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergetesse tüzében a sivatag viharát, s a villám sárga kígyóit. Isten hozzátok lelke mulatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába beléfújt, szétszakad a horgony, futgáján elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg a felhők dörögnek, én a lant idegébe kapok, vad tűzzel zengi el ajkam, harsány himnuszodat százszor szent égi szavat.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldit, ma írtam-e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni. De én minél hamarabb akarom Önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon Ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

lelkem aranyom. Nem veszed tán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Leveled csak ma került kezemhez. Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának. Legényám még az is a talpán, átaljában arany, Petőfi, Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. És a dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz, annyi, ha több nem. És az érdemdi? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi... sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt után csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó Isten. És ha érdekli hitvesedet, idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy Beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem Bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük közt csak az a különbség, hogy London nagy város, Beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, Beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarországban. Denikve, megmondtam én még ott szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tünejt, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál dégálok. Civakodunk, mint az üstennyira. Ismered az én szemre, békeszerető, angyali természetem, hanem ez a kapcáskodó, komisz páter Tompa mindig dübehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz, majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra, és illetőleg erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hé! Hát sietek. Sietek pedig nem csak erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, azonnal meg is teszek, mihelyt téged családostul, különösen komámasszonyt, Júcsát, Lacit, s magadat össze-vissza csókollak. Persze csak itt száraz. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, s a többi barátod. Petőfi Sándor.

Petőfi Sándor, Dalaim. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom van. Átröpülök hosszában hazámon, át a földön az egész világ. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, holtsugári ábrándos lelkemnek. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámlási haragos lelkemnek. Adi Endre, küldöm a Frigyládát.

0: Petőfi Sándor, hívás közben. Hányadik már a pohár?
1: Az ötödik. De nem tudsz se becsülettel működni.
0: Máskor megfelelek két annyinak. Lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a perpom mílei szorulat. Legyonász a borvei, lecsepegek gondolatim, Shakespeare! Rex! Szerpsze, sereg! Sehogy se tudom kifejezni magam. Azt hiszitek, hogy talán a bormi? Ne higgyétek, édesatyám! A bornököm nem szokott megártam. A bor, hogy nekem miképp is árt. Hiába voltam volna katona! Úgy bízok is, hol van szó, mégpedig bakkancsos voltam volna valaha. Zöld hajtókás, sárga pikkés, közlegés, egész a közlegőségű törvilés. Jó bakkancsom, hogy hamar lerúghatám, idővel degradáltak volna. Mert a katonai pálya fenesi, lekivált az olyférének, mint maga, kinek kisé akaratos vejel. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hátfájára sem hallgatok! Ornál fogva engem, senki nem cibál! Azt cselekszem, ami tetszik! Tudja, pár, mit tudom? Lejtek, egyre mártam, így malomtok, szomjazok. Adjatok ma! A malom sem vegye, ha nincs nem, ami hajtsa bővibe. Hadd igyam hát, hogy forogjon kerekem! Meg sem állok, csak a kancsó fene. Bárha mindjárt, mint Falstaff szólana, bárha mindjárt egy mérföldig tartana. Hol is hagytam? Tudja, gólya. Úgy igaz. A malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malomról? Én bizony, ha présbe csavarítanak, se tud. Annyi szent, a szemem héja oly nehéz, mint a malomkő. Tán az álom környekez. Elég is ma a tivornya. Ágyba áll. Álmodozzuk folytatását. Jó éjszak.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Az energia nem vész el, csak átalakul, tanultuk valamely régi fizika órán. Érthető, logikus, egyszerű. Rakom habarcsba a téglát, energia plusz anyag egyenlő fa. Itt a bökkenünk. Rakjuk halottainkat a földbe, és hova száll az energia? Szeretteink energiája, prófétáink csóvás ereje hová röpi? A maradék energia hová kerül? Melyik központ oszt majd szét? És van ilyen központ? Hová szó? Hova oszt majd? És főleg kinek? Illetve kiknek? Kell egy kapocs múlt és jelen között, summa cum laude, hogy legyen jövő.

Csodálatos tudománya, hogy az anyagból egyszerre fiók lesz, komó, tabernákulum, téka vagy dikó, vagy csak polc, hokedli, konyhasztal, ahogy a durva felületből olajosan csillogó, fénylő, nap visszaverő tükörlap lesz, intarziás műalkotás, a semmiből valami. Csodálatos műhely, ahol véső igazgat elvadult anyagot, prések, fűrészek és gyaluk formálnak akaratot és dühöt, ahol a hibából vidám forgács tűz lesz a kályhában, a tűz melege felderít és ragaszt, ahol a remény biztos siker, a mozdulat nyugodt és egyenletes, a szenvedély állandóságot nem, az indulat bizonyosságot szeret ki az anyagból, ahol az egytömbű homogenitás heterogén bölcsességé szaporodik, ahol a kísérlet biztos tudás pilléreken alakul győzelem. Ahol mértani idomok biztosan ölelkező egységgé sajtolódnak. Ahol az eredmény több ember összmunkájából, ősi törvényeken épül, ahogy egy eszme társadalmat és közösséget kovácsol. A műhelyben, ahol elválaszthatatlan a mesterség a művészettől. Ahonnan az esetlegességet vasprések szorítják ki. Ahol minden és mindenki ugyanazt a célt szolgálja, ahol a munka szervez célt, a cél szervez embert és munkát. Hányszor vágytam vissza a handabandázó szervetlenségből, a művészi kötökből, a krisztusi műhelybe, az ősi C-be, ahol a tudás szab rangsort, ahol tiszta és emberséges minden, akár a cseresznyefa simogatása, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe, a dió bőgőmébe. Minden nap tettünk valamit. Nyugodtan alszik az ember akár a bölcsőben, akár a koporsóban.

Georg Johannesen, nemzedék. Születtem a 33%-os munkanélküliség napjaiban, és kétharmad erővel kezdtem el kifejteni képességeimet, nehogy úgy lássék, mintha a napos oldalon jöttem volna a világra. Mielőtt Hitler az első 100 zsidót megölte volna, én már számolni tudtam 50-60-ig, és nagyobb hangon hódítottam meg az olvasás tudományát, mint Franco Madridot. Azon a napon, amikor az arénában Lorcát lelőtték 5000 ártatlan és bűnös emberrel együtt, mi épp Nérót és a keresztényeket tanultuk. És olvastunk tovább. 2 évre ráláttam 3 igazi hullát. Ledőlt falu házban, tűz nélküli füstben. Egy öreg asszonyt, 2 zöldruhás gyerekkel. De a gyújtogató nem mondta, hogy ő a tűzoltó. A háborúnak akkor háború volt a neve. Aztán megtanultam újságot olvasni, és már 6 millióig számoltam akkoriban. És 100 000-ig, és 0-ig. A béke első napján egy revolvert találtam. Bevittem a történelem órára, kicsaptak, vissza sem mentem soha. Nem sokkal Hiroshima után pedig először lettem szerelmes. Amerikai dallamokat fújtunk a meghittség jegyében. A koreai háború idején feküdtem össze első ízben. Én szerettem őt, ő szeretett engem. Újságpapír volt az ágyunk. Amilyen igaz, hogy nem lesz háború, olyan igaz, hogy nem lesz béke. Sem lefegyverzés, olcsóbbodás. Ezt mondogattuk. Ki akartunk jelentkezni a világból, de nem találtunk űrlapot sehol. Azóta nem jut eszembe semmi felejthetetlen. Előlegekből és utólagokból élek. Így hódítom meg éveim. Már csak nem egyidős vagyok Jézussal, mikor meghalt. Kérem a véletlent, mentsen meg a keresztet.

Hát, amit megházasodtak. De nézd, ez a nyomorú flegmatikus tinta nem válik rózsaszínűvé e szónál, mely rózsaszínűbb a rózsánál. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyánkoszorút lehúztam dicsugáros füleimről, akarom mondani fürtyeimről, s helyébe a házi sapkát ültetém, s a lant helyett égtelen hosszú szárú pipát tartok kezembe, s oly füstöt eresztek, hogy már mind a kilenc múzsa megkehesedett, és még Pegazusom is köhög tőle. Esküvőn középkori regényességgel ment végbe az erdődivár kápolnájában. Korán reggel. Szeretnénk volna én is menyasszonyom is helyhez és alkalomhoz illő, komoly és ünnepélyes arcot ölteni, de sehogy sem sikerült. Rövás, mosolyogtunk egymásra. És ha én olyan szépen mosolyogtam, mint menyasszonyom, úgy esküszöm neked, hogy egy angyalt festő képíró előtt a legtökéletesebb mintául szolgálhattam volna. Amint az esküvési hókusz-pókusznak vége lett, rögtön kocsira ültünk, s vágtattunk ide, Koltóra. Ez egy kis falu a Kővár vidékén, a Lápos völgyében. Nagybányától egy órányira délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet. Hazugság, amit tartanak közönségesen, hogy a házasságban megszűnik a szerelem. Én most is oly fordulom, oly lángolón szeretem feleségemet, mint hajdanában, nőtelen koromban. Pedig már egy hét múlva, két hete lesz, hogy megházasodtam. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok.

évek óta reggeli és este imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igény. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszmém és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésem. Sokan kinevettek érte. Általjában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy ült. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az Ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghittam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel, én nemzeti dalomat szavaltam el, mindkettő riadó tetszéssel fogadtatok. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk, feleltem.
nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kint lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlés hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára. Mint egy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. Honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel! Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Událom. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat vala, és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt

0: vándor naplóját. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövidlátó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, és a színpadra székeket és asztalokat hordanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, és a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendő mondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lett. Olaszországban tölté gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, és onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, s ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Ah. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János, Petőfi napja. Talán Budapesten is történtek volna erőfeszítések, mint egész Európa minden nagyvárosában. Az akkor oly szédítő varázsú Párizs forradalmának utánzására, de egyet, mint szemtanú, bizonyosnak merek állítani. Tudnélik, hogy Petőfi nélkül a március 15-i nap eseményei nem történnek meg. Még talán csak kísérlet sem történik, hogy forradalmi cselekvés terére ragadják a fővárost, melynek lakossága akkor még csekély, nagyobb részben pedig német és politikailag elszomorítólag éretlen. A párizsi februári forradalom hírének hatása alatt a közvélemény asztala elhatározta, hogy tagjai járjanak szét az egész városban, vendéglők, kávéházok polgárságát igyekezzenek fölvilágosítani, a pillanat követelményei felül, és megnyerni a cselekvés céljának.

Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kevellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim Vasvárival és Bolyovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandók. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésötre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. S a március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt. Azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek kicsapási büntetés alatt csoportozni és politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időt. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaságaikról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvöltik,

Újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyenél. Lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára gyáván épek a magyart. Lánc csörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát, kétségbe kellene esnünk. Hát búsuljuk-e emiatt? Ellenkezem. Óhom. Inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik. Ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen égen át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Tekints ránk! Tekints szabadság! Ismerd meg most a népedet, midőn más könnyet sem mer adni. Mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több? Áldásod ne érdemetlen szálljon ránk. E hűtlen korban mi utolsó egyetlen híveid valak.

Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj.

szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tenni. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyi porleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat reveg. Február 10-e, ha szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam általam. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Bahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tenni. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzik. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mi? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám derekáról ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. Két hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s két kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskola társamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtá felé. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

0: Arany János, vásárban. Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, honnan cipel a sors, s e három egér. Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezők üdelelkét, friss szénaszagot? Odakün már, ugye megért a kalász, rédgyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy suta gém néz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak egy nyájt, minden nyara új seb a régire fájt, de talán most te nagy mezei jószág áldást hozad egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy s mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra, adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat, nem kérkedem ezzel, mert az se sokat. De hogy a mezőt, az anya természet kebelét elhagytam, sajog egy érzet, holtig sajog itt benne, s tüzesebben vér láttodra, te búzás alföldi szekély.
1: Kutyakaparó, Petőfi Sándor verse.
2: Kívül-belül szomorú csárda ez a kutyakaparó. Éhen szomjan szokott itt maradni a jámbor utazó, mert eledelt nem kap, és hogyha csak rápillant borára, megátkozza Noét, hogy szőlőt is vedd be a bárkába. A kis szobán hosszú, vékony asszal nyújtózkodik végig. Feldöléstől erőtlen lábai már csak alig védik. Ami hosszú az asztal, mellette olyan hosszú a pad. Közepe nem a sok ülés, hanem vénység miatt horpad. Átellenben az ágy. Réges-régen lehetett megvetve, lefekünni beléje nem támad senkinek is kedve. Fejét egyik vállára bocsátá a pufók kevence, redők gyanán tisztes a homloka meg van repedezve. Mogorva vénember itt a csaplár, szavát sem hallani, szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. Ilyen a csaplár, a vén dömötör, hát a felesége. Ez takaros menyecske lehetett annak idejébe, de az idő a szegény jó asszonyt megviselte rútul. Noha 50-55 esztendőn még nem igen van túl. Bogjas fakó haja beillenék repce petrencének, és melléje mindjárt szörnyű képe madárjesztőnek. Ő sem igen beszél, s ha szól, száját szidalomra nyitja, hogy a vármegye a betyárokat már mind kipusztítja, még mikor a világ ezeké volt, hanem csordul cseppen, de ezek hiával a kereset egészen megcsökken. Odaben a kutyakaparóban így forog a világ, így szomorú. És az ember vidámabb dolgot kívül se lát. Ablaka csak egy van, és annak is üveg csak a fele, fele pedig ókalendárium kitépet levele. Pendelyes gyerek voltam még, mikor az az eső esett, mely falának kétharmad részéről levitte a meszet, s ami rajta imittam ott maradt, az egészen sárga, s korommal írt furcsa figurákkal van telefirkálva. Pózna végén abroncs a cégére. Ha véle összevesz a szellő, mint az akasztott ember, oly búsan lengedez. Jószágból a csaplárnak nem jutott egyéb egy kuvasznál, a ház végén szundikál naphosszat. Nem árt, nem is használ. És amilyen maga ez a csárda, olyan a vidéke. Körülötte a homokbuckáknak se hossza, se vége. A mesztelen homokban alig tengegy két gyalogbodza, mely fekete gyümölcsét nyaranként kedvetlenül hozza. A harangszó a távol falukból meghalni jár ide. S az eltévedt madár körülnéz csak, s odább megy ízibe. Még a nap sem sütött úgy, mint máshol, vágyattak sugára, mintha szánakozva tekintene ez árva csárdára. A csárdától vagy 100 lépésnyire kopár dombtetőn fent, senki által meg nem látogatva áll egy régi kőszem. Ennek is valaki egy kopott tarisznyát akasztott nyakába, mintha mondta volna, menj Isten hírével, mit állsz itt hiába?

0: Petőfi Sándor, a jó öreg kocsmáros. Itt, ahonnan messze kell utazni, míg az ember hegyet láthat, itt a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel, mert időm vidáman, boldogságban tölt. Falu kocsmájában van az én lakásom, csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros, áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen. Sohasem volt ennél jobb gondviselésem. Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindjárt várnak én, hogyha késem. Csak egyet sajnálok. Az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No, de amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi bidői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása, házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezét. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt. S őre jár szegényre a szerencsétlenség, őre jár mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen, mindig későn fekszik, mindig idején kell, mind sajnálom én a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét sóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy szól késő, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztöm arcát szemeim könnyével, mert az én atyám, e jó öreg kocsmáros, áldja meg az Isten mind a két kezébe. Petőfi Sándor, nézek kifelé az ablakon, ott merengnek szemeim a sülbakon. Jár a faköpönyeg mellett föls alá, méltósággal, mint valami kis király. Sétifikáltam így én is valaha, mert hogy voltam én is katona. Fekete-sárgára festett fák előtt villogtattam a hatalmas gyíklesőt. Izzadtam a dicső borjú bőr alatt, bájos bakancs ékesíté lábamat. Szájam szörnyű halberdókat kiabált, és söpörtem a kaszárnyúban. Hősi pálya, gyöngyélet. Szégyen rám, hogy számot veték te vélet, hogy letettem cserkoszorút fejemről, elhajíték puskát, seprőt kezemből. Hely, de megismert az Isten engemet, hogy elhagytam a vitézi életet. Poéta lett belőlem, csak poéta. Ott talán már káplár volni azóta.
1: Petőfi Sándor, első szerepem. Színésszé lettem, megkapám az első szerepet, s a színpadon először is nevetnem kellett. Én a szerepben jó ízű szívemből nevetek. Pályámon, úgy is tudom, lejjent.
2: Petőfi Sándor.

az agg színész. Még egy pár jelenet, s a függöny alá foly, a lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat, még egy pár jelenet, s vége. Azután oly néptelen rideg, bús lesz a deszka alkat. A nézők csoportja hazaszéled innét, egy kedvűn felejti mosolyát, vagy könnyét. És a hosszú dráma, melyben színre lépék, a nagy játékrendből ki lesz hagyva végképp. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Ujjam nehéz a húron, a verset únva írom, eztán utolsó. Mi haszna? Mi haszna? Kél egy hangú panaszra belőlem a dal. Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van az orvosoddal.

0: Most, most jobban szólt, nem? Kicsit jobb.
1: Ezt ti szeretitek mindegy, nem érdekes.
2: Akkor 1 millió ázsiai a vonalban, vagy minden az ételben.
3: Honti az ételben. Hana. Lesz vendégünk, nem sokára jön a vendégünk, ugye? Bandi, azt
1: bizony, ígérted, igen, hogy... de mostan eszik éppen Csupó Gábor úr, a Los Angeles-i rajzfilm Cézár, és most már filmrendező is, és ha jól tudom, magyar filmrendező nincs Hollywoodban. Tehát van már magyar szövegírók, az Eszterház, van magyar ruhás, a Béla felesége, van magyar producer Andy Vajna, de magyar filmrendező csak a Csupó Gabi.
3: De hogy élő.
1: Hát ők, akik megalapították Hollywoodot, nyilván a magyarok, amit tudunk. És halljátok, mi van a kezemben? Élet és irodalom, és benne gyönyörű szép pinákat ábrázoló Süher Kievicz Robi rajzok vannak, úgyhogy akit érdekel az ilyesmi.
3: Erre a szóra, amit nem ejtettél volna ki, mert gyerekek is hallgatják a műsort.
4: Halló, szervusztok, itt Dr. Strangelove. Ilona Hermanról elfeledkeztetek, Robert De Niro egyetlen fodrásztáról. Senki mások nem engedi, hogy ő nyújjon a hajához. Csak egy magyar hölgynek.
1: Köszönjük az infót.
2: Mondd még egyszer a nevét.
4: Ilona Herman.
2: Ilona Herman.
1: És jó csaj az Ilka?
4: Hát szerintem már egy ilyen idősödő hölgy, hát hiszen eléggé régóta már legalább 20 éve csak ő vágja De Nirónak a haját. Szóval nem lehet egy mai csirke.
1: Gyerekek, én 20 éves koromban buktam a 40-es
5: nőkre. Én is.
1: És milyen jó lenne, ha egy 20 éves fiatat befogadna az Ilka, mi oda?
4: Ugye? Egy kis fodrászasszisztens, ugye?
1: Gondolom New Yorkban van, mert ugye Robert is New Yorkban lakik,
4: Tribeca-ban. Igen.
1: Ilka néni, hát szóljon akkor, ha hallgassa a műsort már.
4: Meg van egy másik, azt nem tudom, hogy annak magyar vonatkozása van-e, de a Szilveszter Lévai, aki a 80-as években volt nagy filmzeneszerző, 70-es, 80-es években, azt hiszem neki is magyar származása van.
1: Hát nagyon a hangja, vagy neve van neki.
4: Igen, ő is ilyen vígjátékokon szerzett inkább zenét. Na mindegy, hagylak titeket, Csupót megvárjuk.
1: Köszi!
3: Jézus is magyar volt, én úgy tudom.
1: Minimum.
6: Bizonyos konstelláció szerint igen, de a sumér magyar...
3: Akarok kérdezni egyet ebben kapcsolatosan, most mindegy a forrás, hogy igaz-e az állítás, ahol nincs igazságot, nincs béke?
2: Ahol?
3: Ahol nincs igazság, ott nincs béke. Ha. Volt egy ilyen állítás, Cerbusz, megjött Ági, és gondoltam, hogy ne nézzük meg ennek a mondatnak az értelmét szerzőtől függetlenül. Hát ha megmondom, épp nem akarom. Hát ezt nem akarom, érted, majd aztán
6: de
3: mondom.
6: Miért? Nyugodtan mondd meg.
3: Nem, ezt egy politikai nagyságunk mondta, és ezen kezdtem el gondolkodni. Például Kant azt mondja, hogy nincs igazság a világon. Ő határozottan állítja a világtörténet.
2: A politikusok számára csak és kizárólag ilyen, tehát nincsen objektív.
3: Nem akartam jelentést adni, árnyalati jelentést ennek a mondatnak, de Orbán Viktor mondta, értitek, innentől egy kicsit más lesz a...
2: De nyilván itt most mindig azt kell mondani, igazság, hazugság.
3: Nem, én az igazság és a béke összefügg, összekötése egy mondatban.
1: Elméletileg, ahol nincs igazság, valóban nincs béke, mert az igaztalanság nem teszi helyre a dolgokat, a dolgok nincsenek a helyén,
3: már
1: nincsen
3: hát béke. A Viktor maga.
1: Sem, de... Halló.
7: Szia, Viki. Nem a Viktor. Gyerekkoromban emlékszem valami ilyen falvédőre, amire az volt írva többek között, hol igazságot, béke, taradarada dére, taradarada arada, taradarada.
3: Na, látjátok, tehát a falvédő is azt mondja, meg a band is.
1: Hát Viktor is abban az iskolában.
7: Bocsánat, te megfordítottad a tételt.
3: Hogy?
7: Hát, mert azt mondja, hogy hol igazságot, béke. Te pedig azt mondtad, ahol nincs igazságot, nincs béke.
3: Nem én mondtam, hanem idéztem valakit, jó, aki így mondta.
7: Most tőled hallottam, csak azért mondom, hogy tőled hallottam ezt a dolgot.
3: Jaj.
7: És azt szerintem nem ugyanaz, hogyha megfordítod. Vagy ugyanaz?
1: Igen.
3: Én nem is hiszek a mondatba se, tehát én még messzebb vagyok, csak mondom, hogy
6: alapjáratomottakban szerintem, ennyi. Hogy
3: okay.
6: Elfogadhatod-e bármiféle autentikus forrásnak azt, amit egy politikus mond.
3: De gyerekek, most szűken, szaktudományosan véve az értem.
2: Mert akkor most már, ahogy a Betelfonáló mondta, nekem kicsit, mint tudod, ez a házi áldás, ami hímzett formában szokott felkerülni, és annak van, hogy ahogy tehát, hogy ott van egy ilyen béke.
3: Igen, na jó, de az egy érdekes, hogyha megfordítod.
2: Nincsen, ez a poén. A
3: ha megfordítod, ahol nincs béke, ott biztos, hogy igazságtalanság is van. Tehát ezt így igaznak hiszem, míg ennek a fordítottját, amit mondott ez a politikus, nem. Tehát azért mondom, hogy elvileg 5 percig gondolkodhatunk azon, hogy ennek van igazságtartalma ennek a kijelentésnek, vagy nincs. Kétségtelenül, hogy a falvédő szövegek igazsága is a közhelyszerű igazságok birodalmába tartozik, az pedig nem, azért nem jó szerintem Szira, hogy mert politikus mondta, mert mondjuk azt, hogy nem Magyarországon vagyunk, attól még értelmes egy mondat, hogy politikus mondta.
5: De nem az értelmi, hanem az igazságtartalmát.
8: Képzeljetek egy francia
5: politikus. A politikus ez egyenlő a hazudozóval, mert csak úgy lehet politikát csinálni, ez aki ez minél jobban hazudik, annál jobb politikus.
9: Halló.
5: Igen.
10: Hát ide figyeljetek, felbusztok.
5: Mondja, szia.
10: Ide figyeljetek, majd ha politikusok lesztek, akkor beszéljetek. Nem tudjátok, hogy egy ember egy bizonyos szituációban mi lehet.
6: Sok minden.
5: Figyelj, én tudom.
10: Én követem, hogy annyi bestelen ember volt, és én most nem akarok itt valamit önmázolást csinálni, de azért az ember abból leszűri, hogy amit nem érdemes.
5: Lehet becsületesen hazudni, a hazugság nem becstelenség, az egy nagyon hasznos dolog.
10: De akkor most miért kell ezt a szerencsétlen fickót itt is emlegetni?
5: Kicsoda?
10: Hát, olyan boldoggá tettetek volna, hogyha nem említitek meg ezt az emberformájú szerencsétlen.
3: A nevét. Kihúzták
10: hát ez beteg ember, hát gyerekek, hagyjátok már a francba.
5: Nem erről az emberről beszélünk, erről a filozófiai tételről.
10: Hát ne hozzátok kapcsolatba őt semmivel, mert ez már semmire
9: jó, kell. Nem hozzuk kapcsolatba.
5: Jó, oké, köszönjük szépen, hogy őt nem hozzuk kapcsolatba. De azért, ha már ez a kérdés fölmerült, azért ugye érdekes. Tehát abszolút étteremben béke, vagyis mozdulatlanság, nyugalom akkor van, mikor minden a helyén van, vagy nincsen semmi. Ilyen helyzet nem létezik a világon, de ha létezne, az az igazság pillanata is, mert ott nem lehet ellentmondás, vagyis hazugság.
9: Igen.
5: Tehát ebből a szempontból igen. De például, hogyha én nagyon utálok valakit, és azt hazudom, hogy szeretem, akkor békében tudok vele lenni, még hogyha igazat mondanék, és jól orba vágnám, van, akkor hazugság lenne. Tehát ebből a szempontból gyakorlati értelemben meg nincsen értelme ennek a mondatnak, mert nagyon gyakran kell hazudnunk ahhoz, hogy béke legyen. Na most a politikusokat pont azért alkalmazzuk, hogy béke legyen, ugye? Tehát egy béke, törvény, béke legyen. Tehát őnekik nagyon gyakran kell hazudni azért, hogy béke legyen. És mondom, én azt a politikus szeretem a legjobban, aki a legjobban tud hazudni, hogy béke legyen. És azt a politikust, aki nem hazudik eléggé, hogy béke legyen, azt nem szeretem.
3: Oké, nem, ezt értem. Nem egyszerűen, csak nekem az a félelmem támad, hogy már lényegében semmi mögött nem értünk semmit. Tehát tulajdonképpen, ha egy ilyen mondat elhangzik, és végig szalad az embereken, mint egy belátják ezt az igazságot, ami nem igazság.
6: Tulajdonképpen az a baj, hogy bármilyen mondat elhangzik, az átszalad az embereken, és mint hogyha egyik füleden be, a másik.
2: Hát de kezdünk persze egy ilyen abszolút drámát magunkból kiizzadni, amiből akkor
3: tényleg jó, de ezt tudod, mikor
2: a
3: nyelv, volt
2: a nyelv teljesen, ez, de mikor volt?
3: A első világháború előtt, második világháború.
2: Egy olyan helyzetben vagyunk, ténylegesen egy olyan helyzetben vagyunk, amikor a társadalomnak olyan, mint ilyen nagybetűs társadalomnak, olyan kihívásokat, az önazonosságát, az önképét, és a többi úgy kéne újrafogalmazni, mint hogyha egy háborút szeretné éppen elkerülni. Erre mi teljesen képtelen vagyunk, mert például a beszédet, tehát a közbeszédet, igen. És a nem tudom, nem is, a mondatok jelentését olyan szinten kiüresítettük, elcsócsáltuk, elhasználtuk, és a többi. Nem az számít, hogy mi hangzott el, hanem hogy ki mondta. Ha na, te de mondtad, óvé, akkor és ugye másra szavazok, akkor nem. Ezért rosszat, hogyha te mondtad GF, és én meg másra szavazok.
3: Na jó, de hogy megőrültünk, én aznak akkor a beszédet kijebb nyitom, A mondat előtt éppen arról van szó, ez, erre kaptam fel a fejem, hogyha megütik az egyik arcunkat, tegyük oda a másikat, és ha Jézuskát idézik, elkezdek figyelni. És nagyon érdekes volt, hogy azonos kontextusban lehetséges volt ez, és lehetséges volt egy nem csak Kanttal, hanem Jézussal kapcsolatosan, és akik azt állítják, hogy ez nem igaz. Expressis verbis azt állítják, hogy az igazságtalanság a föld és az élet. És azért mondom, hogy hogyan lehetséges azonos kontextusban teljesen ellentétes tartalmakat stílusosan képviselni.
6: Az lenne a szép egyébként, hogyha az általad említett személy mondjuk úgy határozná meg magát, hogy én kantiánus vagyok. Akkor elkezdene érdekelni, amit mond. De így kicsit
3: azért mondom, mert
6: a dolog súlytalanná válik, mert sok mindent mond, és meg a, az ellentetje is, vagy az ellentét párja is, csak az egész már kiürült, mint hogyha valami jó kis
3: de ez a rémület pillanata, ne haragudj. Mert ebben a pillanatban
2: így
3: embert
2: van.
3: Is lehet ölni, bármit lehet csinálni.
2: Persze. És az egy teljesen relatív dolog. Tehát belelőni nagy középületekbe, az egy teljesen izé dolog, mert arra azt lehet mondani, hogy ja, hát ezt megszervezték, itt egy összeesküvés van, ja, ezt nem tudom, én mit csinálom, hogy ez így volt. És a többi, és a többi. És már senkit nem érdekel egy hete, hogy belelőttek nagy középületbe.
8: It's been a long time. Anyway, he asked me to drop a little something, so I sat down and I wrote his beat for a second, and this is what I came up with, okay? Like it? Here you go, here you go.

0: imagine that. That's all I got.
1: Két jó hírem van, egyre kevesebbet beszélünk a magyar valóságról, szerintem ez alig volt 20 perc, tehát elérjük majd szerintem a 2 percet, és a másik, hogy itt van a vendégünk, de a Bandi fogja bemutatni, mert ti ismeritek egymást.
2: Igen, már találkoztunk, Csupó Gábor.
3: Sziasztok!
2: Szia, hát ugye róla már az előbb beszéltünk egy kicsit, tulajdonképpen te, hát szerinted is te vagy az első magyar rendező Hollywoodba, aki rendező, mondjuk a Cukorbácsiék óta.
3: Hát valószínűleg, bár nem vagyok benne biztos, de mostanában én úgy tudom, hogy akik magyar származásúak, azoknak eljut a filmjük Amerikába, tehát, és azt hiszem, hogy volt is már olyan produkció, amit magyarok csináltak Hollywoodon keresztül, talán nem ilyen nagyságban, de hogy úgy, hogy valaki kint él, én úgy tudom, de lehet. Nem vagyok benne biztos, én úgy tudom.
2: Szóval most megmutatták itt Magyarországon is a te első, te általad rendezett játékfilmedet, a Híd Terabitiában, de eddig meg te rajzfilmmel foglalkoztál, mint tudjuk, itt Magyarországon is játszották a rajzfilmjeidet, a Klaszki Csupó rajzfilm cég iga vezetőjéről, tulajdonosáról van szó, de most ugye eljutottál oda, hogy rendezél egy játékfilmet. Hollywoodi produkció ez.
3: Így van.
2: És mennyi idő alatt csinált?
1: De én még azt sem tudom, hogy miért mentél ki. 75 vagy 80-ban?
3: Hát, hogy ilyen filmet talán egyszer 20 év múlva csinálhassam. Tényleg, hogy miért mentem ki? Hát kezdjük akkor ott. Azért, mert 70-es években nagyon elnyomottnak éreztem magamat, meg körülnéztem a Pannonia filmstúdióból, elkezdtem dolgozni, mint fázisrajzoló, hogyha én most nagyon jól csinálok mindent, akkor 10 év múlva esetleg még animációs filmrendező is lehetek. És akkor megnéztem azokat az emberkéket, akik szerintem nagyon tehetségesek voltak, és már filmrendezők voltak, hogy boldogak néznek-e ki. Vagy hogyha én mondjuk eljutok odáig, hogy az nekem megfelelő-e, és azt mondtam, hogy szó se róla. Így van. Tehát erről van szó.
4: És akkor ennek az útja ugye milyen volt? Mert ugye akkor azért nyilván vannak hallgatók, akik nem tudják, hogy hogy kellett ezt annak idején.
2: Szóval hogy kell ezt csinálni, Gabika? Hogy mondd el már a hallgatóknak, hogy akkor ők is
1: hogy csináljanak
2: már rendezők.
1: Mi is nézzük egymást egyébként, hogy hogy nézünk ki, csak mi már öregek vagyunk. Igen.
3: Hogy kell ezt csinálni? Hát manapság már biztos, hogy máshogy kellene, de annak idején mi ezt úgy csináltuk, hogy szereztünk marha nagy nehezen egy vörös paszportot, ami még úgy nagyjából beszerezhető volt, mert a kékről álmodozni nem lehetett azoknak, akik ilyen 21-valahány évesek voltak. Pláne, hogy sokan ugye szerettek volna lelépni a katonaság elől. Na most nekem az viszont nem sikerült, mert engem elcsíptek, mielőtt én el tudtam volna menni, és 2 évre bevittek katonának. De ahogy kijöttem...
1: Ez is segített a döntésben, gondolom.
3: Valószínűleg akkor már annyira elegem volt, hogy engem így bezártak, meg lenyomtak, hogy eldöntöttük. Több haverommal, 3 Pannoniás kollégámmal, mármint 2 kollégámmal rajtam kívül, és 2 zenész barátommal, hogy szerencsét próbálunk. Lényegében csak erről volt szó. És fiatal fejjel, majdnem, hogy naivitással, mert semmi konkrét ötletünk nem volt, hogy hova, csak neki íramodtunk. Jugoszláviába ki, piros paszporttal, mint turisták, nem is mondtuk meg a szüleinknek semmit, hogy megyünk, hanem kaptunk egy levelet Jugoszláviába, Svédországból, egy régi barátunktól, Bélai Tibitől, aki mondta, hogy ő már panoniás volt régen, és ő már

0: De hogy mentek, úsztatok, másztatok, vagy hogy csináltatok?
1: Hát igen, a levél azt mondta nekünk, hogy gyerekek, kétfajta választás van, vagy átúsztok az Olaszországba
2: az
1: vezető öblön, ami több napos úszás, plusz cápák is esetleg elő kerekedhetnek, vagy száraz földön 4 órás alagutat kell átkúszni egy hegy alatt, és akkor természetesen mi nem a cápás dolgot választottuk, hanem sétoltunk át az ausztriai határhoz.
3: Tehát azért akkor ez sima volt tulajdonképpen.
1: Nagyjából sima volt, mondjuk majd bekakkantottunk, el tudott képzelni éjjel, kettőkor megérkeztünk a jugó oldalon az alagúthoz, és rettentünk, hogy a határőrök elkapnak, de hála Istennek valahol máshol cigiztek, és mi be tudtunk rohanni a vonat alagútba. És akkor ott a sötétség.
3: És nem jött a vonat.
1: De jött a vonat, kétszer vagy háromszor. És az volt a szerencsénk, hogy volt egy zseblámpánk, és a vonatot hallod már percekkel előtte, mielőtt odaér hozzád, az alagútban nagy visszhanggal jön. És akkor berohantunk ilyen beugró helyekbe, tudod, a munkásoknak van, hogy amikor dolgozik a sínen, akkor ne szoruljon be az alagútba, amikor jön a vonat, mert a vonat és a fal között lényegében egy 10 centis
3: hely. De jó, hogy volt ilyen beugró.
1: Volt, nagyon jó, mert akkor már mi nem beszélgetnénk itt, az biztos.
3: És akkor innentől az egész gondolom egyirányúvá vált, tehát hogy kiértetek Svédországba, és akkor onnantól elkezdődött
2: ott hány évig?
1: Én ott 3,5 évig voltam, akkor találkoztam ott egy amerikai hölgyel, aki engem átcsábított, ő az Arlin Klasky, vele kezdtük el a stúdiót Los Angelesbe. Lényegében kényszerből. Habár nekem a fejemben mindig az volt, hogy nekem az álmom, hogy legyen egy animációs stúdium, és ott már meg is lehetett valósítani, de én tényleg, én mai napig is mindig azt mondom, hogy nekem ami az agyamba volt, az, hogy így, ahogy mi vagyunk itt az asztal körül 4-5-en egyik köbben, ekkora szobában, nekem ez volt az agyom, hogy ez lesz a stúdió, és 5 haver, és egész nap vidámkodunk, rajzolunk, jókat röhögünk, még bort is iszunk esetleg hozzá. Tehát ez volt az agyamba.
3: Ez volt a boldogság megfogalmazása.
1: Így van, ez volt a, idáig volt a fantázia, ebből látszik, hogy mennyire fantáziátlan vagyok, mert aztán sokkal nagyobbá kerekedett az egész.
3: Végül is növelte a fantáziádat, hogy kikerültél? Tehát azért ez jó volt, nem? Ja, ahogy lehet, hogy érdekes, hogy 22 éves korodig itthon vagy, és ez a vágy lök ki oda. Tehát az, hogy végül is ilyen híres és gazdag ember lettél, az végül is megelégedésedre szolgál, nem?
1: Nem panaszkodom, nem is azért jöttem haza.
3: Nem, csak hogy ez volt a vágy, hogy igen, minden igen. El is boldognak lenni.
1: Így van. És úgy érzem, hogy sikerült, de...
3: Ez azért fontos, mert ez annyit jelent, hogy nem mi magyarok vagyunk feltétlenül hibások abból, hogy boldogtalanok vagyunk.
1: Így van.
3: Mert tessék...
1: Már találtunk egyet. Íme. Egy már van.
3: De Bandi miért nem lett boldog?
1: Bandi?
3: Igen.
4: Én nem az volt, nem voltam boldog. Én boldog voltam ott, csak amit én csináltam, az nem kellett senkinek.
3: De ettől boldogtalan voltál, nem?
4: Hogy mondjam csak, igen. Hát aztán
1: nézd,
4: végül
1: a minden is... művésznek az kell, hogy a közönség megtalálja a munkáját. Én ezt tudom, mert hogyha például visszamennék most erre a filmre, amit most csináltam, ha a kutyát sem menne megnézni, akkor el tudod képzelni, hogy érzem magam. Érted? 3 éves melló benne, hogy éjjel-nappal gyűröd minden, és utána kijön, és
3: akkor most izgulsz?
1: Nincs rá. Hát most izgulok, hogy Magyarországon mi lesz, mert tudom, hogy Amerikában már bemutatták, és sikere van. Tehát hála Istennek, az már jól megy. És az Andrisnál én tudom pontosan, és én nagyon is sajnáltam, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó művésző, és én hát amennyit én tudtam, segítettem, pár évig nálam is dolgozott, meg vettem egy pár képét az Andrisnak, meg hogyha megszorult, akkor adott nekem festményt, hogy majd amikor egyszer nagyon híres lesz, akkor én eladhatom, és akkor lesz belőle pénz.
4: Meg emlékszem, mondtam, ha megszorulsz, valami baj van hozzám.
1: Így van. Azóta is a festmények ott lógnak a házamban. És érdekes, hogy amikor a vendégek jönnek, akkor csodálják, hogy milyen kurva jó. Bocsát, lehet, hogy ezt nem
4: szóval.
1: Mindent lehet. De jó az a festmény, de amikor meg kellett volna venniük egy galériába, akkor nem volt olyan jó valami miatt, mert akkor pénzt kellett volna adni, érted?

0: Érdekes, Újván. Az van, hogy az amerikaiak akkor szeretnek valamit, ha már mindenki szereti. Tehát ez egy nagyon vad beugrási valami, mert hogyha az András esetleg valami szerencsével megindult volna, akkor az olyan, mint egy özönvíz, és akkor mindenki az András festményeit akarja. Hát sajnos valami miatt.
1: Ez de akkor meg a figurádat miért szerették? Mert tudom, hogy csak emiatt kérdezem, hogy ugye, mert az valahogy úgy történt, hogy ez a figura született meg picibe, és onnantól el... Igen. Ugye?
0: Most a Simpsons-ról Most a Simpsons-t azt el kell mondanom, hogy nem én találtam ki, szóval én azért soha nem akarok kreditet kérni, amit én nem alkottam, hanem amit mi csináltunk, azt, hogy mi megkaptuk ezeket a rajzokat, ez az én stúdióm fejlesztette ki animációs filmé, és ugye mi vettük fel az írókat, a hangokat, az örejeket mi csináltuk.
1: De én azt hittem, te csináltad a figurát.
0: Nem. Matt Groening tervezte a figurákat, az én stúdióm hozta világra a lényegében.
2: De az indulás, amikor ugye elmentél Svédországból Amerikába, az ne úgy képzeljük, hogy mint kés a vajban ment, tehát minden, vagy hogy volt akkor ott az indulás?
3: Volt először is vaj, meg kés Svédországból.
0: Hogy jutottunk Svédből, hogy jutottunk Svédbe?
2: Nem, először hallgassuk a hallgatót.
0: Jó, oké.
4: Sziasztok, a Golyos vagyok, hallgató a vonalban.
0: Igen.
4: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy azon hogy sikerült túljutnod, vagy hogyan mentél ki, eldöntötted előre, hogy te nem akarsz beilleszkedni, vagy be akarsz illeszkedni, és ízig-vérig amerikai akarsz lenni, vagy pedig inkább megmaradsz magyarnak. Mert mondjuk ennyire nem ismerlek, hozzáteszem.
0: Így van.
4: Tehát, hogy te nem vágod el a gyökereket, vagy nem vágod el a szálakat.
0: Abszolút. Abszolút. Nem akarom elvágni a szálakat.
4: Ez érdekelne.
0: Igen.
4: Még egy kérdésem igen. lenne. Spin Doctor mit jelent angolul? Mert sehol nem találom. Vagy amerikai.
5: Nézd meg a szótárba.
4: De nincs benne.
6: Spin Doctor. Spin Doctor az valaki, aki keveri a szart. Az a Spin Doctor.
4: Aha. De nem a megkelek, aki nem ért hozzá és csinálja,
6: nem,
4: ugye?
6: Nem.
4: Aki keveri
6: a Spin Doctor az, aki a háttérbe elintézi a dolgokat, ugye, Gabi? Politikában az a Spin Doctor, vagy ilyesmi.
4: Ilyen láthatatlan szürke eminenciás, ilyesmi?
2: Agytörösztnek.
6: Keverő. Ez is a Spin.
4: Köszönöm, hallgatom a választ, jó?
0: Sziasztok. Jó, szia! Tehát kérdés az volt, hogy én elvágtam-e a gyökereket, és én már csak amerikai vagyok. Hát természetesen nem, már az is mutatja magába, hogy most is itt vagyok, és hazahoztam nagy szeretettel a filmet, hogy bemutathassam a premiéren, és nagyon sok magyar barátom van, magyar könyveket még a mai napig is olvasok, magyar filmeket is nézek. Hát a kettőnek az ötvözetére mondhatom, hogy azt sem mondom, hogy amerikai vagyok, ha bár már többet éltem kint, mint idehaza. Tehát...
1: Akkor mi van?
0: Hát ez az, lehet, hogy egy nagy kalapkeverék, nem tudom, de... Én megint csak azt mondhatom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy kétfajta kultúrát nagyjából megpróbálok ötvözni, és valami harmadik valami kicsurok belőle. Tehát próbálok tanulni mindegyikből a legjobbat, és valahogy, érted, hasznomra váltani.
7: Halló? Sziasztok!
0: Szia!
7: Nem tudom, azt kérdezte már valaki, hogy én most már 52 éve élek ezen a sárgolyon, a rossz sem ott vegye meg, ahol van. És én nekem még nagyon nagy élmény volt Ronald Reagan a hófehérke héttörpen, mikor a minden fűszál külön hajlongott meg minden. Most van egy 10 éves kisfiam, néha nézem vele a tévét, nem akartam minősíteni, meg minden ezek a Dragon Ball, meg mindenféle számítógépet szarok. Hova tartunk? Már nem kell megrajzolni semmit. Hát elég egy szoftver, és akkor én csinálok egy kurva jó szoftverrel egy rajzfilmet, és sztár vagyok. Mert ebben nagyon tele van a tököm. Hol vannak a Rufus felezetek? Hol a picsába van itt a művészet? Választjátok rá, mert megeszem a telefonomat.
0: Te nézod, de szerintem az, hogy mennyire mozog a fűszál, az másodlagos, mert igazából a sztori, ami fontos, meg a karakterek. Na most vannak olyanok, ugye, akik teljesen minimális animációval nagy sikereket érnek el, például a South Park. Hát azt akármilyen óvodás is ki tudja vagdalni azokat a karaktereket kemény papírból és a kamera alá dobva megmozgatni, de ami miatt sikere van annak, hogy hogy van megírva, mennyire reális a magyar, vagyis hát, hogy
1: a magyar. Oké.
2: De helyén van.
1: Mi szoktuk bejátszani.
0: Tehát korszerű dolgokról beszélget, ami találkozik a fiatalok problémáival, és emiatt szeretik az emberek. Na most vannak ugye egy nagyon szépen megcsinált filmek. Nagyon sok szar van, azzal is én is egyetértek, de például a computer animációban az Incredibles című film, az szerintem nagyon-nagyon jól meg volt csinálva. A Brad Bird, aki azt rendezte, én annak elég jó barátja voltam, meg még vagyok, és csak már nem annyit találkozunk, mert elköltözött a San Francisco. Őt én hazahoztam évekkel ezelőtt, amikor csináltuk a Bart Simpsonnak a Bartman című music videót, és a Varga stúdiónál gyártottuk elő, és a Brad Bird rendezte. Tehát ez volt az első dolog, amit az amerikaiaknak mi itthon Magyarországon gyártottunk le, ami aztán évtizedekig ment a tévébe. A Michael Jacksonnek a számáról van szó, csak nem lehetett nagyon reklámozni akkor, mert akkor már elkezdődtek a problémái a gyerekmolesztálással a kapcsolatban.
6: Te hogy lehet, ezt mondod, ugye milyen fontos a megírás, és ez tényleg, ugye tapasztaltam, hogy azt hinné az ember, hogy valaki megírja, és aztán keményen dolgoznak, hogy abból rajzfilm legyen, de nem így van, hanem valakik nagyon keményen megírják, évekig írják a sztorit, és aztán piff-paff megcsinálják. És hogy lehet, talán ez az oka annak, hogy ilyen keményen írják, hogy az ott írt sztorik az egész világon érvényesek lesznek, Magyarországon is nézik, azt hiszik, hogy megértik a South Parkot, miközben egész más emberek élnek itt, mint amik a South Park ábrázol. És cserébe miért nincs az, hogy mondjuk mindenki imádja a Gustavot Amerikába, pedig az is egy jó rajzfilm volt. Mi ennek az oka?
0: Igen, ez nem csak a rajzfilmmel van így sajnos, mert csinálhat a magyar rendező egy nagyon-nagyon jó élő cselekményes filmet, ami talán megnyeri minden fesztiválon a nagy díjat egész Európában, még Cannes-ba, meg ahol akarod, Berlinbe. És az lehetséges, hogy kiviszed Amerikába, és ott meg a kutyának se kell, mert ott más a közönségnek a beállítottsága. Vagy elkapod őket egy olyan problémával, ami érdekli őket, vagy pedig a filmnek
6: de
0: nagyon...
6: De az, hogy lehet, hogy az ottani film ide érvényes, az itteni oda nem. Miért? Más a közönség, vagy más
0: a közönség, más, hogy van megcsinálva, tehát ott minden, nem csak a filmgyártásban van az úgy, hogy nagyon sok pénzt beletesznek, hogy a lehető legjobb legyen minden. Az én filmemnél is ugye 20 millió dolláros költségvetés, ami kint abszolút, majdnem, hogy minimum filmgyártásnak a költségvetése, tehát az egy low budget, tehát hogy mondják,
1: alacsony költségvetés.
0: Igen,
1: ezt értjük a low
0: budgetot. Low budget költségvetés. Lovakról beszéljük? Hát azt hiszem, mondta valaki nekem a más, egy pár nappal ezelőtt, hogy hát abból a filmből itt 40 filmet megcsinálnak. Na hát, hogyha viszont mert nem gyúrják minden porcikáját annyira, mint kint. Érted? Tehát van valami minőségi különbség, és ebből adódhat természetesen, amikor nincs rá annyi pénz, nem tudsz mindent úgy megcsinálni. 25-ször fölveszed ugyanazt a hangot, amíg a legjobb nem lesz belőle. Azt, ha nem tudod megcsinálni, akkor nem olyan lesz a film.

0: Megyünk?
1: Igen, itt vagyunk.
0: Na hát ez Csupó Gábor zenéje volt, ez most a legutóbbi kiadásod?
2: Igen, ezt egy pár hónapja nyomattam ki, és csak úgy hobbiból elzenélgetek, mert imádom a komputer zenét, amivel otthon el tudok ügykölni, és az is tetszik benne, hogy senki nem szól bele, mert bezárod az ajtót, és azt csinálsz, amit akar. Mm-hmm.
3: Van családod egyébként?
2: Van. Igen,
0: de mi történt veled régen? Azért más zenét csináltál, most ez egészen dallamos.
2: Igen, annak idején hát igen, öregszik az ember. Nem, ezen is van a fele az albumon, eléggé avantgard és ilyen zörej zene. Aztán egy párad, így megszórtam egy kicsit olyannal is, hogy még talán a feleségem is meg tudja hallgatni.
3: Mm-hmm. Igen.
4: Hello, Helen vagyok. Gratulálok a vendégeteknek. Nálam bejött ez a zene.
5: Köszönjük.
3: És azt mondod, hogy ugye nem írtátok meg a szülőknek, hogy elmentek. És ők mikor tudták meg, hogy hol vagytok, és hogy mit csináltok?
2: Először Bécsből írtunk nekik egy levelező lapot, ahol üdvözöltük őket, hogy már itt vagyunk Bécsben, nem Jugoszláviában. És
1: azért örültek a szülők, nem? Vagy kétségbe estek? Vagy
2: hát akkor más volt a helyzet, mert nem lehetett megmondani nekik, hogy elmegyünk, tehát nem tudtunk elbúcsúzni, mert akkor két variáció van, ugye, vagy azt mondják, hogy dehogy mész, kisfiam, azonnal hívom a rendőrkapitányságot, vagy az, hogy jó van, menjetek, de jól csináljátok, nektek van igazatok. Hát mind a kettő szerintem szar lett volna, tehát nem lehetett megmondani. Úgyhogy kapták a levelet, és akkor akkor már föl is hívtuk őket, persze, amikor már kint voltunk Bécsbe, és akkor beszéltünk, és édesapám mondta, hát sajnálom, hogy nem vagy itt, de tudod mit, boldog vagyok, érted, mert biztos, hogy valahogy megtalálod magad a világban. Uh-huh. És tényleg ő mindig egy olyan ember volt, aki engem ösztönzött és segített, és akármit csináltam, ő mindig aláhúzta, szóval ebből szerencsésnek éreztem magam, hogy ilyen szüleim vannak.
3: Te is ilyen szülő vagy, vagy apa vagy? Vagy milyen szülő apa vagy te?
2: Természetesen, hogy én is próbálom ösztönözni a gyerekeket, hogy csinálják, ami jó, hát de nagyon nem kell őket dicsérni, mert annyira ügyesek az én kislányom, 9 éves, és már jobban rajzol, mint
3: na, el. Erre voltam kíváncsi, hogy igen, ugyanazt sem, mint a bár,
6: igen. Gábor, most penderültem ki 4-kor a Corvinból, és megnéztem a filmedet, a Hitler a Vitia földjére, és hát egyrészt szeretnék gratulálni a gyerekekhez, akiket találtál, nem tudom, ez is majd érdekel, hogy hány gyerekből, hány színészből, vagy színész palántából kerested ki ezt a két főszereplőt. És nekem, ugye amerikai film, de mivel te magyar vagy, ezért mégis valamiféle párhuzamot találtam, és lehet, hogy még eddig erről nem került szó, vagy nem tudom, hogy kérdeztek esetleg.
2: De érdekes módon, mikor a filmnek a vágását, mert 10 hetet kap az ember, hogy megvágja a filmet egy vágóval, azután, hogy persze le van forgatva a film, és amikor bemutattuk a stúdiónak, nem a Disneynek, mert utána később mentünk oda, a Waldennek, akkor azt mondták, hogy jaj, nagyon szép, de ez egy kicsit túl európai, ezt nem fogják az amerikaiak megnézni. Egy kicsit tovább kellett vágdalni, hogy jobban pörögjön, mert nekem voltak nagyon gyönyörű, lassú, beállítottságú jelenetek, és azokat az volt az egyetlen, ami miatt a szívem érzik, hogy egy csomó olyan dolog meg lett rövidítve, ami szerintem költőibb és szebb lett volna, meghagyjuk, de az amerikaiaknak nincs türelmük egy ilyen kicsit művészebbi beállítású dolgokon átesni.
6: Hát amit én észrevettem, és mondom, hogy nem tudom, hogy ezt már mondták-e neked, hogy nekem rögtön például a Egri csillagok, tehát nyilván látod a filmet, és nekem rögtön ez a Vicca és a Gergőféle jelenet, akár a könyvben, nem tudom, hogy eszedbe jutott, illetve van-e benne párhuzam, amikor átlendülnek ezen a kötélen, és nekem a patak, tehát rögtön igen, az a része, hogy a patakban, nekem ez abszolút hiába iszonyú amerikai, hogy mondjam, fejű gyerek, nagyon helyes lánya vágott szemével, és tiszta, szóval azt hiszem, abból a lányról abszolút egy nagyon fantasztikus színésznő lesz, ezt már lehet mondani, nem tudom, hogy ez rendkívüli tehetség, és a fiúnál én, hogyha tizenéves lennék, akkor biztos, a kapásból szerelmes lennék ebbe a srácba, mert egy olyan érzékeny valakit találtál meg a filmre, anélkül, hogy hosszan beszélne, tehát nincsenek igazából hosszú párbeszédek, de mégis amit ő tudott nyújtani a vásznon, nem tudom, kinek köszönhet.
1: Ez a marketingesnek?
6: Nem, én így jöttem ki a filmről, hogy nem amiatt, hanem egyszerűen ezt értem, nekem rég volt már ilyen film. És most mindegy, hogy most nyilván neked fontos volt az is, hogy ezek a figurák, akik ott megjelennek a végén.
1: Várj egy pillanat.
6: Én szeretném, ha válaszolna majd a legvégén, hogy ezek a figurák, tehát a figurák, akiket megjelentettél, már nekem a végén, gyerekeknek lehet, hogy fontos, de nekem már nem volt, mert a gyerekekre voltam kíváncsi. Oké, na ennyi, akkor most
2: válaszol. Igazad van egyébként, mert amikor elolvastam a könyvet, akkor én tudtam, hogy hűnek kell maradnia, amit az író elképzelt, és ahogy a könyvet olvasod, akkor a terabitiai kalandoknak igazából csak egy nagyon pici része van meg a könyvben, és ráadásul nincs is részletezve, mert ott az írónő hagyta, hogy az olvasók fantáziája dolgozzon. Hát a filmnél valamit azért föl kell tenni a vászonra, ott nem írhatod ki. Na most gondold el, hogy használd a fantáziádat, és mivel nem volt pénzünk ide, most nem tudtunk semmit csinálni. Tehát meg kellett
1: a Monty Python
2: azok igen, esetleg azok egy marha nagy budgetú Action Adventure Harry Pottert így megcsinálhatnának ilyen kártyákkal az vidámra. Én megnézném. De amikor a stúdió engem fölvett, akkor pontosan arra gondoltak, hogy oké, a Gábor az egy animátor, tehát ő biztosan telerakja a szuper animációval a terabitiai kalandrészeket, és a gyerek sztori, ami a könyvben igazából dominál, az majd el lesz nyomódva, mert mindenki csak az érdekel, hogy milyen kalandjuk van az erdőben. Hát ez persze pont fordítva történt, mert amikor megírtuk a forgatókönyvet, és előkészítettük a storyboardot, akkor meglepetően sükre alig volt ebből valami. Én pont annyit tettem bele a filmbe, amibe én éreztem, hogy a minimum kell beletenni, tehát beletettem a maximumot ahhoz, hogy nehogy
1: nem eldöntsük. Nem úgy viselkedtél, hogy
2: igen, nem úgy, ahogy és azért tudtam csak ezt a balanszot megtartani, mert próbavetítések voltak, és hála Istennek a közönség meg direkt kérdezték, hogy elég ez a terabitiai kaland, és mindenki mondta, hogy pontosan ez a balansz, mert a történeti része, a gyerekek barátsága, a tragédia, a drámai fordulatok, azok mind sokkal fontosabbak, mint a terabitia.
6: Ja,
3: kösz. És mi az igazság ezzel az egri csillagok allúzióval? Mert azért erre én is nem láttam ugyan a filmet, de kíváncsi vagyok.
2: Ez egy nagyon érdekes észrevétel volt, de én nem ösztönösen sem, először is nem én írtam ezt a sztorit, tehát ez nem úgy volt, hogy na hát akkor jó, nagyon jó történet volt, valami olyasmit kéne csinálni. Ez mások írták, én csak megpróbáltam illusztrálni a kamerámmal, meg minden, szóval...
0: De és hogy van ez ugye a Magyarországon...
1: Azért ezt nem hiszem el. Jó, csak
0: mondom. Úgy szokott lenni, hogy a rendező az Atya Úristen, és a rendezőt szolgálja mindenki. Hollywoodban a rendezőt fölveszik egy produkcióra, és a rendezőnek el kell valamit teljesíteni. Igen. Kell, amit a producer szeretne.
1: Igen. Az a szerep, de azért úgy gondolom, szóval egy magyar ember van egy szerepben.
2: Vannak amikor tényleg Atya Úristen vagy, de aztán vannak pillanatok, amikor úgy érzed, hogy elvehetik ezt az erőt tőled, akár melyik pillanatban azok, akik a pénzt adják a produkcióba, mert lényegében azok az Atya Úristen.
0: De hogyha már a feléig eljutottál, félhetsz attól, hogy elveszik?
2: Minél jobban benne vagy, annál kevesebb esélyed van rá, mert nagyon sok rendezőt kirúgnak a projektekről.
3: De amikor felkérkének, akkor van valami szerződés, amiben bele van írva, hogy mit kell.
2: Persze. Nem is arról van szó, hogy az ember nem kap fizetést, mert a kontraktusok általában úgy vannak megírva, hogyha esetleg 3 napig maraszal anyagot küldök nekik, és csak víz alatti kamerákkal döglött halak és én ezt így fogtam föl, hogy nekem egy ilyen filmet kell csinálni, és azt tépik a hajukat, és kirúgnak, akkor is ki kell fizetni engem az egész filmre. Tehát így vannak megírva a szerződések. De, és sokszor elő is fordul, tényleg azon múlik, mert tudod, a daily-ket, tehát a napi anyagot mindig kell küldeni a stúdiónak. Én 3 hét után kaptam egy telefonhívást tőlük, hogy minden marha, jó, csak csináld így, és nem is jöttek oda. Tehát az volt a szerencsém, hogy tetszett nekik az anyag.
0: Tehát a producerek minden nap megnézik, hogy mi történt.
2: Ez borzasztatás. Hát sok producer ott van velem.
0: Hogy sok, mennyi?
2: Hát volt vagy 4 producer, abból 3 vagy 2 mindig ott volt velem a szettem.
0: És ők egyet értenek?
2: Akkor szólnak be valamit, hogyha látnak.
0: Úgy értem, ők egymással.
2: Nem mindig, nem mindig, nem.
0: Tehát van, akinek tetszik, amit csinálsz, van, akinek nem. Az egyik lesz, hogy te, Gabi, ezt ne csináld, beszól a másik, Gabikám, nagyon jó, csak én csinálom. Ja, hogy van ez?
2: Hát ilyen is előfordul, ezt általában úgy szokták, hogy ezt megvitatják egymás között. Nálam nem nagyon volt az, hogy a producerek oda rohantak, és mondták, hogy ezt ne így csináld. Nem volt olyasmi. Arra figyeltek inkább, hogy elég cover is csinálok, tehát, hogy fölveszem-e annyi szögből, ne az legyen, hogy legyen fedve, hogy nehogy az legyen, hogy amikor megpróbáljuk összevágni a filmet, akkor nincs elég anyag.
1: Akkor ez egy sima volt?
2: Hogy?
1: Akkor ez simán ment?
2: Igen, simán ment. Ez tényleg, ezt többször is kérdezték tőlem, de tényleg simán ment. Egy zökkenő volt, azt el kell mondanom, hogy a Michael Chapman, aki nekem a cinematográferem volt, tehát a kameramenem, az egy nagy profi, régi hollywoodi idősebb úriember, aki fölvette, ugye ő volt a kameramen a Jason, a Spielbergnek, a Godfather-ön ott dolgozott Gordon Willis alatt, tehát az összes kameramunka az az övé. Igen, és utána ő csinálta a Rage Ball, tehát a dühöngő hivajt, a Scorsese-től és a Taxi Driver. Na hát,
1: valószínűleg megfelelő szakmai
2: tudás. Nem érek rá, puszi! Na mindegy, valami ilyesmi. És szóval profi a fickó, és akkor az elején én leültem vele napokig, dumáltunk, könyveket néztük, hogy akarom megvilágítani, hogy akarom a kameramunkát, minden, meg is egyeztünk, úgy nézett ki, hogy minden egyet értünk, és kb. 3 hétre a forgatásra valahogy úgy megszedte magát energiával, és elkezdte nekem mondani, egy belső jelenetet vettünk föl egy osztályterembe, ahol 40 gyerek ült, és ott elkezdett velem vitatkozni a gyerekek előtt, hogy ne oda tegyük a kamerát, hanem ide. És akkor mondtam, figyelj Cseppén, és mi is levesszük így, és ha van még ide, akkor úgy is levegyük, hogy akkor neked is legyen igazad, aztán majd a vágószobába eldöntjük. Hát az, hogy ő úgy föl se akarja venni, hogy én akarom. És akkor olyan mérges lettem, hogy bekiabáltam a hangos bemondóba, hogy azonnal take out this jerk from the set. Tehát, és akkor jöttek a producer.
0: Ezt a faszfejet vigyétek el innen.
2: Hát, de ezért jötték ki Amerikába, hogy tudjál most fordítani. De, és utána olyan mérges lett a fickó, mert én ezt elkiabáltam magam a gyerekek előtt, persze angol mindenki értette, hogy azonnal csomagolni akart, és menni akart haza, és azt mondták, oda mentek a producerek hozzá, hogy kérjen tőlem bocsánatot, és akkor oda jött hozzám, azt mondta, de miért nem a Vilmos Zsigmond vetted föl? Hát magyarok vagytok, jobban egymással jobban el tudtatok volna kiabálni, miért engem vettél föl? Hát mondom, figyelj, mert én most úgy éreztem, hogy te meg fogod ezt tudni csinálni.
0: Te választottad őt?
2: Én szóltam, adtam egy listát a producereknek, és ők behoztak nekem 3-4 cinematográfört, akiket először is ugye az van, hogy te kiválasztod, akkor megkeresik az ügynöküket, ha ráér, akkor elolvassa a szkriptet, akkor fele elolvassa, felének nem tetszik, nem akarja megcsinálni, vagy nem ilyen filmet akar csinálni, vagy éppen busy, érted, szóval annyi minden nem működik, és akkor 2-3 ilyen lehetőségem volt, és akkor én őt kiválasztottam, és akkor hajlongott is állatilag boldog volt, amikor
0: a bizi az nem meleget jelent, hanem elfoglalt.
2: És Szóval, és akkor félrehívtam, és akkor mondtam neki, hogy Cseppi, figyelj ide, te már dolgoztál olaszokkal, hát dolgoztál Scorsese-vel, és tudod, milyen kemények tudnak lenni, hát az olaszok és a magyarokat állandóan együtt emlegetik, hogy milyen dühös természetük lehet, de mondom, fidd el, hogy a magyarok ezerszer olyanabbak, mint az olaszok, úgyhogy ne hozzák ki többet engem a sodrongon, mert akkor még komolyabb bajok lesz.
1: Ezt el is hitték, mert ez Hollywood terjesztett saját.
7: Golyos vagyok, sziasztok meg én. Sziasztok. És ilyenkor, amikor munkához juttatod, akkor magyar szokás szerint kéred is a százalékodat? Nem, hogy fogsz neki munkát? Vagy hogy van ez?
1: De Amerikában nincs, vagy van.
2: Százalék?
1: Kézzel, Magyarországon mindenhol visszaköltetett pénzek vannak.
0: Tehát szó szerint arról van szó, hogyha te egy operatőrnek szerzel egy munkát, akkor az operatőr ad neked egy kis pénzt.
2: De hogy is, hát ez
1: az. Magyarországon minden buli így megy, hogy vissza kell pörgetni.
2: Nem, ott szó sem volt
1: más.
7: Nincs ilyen.
2: Nincs. Akkor most nem itt lennék börtönben.
1: Becsukják az embert ezért, igen.
7: Jó, van olyan ország, ahol nem számít a korrupció, vagy mit tudom én?
2: Hát ott kriminálisaknak tekintik, ott azt nem lehet ilyen kickbacket csinálni. Az emberek börtönbe mennek.
1: Aha. Nálunk nem.
7: Ja, jó van. András bátyám... Még egy szót hadd mondjak, jó? András bátyámnak hadd köszönjem meg azt a pár mondatot, amit múlt héten vagy két hete volt a Kultúrházban, amit mondott, hogy... hogy mi magyarok azért rontjuk el, mert mindig csak 75%-ig csinálunk meg valamit. Az amerikaiak meg mindig 100%. 110-re törekszenek, és abból esetleg lesz 100.
0: Ha, ez érdekes, ilyet komolyan... én nem is mondtam.
7: Ezt mondtad, és köszönöm szépen, mert azóta ez szerint élek én is valahogy. De most komolyan.
0: Kerülök neki.
7: Jó?
2: Na, látod, még 25%-ot bele kellett volna tenned a festményeidbe, és
3: nem volt más magyar a filmben, nem volt az alkotók között, csak te voltál egyedül a...
2: Nem volt a filmben, nem
0: te
2: volt.
0: Te nem csak... vetted be a haverokat, magyar haverok?
2: Azt figyeled, hogy... Csak hogy 75%-os filmet leadni.
1: Azt figyeled, hogy itt mi történik? Vagy tudod, vagy látod, vagy érdekel?
2: Nagyjából érdekel. Hát mikor hazajön az ember, akkor veszek CD-ket, amik éppen kijöttek, meg próbálok DVD-ket. De most, amióta itthon vagyok, még 5 perc szabadságom nem volt, úgyhogy talán holnap bejárom a város. De érdekelnek a magyar filmek.
1: De olyan nagyon helyes, hogy de ezt választottad, én nem ezt kérdeztem.
2: Nem,
1: mert Magyarországon...
0: Mert magyarok senki nem törődnek azzal, amivel foglalkoznak,
3: kultúra, hanem a politikával. Hanem a
1: zúzás van
3: a közélet, meg a
0: itt most úgy értelmeződött, az volt a kérdés, hogy...
1: De ez jó, hogy nem értette. Nekem azt tetszett, hogy a Csupó már nem értette meg ezt.
2: Nem, írő beszélsz, engem csak a zene érdekel.
1: Nagyon a zene, irodalom.
2: Ja. Nem, én nem, abszolút a politikához nem értek, nem érdekel, nem tudom miért, lehet, hogy jobban kellene érdekelni, de hidegen hagy engem, teljesen is.
3: Mármint, hogy az itteni vagy az ott?
2: Mindenfajta politika, igen. Nézd, a Bush-t is mindenki kritizálja, én tudom, hogy egy nagy faszkalap, és alig tud beszélni, meg hülye, meg minden, de soha nem lehet, de nem zavar, de zavar, hát eléggé egy hülye, egy elnök, az biztos, de biztos, hogy olyat is csinált, ami meg jó, de hát eltűnik, mert mindenki állandóan zaklatja és kritizálja.
3: Azt mondtad, hogy olvasol hát irodalmat is, mondjuk magyart. Miket? Vagy mi volt az, ami...
2: Mi volt utoljára egy magyar könyv?
0: Na, mielőtt a Gábor, amíg gondolkozik, azért azt elmondanám, hogy naponta körülbelül 25-30 DVD-t vásárol a Gábor, amikor leárazás van. És hát van egy ilyen...
1: Megnézed?
0: Egy körülbelül egy lakásnyi tár, amiben csak tárolja a DVD-ket. És minden. Tehát amellett, hogy naponta megnéz 4 filmet, emellett mit olvastál még az utóbbi?
3: És melyik az első 5 film, amire azt mondod, nem magyar, hanem minden film, amire azt mondod, hogy igen, az az etalon.
2: Ja, nekem például a Breathless, a Godardtól.
8: Kifulladás.
1: Ez akkor klasszikus ízlése van.
2: Hát, ja, a Godfather-t imádom, a Taxi Driver-t már mondom, a felét az én kameramenem vette föl, amiket amúgy is szeretek.
1: Ez európai.
2: Most például az újabb dolgokból a Babel című film nagyon jó, ami már megy itthon is a mozikba, az nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Mi jó még?
3: De ami az igazi film klasszikus nálad, tehát amire azt mondod, hogy nagy, amit akármikor
1: megnéz.
2: Igen, igen, hát ezek. Igen, igen.

0: Kérdezzek egy, csak azért, mert, hogy ha így becsukod a szemed, és azért biztos gondolsz, miután művész vagy, és akkor reflektíve gondolkodsz magadra, akkor egyrészt hova helyezed a filmedet, hogy most mi történt, másrészt pedig, hogy szerinted ugye a családod történetében hogyan, mi ért célba veled?
1: Ezt az utolsó kérdést nem értem.
0: Csak... úgy gondolom, hogy mondjuk magamról, hogy a történetben nem csak én vagyok, hanem a családom, generációk, egy kicsit Márquez ilyen gondold a dolgot, és az mindig egy személyben valami megvalósul. Uh-huh. Ami ő, de nem csak ő, mert hát az azért azt, hogy ezt te hogy gondolod magadról? Érted? Tehát azt nem mondhatod, hogy tök szerencsés fickó voltam, átmentem egy alagúton, és minden a probléma nélkül sikerült, Svédországban rajzoltunk, majd aztán...
2: Szerintem azért nem értél, Gábor, mert valószínűleg, ahogy én elképzelem Amerikát, ott mindenki saját maga harcol meg azért.
0: Jó, de akkor is gondol magáról valamit, amit állít belül, vagy hangosan, vagy nem hangosan. A Citizen Kane, az aranypolgár, Orson Welles filmje az amerikai társadalomban, ott pontosan meghatározza, hogy ő mit gondol magáról. Egy idő után azt gondolja tévesen, hogy ő az amerikai államok elnöke lesz, de közben nem, mert ő csak egy főszerkesztő. Azért mondom, hogy akkor nem értető, akkor visszavonom. De kérem a hallgatókat, hogy akik értették, azok telefonáljanak be, mert most hülyén érzem magam.
2: Az első részére.
1: Nem, hát értem, de ezt nehéz elmondani.
0: Köszönöm.
1: Oké, okay,
3: a golyós vagyok, sziasztok. Én értettem a Bakácsnak a kérdését.
0: Köszi, köszi.
3: Azt szerette volna, azt kérdezi, hogy ha majd évszázadok múlva a család visszagondol, rád, akkor látják-e azt, hogy jé, hát a családban igen, volt egy filmrendező, egy híres filmrendező.
0: Igen, köszönöm.
3: Hogy...
0: Igen, jó. Jól
4: köszi.
0: Hát magyarról magyarra fordítottak.
5: Gabi, elmeséled azt, hogy hogyan sikerült belépni igazából, de amikor már Hollywoodban voltál, hogy a stúdióddal hogyan kaptad meg az első jó megrendelést?
1: Az Arlinnal, aki a partnerem volt, nagyon megijedtünk, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kifizessük a rendet a legelején, amikor elkezdtük az egészet. És
4: kicsit nem vesszük föl.
1: Most nem vesszük föl. Foglalt. Ki kellett fizetni a lakbért, és semmi pénzünk nem volt, és összevágtunk egy kazettát, és fölhívtunk három hirdetési irodát és három tévétársaságot, hogy talán valami, akármilyen animációs mellett talán kapunk ez alapján. És csináltunk hat ilyen találkozót, és csak egyet akartunk megkapni, hogy abból talán lesz annyi pénz, hogy túléljük a hónap végét. De ahova mentünk, szóval így kezdődött a cég. Ahova mentünk, mindenhol kaptunk. Volt olyan hely, ahol két melót is kaptunk. Tehát a hétvégére annyi melót kaptunk, hogy már attól féltünk, hogy a fenébe fogjuk tudni megcsinálni. Most az egyik ilyen tévé megrendelő, csak hogy mondjak egy példát, hogy kellett melókat megcsípni, beültünk egy tévé társasághoz, akinek Los Angelesben volt a csatornája, és ő éppen akart egy új tehát egy csatorna logót, egy animált csatorna logót tervezni, és őt csak az érdekelte, nem is azt, hogy fogjuk megtervezni, meg minden, hogy azt mi komputerrel, tehát a számítógépes technikával fogjuk-e meganimálni, mert akkor abban az időben, 80-as évek legelejében az volt az újdonság. Mindenki azt akarta, és nekünk nem volt számítógépünk, hát azt se tudtam volna, még ha lett volna, hogy mit kezdjek vele. Akkor még annyira kezdetlegesen kezdődött minden, és jó zene, gyerekek. Ez a telefonom. Azt hazudtuk a hapsinak, hogy igenis, mi azzal fogjuk megcsinálni, érted? És akkor odaadtuk neki a storyboardot egy hét múlva, És akkor én úgy rajzoltam meg a storyboardot, mint hogyha egy ilyen komputer animáció, raster graphic, meg minden, és azt mondta, ez nagyon jó, és ezt most akkor ezt ti beleteszitek a komputerbe, és akkor abból kijön egy ilyen animáció. És akkor mondtuk, hogy igen. És akkor hazamentem, és kézzel úgy animáltam, mintha én komputer lettem volna, mert nem volt komputerünk, de hát olyan stílusban, ilyen vektor grafikában, minden mozgott térben, és csaltam meg kézzel, és megették, és azért kaptuk meg a melót, mert ha mit tudom én, más öt animációs stúdió bejött volna, és őszintén megmondták volna, hát nekünk még nincs komputer, akkor ők nem kapták volna meg. Nekünk se volt, de valahogy...
0: Ravasz magyar.
1: Így van.
5: Ezért mondom, gyerekek, hazudjatok!
1: Miért van a tanulság? Miért van a tanulság?
2: És akkor nagyjából hány év volt, mire eljutottál oda, hogy nem kellett azon aggódnod, hogy most meg lesz a csekkekre a pénz, meg a...
1: Nagyon gyorsan beindult minden. Pénz állandóan jött be, de nem magunkra költöttük. Tehát nem az volt, hogy most kirohantunk és vettünk egy új autót. Én egy rozog a Toyotával jártam évekig. Azt is egy magyar csibésztől vettem Los Angelesbe, aki azt mondta, hogy nagyon jó a kocsi, és hetente kétszer szétesett. A végén az egyik haverommal úgy kellett tolnunk a kocsit.
0: Tudod, ki vagyok én, aki átvett a csupon.
1: Te voltál? Volt egy hirdetés az újságban, hogy húzzad vagy toljad a régi kocsidat, tök mindegy, hogy ér ide, de adunk 1500 dollárt érte azért, hogy az betegy egy új autóba. Tehát ez volt a hirdetése egy autós cégnek ott, és én csak azt akartam, hogy odáig, hát ez a kocsi úgy beszart a hegyoldalon, hogy meg sem mozdult, és tényleg toltuk, húztuk, vontuk, hogy odaérjen, hogy megkapjuk az 1500.
2: Van létezik Hollywoodban magyar lobby?
1: Micsoda?
2: Magyar lobby.
5: Hogy a magyarok összetartanak és egymásnak elintéznek valamit.
1: Valószínűleg van. Hát legalábbis én az én társaságomban úgy érzem, hogy mi azért összetartunk.
2: Ez hány embert jelent, hogy
1: nagyjából?
2: Kettő.
0: A Mándoki van még jobban?
1: Igen, itt volt a Laci a premiéren is, most átjöttek Münchenből.
2: Az első kérdése az volt Tabakinak, hogy a filmed, szóval mit tartasz a filmről?
0: Is a film, hanem hogy akkor, mert ugye gondolom azért erre vágytál, hát azért született meg.
1: Így van.
0: És akkor ettől a pillanattól kezdve mi lesz a következő vágya? Tehát ez már meg fogja határozni, nem? Tehát a pályádat, hogy most
1: hát
0: már
1: igen, csináltál. Hát igen, az ember mindig arra törekszik, hogy vagy túlszárnyalod magadat, vagy legalább olyan jót csinál, mint az utolsó.
0: Igen, azért mondom, hogy ez egy ilyen programatikus helyzet. Tehát elhatároztat, hogy filmeket fogsz csinálni?
1: Azt is. Hát animációt most nem fogom eldobni, csak azért, mert sikerült egy ilyen filmet csak, hogy csinálni. Igen. Érdekel az is, hogy ne. No, én szeretnék még egy pár ilyen filmet csinálni. Nem mindig csak gyerekfilmet, mert a filmgyártásban azért lehet izgalmas dolgokat csinálni, anélkül, hogy mindig családi filmeket gyártson.
5: Hát például emlékszem, hogy amikor néhány éve Hollywoodban a La Cienegán nyílt egy bábszínház, ahol két férfi a farkával bábozott.
1: Ugye? Igen, és azon más. A világ siker lett belőle. Mi hárman látták és.
2: Nem amikor ugye megcsinálsz egy filmet mondjuk ott ugye Hollywoodban, hogyha elhibázod, akkor nyilván hosszú ideig, ha csak nem a saját pénzedet
1: így van, akkor elkönyvelnek akkor, azonnal.
0: Akkor nem hibáztál, az annyit jelent?
1: Ez annyit jelent, mert nagyon nagy kassza sikerrel nyílt a film, pláne ahhoz képest, hogy milyen kis költségvetéssel volt megcsinálva.
0: De nem erre a filmre gondolom, hanem a pályádra vonatkozóan lényegében, akkor nem hibáztál. Volt olyan, hogy hiba volt? Hát, tehát, hogy mondjam, ahogy így messziről nézem, olyan, hogy nincs benne hiba, hisz a szakmai karriered folyamatosan...
1: Voltak azért baklövések is, érted, de hát hogyha a zömének sikere van, akkor azok a kisebb bakik eltűnnek, elesnek. Volt egy pár olyan sorozatunk, ami nem volt akkora nagy siker.
0: De akkor már lelkileg nem számított.
1: Akkor már nem. Ha van elég siker körülött, akkor szeret, de hogyha csak szart adsz le, és mindegyik megbukik egymás után, a csúpa az, aki mindent elbasz.
5: Nem gondoltál arra, hogy megváltoztasd a neved? Ugye hát borzasztó nehéz kimondani, hogy Klaszkis Kupu.
1: Kaszupu, hát, Szupu, mindenfajta verziója volt. Amikor elkezdtük a céget, én csináltam egy egész oldalas hirdetést, kivágtam az összes olyan levelekből, ahogy félreírták a nevünket, hogy Kleszki, Kaszupó, Cukupuszkopa, mindenfajta verziók jöttek, úgyhogy annyit kaptunk, hogy egy egész oldal teletöltöttem vele, mondtam, hogy itt van ez a kampani, tanuljátok meg, most se tudják. Ránéznek, és akkor tudják.
0: És melyiket szereted a legjobban a neveid közül, ami nem a neve?
1: Az alkotásaim közül?
0: Nem, nem, a szupókukon. Melyik név, amit szeretsz, hogy rád mondanak?
1: Hát most mit mondjam, egyiket se. Értelem, mindegyik elég hülye hangzik. Ja.
2: De akkor a névváltoztatáson nem gondolkodtál?
1: Nem, mert először is már tényleg akkor, most már késő lenne, mert már bejárattuk ezt a hülye nyelvűt. Nem mondom, hogy egy hülye nevet, mert azért azt nem akarom mondani, mert édesapámtól örököltem, és nagyon sokat köszönhetek neki.
0: Azért mondom, hogy ez annyira magyar, hogy nem lehet lefordítani.
1: De még magyarul se tudjuk, hogy mit jelent. Mert hogyha még egy R betűt tennél, tehát egy R betűt a végére, akkor még úgy nagyjából valamit jelentem. Nem tudom, mit jelent.
6: Szóval, most van egy, egy magyar animációs film az Oscar nominált díjak között. Azt láttad?
1: Nem, sajnos, de mindent tudok róla, és drukkolok.
6: Jó. Csak ennyi lett volna, de akkor ez a hallgatóságnak is mondom, hogy még ide, akkor elnézem, ami előtt ugye majd ezért lesz Oscar díjas, és majd nehéz lesz megszerezni. 5 perc.
2: Szóval akkor, amikor megcsináltad a filmet, és akkor elindították, akkor azért volt benned szorongás, hogy mi lesz, hogy lesz ennek egyáltalán olyan, nagy szakmai sikere.
1: Pláne, hogy ahogy belett harangozva a film, eléggé hasonlóan, mint itt, hogy túlsúlyban van a hirdetésben a visual effects, tehát azok a fantasztikus jelenetek, mert ha megnézed a filmet, az egy nagyon kicsi része, amiről ez a film szól. Ez egy sokkal drámaibb film, mint ahogy sokan elképzelik. És talán ezért is van annyi akkora sikerem, mert ilyen filmet nagyon keves, Amerikában meg pláne, ilyet nem csinálnak gyerekeknek.
0: De felnőtteknek is akarsz csinálni, mert azt éreztem, hogy a következő az felnőtt lesz, ugye?
1: Hát, azért szeretném,
5: hogy
1: az lenne.
5: Mi lett azon a terveddel? Emlékszem, igen. Hogy tervezted, hogy a magyarokról csinálsz Hollywoodban, a magyarok kalandjairól.
1: Hát aztán később annak egy animációs verziójává kerekedett, amikor a Jóska nevezetű fickó egy Igor nevezetű orosszal véletlenül egy lakásba keveredik, mint menekültek, és mindenfajta a vízum nélkül és munkavási engedély nélkül próbálnak megélni Amerikába, és a csajokat kergetik, a vodkát isszák, stb. A káposztát eszik. De az előtt, amit próbáltunk, emlékszem, az Andrist is lefotóztam, mert ugye sokszor úgy kell eladni egy projektet a stúdióba, hogy illusztrálsz hozzá képeket, és kinagyítottam ilyen marha nagy fotókat, amiket lefilmeztünk magyarokról. Volt egy ötletünk, hogy az volt a neve, hogy Hungarian, és akkor írtam én is ezzel egy forgatókönyvet. Megint hasonló témakör, hogy a magyar jön Los Angelesbe és próbál helyreállni, de nem az én helyzetemről írtam, mert az eléggé kivételes az animációs szakmában, hogy én úgy sikerült elég hamar beilleszkednem, hanem azokról, a magyarokról akartam írni, akiknek nehéz beilleszkedni, és sok minden nehézségen és szarságon kell átrágódni ahhoz, hogy valamire eljussanak, vagy egyáltalán legyen elég pénzük, hogy egyenek, vagy valami ilyesmi, és akkor azzal játszadoztunk egy darabig, és az Andris volt az egyik fotó, Maló, akit mi lefotóztunk, hogy illusztráljon, amilyen is egy magyar.
0: De most sok egyébként a Jim Jarmusnak is van egy filmje, a Florida Paradicsom, ami ugyanerről szól, csak mondom.
1: Igen?
0: Hát persze, ott is magyarok Amerikában.
5: Stranger in Paradise.
1: De igen, igen, igen.
5: De sok ilyen emberrel találkoztam, mert sokan megkeresnek, mint valakit, akinek sikerült, sokan megkeresnek, akik szeretnének valamit elérni. Mit tudsz mondani azoknak a magyarok? Szóval hogy látod, hogy miben csinálják jól, és miben hibáznak, ha valaki ki akar menni Hollywoodba, és valamit el szeretne élni? Hogy látod a magyarokat? Hogyan festenek ott Hollywoodba?
1: Hát, hogyan festenek?
5: Hát, hogy hogyan viselkednek? Mint
1: te? Mindenki úgy fest. Nem, hát jó lenne, mindenki úgy festen, mint akkor nagyon sok

0: tudom általánosítani. Nehéz, és most egyre nehezebb ügye, amióta elkezdett ez a terrorizmus, mert nem engednek be senkit.
1: Mit gondolsz a színészekről, a magyar színészekről?
0: Hát jó lenne, ha jobban hozzá tudnék szólni, de sajnos nem, nincs annyi ismeretem, hogy erről jól le tudjak beszélni, mert azon a pár filmen keresztül, amit én...
2: Persze, szerintem nincs.
1: Nekem egyszerűen szakmában a filmes szakma melyik ágába jók a magyarok?
0: Hát például a cinematográfiban azt mindenki tudja, hogy a világ legjobb operatőrjei innen jönnek. Hát jó szemük van az embereknek, szépen tudnak világítani. Hollywoodban is két nagyon híres cinematográfer dolgozott, ugye? A László Kovács, tehát a Kovács László és a Vilmos Zsigmond. És hát a Koltai, most már rendez, ugye, meg a Sára Sándor. Én a Sára Sándornak a filmjeit néztem, amikor Elégia, meg ilyeneken nőttem föl, amikor ő gyönyörű filmeket nem csak fotózott, akkor ő már próbálta rendezni is őket, rövid filmeket, meg minden gyönyörű dolgok. Még mindig emlékszem arra a filmre, amikor
3: mondok egyet, a Szimbád.
0: Szimbád, pontosan. Ezt akartam mondani, gyönyörű volt. Még mindig emlékszel a közeli képre, a leves, ahogy úszik a zsír
1: rajta. Ezt a te filmedben is lehet látni, sok ilyen közelit használsz, étel közelit. Amikor sütik a palacsintát.
2: Én úgy tudom, sajnos a Gábornak el kell menni, ugye?
0: Igen, hát még adok 5 percet repetára, jó?
2: Akkor jammerünk még 5 percet.

0: kártyát is.
1: Ugye? Ja, igen, tehát Gábor, ugye, de nem csak rajzfilmet, meg filmet csinálsz, hanem nagyon szereted a zenét, halljuk itt a zenédet, és annak idején 10 évvel ezelőtt csináltál egy zenemű kiadót, a Tone Casualties-t, amiben a legelvetemültebb zenéket próbáltad kiadni, amit ember nem szokott hallgatni. És akkor
2: de a kutyám nagyon eltáncol.
1: És emlékszem, amikor partikra is ezt raktad fel, és ott Hollywood Hills-en zúgott a villanyfúró hangja. A különféle... hogy is neveztük, hogy ez milyen zene?
2: Nem noise, vagy industrial. Noise, vagy
1: industrial, environment.
2: Ja, environmental.
1: És így tovább. És a világ leghíresebb ilyen művészeit is kiadtad.
2: Igen,
1: kiket
2: igen.
1: adtál ki?
2: Hát a magyarok közül a András Vahon, Hortobágyi László, Kemény,

0: Gábor, akkor
1: BP
0: Anima
1: Service-el.
0: System, BP Service, hát a lényegében a ti maradékotok tudod, a bizottságból,
1: bizottság.
0: Így van, Kokó, meg a Gyurka.
1: És a világból?
0: Világból?
1: Kik a...
0: Hát a Paul Schutz például, meg a Holger Cukai, a Kán zenekarból, Dr. Walker, német, hát nem tudom, te emlékszel, te is, most hirtelen jutnak eszembe a dolgok. A Divótól, a Mark Mothersbaughtól kinyomtunk egy albumot, amikor egy kicsit avantgardabb volt, ilyen surf punk zenét csinált.
2: Szépen passzolok.
0: Igen.
1: Hát ez tulajdonképpen olyan vállalkozás volt, ami egyáltalán nem akart kiszolgálni semmilyen igényt, hanem csak a te saját.
0: Hát igen, én szeretem, amikor kedvenc. A művészek elengedik magukat, és tényleg csak azért csinálnak valamit, hogy meg kijön belőlük, és éreznek valamit, aminek ki kell jönni, nem azért, hogy na, hogy tudom megtáncoltatni a Juliskát.
1: És amikor te rajzfilmet csináltál, azt hiszem senki más nem használta Frank Zappát zeneszerzőnek,
0: ja.
1: Filmhöz, és te pedig használtad, úgy tudom, hogy jó barátok volt.
3: Igen, hát ő hívott föl téged, nem?
0: Igen, fölhívott, hogy hát először nem ő hívott, mert az ő hangját aztán nem lehet nem megismerni. Kaptam egy telefonhívást egyik nap a stúdióba, hogy a Frank Zappa szeretne veled találkozni. Jót röhögtem, hogy melyik haverom viccel, mondom, persze. És azt mondja, hát akkor bemutatkozok, én vagyok az ő agentje, a CIA agency-től, és hogy tényleg a Frank imádja a Simpson sorozatot, amin ti dolgoztok, hogy nagyon szeretne átjönni és találkozni veled. És akkor nekem volt egy csomó Frank Zappa plakátom a hátam mögött az irodámba, és akkor mondja az ő agent, hogy mikor lenne jó neked. Hát mondom, nekem tök mindegy. Azt mondja, hát mi van, hogyha 10 perc múlva ott van? Hát mondom, oké, említem el, és akkor is. És 10 perc múlva megjelent tényleg a Frank a feleségével, a Gail-el, meg a gyerekeivel, az egész család beállított. Bejön az irodámba, ránéz a három plakát, azt mondja, de gyorsan kitetted őket. Mondom, ez már 5 éve kint van. Ja, de az neki jól esett, hogy lát egy olyan helyre jött, ahol értékelik az ő zenéjét.
3: És akkor Borbolikot is csináltál neki, nem?
0: Igen.
3: Igen.
0: Mielőtt meghalt szegény, az utolsó borítót én csináltam neki. De közel laktunk egymáshoz. Hát én a Mándokéknak az volt az első levelem, amikor ők Németországban maradtak, hogy na én most már Frank Zappával egy országban lakom. Nem is tudtam, hogy 3 percre lapok tőle, de ez évekkel később.
3: De az összefutott.
0: Én azzal dicsekedtem, én már Los Angelesben vagyok, ahol a Frank Zappa. Na jó, gyerekek, ennek úgyis vége van. Ez volt a zárózene.
1: Köszönjük,
0: jó, én is köszönöm, srácok, sok szerencsét, és menjetek a filmet megnézni. Vigyetek papír zsebkendőt.
3: Jó. Okay. Köszönjük.
0: Sziasztok.

Jótékonysági felhívás következik. Sziasztok, Dieter vagyok. A Kola Lokál volt Berlini tudósítója. Szép időben, vagy rossz időben, de mindig nagyon fontos, hogy Magyarországon szólhasson egy ilyen adó. Ezért adom 1%-át a Tilos Rádiónak. Add te is a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1-800-24-54-243. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Én akkor is fenntartom, hogy
1: pont és Hanna, bocs, mondjad.
2: Ja, hogy csak még egyszer visszatérve, Csupó Gábor volt a vendégünk, és rendkívül jellemzőnek tartom egyébként, amikor megkérdeztett tőle, hogy mi a véleménye az országról, meg és azonnal ugye az első és normális reakciója az volt, hogy hát igen, hogy szoktam vásárolni CD-ket, meg nézem a filmeket, és ez annyira jellemző.
3: Jó, mert el vagyunk butulva itt a politikában.
0: El vagyunk, hát nem szabad ezt letagadni. Hát. De nem az, hanem hogy
3: a jobb lelkünknek, hogyha még egy kicsit anyázunk.
0: De mennyire érdekes egy magyar embernek Amerikában Magyarország, az egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nem érdekes, és pont az a fontos jelentés ennek a mondatnak.
3: De nem érdekes, persze, vagy olyan tekintetben a politika nem érdekes, hogy nyilvánvalóan, hogy egy csomó ember az a dolgával foglalkozik, az értelmes.
0: Igen, de én már elfelejtettem
3: ilyet. És azt mondja, hogy amikor politikával kell foglalkozni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az a forradalom, akkor van, amikor a nép csak, elkezdi.
2: Hogyha csak azt nézed meg, hogy mondjuk ezt az egész Sky-európai régióra ránézel mondjuk a térképre, és egy rendes, szép térképen ilyen tarka-barka, hát világot nem látsz igazán sehol, csak itt sok-sok pici ország, sok-sok pici és mindegyiken belül ugye rengeteg hatalmas egó, amelyik valahogy, és ugye az is érdekes, hogyha megnézed azokat a nagy portrékat, amik az Unióban készülnek, és akkor hogy feszített 36 ember mondjuk egy ilyen külügyminiszteri értekezlet, vagy miniszterelnökén. Szóval, hogy annyiban mindenféleképpen igaza van, hogy nem ez lenne az első és a normális reakció.
0: Jó, de most ne haragudj, majdnem egy hónapon belül két normális életvitelű ember volt a vendégünk. Hát először is megdöbbentem Orsos László Jakabon, aki kisimult ábrázattal boldogan, és azt mondja, sokat dolgozom. Érzi meg, a sárga irigység öntött el, hogy olyan élethelyzetbe került, pedig cigány. Érted, hogy az élet értelmes és visszaigazolt. Akkor itt volt a Csupó Gábor, bizonyos szempontból
2: Dresch,
0: azért mondom, hogy hozzuk a pozitív példákat közül, pedig folyamatosan arra gondolok, hogy lehetetlen ez a lelki állapot, amiben vagyunk, amelyben magát a létet utáljuk, mi magyarok. És azért a példának okáért ő tudja, hogy mi történik velünk lelkileg. Érted, mondjuk tudja a művészeteken, meg a zenén keresztül ugye rájön erre, de nem tudom, ki van a vonalban.
4: Sziasztok!
2: Szia!
4: Én Ági vagyok. Nagyon jó volt múltkor az Orsossal is a műsor. Én 94-ben kimentem egy fél évre, csak Európában, egy másik országban.
2: Melyik
4: Olaszországban.
2: Ja,
4: és akkor teljesen úgy mentem ki, hogy úristen, akkor majd én itt felveszem a kapcsolatot lapokkal, és majd küldök tudósítást, meg mit tudom én, és tartom a kapcsolatomnak. Kimentem, és néhány héten belül annyira... Jó, akkor megvettem, és remegőt érdel olvastam az újságot, amikor itt a választás volt. Az már tavasszal volt. De egyébként olyan szinten nem érdekelt, szóval nem pillanatokon belül kikapcsoltam.
2: És ki is ürült a szervezetet?
4: Igen, hát nem, aztán visszajöttem, aztán persze teljesen.
2: És nagyjából mennyi idő egy kellett ahhoz, hogy újra visszarendeződj?
4: Szóval heteken belül.
2: Nekem belül. Ez volt Brazíliával, és ott 3 hónapig tartott ki a...
1: Igen, Brazília 3 hónap, az igen, nagyon erős.
2: Igen,
1: kérünk helyeket, ami 3 hónapnál jobb, mint Brazília.
4: Na, szóval nagyon érdekes volt, pedig az itt van egy köpésre már, mint Olaszország, és
1: még... Már az is segít, az is segít.
4: Igen, szevasztok.
1: Köszi a rossz hű, és jó hírt egyszerre.
2: Hát, igen, én sokszor szorgalmaztam egyébként, hogy olyan nemzeti rehabilitációs programot kellene meghirdetni, amikor azt pénzelni az állam, hogy
1: mit tudom én,
2: igen, hogy minden hónapban mit tudom,
1: ezer
2: családnak kifizetnék az utazását, és akkor ez lenne a rekreáció.
1: Rekreációs vonal.
5: A szülészet.
1: Mi?
5: Szülészet. Menjen, hát amikor szültek. Új gyerek érkezik, és akkor...
1: De mi most nem értjük.
6: Ritkán szülök.
5: Hát ki Brazíliában is ritkán jut ki, nem? vagy minden napon el?
6: Nem, oda nem. Is.
1: Hogy azt mondod, hogy járjuk szülészetre, és akkor utána 3 hónapig jobb?
5: Hát nem azt mondtam, hogy járjál, nem folytott a lakszel, mint valami mérszaporulat ellenőrző, hanem amikor ez volt, akkor így gyerekek, annyira nem érdekes semmi az égvilágon.
1: Hát de most mi nem tragédiába idő. Utazunk, hanem lágy, puha jó érzésekben.
5: Miért tragédia egy születés?
1: Nem úgy, akkor úgy gondolom, nem a tragédia, hát azért az egy
6: elég... A gyereknek.
1: Igen, az nagyon érdekes mozzanatok vannak benne.
5: Csak így feldobtam, nem kell, hát jó, oké, mondjuk egy kiutazás, hát sokkal kevesebb életmódváltással ilyenekkel, de nem kell kiutazni, hanem el is megteszi.
1: Jó, oké, mint a megoldást elfogadtuk, jó. Mert ott van a 2-20 is, érted, egy kicsit bedugod az ujjad, utána legalább 3 hónapig jó. Tehát én, de nem csak, mert amikor Martikónak mondtam, hogy én egy kicsit gondolom azt is, hogy ez rettenetes, hogy ez a paradigma fönnmaradt, amikor apám még beszéltek arról, hogy ki kéne menni. Hát ez egy nagyon régi ilyen szlogen családokon belül, ki kéne menni. Hogy, és azt gondoltam, hogy egyszer el fog fogyni ez a mondat. És aztán nem fogyott el nekem, főleg most, hogy itt a csupó itt volt, hogy hát ezt én meg mindannyian egy kicsit elszúrtuk, hogy nem mentünk ki. Erre mondja a Martinkó, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. De érted, ez engem, hogy is mondjam, a reményben nem is érdekes, hogy a jéghegynek lába van. Mindig azt gondolod, hogy csúcsra futsz.
3: De tényleg szeretnénk, hogyha és ebben a hallgatók segítenének egy abszolút sikertelen amerikai-magyar sztorit hallani, de úgy, hogy olyan, tehát, hogy aki tényleg 20-25 évig volt sikertelen Amerikában és igen. Magyar, igen, nem is kell, hogy hazajönjön. Csak ilyen online-ka
6: én két ilyet is ismerem. Most nem járultak hozzá.
3: Szeretnénk véglényekkel beszélni, hogy a kicsit az igaz, tehát, hogy bennünk is a remény visszaköltözöm, hogy nem tudom, nem mondjuk kell azt majd 20 év múlva, hogy én bárcsak mentem volna bárcsak ki, mentem volna ki, még 12 évesen is, hogy aki...
2: Valószínűleg egyébként a legtöbb családban, és mondjuk az én apámnak ugye, szóval hogy ott is megvolt a családban a történet, hogy ő 46-ban ment ki Dániába, illetve hát ilyen csere hát oktatásra, és akkor hát az első feleség az dán is volt, és ott is szóval maradhatott volna, de aztán hát ugye visszajött valami oknál.
1: Visszajött.
6: De
1: rengeteg magyar férfi tette
2: ezt. Nem, ez 46-ban a nemzeti parasztpárt
3: volt egy egész egy ilyen.
2: Fiatal paraszt fiúkat küldött ki, hogy megtanulják, hogy milyen is egyébként a korszerű hát mezőgazdaság, és akkor mondjuk apám megtanul dánul 3 hónap alatt, és aztán szóval, hogy ő az életében ebből aztán elég hát sokat is hát profitál, de mondjuk egy percig nem fordult meg a fejében, hogy ott maradjon hala, tehát ugye annyiszor lett volna lehetősége, már aztán utána, mint a skandináv tolmács hát rengetegszer járt.
1: És te nem bántad soha?
2: Dehogy is nem. Hát azért mindenki.
1: Martinkó?
3: Ja, hát én nem bánok semmit.
1: Nem? De nem. Radikális vagy.
3: Nem azért, nekem jó itthon.
2: Nem azért rendkívül érdekes, hogy a
1: nő... Ági?
2: Hogy
1: Ági? Igen? Kapakodik
7: meg. Ja, hogy a... Van kedve olvasni, én ezt nem akarom, te olvasni.
2: Jó, mindjárt elolvassuk.
7: Jó.
2: Jó, majd elolvassuk, jó. Csak hogy azt akarom mondani, hogy a nővérem most mindegy, hogy az EU-ban dolgozik, ott lett tulajdonképpen hát ugye hivatalnok, és az unokaöcsém az ugye ott kezd el hát egy új életet. 13 éves fiú, és az egy már, éve vannak ott, de már érezne a dimenzió hát különbségeket, ami egyébként itt lett volna belőle, meg ami ott lehet.
1: Akkor él a kérdés, ezt mondom, hogy ez szerintem ijesztő.
2: hogy, szóval mindenféleképpen azt azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy azt a fajta bezártságot, hát akár szellemi, hát akár érzelmi bezártságot, ami itt rátelepszik az emberre, azért hát időről időre
0: az a probléma,
2: meg kellene szüntetni, már csak azzal is, hogyha elmész mondjuk egy hétre, átmész a határon, az
0: igen,
2: már segít.
0: Igen, de a provincializmusodon nem segít, ugye nagyon helyesen kérdeztétek, vagy mondtátok nekem, hogy milyen hülyeség, hogy kérdeztem, hogy mit tud a magyar politikai életről, holott ugye az a legnagyobb probléma, hogy akármilyen is a politikai életünk, önmagában provincialista az a kérdésfeltevés. Tehát egy nemzeti nagyság, ami 93 ezer négyzetkilométer, se biztosít arról, hogy nem vagy provinciális. Ugyanakkor ugye az Orsós avval a nagyon érdekes és szinte forradalmi reformkori Széchenyi gondolattal jött, hogy a gondolat maga az eredeti és magyar. Ugye, hát és arra is ugyanezt tudod mondani, hogy igen, igaza van, nem lehet nem hinni ezt, mint a Pascal fogadásféle elméletében, hogy egy gondolat eredetisége annak magyar voltában megragadható, másrészt pedig azt tudod mondani a magyarra, hogy provinciális. Hát én azért csak ki a szél, mert nem gondolnám a Csupó Gáborról, hogy nem egy teljesen tipikus magyar ember. Érted? Csak valószínűleg szorgalmas, tehetséges, tehát olyan tulajdonságokat is rögzít és ötvöz magában, ami itthon föllelhetetlen, vagy nem
3: jó, tudom. Jó, hát ezért sokat beszélt a szerencsére, nyilvánvalóan az
0: ezekben hiszel, ezekben a szerencsében.
3: Nem, mert én azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok. Én nagyon egyszer az apámmal ezt így végig töltött, hogy Miskolcon születtem, és aztán Debrecen, és nem tudom, amit sem, és az apám még folyamatosan költöztek. Ez egy nem jellegzetes dolog Magyarországon belül, hogy így ez a folyamatos, azt hiszem, ők talán hétszer, mert ők talán Kecskeméten
0: kezdték.
3: Nem, hanem hogy ezek a váltások, ezekből mi gyerekek mindig jól jöttünk ki. Nem is éreztük azt, hogy nekik egzisztenciát újraépíteni, stb. De mi gyerekként tulajdonképpen mindig profitáltunk belőle, akár már rövid távon is, hogy ez a fajta ilyen mozgalmasság volt. És akkor ő is jött ebben a dologgal, hogy hát igen, de azért ebben nem volt ennyi tudatosság, amennyit én így visszaírok ebbe a történetben, nagyon sok szerencsés ilyen együttállás volt, hogy épp akkor úgy működött a dolog, és hogy, de hát nyilván az is kell egy intelligencia, hogy ezt a helyzetet, amihez már csak aztán kis szerencse kell azokat a helyzeteket előállítani. Úgyhogy én ilyen tekintetben nyilván hiszek, vagy de én nyilván a szerencsét lehet másnak is nevezni. Tehát,
0: azért mondom, több hibát követtem el, mert azt mondja bizonyos gondolkodás, hogy a szerencse nem más, mint a rálátó távolság kicsinsége, mert onnan szerencsének látod, hogy kicsit hátrébb mész, azonnal látod az okokozati rendszer. Ezért volt ugye rossz a másik kérdésem is a Csupóhoz, hogy vajon hogy látja magát a pályaíven belül, mert valószínű, ott nincs is ilyen. Tehát, hogy nem történetileg fogalmazódnak meg a dolgok, hanem valami ilyen...
2: Az itt és most, ja.
0: Az itt és most, a jelen valóság pillanatában, és ezért ugye szerencsésen alkalmazkodik a dolgokhoz, mert kompatibilis a jelennel. Szerintem, ahogy az albán politika nem tudja megértetni magát Párizsban, hogy miért ragaszkodnak annyira a nemzeti létükhöz, ugyanúgy nem tudja szerintem ez a szerencsétlen provinciális magyar szellem kifejezni a kontabilitását.
3: Na jó, de mert minden energiája ebbe a kifejezésben vagy megy el, ahelyett, hogy ugye csinálná, tehát hát csinálná a dolgát.
0: Mondok egy példát ebből neked.
3: Tehát, hogy ahelyett, hogy csinálná a dolgát, tehát nyilvánvalóan tehát, hogy akiket így pozitív példaként felsorolunk, ők egyszer csak abba a helyzetbe kerültek, hogy végre a dolgukat csinálhatták, azt, amihez értenek, és azt nagy energiával és nagy szorgalommal csinálták. És ez ők, nekik elmondta azt a történetet, tehát nem az, hogy magyar vagyok, és ebben és ebben és ebben foglalkozom, hanem csak és kizárólag az van, hogy ezzel foglalkozom, és egyébként meg mellékesen nyilván ebből a produktumból látszik az a dolog is, valamilyen íz, vagy valami felhang során, hogy az valószínűleg az van valahogy kötődik ehhez az országhoz, vagy ehhez a kultúrához.
0: És na jó, de pont tudod, azért mondom ezt a Velencei Biennálét, mert rajzfilmes összefüggés van a téma között, ja, hogy mi a világ felé egy olyasmit akarunk animálni, ami szerintem, kérdezem Csupó Gábor, szerintem nem is érdekli. Érted? Tehát, ahogy a világ felé megmutatjuk magunkat, az is provinciális, mert nem tudunk másból kiindulni, mint csak a saját október 23-i történetünkből, ami nem is történet
2: igazából. De mondjuk azért ellenpéldának fel lehet hozni mondjuk az oroszokat is, amelyik nép ugye hát nyilván nagyságrendileg más, de azért akkor is valami olyan belső szorongás van bennük, amitől
0: a csupónál dolgoznak, mert oroszokkal dolgoztak.
2: Igen. Ja. Na, kulturális ajánló, Vedres Ágika fotókiállítása megnyílt, és március 10-ig látható. A címe az Aranydisznó, ez a numero egy Chinese restaurantban van, kínai magyar gyorsbüfé, a cím, azt nem tudom, ott van, igen, azt mondja, hogy 7. kerület király, 6. igen, 6. kerület Király utca 70. A címe a kiállításnak az Arany disznók orrukkal már a csengőt nyomják.
0: Na, akkor üljön ide az Ági, és megkérdezzük
2: hogy mi is ez az Arany disznó, mert nem is igazán értünk a kínai asztrológiához.
0: Hoztál verset?
2: Az a Károly.
7: Azt én a Károlynak megtartom ezt a dolgot.
2: De szép kínai blúz van rajtad.
7: Igen, jöttek a webtévések forgatni, és beöltöztem nekik.
2: Az aranydisznó.
7: Na, az aranydisznó, ugye az nagyon érdekes. Az aranydisznó már rögtön ugye el van írva a pestésbe, de most korrigálnék. Tehát nem 60 évenként, hanem 600 évenként. Tehát én már ezt így nem fogjuk megérni csapatostul ezt a következő kiállítást. Arról van szó, hogy ugye mint nálunk is a zodiákus, ugye 1-től 12-ig, itt is a kínaiban 12 évenként, 60 évenként, és ez a 600 évenként, amire igazából nem tudnak válaszolni, hogy miért 600 évenként jön el az aranydisznó. Na, de hát ismerjük, hogy van ugye a disznó, a kégyó, a tégris, a stb.
3: Arany,
7: na de azért, mert ugye mindegyik jegyhez tartozik 5 elem. A föld, a fa, a víz, a fém és a...
2: És a disznó.
7: Nem, a disznó elvileg most fémév van, de ez aranydisznó. Most ami még érdekesség, hogy én ezt pontosan tudtam, hogy a Tűzkutya évet írtuk például 2006-ban, és 2007-ben jött el az bizonyos aranydisznó. Most a kínaiak erre már tepernek, ha szabad így beszélni, szabad, hogy fogalm... Jó, teperés van. Nagy boom lesz, baby boom, mert gyerekgyártásban vannak a kínaiak. Lévén, hogy ők már azt is tudják, hogy akik ebben az évben születnek, tehát fiúk, lányok, azok a legszerencsésebbek, legboldogabbak.
0: A legjobb jegy az összes több.
6: Hát ő érdekes. Kínát, az esélyes.
7: Na, szálljon be mindenki. Nyugodtan lehet mindenki. Mi most már ezt tudjuk, és ezzel a tudattal kell gyereket gyártani, illetve érdemes most nősülni, házasodni, stb. Tehát minden jó. Az összes jegy, tehát hogy mondjam, az összes jegy közül a disznó az, amelyik minden jegynek a pozitívumát hordozza magában. Így de pedig így van. Tehát törvénykész...
0: Jó évünk lesz.
7: Abszolút.
0: Azt mondják a gazdaságkutatók, hogy nagy szóra lesz.
7: Nem igaz, mi már tudjuk, hogy nem. Ez így lesz, és mindenkinek boldog
0: lesz
7: az élete.
0: Jó, hát ez az első jó hét.
7: Igen, és a másik dolog, ugye az érdekesek, hogy Budapesten, ugye, hát legalábbis én nem ismerek disznókat, tehát el kellett utaznom vidékre, legközelebb vidéki ismerőseimhez, rokonaimhoz, Dömsödre, aztán tovább kellett mennem Adonyba, ami hát a másfél órás út távolsági busszal.
2: Iszlám országokban nem engedik.
7: Hát most ezt igen, hagyjuk, de most nekünk most szeretni kell a disznót, és meg kell érteni őket, a fotókon is ez látható. Ez egy 10000-es sertéshizlada, és itt szeretnék külön köszönetet mondani dr. Stász Károly ügyvezetőnek, és Becker Robi állattenyésztőnek, aki végig kalauzolt, tehát ha szagos lenne, vagy illatos lenne, mind a 10000-re, nagyon érdekes, itt a fotón... Hát most ez még nincs feldolgozva, mert ott van még a magyar mangalica, ott van még a csüngő hasó kínai, hát szóval van még itt dolog.
2: De most ez ugye fénykép, nem a húsiparban.
7: Nem a húsiparban, és erről ne is beszéljünk, mert én, viszont sikerült egy illetőt, hogy is mondjam, csak megtérítenem.
0: Mit látok a kiállítás?
7: Hát menjetek el és nézzétek meg, malackák lesznek, de olyan malackák, hogy azt mondjátok, hogy örökbe szeretnétek holnaptól fogadni egyet.
0: Azért annyira örülök, hogy ez pénteki műsor, és van benne magazinos jellegünk.
7: Szombaton és vasárnap is nyitva van a kínai étterem, szóval lehet menni. Tehát kínai étteremben nyílt, kínai a téma, és a kínai... Hát most már csak fotókom.
0: Most az nem veszik.
6: Utolsó telefon, amit felveszünk.
0: Utolsó telefon.
8: Hát szervusztok.
7: Szerintem. Jaj, malacos vers, Karcsika?
8: Mit?
7: Rögtön ezért?
2: Malacos vers.
7: Azt szeretnék hallani.
8: Nincs a malacos versem. Amerikához, Hollywoodhoz van egy Nietzsche idézetem, Szabó Lőrinc fordításában.
2: Mondd versformában, lehet?
8: Versforma, ez versforma.
9: Igen.
8: Tehát ez teljesen Amerikára vonatkozhat, én szerintem, érzésem szerint, és nagyon-nagyon gondolkoztam rajta, hogy mikor kell ezt elmondanom, de ennek most jött el talán az ideje.
2: Tezárod.
8: De nagyon-nagyon másra is vonatkozik. Hm. Na, a címe az, hogy Csillagerkölcs. Kiszendelt csillagpálya vár, mit neked? Csillag a homály. Zúgját üdvözölten a mán. Nézd túl idegen nyomorán. Fényhazád a nagy messzék, ne tűrd meg a részvéd bűnét. Parancsod csak egy, tiszta légy. Ugye milyen kegyetlen? Hát, talán ezért, ezért állnak egy ilyen gazdagon.
0: Károly, hagyd tanítsuk meg valamire. Tök jó volt,
8: szóltam
0: a gondoknak, hogy utána zene, és rádumáltál.
8: Hát erre nem lehet mit dumálni.
0: Elbasztad az végét.
8: Még valamit, megengedtek egy kis gondolatmenet a provinciáról. Magyarországon. Mindig a szélén voltunk minden birodalomnak. Hát a római birodalomnak a szélén voltunk, szélén, geopolitikailag szélén voltunk a kereszténységnek, szélén voltunk a orosz birodalomnak, és most is szélén vagyunk valaminek.
6: Hát így jártunk.
9: Egy üfögést a végére, Karcsika.
8: Nem értettem, elnézést,
0: Ági. Semmi.
2: Köszi,
9: szia.
2: Sziasztok,
9: mit szeretném?
2: Még meg a Tilos honlapon remek fotókat láthattok. Akár a Honti és Hannáról is, de a Tilos Mikulásról láthattok, celebekről, ja, arról még nem láthattok.
9: Média
6: Sport. A főoldalról.
2: A tévében, de az még üres. Főoldal. De esetre nézzétek meg a főoldalon a galériát. Jövő héten is jövünk, szavaztok.
9: Köszönöm.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

találkozásra József király. 1854-ben, szeptember végén, Pesten, a Lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár pultjánál, József tér 10 szám, összefut egymással Vajda Julianna, Szendrei Júlia és Kratochvil Georgina. Lábjegyzetek. Vajda Julianna, Lilla, Csokonai életének nagy szerelme 1776-ban született Komáromban. 1798. márciusában ment férjhez, Neszméli Lévai István fakereskedőhöz. Második férje Vég Mihály esperes volt, aki a Lilla nevet vésette fel az asszony sírkövére. Lilla 50 évvel élte túl Csokonait. 1855-ben halt meg, 79 éves korában. Szendrei Júlia 1829-ben született Keszthelyen. 1847. szeptemberében lesz Petőfi Sándor felesége. Petőfi 1849. július 31-én halt meg. Szendrei Júlia 1850. július 21-én ment férjhez másodszor. Új férje Horváth Árpád, címertanszakértő, akitől 4 gyermeke születik. 19 évvel élte túl Petőfit. 1868. szeptember 6-án, két nappal első házasságának 21. évfordulója előtt halt meg. Kratochvil Georgina, Vajda János Gina verseinek ihletője, 1831-ben született Budán. 1855-ben Bécsbe költözik, ahol egy idős arisztokrata kitartotja, majd egy Orosszi nevű akrobatával él együtt. 13 évvel élte túl Vajda Jánost. 1910. februárjában halt meg, Lillához hasonlóan 79 évesen. Lilla születése és Gina halála között 134 év telt el, 1776 és 1910 között. 1854-ben tehát Lilla 78 éves, Szendrei Júlia 25 éves, Kratochvil Georgina 23 éves volt. Én keleti szörvesztő szert kérek, mondja Lilla a Lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár pultjánál, hímzett battiszt eresztékkel díszített überrokjában, fehér gyapjú gombkötő munkával, rojt széllel, részint szürke s rózsaszín béléssel. Én egy üveg lilionézét vásárolnék, szól Júlia, metszetlen tintakék bársony páltójában, síma törökbúzaszín tafota ruhájában, nyílt magas derékkal és csipkeszegézettel, gyöngyszín pour de soie kérszéles fodorral, kalapjában kazuártollal, redőzött atlasz szalaggal körülszegett kesztyűjében. Nekem pedig adjon kínai hajfestőszert. Így Kína velencei csipkés pelerinjében, tört brosé tarlatán ruhájában, tafota béléssel, félbő ujjakkal, melyek könyökig nyitvák, s csokrokkal fölkapcsolvák, úgy, hogy a hosszú, egészen szűk alujjak láthatók. Aztán fekete szaténtáskájukban a csodaszerekkel, még egy utolsó átható pillantást vetve a tátott szájjal bámuló gyógyszerész segédre, elvonulnak piqué blúzukban, guvrírozott moiré szoknyájukban, Prince de Galles kockás, csípőig érő, elől nyitott kiskabátjukban, fejükön tüll, félkendővel és paradicsommadár tollakkal, natúrszínű santun kosztümjükben, narancssárga zsörszé strandpizsamájukban, hegyes orrú kígyóbőr csizmájukban, zöld nercbundájukkal, fekete-fehér zsorzsett menyasszonyi gyászruhájukban, plisszírozott derékkal. Érkezünk Hintón, Hintán. A Lonchonvágy, avagy a Mont Blanc metró. Hol az ükörke lonc él, hol ma a loncbogyóktól pirosló ágak olykor egészen meghajolnak, elástam ott a földbe valamit, ami nem más, voltak éppen egy mondat. Egy lassú-lassú tükör
melyben egy dolgos mester egy jóslatot csiszolgat. Vagyis olyan volt éppen, mint a Mont Blanc-i metró, mely fölött téli éjjelen, olykor még, tudjuk ezt, kigyúl, Mont Blanc örök hava, ha túl, a fölkelő nap megjelen. Ha volna ilyen metró, áramlás, fű alatti moraj, vagy láz, vagy sárga árnyék, felhők fölötti, föld alatti. Elástad hát a mondatot, s kinő a lonc a földből. Érkezünk mi is hintón, hintán. Átöltözünk loncba, úgy éldegélünk ott azon túl, piros bogyóba vonva. Felfelpiroslunk, fölparázslunk, ha hűvös járja át a házunk, loncból lesz tűzhelyünk, cipőnk is, és ingatag örök lakásunk. Fölénk boruló mondatok, loncfejfák, hajladozzatok. Hogy honnan hallom folyton? Mexikóban, egy szállodában, emlékszel? Egyszer rád találtam. Ott laktál olyan zöld cipőben, mint a boszorkák általában. És kihallatszott a szobából a suhogás, a forgolódás, ahogy a szoknyádból kibújtál, vagy a cápabőr kiskabátból. Beleskelődtem hozzád, s láttam, alig férsz el a szárnyaidtól abban a mexikói ágyban. Akkor én rád zártam az ajtót, s bedeszkáztam az ablaknyílást, s valahogy mégis elrepültél, s reggelre már sehol sem voltál. S én azóta is hallgatózom, s járkálok és kereslek téged. Figyelem, honnan halszik folyton ez a szárnyverdesés az éjből, és sírásod és nevetésed.

rendületlenül. Hallottad a szót, rendületlenül, midőn fölzengi milliárd ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapnak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon merő szokássá szent imád ne váljon. Sokban hívságos elmek érkedik, irányt még jóra, szépre is azád, nem mondom a hont ők nem szeretik, de jobban a tapsot, mint a hazát. Ó, értsd meg a szót, és hiú dagályon, olcsó malasztás szent imád ne váljon. Fényt űz csinált érzelmivel nem egy, kinek világát csak divat teszi, ő nála köntös, ebb, ló, egyre megy, s a hon szerelmén a hölgyét veszi. Ó, értsd meg a szót, s függve női bájon, külcsillogássá szent imád ne váljon. Van fájdalom, kinek cégér hona, ó, tőzsér, alkusz és galambkufár, ki innen, ehely az úrtemploma, rátok az ostor pattogása vár. Ó, értsd meg a szót, kincs arany kínáljon, nyerészkedéssé szent imád ne váljon. Szeretni a hont gyakran oly nehéz, ha bűnbélyek sötétül homlokán gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kisítűvé szent imád ne váljon. Szeretni a hont, ó, még nehezebb időn az ár nő, ostromol, ragad, és kebleden bevérző honfisebb, bújsz a tömegben, átkos egymagad. Ó, értsd meg a szót, s győzve a ragályon, káromkodássá szent imád ne váljon. Hallottad a szót, rendületlenül, ábránd hiúság, múló kegy, javak, lenne a sikamló tér, nyomás felül, vész és gyalázat el ne ráncsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon.

Petőfi Sándor dalai. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom. Átröpülök hosszában, hazámon, át a földön, az egész világ. Dalaimik ilyenkor teremnek holtsugári ábrándos lelke. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. A szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámlási haragos lelkemnek. Adi ember.

Világos. Sötét a bánya. De égnek benne mécsek. Sötét az éj. De égnek benne csillagok. Sötét az emberke bele. S nincs benne mécs. Nincs benne csillag. Csak egy kis hamadós felsincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síróvilággal? Hány volt ki más szívéből kiszívta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem? A kérdés a kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki ért, használ-e a világnak, aki érte, feláldozál. Eljön!

bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg előbb-utóbb elérni. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, egy virágzik és elmélyít. Mint a hullám, amely tagad, aztán lesímul. Mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá. Kit még meg nem szállott, de gondolat nem fázott az soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végigcsúszik. Aztán nyakunkra tekerőzik. Storkunkba folytja a lélegzet. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok vengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezével antot vesz. Ha nem tudsz mást,

klang musste. Ujom időben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a

ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik napelében éhen szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelít, lágy csókkal zárja be, s virágkötéllel sejem párnán bocsát meg a föld mélyébe. Levél Arany Jánoshoz. Meghaltál-e? Vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankom? Vagy feledéd végképp, hogy létezem én is? Vagy mi az ördöglelt? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadta az örök lét bölcseje a sír, akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcs bánt, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán írj rögtön, azonnal. S ha feledél engem, ha barátod volna feledve, de hisz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívemből.

mikor a nevedet keblem mélyébe leírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfúj. Megköszönöm, ha netán így van. No, de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibéd, restelsz, mint jó magam írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényed. Lásd, nekem úgy illik, s oly jól esik. Ugye, lemondasz róla, ha én kérlek? Már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringy-rongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is ír inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg leveled, s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, s én iszonyúképpen írtózom tőlük. Mert én nem tudok olyat komponálni, azért. Ez meg lehet. De esküszöm erre neked! Túrós résztet a dobányra, és mindenféle, de mi csak szent s kedves. Drága komámasz, kegyedet kérem meg, alássa. Üsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolyan. Írjon mindenről hosszan, de kiváltha kegyedről röviden, haragunni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a Barna Lacit s a Szőke Julist, te kedves gyermekeket. Hát a kert, hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a messze röpült lélek hívemezett a szerelme. És a csonkatorony, mely a harcoknak utána most szomorún hallgat gyérfű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát ráteszi, s akkor összeom. Mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte, mél a nerengéssel nézvén a messze vidékbe. Mindenről akarok mi nekem kedves valat tudni. Jártam azóta dicső szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kor tette szívembe örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden nagy, gazdáik lelke kicsin csak. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ennyi, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek? Most veszem észre, ó, mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzen bakternek vagy kondásnak falujába, ha ez szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Ja, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom. Házasod, tudod azt. És tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullat zsebeimbe, mióta századik édesapám eladávat meg se szerezte. És így az eléréshez nincsen mód. Nincs. Hivatal kell. Meghajtom fejemet. Szépen mosolyogni tanulok. Nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem, s a síros kenyerem. Lesz a kutyának, nem pedig én nékem. Pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe. És szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha a pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirút hovezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húznia kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel s a hiú fény? Megelégszik ő a pusztai gyeppel bármi sovány, s a zápor esőt szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hadd tépje sörényét csak szabadon járjon, csak kergethesse tüzében a sivatag viharát, s a villám sárga kígyóit. Isten hozzátok! Lelkem múlatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem százrétű vitorlájába belé fújt, szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a lant idegébe kapok, s vattűzzel zengél ajkam, harsány himnuszodat!
százszor szent. Égi szent.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

mai napra rám nézve ünnepélyes nap. Ma múltam 24 éves, s lettem e szerint nagykorúvá. Szokásom volt eddig minden új évben, annyival inkább, mint hogy az egyszer mint születésem napja is, az elmúlt esztendőt még egyszer átélni emlékezetemben. Ma azonban nem csak a legközelebbi évet gondoltam vissza, hanem az egész életemet, s különösen írói pályámat. Irodalmunkban a kritika és a közönség véleménye egymástól annyira különböző, tán még egy íróról sem volt, mint rólam. A közönség nagy része határozottan mellettem, a kritikusok nagy része határozottan ellenem van. Máskor is, ma is hosszan fontolgattam, melyiknek van már igaza. Azt nem teszem, hogy költészetem becsét védelmezzem, mert vagy szorultak erre verseim, vagy nem. Ha rászorultak, úgy hiába való, ha pedig nem, úgy fölösleges a védelem. Tehát csak négy vágyokat említem, mely különben is a leggyakoribb. Tudnélik, hogy költeményeimben rossz rím, rossz mérték, szaggatottság és aljasság van. Ezen uraknak a magyar rímről és mértékről fogalmuk sincs. Ők a magyar versekben latin metrumot és német kádenciát keresnek, s ez az én költeményeimben nincs, az igaz, de nem is akartam, hogy legyen. A magyar mérték és rím még nincs meghatározva. Ez még ezután fog, ha fog, kifejlődni és meghatároztatni. Eszerint róla nekem sincs tudatom, de van sejtésem. Az ösztön vezet, s ahol ők engem rím és mérték dolgában a legnagyobb hanyagsággal vádolnak, talán éppen ott járok legközelebb a tökéletes, az igazi magyar versformához. Ami költeményeimben az aljasságot illeti, ez ellen ünnepélyes óvást teszek. Ez alávaló rávaló. Bátran kimerem lelkiismeretem ítélő szék előtt mondani, hogy nálam nemesebb gondolkozású és érzésű embert nem ismerek, s én mindig úgy írtam és írok, amint gondolkodtam és éreztem. Ha néhol egyes kifejezésekre, s a tárgyra nézve szabadabb vagyok másoknál, ez onnan van, mert én szerintem a költészet nem nagyúri szalon, ahová csak fölpiperézve fényes csizmákban járnak, hanem szentegyház, melybe bocskorban, sőt, mezitláb is beléphetni. Végre, hogy bennem szaggatottság van, az fájdalom való, de nem csoda. Nekem nem adta Isten a sorsot, hogy kellemes ligetben csalogánydal, lombsusogás és patakcsörgés közé vegyítsem énekemet a csendes boldogság vagy csendes fájdalomról. Az én életem csatatéren folyt, a szenvedések és szenvedélyek csataterén. Régi szép napok holttestei, meggyilkolt remények halálhörgése, el nem ért vágyak gúnykacaja, s csalódások boszorkány sipításai között dalol féltébolyodottan múzsám, mint az elátkozott királyleány az óperenciás tenger szigetében, melyet vadállatok és szörnyetegek őriznek. Aztán e szaggatottság nem is egészen az én hibám, hanem a századé. Minden nemzet, minden család, sőt, minden ember meghasonlott önmagával. Az emberiség a középkor óta nagyot nőtt, s még mindig a középkori öltözet van rajta, émittam ott megfoltozva és kibővítve ugyan, de ő mindazáltal más ruhát kíván, mert ez így is szűk neki, szorítja keblét, hogy alig vehet lélegzetet, s aztán szégyenli is magát, hogy ifjú létére
gyermekruhát kell viselnie. Így van az emberiség szégyen és szorultság között. Kívül csendes, csak egy kissé halványabb a szokottnál. De belül annál inkább háborog, mint a vulkán, melynek közel van kitörése. Ilyen a század, s lehetek-e én más forma? Én, századom hű gyermeke.

Üdvözlöm! Ma olvastam Toldit. Ma írtam-e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni. De én minél hamarabb akarom önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött benne. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század föladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Isten önnel. Isten önnel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyű porleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat nevez. Február 10-e, ha szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalnak. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam által. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Vahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt? Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mit? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám terekáról Ábrándim színészcsoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. 2 hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve, most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s 2 kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskola társamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtá felém. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

Lelkem aranyom, nem veszettán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Levelet csak ma került kezemhez, Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat, annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának, legény ám még az is a talpán, általjában arany, Petőfi, Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. S ha dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz annyi, ha több nem. S az érdemdíj? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi... sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivataltán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyélöcsém. Ha van mi? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket, amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát áldjon meg a jó Isten. És ha érdekli hitvesedet idvezleten, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel, igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük köz csak az a különbség, hogy London nagy város, beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarország. Denikve, megmondtam én még ott Szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tünejt, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál végállok. Civakodunk, mint az istennyila. Ismered az én szende, békeszerető, angyali természetemet, hanem ez a kapcáskodó, komisz páter Tompa mindig dübehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz, majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra, és illetőleg Erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hé! Hát sietek. Sietek pedig nem csak Erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, mit azonnal meg is teszek, mihelyt téged családostul, különösen Komámasszony, Júcsát, Lacit, s magadat össze-vissza csókollak, persze csak így szárazon. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, s a többi barátod, Petőfi Sándor.

0: részlet Petőfi Sándor naplójában. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövid látó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, s a színpadra székeket és asztalokat hordanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, s melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lőtt. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, s onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeit. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János,

0: Évek óta reggeli és este imádságom. Minden napi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöntek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésemet. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy lőm. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg a hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszló. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, míg én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár midőn a víz, ahol fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel, én nemzeti dalomat szavaltam el, mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Felelte.
1: nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába.
0: Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kint lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott.
1: A szakadó eső dacára, mint egy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé. Honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, és megtelt néppel. Először.
0: Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön.
1: Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam.
0: Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon ekiáltás, fegyvert.
1: Végre választmány neveztetett ki. Budára menendő.
0: A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait.
1: A nagyméltóságú helytartó tanács sáppat vala, és reszketni méltóztatott.
0: S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre.
1: Ez volt március 15.

0: Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kebellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jóka Tibor baráti Vasvárival és Bojovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csatamezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandók. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésökre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. S a március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt, s azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek kicsapási büntetés alatt csoportozni, s politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedék, tolmácsolja szózatát az időnek. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaság ajkiról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvölti nemzeti dalát.
1: Petőfi Sándor,

0: Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, ánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépvelók. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul, ha bár fölül a gája, s alul a víznek ája, azért a víz az úr. A nemzetgyűléshez. Ott álltok a teremnek küszöbén, melyből a nemzet sorsa jön ki majd. Megálljatok! Ne lépjetek be még! Hallgassátok ki intő szavazatom. Egy ember szól, de milliók nevében. Az a hon, melyet őseink szereztek verítékökkel, s szívök vérivel, az a hon többé nincs meg. Csak neve bolyunk közöttünk, mint a temetőből éjféli órán visszajött kísértet. Az a hon többé nincs meg. Valait elmorzsolák a múltkor férgei, s az új vihar szétfújt a födelét, s lakói most az ég alatt tanyáznak, mint a vadállat és mint a madár. Mit őseink egy ezredével őt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél és tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevéi nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson, s épp legyen. Nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek, s amely porhatag már, vessétek azt el kérlelhetetlenül, bármi szent emlék van csatolva hozzá. Mert jaj a háznak, mely alapba gyenge, mert fáradástok akkor hasztalan lesz. Egy perc jöhet, s az épület ledől. S rossz gazda, aki mindig újra épít, s ma vagy holnap, de végre tönkre jut. Számot vetette mindenik magával. Minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itten. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre, mert hogyha egyszer átlép és kijő majd, átok s gyalázat lesz kísérete, melyel haza, s később a sírba megy. Ti, kik szívéből bálvány istenek, ki nem szoríták az igaz nagy Istent, kiknek szívében a hon szeretet, mint szent egyházi oltárlámpa ég. Eredjetek be, és munkáljatok. Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés, hogy bámultában majd, ha látni fogják, megálljon rajta a világ szeme. A bennlakókat vallja a boldogoknak, és istenítse, akik építették. Megint beszélünk, csak beszélünk. Megint beszélünk, csak beszélünk. A nyelv mozog, s a kéz pihen. Beszélünk, csak beszélünk. Megint beszélünk, csak beszélünk. A nyelv mozog, s a kéz pihen. Azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen. Dicsőségünknek kardja! Csak most készültél, s már a rozsda esz. Meglássátok, ma holnap minden az ókerékvágásba lesz.
1: Úgy állok itt, mint a tüzes ló, mely föl vagyon nyergelve már, sprüsszögve és tombolva ottben fecsekő gazdájára vár. Nem a tettek terén fogok hát, mint egy csillag lehullani. Megfojtanak majd a tétlenség lomhán ölelő karjai. És nem lenne baj, ha magam volnék, hisz egy ember nem a világ, de ezer és ezer van, aki a zablán tépelődve rág. Ú, ifjaink! Ú, én barátim! Ti megkötött szárnyú sasok, láng a fejem, jég a szívem, ha végig tekintek rajtatok. Föl, föl, hazám! Előre gyorsan, megállni félúton kívánsz! Csupán megvan tágítva rajtad, de nincs eltörve még a lánc. Készülj, hazám! Készülj, hazám! Készülj, boldog haza! Oly ünnep vár reád, amilyet még nem pipázott magyar ember, amely majd 7 országra szól, mint a lőcsei kalendárium. Készülj, hazám! A bécsi német ettől egyig mind megveszett, Istentől elrugaszkodott, az ördögnek adta lelkét, és mostan e bélpoklosok ezt kúrjogatják. Minékünk a szabadság árnyéka nem kell. Maga a szabadság kell minékünk. Teljes szabadság minden áron. Így kúrjogatnak e sátán cimborái. S mi lesz a vége a históriának? Az lesz a vége, hogy császárjokat, kegyelmes jó császárjokat elkergetik. Családostul elkergetik. Isten Jehova útse elkergetik. De ez lesz a magyarra nézve. A szerencse napja, a boldogságnak égi ünnepe. Közénk fog jönni a császár és családja, a fölséges család. Így fognak hozzánk szólani. Hű magyarok, mi mindig bíztunk bennetek, mindig szerettünk titeket. Legjobban, legatyaiabban szerettünk népeink között. Ím kevletekre borulunk, öleljetek meg, kedves hű fiaink! És kelletek nékünk, hű magyaroknak. Letérdelünk előttök, vándorsarúikról a port lenyalják csókjaink, s a hála és örömkönnyűi, melyek majd mint egy második Duna fognak keresztül folyni a hazán. És egy kiáltás lesz a nemzet, egy olyan óriás kiáltás, melytől a csillagok potyognak. Vitam et sanguinem pro rege nostro, mint hajdanában bőgtek dicső apáink. S ha lesz közöttünk olyan vakmerő, kinek eszébe jut, hogy 300 óta úr hazánkon a Habsburg család, s azóta a hazának nem volt egy gondolatja, nem volt egy érzeménye, mely édesebb a kárhozatnál. Az ilyen vakmerőt, az ilyen szemtelent, az ilyen háladatlant honárulónak deklaráljuk és nyársra húzzuk! Készülj, hazám, ez ünnepére. Készülj és örvendj, ó, boldog haza! Ti elcsapott királyok itt, Európában valamennyien, gyertek mi hozzánk. A jó magyar nép szívesen lát, dicsőségének tartja, ha hízlalhat bennetek. Gyertek mi hozzánk, kosztot, kvárteit adunk, s az elveszett királyi címek kárpótlása véget, majd táblabírákká teszünk.

0: Azt adok, mit vajmi ritkán kaptok, ti királyok. Nyílt, őszinte szót. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen ízelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretet, ezt a szép virágot tövestől kitéptétek ti rég, s kidobtátok az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, amely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte járt. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek. Csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafön az égben megszámlálták napjaitokat. Majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Föllázítsam a kerek világot, föllázítsam ellenetek, hogy a dünek Sámson erejével milliónként nektek essenek. Megkondítsam a halálharangot, hogy borzadjatok hangjainál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek gyümölcse már túlérve rothadásba van? Ha megérik a gyümölcs, fájáról magától a földre hull alá, bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király.
1: Vesztett csaták, csúfos futások. Bármerre nézek, mást nem látok. Miként a sár, amelybe követ hajítanak be, úgy fecsen szét a harcok mezeiről, ó nemzetem, képedre a gyalázat. S a hit már-már sokak szívében gyérül, hogy mindörökre jármodat lerázott. Ki ismer engem csüggedőnek, kislelkűséggel engem kivádol, de aggodalmak néha rám is jönnek most a jövő rejtélyes távolába. Jönnek, miként az éji denevérek, s elelvisítják itten magokat, hogy rá szívemben hidegséget érzek, és lélegzésem szinte elakad. Hazám, hazám, magyar haza, elátkozott föld vagy hát? Ki volt ki így megátkoza, hogy rajtad a szabadság örökké csak földön futó legyen, ki pillanatra hozzád menekül, de amint jön, megint megyen, elűzik kérlelhetetlen. Hányszor kelénk fel 300 óta lerázni hősleg a bilincseket, s kardunk mindig behult a vérfolyóba, mely meghasított keblünkből eredt. S ájulva, amint a földön feküdtünk, kacagva tombolt a zsarnok fölöttünk. Most talpon állunk újólag. Azért állottunk volna föl, hogy újra földhöz sújtsanak? Nem, nem, most győzni vagy meghalni kell. Csatára nemzetem, halál vagy győzelem. Föl, föl, te jobban nem szeretheted a szép halálnál a csúf életet. Te inkább sírba fekszel, mint mocsárba. De aki kész e hős halálra, az diadalmoskodni fog. Induljatok 100 000-vel, milliómjával, a szolgaság Egyiptomából a szabadsági Kánaánba, mint Mózes népe hajdanába. Nekik volt, van nekünk is Istenünk, ő fog vezetni tűzoszlop képében, s az ellenség kiomló vére lészen a Vörös-tenger, melyen átmegyünk.
0: Miként elpusztult Jeruzsálem, el fogsz pusztulni Ausztria. Mint Jeruzsálemnek lakói, földönfutók lesznek császárjai.

De lát az Isten, s ismer bennetek, s nincs számotokra többé kegyelem. Vagy érdemeltek-e csak annyit is az ég kegyéből, amennyitől egy hajszál meghajol? Nem, birodalmatok a szabadság kálváriája. Uralkodás volt minden vágyatok, ezért emeltetek munkácsokat, hogy a szellem világát melegét, a rabbilincseket fölolvasztóját elrejtsétek mélységes föld alá, fölötte a sötétségben buján tenyészesség, a zsarnokok virága a testet, lélek zsibbasztó butaság. Elraboltátok a népek jogát, és elloptátok kincseit, ti bíboros aramják, ti koronázott tolvajok. De a lopott vagyont el nem viszitek magatokkal. Félmeztelen fognak kiverni titeket a fölemelkedett alakvaló, mint a tűzkardos angyal Ádámot Évát a paradicsomból. Kolduljatok, miként koldultak milliók miattatok. Koldulni fogtok, és nem nyertek alamizsnát. Mert akihez fordultok, az mind gazságaitoknak áldozatja volt. Rátok köp, elrúg bennetek, s undorodva fordul el. Ha ekképp éhen vesztetek, dög testetekre hollók zálnak, mert nem lesz és ne légyen ember az útállat miatt, aki eltemessen. A hollók gyomra lesz majd sírotok, és szenvedőtök a népek által.

0: Tisztán úgy érzem magam, mint hogyha röpködnénk az időben, pedig a térben röpködünk, és ennek inkább ilyen hangja. De majd mindjárt MLI Super 65 összeszedi magát a pultban, ugye mint tudjuk, ő helyettesíti Danikát, mi alatt ő forró talajról menekülve hagyta ezt az országot. Műsorunk több szempontból is, sérülésekből és sebekből vérzik, de ennek ellenére lesz ma este is, úgyhogy szép estét mindenkinek, szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Morális Vállalkozók, és a mai alkalommal egy ilyen, hát fokozzuk a stáb személy összetételének a hangulatát, úgyhogy velünk lesz Andi a mai estén, aki önkéntesként kapcsolódik az egyik programhoz, és majd tovább visszük ezt a, mi van most, az antidiszkriminációs hétnek a témáját. Egyébként Rolin kívül mindenki más itt van. Szevasztok!
1: Viri nincs.
0: Igen, és Viri sem tud itt lenni. Igen, ezzel is fokozva egyébként ezt a hangulatot. Ati.

0: azon filóztam egyébként itt a kirekesztés kapcsán, hogy anyagosokról mit tudunk egyáltalán úgy beszélni, hogy ne legyen benne a róluk szóló diskurzusban a kirekesztésnek a mindent átszövő talaja, Petya. Nem? Tehát az, hogy anyagosokról beszélünk, az már eleve feltételezi azt, hogy ezek az emberek, ezek kirekesztettek, hiszen valamiért témává válnak, beszélnek róluk, problémaként jelentkeznek, és hát a problémás részek azok általában azért kívül vannak a belső körön, most mondjuk így.
1: Hát attól függ, milyen drog.
0: Hogyha az illegális szerekről beszélünk.
1: Pálinka rendtagjáról beszélsz, akkor az más, mint hogyha anyagosokról mondjuk.
0: Jó, de az anyagosok meg a drog, direkt használtam ezt a sztereotíp kifejezést, mert egyébként ez már feltételezi azt, hogy itt illegális szerhasználókról beszélünk.
1: Hát igen.
0: Szia, Károly!
2: Az vagyok, bizony, az vagyok.
0: Ezt kihitte volna.
2: Honnan tudtad ezt?
0: Hát te vagy az egyetlen, aki betelefonnál hozzánk.
2: Hát igen, olyan kényes témákat. Na, tudod, említettem délután a kábítószer, Bajer István. Na, a kaliforniai eset. Kínaiak. Teljesen ide fog ülleni. Tehát a vasutakat ők építették, tehát importálták a munkaerőt. Amerikaiak 1800-as évek végén. És a kis kínaiak ott van, nyomták a melót. Na most ők hozták az ópium szívást, tudjuk ottan, mi volt Kínában, ottan a angolok rájuk erőszakolták lényegében az ópiumot.
0: Rohadék angolok.
2: Mi?
0: Rohadék angolok.
2: Rohadék, de várjál, ez a végét, egy kicsit hosszú lesz, nem az.
0: De igen, de
2: a lényeg az,
0: nem vegyed.
2: Hát nem lesz a hosszú. Na, a lényeg, slágfortokban.
0: De mit, az ópiumháborúkat akarod elmondani?
2: Dehogy az ópiumháborút, Amerikát akarom elmondani, hogy hogy utazották Kaliforniában az kínaiak ellen az amerikaiakat.
0: Igen, de ezt tudjuk, de ezt elmondtuk már mi is tök sokszor. A kínai munkaerőre szeretnéd visszavezetni a heroin problémát.
2: Mi?
0: A kínai munkaerő piaci.
2: De nem.
0: És az Amerikában dolgozunk kínaiaknak.
2: De nem az a lényeg, hanem figyelj ide, öreg.
0: Jó, na mondjad.
2: Az a lényeg, hogy kinyomták őket Amerikából. Ott nem akarták, tehát Kaliforniából. Vagy vissza, vagy Kínába, vagy pedig Brit-Kolumbiába.
0: Mi nyomták ki őket?
2: Hát kinyomták, mert 10%
0: volt már. Azért a vasút elépült is, már nem volt rá szükség.
2: Így van, nem volt már szükség rá. És beindult ellenük, az újságok nyomatták a szöveget, hogy a bűnözést a kínaiak, stb. És közben mennyi szerencsei vadász volt, mert épp akkor volt az aragráz. De a kínaiak ellen keltettek egy nagy hangulatot. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük, Kádár.
2: És még egy mondat, amikor kimentek Brit-Kolumbiába, ott építették a vasutakat, tehát az egy angol gyarmat volt Kanada. Azok okosabban csinálták.
0: Hogyan?
2: 25% adót vetettek ki a importált ópiumra. Szervusz.
0: Szervusz, Károly. Na hát ebből is láthatjuk egyébként, hogy látod, még a hozott példa, Petya, az is a büntetésről és a kirekesztésről szól, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti nyomvonalra, hogy...
1: És miért kell most Fecó pontosan a kirekesztésről beszélni?
0: Nem kell.
1: Nem mondtuk el szerintem.
0: Nem kell. Hát ettől hangos az egész héten a rádió, de akkor mondjuk el, hogy azért, mert most van a tilos rádió, tematikus hét a kirekesztés ellen, antidiszkriminációs. De hogy ez a diszkriminációs, nem valami szép, az így gondolat, hogy a kirekesztés azt talán egy... No, hogy az anyagosok esetében ezt túl lehet lépni, Petya? Tehát lehet úgy beszélni erről hétköznapi módon, hogy az ember ne esik a tudományosság csapdájába, de ugyanakkor emelje ki ebből a nagyon erős meghatározottságból, hogy ez egy bűncselekmény. Azért a tiltott szeretnek a használata, az bűncselekmény Magyarországon, és ez megszűri ezt a drogost. Hogy ezt meg túl lehet haladni, ezt a fogalmat?
1: Ja, de hogy tehát, hogy most milyen szinten beszélünk kirekesztésről? Mert mondjuk teljesen más az a kirekesztés, ami mondjuk a nyelvben létezik arról, hogy a fűfogyasztókat megbélyegzik, vagy mondjuk az a kirekesztés, amivel mondjuk egy utcai heroinfogyasztónak mind nap találkozik, tehát mondjuk egy középosztálybeli fűszívó, az lehet, hogy azzal találkozik a médiában, hogy őt rohadt drogosnak tartják, de ugyanakkor nem fog annyi minden kirekesztéssel találkozni a mindennapokban, mint mondjuk egy utcai fogyasztó, aki mondjuk bemegy orvosi ellátásra, és már ott tapasztalja, vagy fog orvoshoz, vagy bárhova, vagy önkormányzathoz, akkor úgy fogják kezelni, mert ott valószínűleg már vannak ilyen látható jelei annak, hogy ő ehhez a csoporthoz tartozik. Tehát így meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy azok, akiknél ott nyilvánvaló, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ami így külső jelekből kiderül, vagy valahogyan kiderül, meg az, amikor mondjuk amikor van valaki egy ilyen rejtőzködő drogfogyasztó, és akkor ő tapasztalja meg azt, hogy egyébként azt, amit ő csinál, és egyébként tök normális életet él, azt így stigmatizálja a média.
0: Hát, vagy ő akkor fogja megírni.
3: Nem feltétlen kell legális szerepre gondolnunk, mert hogyha az alkoholistákat nézzük meg, ők is élnek, jó, mondjuk vannak ennek is stílus jegyei, de hogy az erőket is érik szerintem ilyen diskriminatív.
1: Hát igen.
0: Az alkoholistákat kezelésre gondolsz, hogyha?
3: Hát ugyanígy, tehát orvosnál másképp ennek azért, ha láthatólag valaki alkoholista, vagy éppen mondjuk tök részeg, mintha te elmész és megvizsgáltatod magad.
0: Jó, de ott a nem biztos, hogy
3: az emberek, érted.
1: Meg azt is tudjuk, hogy ezek nagyon sokszor összemosódnak, tehát hogy van, aki a hajléktalanság, az alkohol problémák, drog problémák.
0: Na igen, az alkohol azért
1: szélesebb spektrumon mozog. Ezek mindig össze, vagy egymásra fonódnak. Úgyhogy.
0: Ez érdekes, mondjuk, amit felszekedsz lenni, tehát az alkoholista esetében azért egy sokkal szélesebb spektrumról választunk.
3: Hát azért mondom, hogy nem feltétlen kell, csak az illegális.
0: És a kirekesztés honnan valósul meg az alkohol esetében, amikor már valaki hajléktalan alkoholista?
3: Nem, szerintem. Pont tehát ha már olyanok az ivási szokásai, ami a környezetére nézve, tehát a környezete is felismeri, hogy ez már mondjuk így nem a normális vagy szociális ivás, akkor szerintem onnantól kezdve azért elkezd így megbélyegezni, hogy neki alkohol problémái van.
0: Hát azért szerintem az egy teljesen természetes közösségi reakció, hogyha első körben az alkoholistát megpróbálja mint egy szembesíteni a problémával, és picit lazítani ezen a kapocson, ami összeköti a közösséggel. Persze nem mondom azt, hogy mondjon le róla, vagy közösítse ki, de ez a heroin függő esetében is, vagy a heroin használ esetében is egy bizonyos ponton meg kell tudni húzni a játszma határait a szülőnek, vagy a hozzátartozónak, de azért egy alkoholbeteg esetében szerintem ez...
1: Most gondolja bele, hogy mondjuk a munkaerőpiacon milyen diszkrimináció érheti azt, hogyha ő egyébként már mondjuk kezelés alatt is áll, de hogy mondjuk tudva levő róla mondjuk egy kisebb városban, hogy ő alkoholista volt. Hát ez nem feltétlenül csak az ilyen látványos jelekkel járó alkoholfogyasztás.
3: Hát igen.
0: Akkor inkább pozitív diszkriminációt
1: mondani. Az a stigma, hogy ő valamikor is alkoholista volt.
0: Vagy az a stigma előnyével, ha valaki hosszú évek után nem iszik, akkor a közösség általában azt mondja, hogy segítek rajta, nézd meg, nem iszik 3 éve. Tehát hogy akár példaként veszi elő, nem gondolom azt, hogy kiközösítik a talprát alkoholistát.
3: Én mozogtam le a körében, és hogy tökre ilyen nagy dilemma volt, hogyha elmegy valahova dolgozni, akkor ő ezt elmondja, és hogy kiderül-e mondjuk egy céges buli, hogy ő tök abszinás, tehát nem használ semmit, és hogy akkor elmondja, hogy ő miért nem használ, mert hogy igen, az emberek fejében lehet, a te fejedben ez egy pozitív dolog, de hogy a többség fejében ez az, hú, akkor lehet, hogy visszaesik meg, akkor hú, biztos bűnözött.
0: Hát én szerhezkötném azért, tehát az alkohol esetében azt gondolom, hogy erősítőleg hathat, a drog és kábítószer esetében mindenképpen gyengít az esetek jelentős részében.
3: Nem tudom. Kicsit nekem olyan, mint a börtönviselet sztori. Tehát, hogy megmondjuk-e, hogy böribe voltunk, vagy nem mondjuk meg?
0: Igen, de talán egy picit annyival élhetőbb, ha lehet ezt a furcsa kifejezést használni rá, az addikcióból szabadulás, a talpraállás, mint a börtönmúlt. Hogy a talpraállást azt egyfajta a rituálival, a leállás rituáliával lehet így destigmatizálni, tehát vagy hogy mondjam, így semlegesíteni ezt a stigmát. Míg a börtönviselt esetében ott kijössz, és onnantól kezdve folytatódik az életed a külső világban, de nincsen semmilyen aktus, nincsen semmi, ami téged tisztára mosna, vagy feloldozna. Ott egyszerűen viszed magaddal. Az biztos, hogy stigmatizált vagy továbbra is, hogy te is mondod, hogy az abszinens, hiszen meg kell magyarázni azt, hogy miért nem veszel részt a tudatmódosítószerek közös nagy fogyasztásában, még ezen a szinten sem.
1: Hát ez is elég gyakran összemosódik, tehát hogy börtönben is volt, meg drog-használ, vagy drogfüggő, vagy alkoholista is.
0: Igen.
1: A kettő stigma.
0: Azt hiszem talán, mert erről beszéltünk, a HIV-fertőzöttben egyesülnek aztán ezek, ahol olyan sok kimeneteli forrása van a kirekesztésnek, hogy miért. Igen, hogy ott a nem identitás menti jelentkező kirekesztés, amelyik szintén nagyon erős. Ugye most ezt kibonthatnánk ezt a topikot, hogy nálunk milyen erő, de ezt majd gondolom majd ebben a témában expert műsor megteszi.
1: Hogy igen. Hát, tényleg akkor, ha már kirekesztés, akkor tényleg olyanokról kell szerintem beszélni, hogy mit tapasztal egy átlag, mondjuk egy utcai heroin fogyasztó, mit tapasztal, hogyha mondjuk hívják hozzá a mentőt, vagy elmegy egy orvosi átkezelésre, vagy bármi ilyesmi helyre. És ezt gondolom, erről ti is tudtok mesélni, hogy milyen hozzáállás, vagy akár, hogyha igazoltatják az utcán a rendőrök, meg hogy eleve többet igazoltatják az utcán a rendőrök, és hogy...
0: Hát igen, alapvetően egy intravénes droghasználó, aki mondjuk ebben a negatív szabadságban él, tehát a tényleg mindentől elszakadt szociális térben, ott valóban ő mondjuk a rendőrség részéről azért, ha nem is állandó zaklatás, de állandó szemerőt lét van, tehát ott bármikor, az benne van, tehát napi rutinban tartozhat adott esetben, hogy a rendőrökkel valamilyen módon kommunikálni kell. A kezelőhelyek pedig, amelyek mondjuk rájuk szakosodtak, szerintem ott azt gondolom, hogy ott korrekt ellátásban részesülhetnek, de hát az ezen túlmutató a hagyományos egészségügyi szolgáltatók felé, ha meg is jelennek, azok egyébként a nagy részt az Aher kórház. Tehát, hogy bemennek a toxikológiára, és akkor oda is szoktam őket küldeni. Nem, dehogy is, nem, hanem nem, az Aher nagyon jól menedzseli az ő problémáikat, mert hogy alapvetően
1: hát, ugye, csak azt mondom, hogy mentőorvossal is találkozik. Ja. Esetenként, hogyha még túladagoláshoz kijön, vagy valami.
0: Azért az annyira ez a mentős túladagolás nem gyakori egyébként. Tehát vagy legalábbis a klienseink...
1: Azt, kihívják a mentőt?
0: Nem, maga az, hogy hát maga a túlvágás és mentő kombináció menedzselik, de mennyi? Egy éve mennyit mondasz? Ötöt? Amiről értesülsz? Most nem az egész országra mondom.
1: Hát ez...
0: Most jó, de igen, csak az, jó, azért egy viszonylag masszív, jó, de hogyha rálátsz egy 1000 fős populációra, és abban azt mondod, hogy nagyjából 5-ször bukkan fel heti rendszerességű kapcsolatnál és beszélgetésnél a sztorikból, meg amahányszor te hívsz, az azt jelenti, hogy ez valamennyire valid értéknek elfogadhatjuk ezt a becslést, ami azt jelenti, hogy azért nincsen napi rendszeressége benne a témákban, az, hogy megint mentőt hívtunk meg.
1: Jó, hogy nincsen, ha az durva lenne.
0: Igen, az van, hogy egy 5-ös. Miért, te mennyit mondasz?
3: Nem tudom, nem akarok számot mondani, csak nekem nem tudom, az van a fejemben, hogy azért a 8-ba elég gyakori, és emlékszem a konferenciánkon, ott pont az egyik orvos, azt hiszem, pont neked mondta, hogy a 8. kerületben igen sokat hívnak ki mentőt, de hogy még amúgy a 7-be is túladagolással.
0: Tehát, hát igen, ott a mentős azt is mondta, tehát a mentős képben volt, tehát hogy ő egy olyan becslést adott a saját praxisából, amit jól lehetett, a nő is kiegészített mindazzal a kvalitatív adathalmazzal, amit egyébként a munkája során beszerez, érted? Tehát hogy az, hogy mennyit beszélnek róla. Jó, persze itt nem tartalomelemzést végzünk a sztorikon, de hogy az, hogy mennyire van esemény jelentősége annak, hogy mentőt hívtunk, az is utal annak a gyakoriságára, hogy akkor mennyit lehet. Nem tudom, te hogy látod, hogy mennyire jelenik meg, amikor te találkozol a kliensekkel nálunk a programban, a mentőhívás, vagy a mentőhívással kapcsolatos bármilyen jelenség, hogy találkozol?
4: Szerintem ők nem szeretik, tehát hogy én nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, és nekem az a véleményem, hogy ők inkább kerülik, tehát ők próbálják házilagosan megoldani, hogy különféle módszereik igen, vannak rá.
0: Hogy otthon, sós víz, meg a többi ízé.
3: Azért, mert nincs esemény értéke, azért nem beszélnek róla, mert hogy annyira gyakori.
0: Jaj, Reni!
4: Ez nem feltétlenül így láttam.
3: Jó, meg ki fogom deríteni.
0: Na jó, műsor további részében majd kiderül az is, hogy mit gondolunk, hogy kirekesztik-e vajon azokat, akik kirekesztettekkel kerülnek kapcsolatba.

0: Szóval kutya azt kérdezte, hogy miféle brogó műsor ez, hogy még brogó zenese Duke hozzá, he? Hát ezt ezzel mi is ugyanígy ültünk itt az elmúlt percekben, de hát drogos ez egyébként, csak ez kontextus
1: kérdés.
0: Egyértelműen.
1: Jaj.
0: Ki kell rekeszteni a faszba az összes cselesztalast.
1: Amikor a 50-es évek, mikor volt azon 30-as években, 40-es években, amikor a Anslingernek a szövetségi drogellenes iroda az így ráment a jazzzenészekre, és kimondottan a jazzzenészekre ment rá a marihuana miatt.
0: Jó, de hát a szórakoztatóipar az mindig állandó célpontja ennek is, hát ha belegondolunk, meg hát gondoljunk bele az alkoholtilalmat övező underground party világban, most úgy neveznék egyébként, majd mostani, mint hogy a drogtilalom megszüli az underground party világot, ugyanúgy az alkoholtilalom megszülte ugyanazt a rejtett kvázi droghasználó populációt, aki egyszerűen fehér középosztálybeliként azon, hogy becsapok két vízkét, hallod, szétütök mindenkit.
1: Na, de most ez az inkább ilyen fekete külvárosi zeneként indultam.
0: Hát most is ilyen gettókról beszélünk egyébként általában. Úgy tűnik, hogy így cserélgetjük csak a színdarabnak a különböző eszközei, de nem igazán változik meg. Ugye itt felvetődött az a kérdés, azzal mentünk el, meghallgatni a szőkés zenét, hogy vajon a kirekesztettekkel foglalkozókat is kirekeszti-e az ember. Andi, te önkéntesként dolgozol már hosszú évek óta úgy egy tűcsere programban, hogy a te hivatásod az oly messzire található a segítői szakmát, hogy talán nem is lehet messzebb menni, persze nem rendőr vagy, hanem majd elmondod te, hogy tulajdonképpen hogyan is kapcsolódsz a tűcsere programhoz, hogy mi lehet a motiváció ahhoz, hogy valaki pályán kívülről elmenjen egy tűcsere programba önkénteskedni? Tehát, hogy az mi löki meg az embert? Mert azért ez ritka dolog.
2: Ritka, de leginkább az érdeklődés, és az, hogy ez annyira egy más világ, amit annyira nem tudsz megtapasztalni egy olyan életben, ami nem kötődik a segítő szakmához, hogy itt teljesen ezt így meglátod, és hogyha én úgy voltam vele, hogy abszolút érdeklődésből olvastam róla, így a tanulmányaim során, ami nem volt egy ilyen fő szakirány, vagy egy ilyen fő tanulmányi vonal.
0: Mit tanultál, Andi?
2: Közgazdaságtant, és ott ismerkedtem szociológiával, ahol ilyen választható tárgyként vehettem föl devianciát, öngyilkosság dolgokat, illetve volt egy ilyen drogpolitika című tantárgyam. Ott olvastam arról a frankfurti intézményről, ahol belövőszoba volt, stb. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne megtudni, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert hogy ez leírva nagyon-nagyon érdekes, de hogy el nem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és akkor kezdtem el így az interneten kutatni.
1: Hol olvastad?
2: Egy ilyen újságcikk volt kinyomtatva, így feladva ilyen házi olvasmánynak, és szerintem egyedül én vettem komolyan egyébként, mert úgy próbáltam beszélgetni, hogy vizsga előtt a többi diákkal, hogy olvastátok, és ja, hát így annyira nem. Úgyhogy nem nagyon fogott meg másokat.
1: Nem a Takács István Gábornak a ilyen beszámolója, frankfurti Café Fix.
2: De, igen.
0: A morális vállalkozók másodgenerációs alapítóta.
1: Még korábban.
2: Igen, ő volt.
0: Ja, igen, a drogjogi műsor oldaláról kapcsolódott a Pisti, nem is a morálisok oldalról.
1: TASZ oldalról.
0: Így van, TASZ oldal.
1: Őként töltött azt hiszem két évet, vagy egy évet a frankfurti
2: Café Fixben. Igen, szerintem neki volt ez a beszámolója. Igen, ez egy ilyen ajánlott olvasmány volt. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor elkezdtem az interneten kutatni, hogy egyáltalán milyen intézmény van itt Budapesten, ami foglalkozik drogfelhasználókkal. És akkor találtam a Kékpontot, írtam nekik egy e-mailt, hogy hát érdekelne, hogy hát ha van valami lehetőség. És akkor Roli válaszolt.
0: Oh,
2: és akkor voltam nála interjún. És mondta, hogy akkor mehetek önkéntesnek. És így kezdődött.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ráadásul, amikor, hogyha lehet ilyen belső működési dolgokat, Róli, ugye amikor átvette ezt az egész kontaprogram irányítást, akkor ő elkezdte átalakítani természetesen a humán erőforrásnak a működését is, vagy magát, hogy nem tudom, hogy hívják ezt a, amikor ilyen személyzeti kérdések, vagy hogy hívják ezt, amikor személy kérdések, mindegy. Tehát ilyenkor az ember átalakítja a munkatársak körét is. És az egyik első önkéntes, sőt, ha azt mondtam, hogy az első önkéntes volt Andi, aki...
2: Szerintem igen, mert ő kb. Akkor egy-két hónapja dolgozott ott. És szerintem...
0: Ez azt jelenti, hogy hány éve látsz rá erre a térre?
2: Hát bő 3,5.
0: 3,5 éve. És mi a munkád a hétköznapokban, csak hogy lássuk a távolságot is?
2: Pénzügyi területen dolgozom, könyvelés és ilyen jelentéseket írok.
0: Tehát, hogy ma,
2: egy informatikai vállalatnak.
0: Na, lehetettem, igen.
3: Engem inkább az érdekelne, hogy mit szólnak mondjuk a munkatársaid.
2: Nem mindenki tudja. Akivel jóban vagyok, azt tudja, és így zombiként néz rám, hogy ez normális. De úgy elfogadják.
0: Biztos anyagos barátja van, ilyen szerint, de hogy én
2: azt mondom, hogy ilyen interpretációs modellek. Igen, tehát alap, hogy azt hiszik, hogy én is cuccozom, vagy cuccoztam. Sőt, nemrég derült ki egy elég jó barátomról, hogy ő azt hitte, hogy én úgy kerültem ebbe a közösségbe, hogy volt valami szerelmi bánatom, én akkor rákaptam a drogokra, és bekerültem ebbe a közösségbe, aztán megnyugodtam, leálltam, és maradtam itt önként, és akkor így felvilágosítottam, hogy nem, ez nem így volt.
0: Látjátok, ez mennyire érdekes, hogy az emberi elme kutatja.
2: Igen.
3: A munkahelyén.
1: Ez egyébként kultúra függő, mondjuk Amerikában ez tökre elfogadott dolog, hogy az emberek járnak önkéntes munkára. Itt Magyarországon ennek
0: jó, de anyagosokkal, Petya, érted, ez nem az árvízvédelem.
1: Jó, hát ez egy Amerikában is egy stigmatizált foglalkozás, csak hogy azt mondom, hogy itt Magyarországon szerintem azért is néznek rá zombiként, hogy önkéntesen eljár még dolgozni a munkájában.
0: De stigmatizált foglalkozás egyébként? Akkor ezáltal azt mondod a drogokkal való segítésnek a hivatás, vagy a droghasználókkal, a drogjelenséggel való foglalkozás?
1: Szerintem egyértelműen így összekapcsolják az emberek. Tehát mondjuk nekem is így a rokonságban biztosan észrevettem, hogy ezt így összekapcsolják, hogy ha ezzel foglalkozol, akkor biztos te is.
0: És tudod magad valamilyen módon semlegesíteni alól? Vagy nem érdekel?
1: Nem is akarom.
0: Aha. Tehát, hogy hagyod, hogy ez a kép megvan.
1: Szerintem nem érdekel különösebben.
3: Én nekem meg pont a tűcsere kapcsán volt ilyen tapasztalatom, hogy így többen megkérdezték tőlem, hogy de komolyan te minek tanultál, ha tűcserébe dolgozol?
2: Júj.
3: Tehát minek jártál egyetemre? Tehát, hogy így alapból lenézik. És leginkább szerintem a tűcserét, mert hogy valaki szociális munkás, és mondjuk egyéni konzultációval foglalkozik, tehát ez a olyan fajta segítés, akkor lehet, hogy ő ilyen elismertebb, hogy hát milyen jó fej, hogy ő még megpróbálja segíteni, de hogy a tűcserének szerintem van egy ilyen plusz stigmatizált hatása.
0: Hát nem tudom, amikor a Dzsungbujban kint voltunk, nem is olyan régen történt, és az egyik srácnak a kocsi elromlott, és így mondtam, hogy vittem valamit, csak legalább megnézem, milyen hiba felderítés nagyjából. És akkor mondom, hogy nézzek, meg is mondtam, hogy mi volt a baj, nem tudom, valami egyszerű dolog volt. És mondja, hogy honnan tudom, hát mondom, autószerelő az első szakmám, mondom, hogy nem mertem szociológus, addig volt egy ilyen is. Autószerelő, azt ide kijársz a Dzsungbujba. Tehát, hogy menjék oda, ilyen jó szakmád, és akkor itt szopsz kint a telepen, te nem vagy normális. Szóval nagyon érdekes, hogy azért ez is változó, hogy ki milyen módon reagál rá. Egyébként szerintem pont ezért hozták létre ezt az addiktológiai konzultáns formát, képzési formát és hivatást, hogy legyen egy ilyen semlegesítő törekvés, adjunk az egésznek egy ilyen moráltól semlegesített addikció, függőség elnevezést, hogy a függő az már eleve, az morálisan valamelyest megértjük, hiszen függ. És a cselekedeteit a függősége befolyásolja, lemondott a szabadságáról. Tehát az addiktói konzultáns, aki segíti ennek az embernek a gyógyulását tudományos alapokon, ugye ez már, ha nem azt mondod, hogy a tűcserében dolgozom és leállok a Kávárgyal tér a 8. kerületben tűcserén, hanem addiktológiai konzultáns vagyok, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, micsoda szép hivatás, ez már fehér köpeny, érted?
2: Még annyit fűznék hozzá, hogy az én környezetemben a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy tűcsere. Tehát ha megkérdezik, hogy mi ez az egész önkéntes dolog, és akkor ha annyit mondok, hogy egy tűcsere programban veszek részt, akkor így néznek, hogy az mi. És akkor el kell magyarázni, mert nem, tehát annyira nem vágják.
0: Igen, mindig rettegtem ott, hogy szociális buborékban élünk, és egyébként valószínűleg igen. És mit szoktál mondani, hogyha nem a tűcsere programot, hogy van ennek egy ilyen halvány a formája, amit mondasz, hogy mit tudom, egy ilyen egészségügyi szervezet?
2: Hát, hogyha így nagyon rákérdeznek, hogy hol lógok hétvégén, akkor azt szoktam mondani, hogy egy kávézóban. Hát kontakt kávézó, nem?
0: De tudod, hogy a kávét már régóta.
2: Tudom. Kávézó. Most már majd javítok.
0: Jó, ez is érdekes egyébként. Én az
3: jó, úgy érzed, hogy letagadod?
2: Nem, abszolút nem. Csak nem érzem úgy, hogy azoknak majd az embereknek meg kell magyarázni, mert bizonyos szinten nem érnek fel arra a szintre. Szerintem, de ez most nem ilyen lenézős duma.
0: Világos.
2: De tehát ők nem értenék meg, hogy ez miről szól.
0: És mit szólnak a szüleid, meg a család? Mondjuk onnantól kezdve, hogy először azt mondod, hogy hát fogok dolgozni egy ilyen programban, ez egy ilyen tűcsere.
2: Hát kezdik ott, hogy nem azt mondtam, hogy fogok, hanem hogy Hello anyu, dolgozom egy ilyen programban.
0: Piros arccal. És...
2: végre. Piros polgárgyani.
0: Micsoda óriási szerencsém van.
2: Nem, hát azt tudni kell, hogy a szüleim orvosok, tehát így annyira nem állok, nem állnak távol ettől. De hát anyukám ő sokkot kapott.
0: Hát gondolom, mert ő pontosan lehet a kockázatát.
2: És hát először megijedt, természetesen apukám nem nagyon szólt semmit, olyan diplomatikus típus. Aztán egy idő elteltével úgy büszkék lettek rám, és anyu sokáig kérdezgette, hogy úgy kb. Havonta, hogy na, és akkor mikor hagyod abba, mikor hagyod abba. De most már erről is leszokott. A nagyszüleimnek nem szabad elmondani, mert a nagymamám nagyon konzervatív, és ő biztos, rosszul hogy rosszul
0: vagyok venni. Egyébként lehet, hogy pont ő lenne az, aki azt mondja, hogy lehet, hogy kislányom végre valaki az irgalmassághoz eltalált közülünk is. Tehát, hogy ez ennél a generációnál benne van egyébként szerintem. Tehát ők még rálátnak arra, hogy mit jelent a társadalmi segítés, a szolidaritás, az, hogy egy épülő országban, vagy akár azt megelőző nagy szegénységben hogyan számítottak egymásra az emberek, és hogy mit jelentett a tisztes szegénység, szerintem az mindenképpen beteszi a bélyegét egy egész generációra, akármilyen társadalmi szinten kapcsolódik is ehhez ezekhez a jelenségekhez. Ki tudja? Lehet.
2: Majd egyszer megpróbálom.
0: Szia, nagy, van ez a tűcsedet, hogy anyagosok. Hát ott
2: lehet
0: a
2: célek. Lehet beszélni, hogy barrok.
0: Nagy, hány éves, hogyha nem titok?
2: Nagymamám, ő 75-ös.
0: Ó, hát akkor itt még nagy rálátások vannak a dologra, akár is nézzük. Na, hogy akkor igazából sikerül besimítani az életedbe valamilyen módon ezt a...
2: Már lassan függővé válok.
0: Igen?
2: Igen.
0: És mi az, ami bent tart? Mert azért az érdekesség, vagy az érdeklődés, az ki tud merülni?
2: Még nem merült ki.
0: Van annyi újdonság benne?
2: Van egyrészt, másrészt meg most már tényleg az, hogy érdekel, hogy mi van az egyes kliensekkel, mi történik, meg az egész kerületben mi folyik. Uh-huh. Tehát, hogy így tényleg életem része lett, hogy kell, hogy úgy ott legyek. Meg mellesleg a társaság.
0: És hogyan látod, hogy a drogjelenség azért többféle hivatás ír egymás mellett, akár egy ilyen programban is, hogy inkább a hivatás általános, tehát hogy mondjam, inkább a segítői rész az, ami vonz jobban, vagy az érdeklődésedet leköti, vagy inkább az általános, vagy a középszintje a működésnek. Tehát, hogy inkább az, hogy maga a drog jelenségnek a valamilyen értelmezése, hogy melyik áll közelebb, vagy inkább a segítői?
2: A segítő az biztos, hogy közel áll, és hát egyre inkább ez az érdeklés, mert korábban így tényleg semmit nem tudtam a cuccokról, tehát még a fűről sem, nem is találkoztam anyagokkal.
1: Ha már itt tartunk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a drogfogyasztókon belül milyen kirekesztés van, például a fűfogyasztók hogyan ítélik meg a heroinfogyasztót, meg
3: lehet, hogy az amfetamin a heroinfogyasztó.
2: Ja.
0: Neki is 30-as évek, azt ezt is megnézni. Neki mély, most már ti.

0: man, I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me, hollin', I'll be there on time. Well, when there's right to do, send for the mighty one. Yes, when there's right to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done.
1: Kijövünk még vagy kétszer háromszor szerjöttünk a 60-as évekig.
2: Igen. Jaj, de jó.
1: Jaj, de legalább haladunk, érted?
2: Nem ma.
1: Az is valami. Ma már biztos nem. Na, hogy azzal jöttünk itt el, hogy, hogy szerhasználunk egymás közt, és hogy ez annyira nem szerintem ez nem egy nem ritka, vagy nem egy ilyen rejtett jelenség, hogy a különböző drogok használói egymást fikezzek, hogy az alkohol drog esetében ez egy állandó topik. Az, hogy bezzeg ti drogosok, akik látom én már 80 éves alkoholistát, de drogost még nem. Meg ezek az aranyos kis rigmusok, hogy van ennek valami olyan láthatatlan része, Petya, szerinted, amit így a hétköznapokban
3: nem csak szerintem az tök gyakori, hogy a konkrétan mondjuk marihuána fogyasztóknál, tehát mondjuk középosztálybeli fehér, jól szituált marihuána fogyasztók, azok teljesen ellenézik mondjuk a heroin intravenös heroin fogyasztókat, és hogy...
1: Hát a kokósokra fölnéznek a kis spanglisok.
3: Van egy ilyen vonal a drogreform mozgalomban is, hogy egy ilyen nagyon erős kanabisz vonal van, és mondjuk akik azt mondják, hogy foglalkozni kéne ártalomcsökkentéssel, meg hogy így igazából ez sokkal, sokkal mélyebb változásokra van szükség annál, mint hogy a kanabiszt egyszerűen csak átrakják a legális kategóriába, és egyébként megy minden ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Na, de hát ők
3: Nagyon sok ember van, aki támogatná azt, hogy a marihuánát például legalizálják, ugyanakkor lehet, hogy lenne egy olyan jelentős részük, aki akár még a tűcserés sem támogatja. És ez kiderült a közelmi kutatásból is, amit Európában csináltunk, hogy hajlamos, vagy van egy ilyen jelenség, hogy többen támogatják mondjuk a marihuána legalizálását bizonyos országokban, mint ahányan jóval kevesebben, akik meg a tűcserét vagy az ártalomcsökkentést támogatják. Különösen egyébként a heroin felíró programnál ott például nagyon erős ellenérzés van még azok körében is, akik egyébként a marihuánát legalizálnak. Hát így lehet ezeket differenciálni, ezeket vagy ilyen szinteket kialakítani, hogy most akkor kinek meddig terjed a toleranciája.
1: Hát nem biztos, hogy ez tolerancia kérdése, hanem azért itt az is fontos, hogy mennyire jók az önérvényesítésben, vagy mennyire jó PR-ban, azért a legalizációs szervezetek nagyon erős PR tevékenységet folytatnak, ezzel szemben a szakmai szervezetek, ők ugye más berkekben mozognak. Szia, Károly!
4: Szia!
1: Jaj, nem!
4: Bocsánat!
1: Szia!
4: A műsorba szeretnék.
1: Igen, de jó!
4: Szólni, ha lehetne.
1: Persze, élőben vagy.
4: Jó, köszönöm. Lincsi vagyok. Annyit szeretnék, hogy pont hallottam ezt a tűcsere programos dolgot, és marihuána. Na most én marihuána fogyasztó vagyok, már elég régóta. Más a tűt még nem, de nem is fogom. De viszont a tűcsere programról csak annyit, hogy a 8. kerületben lakom, és azért abban igazat adok én is, tehát megmondjam őszintén, én is ellene vagyok, de csak azért, mert ahova lépsz, tűket látsz. És ott, ahol nincs tűcsereprogram, ott azért ez nincs, és ha valaki ide jönne a 8. kerületbe, és meglátna, hogy naponta több száz tűhever mindenhol.
1: De hol? Ez ilyenkor be kell jelenteni, hogyha találsz ilyet, van erre?
4: De ez minden napos, tehát nem fog naponta háromszor telefonálni, hogy tűk.
1: És szedi valaki a tűket?
4: Persze, egyszer láttam, igen.
1: De azért érdemes telefon elni, mondja.
3: Csak azt hát szerettem volna elmondani, hogy én is ott lakom a 8-ban, ráadásul a legérintettebb részen, tehát mondjuk én is érintett vagyok. És azt kell megérteni, hogy nem a tűcsere program az, ami okozza ezt a problémát. A tűcsere program az azért van ott, hogy megoldjon egy problémát, és az, hogy nem működik rendesen a visszaszolgáltatás, az, hogy nem lehet rendesen hatékonyan begyűjteni a fecskendőket, az inkább annak köszönhető szerintem, hogy az önkormányzat nem ad ez egy rendes támogatást, hogy fölessen venni embereket, akik ezt összeszedik az utcán. Nyugat-Európában ez ugyanígy működik, Tehát azzal, hogy mondjuk bezárjuk a tűcsere programot, azzal nem lesz kevesebb fecskendő.
1: De nincsen szó bezárásról, tehát az önkormányzat alapvetően azt gondolom, hogy együttműködő.
3: Nem, csak hogy mondta betelefonáló, hogy ő személy szerint nem támogatja a tűcserét, tehát hogy az nem oldaná meg a problémát.
1: Igen,
3: tehát,
1: hogy lennének. Igen, de azt hiszem pont az oldja meg a problémát, hogyha te, mint lakos, betelefonálsz és jelzed a megfelelő szerv számára, hogy itt injektorok vannak. Ezt megteted mind az önkormányzat, nem mind pedig a Kékpont tűcsere központban, ahonnan kimennek, és szerintem ez tök fontos lenne, hogy legyen egy visszajelzés a lakosság részéről, mert ugye csak akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, hogy beérkeznek ezek a jelzések. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogyha mert hogy ez, tehát máshogy nem lehet összeszedni.
3: Nem, szerintem azért ez nem jó. Tehát most neki basszus egy ottani lakos, most ne ő foglalkozzon.
1: Ne foglalkozzon, de jelezni.
4: Hát de mert a lépcsőházakban.
1: De jelezni kell.
3: Nem azt mondom, csak hogy nem az ő felelősség, hogy összeszedjék, tehát nem neki kelljen betelefonálni, hanem ezt legyen. Ez az önkormányzatnak a felelőssége, hogy ez biztosítsa, hogy
1: szedjék össze. Azért az, hogy házról házra járni, vagy pedig a lakosság bejelentésére játszani, Petya, azért azt nem hiszem, hogy nem az a módja, hogy valaki...
3: Nagyon jó tudod, hogy a Losonci téri parkolóban minden reggel ott lesz 5-6 eldobált vecskendő.
4: Ez így van, most, tehát itt is napi három.
3: Ezt szisztematikusan, rendszeresen minden reggel össze kéne szedni. Én voltam Párizsban olyan tűcserében, ahol volt egy ilyen 6-7 fős ilyen utcai megkereső munkásokból álló bagázs, és az minden egyes hajnalba körbejárta azokat az utcákat, ahol tudták, hogy ez van, és ilyen vödörszámra szedték össze ott a fecskendőket, és amikor reggel már elkezdtek az emberek menni a munkába, akkor ott nem volt semmi fecskendő az utcán.
4: Hát igen, csak szerintetek az önkormányzat szívesen ad ki erre ennyi pénzt, tehát így igazából az, hogy minden reggel több 100 tűt összeszedjenek azért, mert segíteni akarnak olyan embereken, akik már elnézést nem érdemlik meg, mert hogy emeletes házak ajtajaiban hagyják a tűket, meg ilyesmi, ahogy gyerekek laknak.
3: De rajtad kéne segíteni, nem? Tehát meg rajtam, hogy ne botoljunk bele reggel a fecskendőben.
4: Igen, tehát így ez az, hogy én nem csodálom azért, hogy erre nem adnak pénzt, mert összeszedhetnénk 1000 embert, aki naponta azt az 1000 tűt összeszedi, mert így nem egy van, nem kettő, tehát igazából én ezt valamennyire megértem, de igazatok van, mert persze, ha nincs tűcsereprogram, akkor nem is tudom, hogy mi lenne, csak ez azért így, igen, ez nehéz kérdés, ez a tűcsereprogram, az a baj, hogy még én is, aki drogfogyasztó, még én se támogatom annyira, pont ezért, mert nem értem meg, tehát így miért ne fizessenek ők is, mint egy én fizetek a cigi papírért, érted, tehát ők miért ne fizessenek azért.
3: Igen, de fizetnek érted, attól nem lesz keresem. Ez hív fertőzése senkinek.
1: Meg szerintem az nagyon fontos lenne, szerintem az, hogy betelefonálsz és elmondod ezt a problémát, én ezt előtetném, hogy ez annak a jele, hogy téged ez foglalkoztat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy mi, akik a kerületben dolgozunk, és te, aki a kerületben élsz, nekünk közös érdekünk az, hogy ez a probléma megszűnjön. És
4: én szívesen megyek szedni is, tehát nekem az se gond, csak ne legyen ez. Tehát...
1: Meg eleve az, hogy ha már bejelented azt, hogy van, mert hogy hidd el nekem, hogy tudom azt, hogy van olyan szerv, aki kimegy, ilyen a Kékpont, de az önkormányzatnak a köztelt felügyelő is tudom, hogy szedik, csak fontos, hogy a lakosság részéről, mivel rengeteg tű van szétdobálva, legyenek olyan első emberek, akik betelefonálnak, és azt mondják, hogy...
3: Nem azért, de tényleg én is ott lakom, és volt többször is, hogy bejelentettem a Kékpontnak, hogy ott van a parkolóban az eldobált fecskendő, és hogy hiába jelentett be egyszer, mondjuk másnap reggel ott van helyette 4 új.
1: Petya, tehát, hogy így, Petya, hidd el, hogy a Losonci
3: rendszeresen kéne összeszedni, tehát hogy így nem az, hogy most akkor meglátok egy fecskendőt, betelefonálok, hogy ott egy fecskendő,
4: hát, azt így...
1: De most tényleg látok, Petya, vagy érted be, hogy
3: ez itt... Én minden nap látok fecskendőt,
4: mondjuk keresztül. Ez minden nap sok, tehát én az ajtóm elől viszem el folyamatosan, és egy olyan házban lakom, ahol szinte csak családok laknak. Volt 3 fecskendő, ami konkrétan 4 napig ott volt a lépcsőn, ahol lemennek, följönnek kutyák, tehát így én vittem le, és mutattam meg a gondoknak, hogy bocs, de így legalább nem tudom, így 3 napja ott áll a véres fecskendő.
1: És mit csinált a fecskendőkkel utána?
4: Hát semmink fogtam és kidobtam.
1: Tehát megy a háztartási hulladékba.
4: Hát persze.
1: Ezt mondom, kidobtam ezért, igen, tehát hogyha szólsz, te kimegyünk, szerintem ez nagyon fontos.
3: Jó, most már tudom. Ha folyosón van a fecskendő, akkor az tök egyértelmű, de az utcáról szerintem akkor
1: is felkéne szedni. Igen, de az utcán felszedést, az a takarítóknak a dolga, a takarítók meg is fogják tudni tenni, amire azt gondolom, hogy lehet ezt erőltetni, hogy tegyék meg. De a házakban, a
4: lakásban,
1: az meg kell telefonálni nekünk.
4: De lehetne tájékoztatni az embereket, akiknek odaadjátok a tűket, hogy légy, legalább próbáljátok meg nem lakóházakban.
3: Tudod, miért nem viszi vissza, azért nem viszi vissza, mert hogyha a rendőr megtalálja egy használt fecsivel, akkor beviszi.
4: Persze, tehát, hogy ez is, én megértem.
3: Ez a, tehát, hogy ha például a rendőrök azt megértenék, hogy ne csesztessék ezzel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen visszavinnének, hogyha mondjuk kihelyeznének olyan ilyen konténereket,
4: amivel veszélyes hullákat be lehet dobni.
3: De én személy szerint, amit mondtál, azt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy önkéntes alapon a helyi lakosság is besegíthetne.
4: Én simán hogyha kiképezni
3: őket mondjuk a kék pont arra, hogy szerinted, önkéntesként persze. besegítsenek.
1: És szerinted ott a lépcsőházban lehetne elhelyezni egy olyan tárlót, amelyik valóban biztonságosan képes ezeket az injektorokat tárolni, hogy ez nem szerelnék le, vagy nem tűnne el, vagy nem lenne ennek baj? Tehát van olyan alapú közösség?
4: Nem, szerintem itt pedig azért van, tehát ez az egyik Prater utcai 16 emeletes, tehát van 190 aha. lakás, de igazából itt normális emberek laknak, és azért egy kicsit zavaró, amikor itt tényleg lemész a lépcsőn, és a kutyám belelép a, nem tudom, hepatitiszes tűbe, tehát így nem örülnék neki. Aha. És sajnos így nem egyszer. Tehát ez a baj, hogy nap mint nap ez itt van, és úgy, hogy nem is lehet kimenni a lépcsőházunkból, csak kulccsal.
1: Tehát igen, oda-vissza kulccsal. Ráadásul ezeken a részeken szedjük is egyébként, és pontosan
4: tudom azt,
1: hogy...
4: Én tudom, mert láttam. Tehát
1: igen, hogy
4: láttam,
1: ott tényleg nagy mennyiséget szedünk össze egyébként.
4: Igen. Ja. Na mindegy, de hát sok sikert, majd megyek önkéntesnek maximum.
1: Jó, köszönjük.
4: Jó, köszönöm.
1: Köszönjük. Ciao.
3: De el is van fetszó, igazad van, hogy ha a házban valaki meglát, igen. akkor azonnal hívja, csak mondjuk egyébként volt olyan, hogy kiraktam lépcsőházba a matricát, és így azonnal leszedik, hogy kék pont matrica, és így leszedik.
1: Tehát... Mi meg rengeteg helyen látjuk még mindig.
3: Tehát, hogy... Tehát csak, hogy a lépcsőházakban így nem leszedik konkrétan. Halló?
2: Halló, itt a Galani.
1: Ciao, Gali.
2: Hogyan csináljátok ezt a tűcsőre dolgot, hogy hány tűt vihet el egyszer egy ember?
1: Ötöt.
2: És gondolom,
1: ha visszahozott, akkor amennyit visszahozott, 25-öt.
2: Na ez az, hogy az nem működik, hogy csak akkor vihet el egy darabot is fel, hogyha visszahozott egyet. Tehát ez innen megy.
1: Mert hogy egy az egyben cserét csinálni?
2: Igen.
1: Nem, az
2: igen.
1: a baj, hogy azzal kevés tű lesz kint, és az növeli a szúrát. Tehát, hogy ez a populáció gyakran használ, mert amfetamin használókról beszélünk, tehát, hogy több tűt használ, és hogy egyszerűen többnek kell kint lenni ahhoz, hogy a HIV fertőzés, vagy a hepatitis fertőzés ne induljon az útjára, vagy ne teljesedjen ki jobban.
2: Tehát inkább használt tűt, esetleg fertőző tűt, mint így hogy visszavigye magával.
1: Így van.
2: Azért az elég súlyos.
3: Hát ez elég gyakran elfordul.
1: Igen.
3: De én szerintem, hogy amit látsz nyugati példákból, az, hogy ketté választják azt, hogy van egy tű osztó program, meg van egy tű visszahozó program, és hogy ezt nem szabad összekötni, tehát nem attól lesz kevesebb tű az utcán, hogy te kevesebb tűt adsz ki a fogyasztóknak, hanem meg kell azt könnyíteni egyrészt, hogy visszahozzák, másrészt azt, hogy olyan módszereket kell bevezetni, amivel fel tudják szedni gyorsabban az utcára a tűt. Szerintem ez a megoldás.
2: Tehát azt gondoljátok, mert én nem értek hozzá, azért kérdezem, tehát nincs ebben semmi prekoncepció a kérdésemben, szóval azt gondoljátok, hogy csak akkor nem lehet igazán hatásosan rávenni a fogyasztókat, a kihasználókat arra, hogy saját magukra összeszedjék és visszavigyék.
1: De lehet, csak ehhez olyan környezetet kell teremteni, amelyik egy első és legfontosabb lépése már törvénymódosítással kezdődik, tehát, hogy ne legyen bűncselekmény az, hogy valaki kábítószert használ, mert addig ez mindig bűnjelként fog szerepelni rá, tehát már nem fogja visszavinni. Hogyha ez megvan, akkor kell átérni az emberi tényezőre, a tudatosságot növelni, azt, hogy hozd vissza, mert akkor az mindenkinek jobb, az embereknek, az együttélésnek, mindennek, sokkal jobban tudjuk menedzselni, te is gyakrabban jössz hozzánk, tehát, hogy működjünk együtt, és van egy még mélyebb szint, amikor azt is elkezded menedzselni, hogy az az ember, aki egyébként eldobja a műanyag palackot, mert már nincs benne víz, már nem kell nekem, még ő is ne eldobja, hanem visszahozza, és ez a legnehezebben menedzselhető rész. Tehát, hogy ezeket a szinteket kell végigjárni, most ott tartunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni.
2: Én múltban láttam egy buszsofőrt, sima BKV buszsofőrt, aki az utolsó cigit kivette a dobozba, és úgy, hogy hajította ki a munkaidőben, amikor látja mindenki, hogy mit csinál, tehát még kvázi fel is vállalja, hogy az a cég, aminek, vagy hát a cége is tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen alkalmazottai vannak, hogy úgy, hogy van az a rendet, dobta ki a...
1: Amilyen a cég, olyan az alkalmazott egyébként a buszosok esetében.
2: Igen. Szóval, hogy én ezen, ezt meg voltam rökönyödve, néztem, megkerekszem, hogy Uram Isten, mi ez? És én ilyenkor mindig azt feltételezem, hogy ezek valami őskövületeken kihaló félben lévő emberek.
3: Abba mi gondoljunk bele, hogy mondjuk az alkoholfogyasztásnál ott mondjuk megvannak azok a helyek, ahol alkoholt fogyasztanak. Gondolj bele, hogyha mindenki az utcán használna, vagy fogyasztana alkoholt, akkor mennyi eldobált üveg? Így is elég sok van, de hogy akkor mennyi lenne? És hogy mondjuk ezt felfedezték nyugati nagyvárosokban is, hogy itt is azért az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy olyan helyszíneket, ellenőrzött helyszíneket létrehozzunk, amik a heroinfa használók használnak, és akkor ezeket nevezik fogyasztói szobáknak, és akkor ott például ezeket bevezették, ott egyértelműen csökkent a nyílt színű utcai droghasználat száma, ott helyben használják steril felszerelésre a drogot, és utána rögtön leadják a veszélyes hulladéktárolóba a fecskendőt.
1: Az, igen, tehát mondjuk itt koncentráltan...
2: És pénzt adni a begyűjtött fecskendőért?
1: Hát az nem megy, nincsen arra lóvé, arra senki nem ad pénzt.
3: Az egyébként hát Frankfurtban
2: ezt bevezették. Arra ad pénzt valaki, hogy egy alkalmazottot fizessen utána TB-t, nem tudom, bármit, adót, és hogy összeszedje ezeket az ingyenkorokat, de arra nem ad pénzt, hogy a jó ember összeszedje, és...
1: Ahhoz is kell pénz.
3: Szerintem hasznos vagy jó felvetés, meg volt is ilyen, például Frankfurtban csinálták ezt az említett tűcserében, hogy először úgy fizettek a klienseknek, hogy visszahozott fecskendőnként adtak nekik valamennyi pénzt. Most ezzel az volt a probléma, hogy mivel rájöttek, hogy ebben pénz van, biznisz van, ezért elkezdtek így csomó fecskendőt elvittek, sterilt, és akkor te bekoszolták egy kicsit teával, és akkor hozták vissza, hogy ennyit hoztunk vissza használtat, és akkor így gyűjtötték a pénzt. Tehát ez nem működött. Úgy működik most jelenleg Frankfurtban.
1: Nem, ez akkor két hét lenne.
3: Hogy így kértek, vagy pályáztak arra pénzt, hogy a kliensek órabérben utcai munkásokként dolgoznak, de azok, akik átmentek metadonra, tehát metadon kliensek voltak azok, akik szedték a tűt.
1: Ott amúgy is nagy hagyománya van a bevonási ilyen formáinak.
2: Etédias fecskendő, tehát hogy én azért vettem, mi régen jártunk ki mindig a Gödörhöz sörözni, és azt csináltuk, hogy megvettük a boltba az üveges sört, és kiültünk vele, megittuk, és tanulhattuk az üveggyűjtögető csöveseknek az üveget. Tehát, hogy mi magunk nem vittük vissza, vagy csak akkor, hogyha mentünk még egy körre.
1: De itt nem újra tölthető hepatitis fertőzött eszközökről beszélünk.
2: De hogy betétdíjas, tehát hogy nem tudom, figyeld, még először 1000 forintot, és utána legközelebb is, hogyha nem viszel vissza, akkor megint kell 1000 forintot fizetni, ha visszaviszed, akkor nem kell 1000 forintot.
1: Nem, ezek ez az ilyen típusú...
5: Hát, hogy hozzáférjenek a fecskendőhöz, és az áramcsökkentésnek a legfontosabb dolga az, hogy hozzáférjenek, tehát hogy bármi áron, de hogy kapjanak.
2: Nem én fogom kitalálni az új dolgot.
1: De tök jó, ez a modernis vállalkozók mindig szereti a külső vállalkozói tanácsokat, ezekből lehet sem megnézni. Köszi.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Na, és el is röppent itt az egy órácskánk a kirekesztésről, és mind ami erről nyílt. Egy hét múlva lesz újra honnális vállalkozók, köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok tovább az antidiszkriminációval kapcsolatban a hetet, vegyetek részt a programokban, ezeket most nem tudtuk elmondani, úgyhogy mindenki a tilos.hu-n szépen nézze meg a programkínálatot, a Gödörben és az Instantban lesznek majd ezek, az 1%-os spotot majd még Attika be fogja adni, muszáj lesz, de muszáj lesz, akkor megkeresed a CD-t, úgyhogy nem most, de majd megtaláljuk, szevasztok!
5: Sziasztok!

0: Óanyám, de jó tüdős, hurkát emlip egy ló, dudulni keresek egy nyúkó, mint egy ágyú, bogy-bogy-bogy. Lóg izege mozog gatyámba, teles kuntod a lábot közé, egy lökésre bévezettem, pinál szélen félre csordult az én adóvé. Lóg izege mozog gatyámba, velős kontod a lábad közé, egy lökésre bejövezette, pinál széle fejre csordult, az innadó végén csordult.
1: Pergesd meg!
2: Nem lehet, nekiállva.
3: Hát, vagy legyen...
4: Most vagyunk adásban.
3: Tilos Rádió szex, tematikus szex éjszakában vagyunk benne, és halad tovább a kéhömpöly, hogyha szabad.
5: Kéhömpöly! Ez honnan szedted, Balázs?
3: A kéhömpöly.
5: Visszatartottad, visszatartott ki. Most jött ki belőled.
4: Szerintem ennél sokkal több szövegek hangzottak el szerencsére.
3: Névzenei műsor, Csernik Pál Szende fog Pajzán népmeséket mondani nekünk, vagy meséket mondani nekünk. Szende székely mesemondó, székely mesemondó.
6: Székely és mesemondó.
3: És az a, én teljesen meg vagyok vadulva azoktól a nőktől, akik egyszer csak megérkeznek, és a farzsepükből előhúznak egy Csúnya mesék című könyvet, úgyhogy...
5: Szerintem a te egy éjszakás kalandod már megvan.
4: De ez csak adásban merte elmondani.
3: Én csak adásban merem elmondani, hogy én szerelembe estem, a párod kim van itt az előtérben.
5: Ez már jön is.
3: Ezúton is kérek elnézést tőled. Mese lesz, meg...
5: Megint Dórával belekezdtünk.
4: Pina lesz, na, tehát mondjuk már ki, tehát kezdjük az elején.
5: Dórával itt belekezdtünk már az elején. Zikla Vantia vagyok, és aki a DJ pultnál van, az pedig most Keszei Imre, csak ugye a népzené műsort is bemutassam. Hogy
4: mondd ki az indulatot, kérlek, amivel kezdted a Pina kapcsolatban.
5: Mert hogy én arra számítottam, amikor a tilos levelező listán megjelent először az, hogy szex éjszaka, hogy ha már van a tilosnak egy szexoktatója, már mi nem a tilosnak, hanem a tilosban dolgozik egy szexoktató, bár lehet, hogy a tilososokra is néha ráférne. De hogy akkor nem csak ilyen történelmi dolgokat, mint Kaszanova, vagy székely népmesék, meg stb. Fogunk ebben a műsorban hallani, hanem hogy tényleg konkrétan beszélgetünk a szexről. Már csak azért is, és akkor majd lőjetek le. Mert levegővét...
4: Mondd, én
5: tudok levegővétel nélkül bármennyit beszélni. Szóval már csak azért is, mert hogy mára a pina, fasz, baszás, elnézés, de ezek a szavak, ezek trágár kifejezésekké váltak, pedig ezek nem voltak azok. A mai napig nincsen ezekre más kifejezésünk. Az egyetlen egyre, amire sikerült alkotni, az a szeretkezés. Ez az egy, amire sikerült egy...
4: Hát ami megint egy árnyalatnyi különbség azért az összes többi szexet kifejező szavunkhoz képest, tehát mondjuk a baszáshoz, a dugáshoz, a keféléshez, az összes többihez képest.
6: Igen, mert nem lehet megszeretkezni valakit.
4: Hát abszolút.
7: Megha.
4: De nagyon érdekes egyébként, hogy átküldtétek a műsor készítése kapcsán ezt a csángó csúlyogatót, amit mégis néztünk, és én néztem az arcokat, meg az egész szöveget, így hallgattam, és hogy mennyire természetes
5: nekik
4: az,
5: természetes,
4: pina és fasz, és hogy mit kell ezen tényleg bonyolítani, és mit kell gondolkodni ezen, hogy ki mondhatom, nem mondhatom ki, mit gondolok róla, és itt abszolút igazad van, tehát maximálisan egyetértek, hogy ne kelljen várni 11 óra 15 percig, hogy erről itt a rádióban beszélgethessünk, és egyáltalán...
5: Egyrészt, másrészt, tényleg tudomásul kell vennünk, hogy ezek nem voltak csúnya szavak. Ezek tényleg először a nagyúri, bár Imre a magyar szakos, én csak egy ostoba néprajzos vagyok, de először a nagyúri házakban kezdték el tiltani ezeknek a szavaknak a használatát, de ott egy teljes kultúrkör kapcsolódott ehhez, mert ott a ilyen nagyúri házakban felnövekvő lányoknak egyszerűen semmiről nem szabadott tudni semmit. Tehát a menstruációról sem, arról, hogy lesz egy gyerek, egyáltalán semmiről nem szabadott tudni, és a szegény lányunkor amikor a nászi szakájához került, ott állt rémülten, ha csak előtte bele nem keveredett valami szerelembe, de hogy vegyük az ideális esetet, akkor ott állt, vagy feküdt rémülten, és nem is tudta, hogy mi fog vele történni. És ez a szokás húzódott le az a lentebb lévő társadalmi rétegekre, tehát a főúri házakhoz, nagypolgári házakhoz, kispolgári házakhoz, és körülbelül az 1920-as évekre lett az, hogy ezek már kifejezetten trágár kifejezésnek számítanak.
4: De nagyon érdekes, mert maga a nyelv az csak tükrözi a gyakorlatot, tehát hogy pont az, hogy a szexuális élet hogy szorult vissza az intim szférába, hogy kezdett el a hallgatás területévé válni, tehát ugyanúgy egyébként, mint a testi működésnek mindenféle jele, tehát hogy az, hogy az emésztéssel kapcsolatos testi zajokat hogyan fogjuk vissza, tehát az Elias Lévi a civilizáció folyamata a történetében.
5: Az már az emberiség már az ókor óta ezek ilyen titkolandó
4: tevékenységek voltak. Hát csak már mindenhol máshogy voltak szabályozva, de meg, tehát azt nyilván azt
5: Diokleciánus császár, Diokleciánus császár volt az, aki emésztési problémákkal küzdött, és az orvosa azt javasolta neki, hogy nyugodtan böfögjön meg, fingjon, bocsánat, mert még mindig sokkal jobb.
3: Semmilyen nem kell bocsánatot kérni.
1: Ha nem állt azt a másiknak.
5: Jó, csak engem eddig úrinőként ismertél, és most rongálom a saját nyugszomat. Tehát, hogy Diokleciánusról maradtak fel olyan feljegyzések, hogy az egész császári udvar utálta őt, és egy spalatói bunkónak tartotta, mert hogy ezeket nyilvánosan végezte. Tehát ennek az ókor óta vannak hagyományai, de a szeretkezéshez kapcsolódó kifejezéseknek és tevékenységeknek bizony ez a 20. század kispolgári erkölcsei, amik így gátot vetettek.
3: De hogy nincs az, mert hogy egyébként amennyit én ebből ismerek, és amit egyébként a Szendély is fog mesélni, meg amit valószínűleg egyébként ti sokkal jobban tudtok, meg hát itt van, elhoztátok zenében, meg nem tudom micsoda, tehát hogy van egy ilyen képmutatás ebben az egész
5: történetben,
3: mi, mint értelmiségek, azt gondoljuk, hogy itt ilyen elfolytás van, meg prüdéria van, meg katolicizmus van, meg nem tudom micsoda van, vallásosság van, és akkor ez az egész nincsen, miközben az egész átitatja ezt az életet. Tehát ez az életnek ugyanolyan rét. Tehát, mondtam, hogy az életet...
5: Tehát enélkül élet sem lenne.
3: Így van.
4: Hát de meg amit a múlt alkalommal szembesültünk, egy antropológus srác volt itt, és a kukoldákról beszélgettünk, abból itt a szakdolgozatát, és egy csomó képanyag volt a dolgozathoz, az erotika kiállításról például, és ott nézem, és mondom, mi van? Miért beszélünk arról, hogy tabu a szex, meg hogy nincs? Ott volt egy csomó ember, és pinákat fotóztak ilyen közelről, mobiltelefonról, tömegben. Tehát, hogy miről beszélünk, és nyilvánosan az expo területén, fényes nappal, szombat délután 4 órakor. Tehát, hogy igen, hogy ez...
3: Nem a szex tabu, hanem a szexről való beszélés.
5: Igen, igen, és a nyílt beszéd, mert utalások folyamatosan vannak.
4: Tehát ilyen nyilvános szexén értelemben.
1: Tehát a természetesen beszélni róla nem, igen, lehet, de ez egy-két film azért, igen, elcsattan a tévével, meg ezek a szavak nagyon csúnya környezetben vannak kimondva a mai világos. Azért jók a mesék, hogy újra találtuk őket, mert hogy ebben természetes jellegében vannak ezek a szavak, amik csúnyák, de szépek belül.
3: Egyébként nagyon érdekes, ma voltunk a gyerekkel a fodrásznál, és a fodrásznál ugye ki van
4: eddig még nem érdekes?
3: Eddig nem érdekes, hogy a fodrásznál ki van rakva egy csomó újság, és egy borsot ütött fel a gyermek, 4 éves volt a héten, és akkor ott lapozgatta, hogy lapozzuk, robotot keresett, meg nem tudom, versenyautót, de nem talált, csak egy pucérnőt, aki így pucsította a borsnak a 4. oldalán.
1: Ja.
3: És akkor így elmeséltem neki, hogy hát ő az a pucérnő, aki abból él, hogy fizetnek neki, hogy a férfiak a szájába rakják a kukijukat. És akkor így nézegettünk egymásra, hogy hát ez milyen furcsa dolog, hogy ebből élnek emberek, de hogy mennyire kettős beszéd van ebben a történetben, mert leülsz egy fodrásznál, és kinyitja a 4 éves gyerek az újságot, és ott pucsít egy pornószínésznő, de hogy egyébként hogyan mondod el neki azt, hogy ő az az ember, aki tényleg azért kap pénzt, hogy nem tudom, tehát nyilvános filmeken szexet művel, na hát az arról nincsen szó.
5: Mondjuk ettől az én zavarba jöttem volna egy ilyen kérdéstől.
3: Hát ugyan mondod el neked, hát ez az igazság.
4: Hát ott igen, tehát tényleg, és ott van a fodrásznál, tehát nem otthon találta a magazint, vagy nem tudom.
5: Annak ellenére, hogy nem vagyok rűd, nem is lehetett, mert nekem meg három lányom van. és nekem meg az volt a mániám, hogy mindegyiket megtanítottam 13 éves korában offset használni, azzal a kikötéssel, hogy nem feltétlenül most kell elkezdeni, de hogy te vagy a lány, neked kell felelősség teljesebbnek lenni, és egyszerűen nem mehetsz ki a lakásból offset nélkül. És ez egy ilyen közfelháborodás, meg közbotrányt okoztam a családomban is, amiről tudni kell, hogy egy meglehetősen prűd görög család, tehát ott azért a lányoknak nem ennyire szokás ez, meg a környezetemben is.
4: Igen, de nekem is néztek nagyot a lányok, most voltam a héten tanítani a középiskolás osztályomba, és akkor végig kérdeztem, most ezt az órát külön tartottam, mert nem mindig tartom külön fiúknak, lányoknak, és akkor megkérdeztem, hogy akinél van óvszer. És hogy megkérdeztem, hogy kinél van szőlőzsír, rúzs, szemceruza, és akkor kiderült, hogy minden van, óvszer nincs, és igen, és akkor, hogy mégis mekkora súly lenne ott a neszeszerben egy óvszerünk. Mm.
5: És ebben meg szerintem nekem van igazam, hogy egyszerűen lányoknak kell felelősség teljesebbnek lenni.
4: Hát szerintem meg így mindenkinek
5: mindenkinek, de nekik leginkább. Na, én kitomoltam az
4: indulatokat.
1: Megvan az óvszer.
4: Én visszavezetném a meséhez, még egy annyi történettel, itt a szavak, szép szavak, csúnya szavak, hogy nekem is a középiskolai óráimon, hogy van egy olyan óra, amikor megkérem a gyerekeket, kamaszokat, hogy kettő dolog, az egyik, hogy írunk föl káromkodásokat táblára, és utána arról beszélgetünk, a másik pedig esző szavakat, hogy ki mit tud a punci kuki témakörben, tehát női férfi testre, nemi szervekre szavakat, amit tudnak, és utána elkezdjük megszemélyesíteni ezeket, és nagyon izgalmas, hogy mennyire lefoszlik ez az egész trágár dolog a Pináról, és kiderül, hogy a Pina az egy jó nő, Pina azt tudja magáról, hogy ő micsoda, és ez annyira klassz, amikor tényleg tizenéves fiatalok így ezt mondják, és egy iskolai osztályteremben vagyunk, és így értelmet nyer, és megfosztódik ettől az egész dologtól, ami ezek szerint a 20-as évektől rárakódott az úr, úgyhogy próbálom visszaemelni őt a helyére.
3: És akkor a Tilos Rádió tematikus szex éjszakájában Csernik Pál Szende fog mesélni nekünk.
4: Ez a parti nagy.
3: Minél csúnyábbakat, vagy minél szebbeket.
4: Minél szebbeket, vagy a csúnyáját.
3: Na, ezt egyébként ezt csak még elmondhatnátok
5: nekem. Mi ez a csúnyája?
3: Miért hívják csúnyájára?
1: Miért mondják azt, hogy rosszra gondolt?
5: Azért nem, mert rossz. Azt takarni kellett, és takargatni való volt, és ami takargatni való, az csúnya.
4: Mert én hallottam egy anyukát, aki kijött ezzel, hogy a 4 éves kislányával népmesét valamit olvastak, vagy a Mátyás királyos mesé a csúnyáját eltakarja, a melleit, vagy a melleit nem mutatja, a csúnyáját mutatja, a melleit ő nevelte, és akkor...
5: Igen, igen.
4: És hogy azt mondja, hogy anya, és ők meg ilyen nagy punci tudatos család, és egy nézik meg, hogy a szép, meg nevet adnak nekem, és azt mondja, hogy miért hívják a csúnyájának, és a kislányban ez egy komoly probléma volt, hogy miért mondják, ez nem csúnya.
5: Tehát, ez én úgy tudom, hogy ezért, de hát Imre...
4: Jól lenne ez a csúnya?
6: Ez nem tudok hozzászólni.
5: Én úgy tudom, de ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azért már, hogy a falusi erkölcsök szerint azt takargatni kellett.
4: Hát meg, hogy a fiúk, vagy a lányok találták ki rá, mert az is barom érdekes, hogy én mutatok punci képet lányoknak. És nem tudjátok elképzelni, micsoda borzongás van, tehát nem tartják
5: a nők. Hát mert a fiúk előbb látnak.
4: Hát pontosan, de a lányok így nem. Tehát, hogy azt mondom, most a füleket mutatnék, így kiemelt képeket, akkor vagy szemet, vagy orrot, vagy bármi testrészünket, de a lányok annyira elvezek, hogy ez egy csúnya, értsen meg, ez csúnya.
5: Hát de erről a fiúkat kell megkérdezni, és akkor rögtön már hát nyilván, persze, de a fiúk előbb látnak.
3: A fiúk mondhatnak bármit a lányoknak.
4: Nem, a lányok akkor is azt fogják gondolni, igen, amit ők szépen vagy
1: csúnyának. Na most szépen kibugyoláljuk ezeket a szép csúnyákat, mert hogy van egy ilyen idézet, ezzel össze is kötném akkor a beszélgetést a mesével.
4: Ez egy nagyon szép, igen.
1: Van-e nagyobb dolog az asszonyi Pinánál? Mert nevezze akárki akárhogy, mégiscsak a Pina a közös nevező.
4: Igen, és ez...
1: Na most akkor hát a Hargita Ildikó meséit a Ligból öt leány című kötetéből kezdem el olvasni. Mese az öreg istenről, aki nyughatatlanságában megteremtött volt mindent. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyön innét, az óperenciás tengeren mög túl, volt egyszer az öreg isten. De hát miket is beszélünk, Eino? Há, hiszen mindenki tudhassa, nem es volt akkor még semmi. Se üveghügy, se óperenciás tengőr, se kurtafarkú malac, az mégis túl volt ez mindenön.
2: Elég a hozzá, hogy az öreg isten már halálra unta magát. Nem volt mit csináljon, hát hiszen nem volt ottan tényleg semmi. Még csak egy kavicska se, amit rugdoshatott volna legalább. Csak őt ottan a setétbe egymaga, azt vakargatta a tökeit. Ha egyszer azt gondolta, csak föláll már, s föles át, föl az. De abból es mi lőtt? Jó, bevárta a fejét, az lőtt, abban a nagy setétségbe. Na, káromkodott egy tisztességeset, jól elkerekítötte, s abban a minutában eszibe jutott valami. Hogyan csinálhatna valamit? De mit? Mert abban a sötétségben még gondolkodni se lőhet rendesen, ha azt tanálta ki, hogy csinál elébb világosságot. Hát, hogyha jobban tud gondolkodni, akkor így es lőtt. Rögtön neki gyűrkőzött, gyúrt egy nagy gömböt, rá se cintott egyet, s elhajintotta. Világítsa, azt mondja neki, az meg világított. Mit tehetett volna, ha maga az öregisten mondta néki? Na leesült az öregisten gondolkodni, de látjám, hogy egy szikra a napbú, mert így nevezte el a világítóst, ott pislákol a lábánál. Ha mit csináljon? Megkívánt azt a kis szikrácskát, olyan fényös volt, meg olyan melegségűt arrasztott. Szóval jó, barátságos érzés volt a közelbe lönni, ha erre egyből főestanálta a dohányzást, azt rápöfentött. Húj, hogy az a bódorgos füst, az milyen gyönyörűséges volt, hajjajjajjaj, s hogy kényelemes lögyé, rögvest összeütött magának egy fotőt, s jól érezte magát, beléhevert, futta a füstöt, nézgelődött, Istenem, emmán volt valami, ha világosság volt, kényelemes, a dohányzás is jól esett. Ez már ugye nagy fejlődés a sötétséghez képest. Így volt. S el is teleteve néhány millió év. A nézgelődése, ugye? De nagyon sokan már nem műhetőt, mert hogy hiába nézőt, hiába mérőgette a szömit, nem látott egyebet csak a napot. Ha elfáradt ebbe. No, ha elfáradt, bécsukta a szömit, s azt gondolta, sok ez a világosság talán. De azért teljes sötétet megem mégse akart volna. No, ha azt gondolta, kiest a nagy nyomban mögén valamit. Nekiugrott, gyúrt újra egy nagy galóbist, fut egyet rája, főhajintotta az égre, már manazes volt, s mondá néki, világítsa, de ne olyan erőse. No, az es világított szép haloványa, éppen ahogy az öregisten gondolta. De ha már így belegyütt, csinyált rögtön csillagokat es, hogy az se hiányozzék az égről, ha majd a legények udvarolni, mög kocsmázni járnának, már addigra kitanálna a legényöket es, s rögves rendöt es rakott abba, hogy ki mikor lőhet az égön. A nap ugye nappal, a hold mög éjszaka, az összes csillagokkal. No hát, egy darab időre megen volt, ami elszorakoztassa, de már olyan nyughatatlan volt. Megen csak elunta magát. Most még már valami mozgásfélire vágyott, hogy ne mindig ugyanezt nézze. Hát mit tanált ki? Kitanálta az óperenciás tengőt, mög a több vizeket, s ha mögest csinálta őket, de aztán mög se bírt állni, gyűltek a növények, az állatok kisebbek, nagyobbak, ahogy eszibe jutott. Csinált az mindenfélit, de esze láthatunk es belőlük egy néhányat, még ma es alaposan körbenézünk. Akkoriban ilán teremtős kedvibe volt. Csak sűrgött, forgott, naphosszat, estenkit mög rápöféket, elhevert a fotőbe, s nézte azt a temérdek csillagot, mög ahogy a tengőr mocorgott örökösse. Nemes gondolta, hogy volna ennél jobb mulatság. Pedig volt. Igaz, bajes lett belőle. No, azt se gondolta még akkor. Az még úgy kezdődött, hogy az öregisten fölállt egy rögge a fotőből rögtön, ahogy a nap elé bújt a hegyek mögül, pisált egy rendőset a diófa tövibe, az körülnézött. De már nem volt ott a néppák semmi, csak az az egy szöm diófa. Ha elindult a lábain, hogy keres már valami érdekességet, és ha mönt, haladt és nézte, milyen gyönyörű világot teremtött. Nézte, s az jutott az eszibe, milyen jó volna valakivel beszélni erről, s ahogy ezen gondolkodott, éppen egy kerek tó partjára ért, valami nagy hegyek tövibe, s olyan alkalmatos sártanát otton, hogy szinte meg es kívánta. Na, ha megkívánta, nem gondolkodott tovább, neki látott. gyurmázni, formázni kezdte, s közben nézögette magát a tóba, hát, hogyha hasonlót tudna csinálni, mint ő. Hát nem esküllött sok ahhoz, készlött hamarost véle, s kirakta a napra száradni, mikor megszáradt, akkor meg elnevezte embőrnek. S hát bizony jó sikerült, mert szerette a dohányzást, szeretett a fotőbe üldögélni, s jól lehetett véle beszélgetni. Hát előtt múlott az idő megint, s az öreg Isten csak elunta magát megint. Valami hiányzott néki, de mi? Azt nem tudta, s az emberesegen maga anyos lőtt hamarosan, ma nem vidította fő őket, ha a fölhök járását nézhették, s a tengőrt hallgathatták közbe. Hiába is voltak ketten, egyedül voltak méges teljesen. S akkor történt, hogy az öreg Isten egy délután elszundikált a fotőben, s valami álmot látott. Azt álmodta, hogy egy öreg asszony üldögélt a tengőrparton, az ölibe vötte az öreg Isten, azt mesélt néki, s ezt mesélte. A válogatás a legényről. Egyszer egy öreg asszony, amikor

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne az egy éjszakás kaland nevet viselő tematikus szex éjszaka. És hol tartunk már a programban? A programban éppen ott tartunk, hogy Csernik Szende mesél pajzán népmeséket. Csernik Szende, székely mesemondó. Szende, mondasz mert nekünk mesét?
1: Igen, bizony, ráadásul egy nagyon érdekes címmel. A válogatos faszú legényről. Egyszer volt, hó nem volt, s a világ legvégén se lőhetőt. Csak és ezen a szebbik oldalon, ahun az ember csak kiköpik egy megymagot, már van úgy csekülné ki, s néhány esztendőcske után már arról a fáról szötheti a mögyet, amelyik abból a kiköpött magbúnyőt. Volt ecő valahun, az üveghegyön innét, s az óperenciás tengerön túl, amerre a kurta farkú malactúl, ecő volt egy legény. No, az nagyon mutatós legény volt, s észér se köllött, hogy a szomszédba szaladjon, s ha elhatározta, hogy feleség kőné ki. Volt es egy leány, akivel már rég szömözgették egymást, s hát már nem hibázott semmi, möges tartották a lakodalmat. Noha csak addig lett volna, de hát a mennyasszony táncos meg volt, s a legény akkor főkapta a feleségét, s ahogy szokás, béfutott véle a hálószobába, hogy a valóságban is asszony legyék belőle. S már nagyon es kívánta már a látását, az érintését, ha levetkeztek. De bezony akkor kezdődött a baj, mert ameddig volt rajtuk ruházat, száguldozott a legény vére, mint a vágtató paripaló. De amint a leán fölé került volt, s anya szültén, hát úgy lehűlt, minthogyha patakvízzel mögöntötték volna. Mit csináljak? Mit csináljak? Gondolta magába a legény. Hát csak mögkédi már a faszát, minek nem dolgozik, mikor éppen az ő kedvére akarna tönni. Ha a fasza nem bátortalankodott, kiköpött elébe egy kicsikét, s mondja. Nem ez a, nem én, mondja a legény. Ha majd én megmutatom te néked, hogy mégis ez a, lássad. Azzal neki feküdt, gyúrta, várdeste a faszát, de bizony nem mön a semmire. Megpróbálta leánya ezt. Mög azt is, sáhogy ott várgelőnnek a dunyhák között. Csak bétekint a nap az ablakon, s véle be az fiú édesanyja, röggelive, hogy ő vinni a lepedőt, hogy szégyennel sék a leányon. Elég volt ezt hallani a leánynak. Magára eresztette a gúnyáját, s úgy hazafutott, hogy jobban se köllött. Még hogy ő maradjon szégyenbe, azt már nem. S még azon a héten hozzáment a korábbi udvarlójához, s kiesakasztott a hajnalban nagy büszkén a véres lepedőt. De mi lett a legénnyel? Mert ami ütet érte, a szégyen volt, valóságosan. S tudta ezt az édesanyja is. S amíg a legény felöltözött, ő bizony tarisnyát rakott neki, s mielőtt az ajtón titkon kiszöghetett volna, hogy tán vízbe veszeltse magát, elejbe állott, s azt mondta néki, édes fia, vedd ezt a tarisnyát, s véle anyai áldásomat, s ne a víznek menj, hanem a hegyen túl, a kerek erdőre, ahun a kurta farkú malaszt úrja a sarat, ott lakik egy boszorkány, az minden bajra tud bűbájt. Reáborult a fiú az anyjára, aztán nekivágott búval, szégyönnel felhőzött lélekkel, de kicsikét reménykedve az útnak. Ahogy elindult, oda is érkezett. A boszorkány mög már várta, s elé es mönt, nagy csúfságosan, hogy olyan csúfságot a legény még sose látott addig. Na most, hogy mondja mög ennek, hogy ő neki mi a baja? Ha nem merte, de a boszorkán tudta, kérdés nélkül, s mégis megkérte. Mit akarsz itt, ahunna madár se jár? Azt mondja erre a legény, hogy bizony ő szolgálatot szeretne, s a szolgálat fejébe a végén kívánna valamit. Tetszett ez a banyának, s éppen kapura gyött, mert bajba volt a leányával. Azt mondja a legénynek, az rössz a dolgot, hogy mögkeresd a leányomat, majd ő jól elbújik, te mög, ha mögtalálod 3 nap alatt, a végén kívánhatsz egyet, de ha nem, halálfia vagy, már megetetlek a kurta farkú malacca. De azt nem mondta mög a fiúnak, hogy a leányát ő se találja, akármilyen varázslattal próbálja. Hát a legény nem bánta, de már este volt, s lefeküdtek. A legény bizony fáradt volt nagyon, hát elaludott rögvest. De ha elaludott, álmodott es, s mit vajon? Elmondja? Elé? Ha már csak nem tartom magamba, ha már belékezte? Nem igaz? No, ha azt álmodta, hogy széna helyett egy leányuli befeküdik, kinek az orcáját nem láthatja, de a két forró karját érezheti, s az illatját úgy szintén, s a leán mesél neki, s olyan hangon, hogy attól még a 87 éves dédapja is újra legén lőhetett volna, ha nem feküdt volna két esztendeje a hátán, s a temetőbe. Sá, ahogy megvirradt, bezon semmire nem emlékezett, csak valami illat motoszkált benne, s át a fasza, mint a gerebre rúdja, ha déceg leány használhatja. No, de menni kellett keresni a boszorkán leányát, s az nem lehetett egyéb, csak valami döglátos frányoság, mint az anyja. No, a legény möntes, hiba nékű, de bizony nem tudta, hol már keresse, s csak azaz az illat járt az eszibe, hogy az mitől löhet, ha arra ment, amerre azt érezte. Ahogy ott ment, les, föl a hegyeken, s gyönyörködött a világ szépségiben, ha mit lát? Egy fürt aranyhajat, egy virágos bodzabokrot. Mit gondoljon? Ki élőhet? A banya leányáé biztos nem, de azért mégis szépen a zsebébe rakta, s ott éjszakázott a bokor aljába. Alig, hogy béhunta a szömit, már a leány ölibe volt, s az se váratott magára, neki kezdődött egy újabb mesének, s a hangja tám még a tennapinál es idézőbb volt, s a sejmös bőre még olyan, hogy a legény belé akart halni a gyönyörűségbe, amikor a mellire fektette a fejét. A leány csak mesélt azon a mész csordítós hangján, hogy már a legény szíve egész mögtellett véle. Persze, hamar eltelőtt az éjszaka, s a legény mögön úgy járt, mint előtte, s megint nem emlékezett semmire, de ha nem emlékezett a feje, a teste tudta, mik öl neki. El is indult megen az illat nyomába, ment, nézgelődött, hát, hogyha tanálna megén valamit. Ahogy ment ott az erdőkön, úgy eltévedt, hogy már azt hitte, sose tanál vissza, s még azt se tudta, mi vezeti. Nem gondolkodott ő azon az illaton, csak ment, amerre húzta az orra. Há, ahogy ment, s nézte az érő szamócákat, látjám, hogy valami csipkés ruhaféle van egy bokorra szakadva. Ahogy felemeli, megcsapja az illat, hogy a földre tántorodik tőle. Most aztán már kezdődött emlékezni. Arra legalábbis, hogy miután mögy. Hát a szag után. Fogta a ruhácskát, azt is betekerte a zsebibe, de még nem tudott nyugodni, hiszen a banya leányához egy minutával se került közelít. Nem tudta, mit is csinálhatna. Egy napja maradt, hogy megtalálja, s mehet a kurtafarkuhoz eleségnek. Há, hogy így vergelődik, valami hangot hall. Hát, a szíve sugdos neki. Azt mondja, hogy ne féljél te, ne vergelődj, rönnbe lősz minden. Ahogy ez hallja a legény, csak mögkérdi a faszát, és annak mi a véleménye. Én osztál semmit se tudok, mondja a fasza, de az biztos, hogy jó nyomon járunk. Már az illatra gondolt, a legény meg a banya leányára. S meg es nyugodott. De ha jó es volt ez így. Mivel erősös telet közben, mögén lefeküdt ott a szamócásba. Hánkolódott különben ölögett, már mán érezte, hogy történik véle valami. Mán a szaktú fölállt néki. Húha! Ha örült ennek, de még főt, még fétes. Alig es bírt elaludni, de a csillagok mindelől voltak, a vágyak és ágaskodtak erősen, s méges bécsukta a szömit, s elaludott. S már mesétes a leány, de úgy, olyan halkan, s áthatatosan búgatta a hangját, hogy a legény nem csak azt hallotta, de érezte az illatját is, s a sejmös bőrit, két forró karját, pedig azok ott is voltak. No, egyszer csak megen főtámadott a nap, s elég hamar, mert amilyen jó az éjszaka, olyan rövid, ha úgy van. Mert úgy volt megen minden, mint először. De baj nem volt ez sem, mert a legény bizony nem tudta, mit keres, csak még azt nem, hogy majd mit csinál véle. No, gondolt egy erőset az édesanyjára, összeszedte a bátorságát, s neki megen az erdőnek. Rábízta magát a szívire. Nem tudta ő, csak érezte. De mégis tudta valahogy, hogy azt a leányt ő most megtalálja. Ahogy ott megy, mendegél, a vastag avarba, huldogáló levelek közt, s nézgelődik, valami hangokat hall. Ahogy közelebb merészkedik, látjám, hogy három leány picánkul, pancsul, fürdik egy tóba, s mint pucér, csóri, ahogy az anyja megszűrte. Az egyik veres hajú, de még a pináján es, s kívánatos, hogy belé harapna. A másik barna, nagy a mája, csípeje, hasa, mint a ringató bölcső, s édes a lehellete. A harmadik fekete, s a szeme okos, megértő, benne az egész világ. Hújhaj, ha ő csak egyet keres, neki csak egy aranyfürtje, egy ruhacskája van. Mit csináljon? Rágondult az édesanyjára, s már tudta is, mit kell tennie. Elé kapta az aranyfürtöt, mindegyikre reál suhintot tegye, s lásd csodát! Abba a minutába egy leál ott a háromba, s állt ottan, lehajtott feje, s pislogott a legényre, s béborította őtet a tulajdon sarkig érő aranyhaja. A legény csak reál nézette, hogy nyújtotta feléje a ruhát, s mána leán karjába volt, ott reszketett, amög szintén, mert a haja, a bőre, az illatja, s ahogy megszólalt, a hangja, egyszeribb eszibe jutatta a fiúnak, hogy hát az ő ülibe álmodott, s ha ő nem lesz a felesége, akkor senki. Ebbe hamar megegyeztek, s mit bánta a legény, hogy banyalánya lesz a felesége, mert bizony ez a volt. No, akkor elindultak hazafele, s ha alig est tettek 3-4 lépést, ha mögérkeztek. Rögtön es elibe állt a fiú a banyának, az nagyon megőrült, kérdezte és erősen, mikől a fiúnak cserébe? Én bizony a leányodat kérem, semmi mást, azt mondja. No, a banya erre ordított, visított, hogy azt nem lőhet, azt ő nem adja. Hát jó, de a legény nem tágított, akkor a banya azt mondta, na te makacs, a leányom köl nesze, avval reásúintott a leányra, míg az egész baromfi udvarra, s ha az rögtönes almává változott. Tikok, libák, meg a leán, mindegyik. A banya mög belésződte egy kosárba, az összeset, hogy senki se tanálta volna, ki melik az a leány. Nesze, azt mondja, válassza, ameliket elvesződ, alössz a feleségöd, s vihogott. Húha, most meg mit csináljon? Sokat nem gondolkodhatott, bészagolt a sok alma közé, s nem es válogatott, kivőtt egyet, zsábrá tötte, aztán fogta a kalapját, köszönte a segítséget, s ment hazafele a térdigérő hóban Isten hírivel, közbe télett. Alig, hogy elindult, lőtt nagy csöngés, ha mi most tél van, lőtt nagy csöngés, bongás, fölborult a világ, eltűnt az erdő, á a boszorkány, nem volt ott más, mint csak illat, hogy elszédült a legény belé, de már nem bírt gondolkodni se, az az alma leányjá változott. Az a leány a két karjával átkarolta, a fejét a mellire vonta, a hajával béburkodta, s a hangjával susogott néki, s már ruha se volt rajtuk, s összesimította a bőrit a fiú bőrivel, s nem volt akadály semmi se, mert a fasz a hatalmasan nőtt, bébújt a leányba, bé abba a szépségös pinájába, s bébújt a fiú estájásén, s ölelte közbe a leányt, amíg reáolva, s nem voltak többé kettő, csak egy. Így volt, s aztán nagy szokás, hazamöntek, nagy lakodalmat csaptak, s boldogan étek, amíg mög nem haltak.

Volt egyszer egy szegény özvegyember, szerencsére csak egy leánya volt. A jó csicses forus volt, mindene megvolt, ami maga fajtájának kell, csak az az egy kicsi bundás üregecske hiányzott a lába közül. Úgy el volt keseredve szegény ember, azt se tudta, mit csináljon. Helyába várta, hogy valamelyik legény elszaporodna az ő leányán. Nem volt mit tenni, mert csorba volt a leány. S ugye a varjaknak a fülig bejutott, hogy az öreg mét busul, mert azok mindent tudnak, nagy tudós nemzetségot. Kapaszkodtak fenn a divófa tetején, mint valami csapás értelmiségiek. S az egyik varjú elkezdte károgni, hogy Amborus, ne busulj! Árítsak csak B. Koláriném házi patikájába, megkapod, ami a leányodnak a lába közül hiányzik. Hely, az öreg a lábait nyakába kapta, mint korábban feleségét. Iszkiri! Na, mire odaért, addigra varja kárekekték Kolárinémnak, hogy mit menjen az öreg. Mindjárt B-es vezette a házi patikájába, s hallják-e, így a falba szegek elé-beli-beli voltak verve, s oda kellékek fel voltak akasztva. Volt szőke, fekete, veres, szöszös, bodri. Na, melyen kell, Amborus? Nekem mindegy, Koláriném. Na, akkor itt van mindegyikből egy tucatot, egy papírsuskába belésuvasztott, s azt mondja neki, Amborus, jól ügyelj ezekre, mert félúton a kíváncsiság elévesz, mert ezek erős karmosok, akkor bajba sodrolsz. Na, menjen haza az öreg széles puffával, viszi a leánnak a lába kezivalót. S gondolta magába félúton, hogy kicsit szusszanjon meg, beült egy kotlos fűcfa alá, s elévette a kíváncsiság, vajon megvan-e mind? Belénezett, de azok olyan utat találtak magiknak, mert erős karmosok voltak, kirepültek, felrepültek a kotlós fücfának egy-egy ágára. Illegették, billegették magikot. Jaj, hogy elsápadt az öreg, pedig már kezdett megjönni a színe neki. Most mi a rossz nyavaját csináljon? Elévette a részveret és pipáját, megtömte hazai büdös dohánval. Na hát azoknak mondom, akik még a cigárról nem szoktak le, hogy a dohán azért olyan büdös, mert az ördög belifingott. Megtönte hazai büdös dohánval, reagyújtott, az a büdös füst felszállott, azoknak ott körbe a szemi könyvbe lábbat. Hely, repültek vissza a papír suskába. Megragadta a suska szádját az öreg. Futva viszi haza a leányának. Na édes leánkám, melyen kell? Szőke, pekete, vere, szöszös, bodog. Mindegy nekem, édesapám. Na akkor itt van a szőke. Lába között elterjesztette. Hazai mézes pálinkával megforrasztotta, mert ugye a régi világban nem volt plasztikai sebész. Megforrasztotta. Hely, híre ment, hogy nem csorba a leám, a varjak elkárogták. Azt mondják az öregek, hogy leányos ház kutyája nem pihen. Addig jól élt a kutya, mert csorba volt a leány. De most annyit kellett ugasson, mert úgy el volt gyengülve, hogy féloldalasnak, így neki volt feküve a kapusasnak, már csak úgy tudott ugatni, már húzódott félre, hogy a görcs öljön meg tütököt, már féloldalára sípolt. És hogy közben legyen mondva, hát ez a leány semmiféle alsó neműt nem hordott, csak egy rokolyát, s amikor a legények odaértek, akkor jött ugye az egyfelvonásos jelenet, mert ugye egyfelvonással felemelték a rokolyát, s amit alatta találtak, azon úgy elgazdálkodtak. Hát olyan csiklós vére lett ennek a leánnak, hallják-e, úgy megszerette a legényt, hogy el is határozta, hogy csak olyanhoz menjen férhez, akinek legalább kettő van a lába között. Tőt az üdő, csak nem akadott olyan legényre, s volt ott a faluban egy szép szál legény, aki szemet vetett erre a fehér népre, mert, mint mondtam, olyan jó csicses faros volt. Gondolta magában a legény, na majd én megmutatom, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyik reggel a legény felkült, felöltözött szépen, székely szedett, inks lájp is, székely harisnyos, lábára kemény szárú csizmákot húzott,
alattomban lepesért az egyik csizma szárát és másik csizma szárát is. És kiállott a kapuba, s várta a leján. Ha egyszer jő, ereszkedik lűtőnek lefelé a leján, ha hallja ki a koronás rokkolja, olyan szépen járt a farán, hogy mind azt mondta, hogy tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza. Mert a régi világban, amelyik leján csufúl ment, annak csak annyit tudott mondani a rokkolja, hogy rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz. De ennek a leának olyan szépen járt a rokkoljája, mikor meglátta azt a szép szállegint, s reanezett a csizmákra, megszólal. Ha mi a Gergi? Hát neked miért van lepeselve mind a két csizmát? Mit, mit? Azért már nekem kettő van. Jaj, hallják! A leán úgy futott hazáig, hogy a szél a mely szinte kikezdte. Beesett az ajtós. Jaj, édesapám, üssék ezt a lakodalmat, már megkaptam a nekem való legényt. Na, örömikben úgy süttek, főztek, majd leégett a ház, örvendtek, hogy megszabadulnak a leántól. Meglett a lakadalom, s mikor a vendégek hazamentek, hát ugye a fiatalok magikra maradtak. Volt, ami volt, hallják-e, még áldott szerencsest a házocskát jó erős baronával megépítették. Eltűnt az éjszaka elég rendesen, s egyszer azt mondja a leán, a leánból lett menyecská, hogy na, Gergé, hát imád, vedd elé a másikot, és melyen másikot? Hát nem azt mondtad, hogy neked kettő van? Jaj, tudod-e, nekem kettő es volt. Csak a kisbíró kidobolta, hogy akinek kettő van, az egyiket béke szolgáltassa, s neki kell adja a református papnak, s én neki adtam. Ó, te, hogy a guta vágjon meg pont a nász éjszakánkon, én bizony elmegyek, s visszakérem, mert az és az enyém. Na, elmenjen oda a paphoz, a menyácskás mondja, hogy nem így jöttem. Azt mondja a tisztelendő úr neki, hogy jó van, édes leánkám, hálljál itt velem, s megkapod a magadét. Na, az éjszaka ott esett őt, hajnalban menjen haza, menyácskás, jöjj vele szembe az ura, s azt mondja neki, Gergé, te Gergé, bekicsi eszéd van. Ha mi? Pont a jobbikot kellett odaadni.

0: azt...
1: Most ez
0: azt most nem megy semmi? Vagy?
2: Szerintem nem.
3: Na még egyszer. Na még egyszer, ez itt a Tilos Rádió. Várjál csak. Ez itt a Tilos Rádiónak a tematikus szex éjszakája, a... De éjszakás kaland, elfelejtem mindig ezt a nevet. Cserépászen, de vetközi le a nevét.
2: De azért ennek én nem...

0: Nek Balázs, hogy te ezt elfelejted, ezt az egy éjszakás kalandot, úgyhogy ez azért szimpatikus vonás.
1: Csak fél
2: éjszaka. Nevemre visszatérve.
3: Mondjad.
2: Igen, tehát hogy bugyoláljuk ki, ez így szépen bugyolálódik ki, mert hát igen, a Csernik Szendenév, az hát volt férjem neve a Csernik, és azt így egy hordtam 10 évet, mint egy ruhát, és akkor most már nem vagyunk együtt, és így a pál nevet, a leánykori nevemet gondoltam, hogy visszaveszem, és akkor így beírtam a Facebookra, hogy Csernik Pál Szende, és egy ismerősöm azt hitte, úgy ismerősöm, hogy nem találkoztunk, és azt hitte, hogy én egy Pali vagyok, egy férfi név.
4: Na, jöttök?
3: Jövök, itt vagyok.
2: Na hát a lényeg, hogy igen, Szende vagyok, és akkor...
3: Én is zavarban voltam, hogy kit keressek a Facebookon, kit fogok találni, mert én a Szende nevet nem ismerem.
2: Na igen, de az is érdekes, hogy kötődik össze, mert hogy hát a Szende név az ez egy ősi magyar férfi név.
3: Ráadásul.
2: És a Szendike, tehát én a Szendike név magyarázatba találtam rá, hogy a Szende ősi magyar férfi névnek a nőjes változata a Szendike. Egyébként engem nagymamám még falun ott Dánukban, ahol fölnőttem, hát Szendikének szólítottak. És ezért is írtam oda mondjuk a Facebookon, hogy hát Szendike is, zárójelben ez a becenév, az így jól esik, hogyha a Szendikének is szólítanak. Na hát akkor így akkor Csernik Pál Szende vagyok most jelenleg.
3: És honnan jönnek a mesék, azt mondd el nekem.
2: Hát én úgy érzem, hogy Istentől jönnek a mesék.
3: És... Hogy ezeket hallottad, vagy ezeket tudod, vagy ezeket kitalálod, vagy ezeket megálmodod, vagy ezeket olvasod, vagy
2: igen, ez így mindegyütt, így van. Hát amúgy én úgy lettem mesemondó, hogy a gyermekeim óvodájában pár éve mesenap volt, és akkor én gondoltam, hogy hát ha mesenap van, de jó, hogy mesenapot ünnepelünk. Hát én nagyon szívesen viszek meséket, és felolvasok, mert mindig szerettem felolvasni meséket. Amúgy 14 éves koromig meséket olvastam, én nagy regényeket, írtoztam a nagy vastag könyvű regényektől, és én a mesék világában voltam nagyon sokáig, nagyon otthon éreztem magam bennük, és nagyon szerettem felolvasni meséket később is. És akkor hát az történt, hogy ugye az óvodában, amikor a gyermekeimnek volt a mesenap, az egész óvodának felolvastam meséket, székely népmeséket. Hát itt Magyarországon. És ezzel, hogy felolvastam székely népmeséket, hát a honvágyam is szépen csitult, mert hát erős volt az azért, mert hát azért Erdély az egy nagyon erős levegőjű hely, és hiányzott az erős levegő. Hát ezért pont jól jöttek ezek a székely népmesék, és így annyira jól esett a gyermekeknek, meg nekem is, hogy ott olvasom, hogy ezért azért én úgy éreztem, hogy ezt így tovább kell folytatni. És hát mivel hogy kezemben volt a könyv, és így foglalt volt a kezem, hogy hát akkor hogy folytassam tovább, mert én úgy akartam folytatni tovább, hogy megjelenítem a meséket, a székely népmeséket. Mert hogy hát annyira élőek azok a szereplők benne, annyira élnek a mesékben, mert ugye mert a mese az ez egy nagyon szép, szimbolikus tükör nekünk az életünkben, ősi tükör mondhatni, és akkor hát mivel foglalt volt a kezem, hát hogyan jelenítsem meg, hát a kezemmel nem tudok bábozni, ezért a lábaimra kerültek a bábok, és így lettem lábbábos, mesemondó, tehát ez a kettő. Lényegében az én előadásaim, amikor a székely népmeséket adom elő, akkor azok a lábbábosan történnek, tehát a lábaimmal bábozom. És akkor hát így lettek a mesék, és nekem így konkrétan senki nem tanította a mesélést, hanem az bennem volt, mert szerintem mindenki születik valamivel, és én valószínűleg ilyen mesékkel születtem.
3: És vannak még felnőttek, akik mesét akarnak hallani?
2: Há, hogyne, és jönnek is.
3: Mesélj nekünk.
2: Persze, az volt a jó érzés, amikor észrevettem, hogy így a felnőttek is nagyon érdeklődnek a mesére, amikor mondjuk gyerekeknek meséltem, ugye eleinte, de nem, várjatok, először a filterbe meséltem hivatalosan, és ott ilyen néptánc este volt, Csángó néptáncot, múlvai táncot tartottak, és oda felajánlottam, hogy hát én így nagyon szívesen megyek, bábozok mesét, és élvezték. Hát mert élő, mert rólunk szól, és nagyon élvezték, és ezért így, és soha nem éreztem azt, hogy én csak gyerekeknek mesélek. Hát, mert a felnőttben is ott van ugye a gyermek egyébként, de amúgy régebb
3: hát,
2: ugye...
3: Hát, hogyha...
2: Igen, meg hát a mese az régen felnőtt műfaj volt, amíg a televíziós világban nem szorította a mesét az emberekbe, a mesélést. És ezért nagyon jó, hogy most a reneszánszát éljük a mesének, hogy így újra visszajönnek a mesék, hát azok soha nem hagynak el. És akkor nagyon-nagyon-nagyon örventem annak, hogy a felnőttek is élvezik a mesét, hisz én is felnőtt vagyok, és jó, hogy így együtt a családokat látom, és a felnőtt is ugyanúgy örül a mesének, ahogy a gyerek, sőt, még jobban kacag, amikor mesélek. Mert a felnőtt ugye hát az eszecskéjével is nagyon tudja a poénokat fogadni, de hát a gyermek az meg a lélekével érzi, meg érti a mesét, és akkor ez így együtt, így nagyon jó. És a pajzán népmesék, hogy így elhívtatok ide, hát azért jó, azért is jó, mert hogy igen, ismerik meg a pajzán népmeséket, akik nem ismerték, ha bár, ahogy hallgatják, szerintem mindenkiben nagyon természetes ez a pajzánság. És nemrég a Karafa Gyulával találkoztam, aki a bőr díszműveit vásáron árulta, és ott volt a Csúnya mesék című könyve, ami épp itt van előttem, és az benne van a tarsolyomban azóta, és mindig viszem magammal, olyan, mint a Biblia. És hát már van mesék ugye az ősi Bibliáink egyébként, és akkor abból mesélnék most nektek a Karafa Gyulától meséket.
3: Meséljük.
2: És a csizmával kezdjük. A csizma. Felső nekeresnén és úgy éltek az emberek, mint bárhol máshol. Születtek, felnőttek, dolgoztak, házasodtak, megöregedtek, oszd meg és haltak. Hogy azt közben mik történtek velük? No, itt egy eset ebből a faluból. Élt ebbe a faluba egy legény, kinek szegények voltak a szülői, még az egerek sem mentek be a kamarájukba annyira. Nem voltak azok hűlék, hogy oda menjenek, ahol nincs. No, ennek a legénynek nagy vágya volt. Gondolkodott sokat, hogy amíg néki nincsen csizmája, bizony egyáltalán nem fog véle szóba állani. Ha elment idáes, odaes, erdőre fácsányi, mezőre kapányi, rétre kaszányi, legelőre birgét őrözni, azt egyszer csak volt annyi para a tüszűjébe, hogy békopogott véle a csizmadiáhó. Adj Isten, mester ura! Van-e az én számomra csizma készen? Bizony volt. Már néne lett volna, csizmadia volt a mester, nem kalaposinos, az dolgozott az éjjel-nappal. Nappal a csizmabőrükkel, éjjel meg a feleségi bőrivel. Azt is lapogatta, hogy még volna volt a legneheze. Mindkettőt egyformán szerette, hát ugyanaz néki nem volt munka. No, fölpróbálta a legény a csizmát, úgy passzott a haják a lábára, akárha ráöntötték volna. Örültes néki, kifizette menten, nem es alkudott, azt már lábán is hagyta, mikor hazafele ment véle. No, meg volt a csizma, most már lehetett bálba is menni. Úgy es volt, kifényesítette a csizmáját, úgy ragyogott a haját, mint a Salamon töke. Azt elballagott a bálba, már nem a Salamon töke, ugye, hanem a csizma. Felkérte a Julist táncolni, azt, ahogy táncolnak, lenéz a legény az új csizmájára, azt mondja a Julisnak. Te Julis, fogadjunk, hogy rajtad kék bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Hát, csak tudom, na. Na, felkérte a Maristes, ásment lenézett a csizmájára, azt mondja néki. Te Maris, fogadjunk, te rajtad piros bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Mondta a Maris. Hát, csak tudom, már tudom, na. No, harmadiknak felkérte a Pirit, táncolnak, azt esment lenéz a csizmájára a legény. De az úgy megijedt haják attól, amit a csizmája fején látott, hogy még a vizesen leverte ilyettibe. Piroska, van te rajtad bugyi? Nincs én rajtam, válaszolta Piros. Nem szoktam én azt a hordani. Híj, az adóját! Könnyebbült meg a legény. Már azt hittem hallott, hogy a csizmán fejára pecéljel.
1: No, lássák, jobb, ha a jányon van a repedés, mint sem, hogy a csizmán, mert a jányra udavaló, de a csizmára sohasem. S akkor most jön egy jó dorongol című mese. Ilyen dorongol, ezt a lotteriázóknak ajánlom. Imre, te voltál már lotteriában?
5: Valaha gyerekkorban.
1: Na, ezekes elmentek, nézzük meg. Ilyen dorongol. Éldegélt egy faluba egy idős, meg egy fiatalabb házaspár. Éppen egymás szomszédjai. Szegények voltak mind a hányan. Hát mit est tegyenek, mit est csináljanak már, hogy egy kis pénzmaghoz férjenek. Hát az idősebb házaspár elkezdett lottériázni. Azt nyertek es? De mindjárt az első héten ötössük lett a lottérián. Azt úgy meggazdagultak, hogy még a jutoros pulickát is aranttal bujették ott a ma. Na, egyszer által megy hozzájuk a szomszédasszú, a Maris, azt mondja nékik. Jócsa néni, tessék már nékem elárulni, hogy a fészkás fenébe tudtak maguk ötösset csalni a lottérián elsőre, mert nékünk is kell kellene egy kis para, mert mindjárt kidűlik a házunk fala, meg kilátszik a Jóskám seggeportja a harisnyábú. Tudod, leányom, erről nem szívesen beszélek, de műnk az urammal nagyon megszerettünk titeket, ezért elárulom néked a mi nagy titkunkot. Mikor műnk este lefeküdtünk az ágyba, én megsimogattam az uram dorongját, majd húztam a fejibőrén jó néhányat. Közben megszámoltam, hányadik húzásnál kezdett ágaskodni. Volt olyan estve, amikor 30 és elég volt, de volt olyan éjszaka és mikor csak 80 körül kezdett működésbe lépni. 80 körül vagyunk. Nem vagyunk már fiatalok, no? Eztet a műveletet műk 5 napon köröztül megismételtük, s az így mögkapott számokat mögtettük a lotérián. Hát leányom, ez a műk sikerünknek a titka. No, a fiatalasszony alig várta már, hogy este legyen, s hogy az urával kipróbálhassák a szisztémát. Eltellött az 5 nap, kitöltötték a lotériát, de nem nyertek azok biza semmit se. Át és szaladt a szomszédba a Maris, s ásítta a bánatját. Hát, jócsa néném, képzeljed csak, hogy mint jártuk. Az első napon alig vettem a kezembe az uram dorombját, s már is mög kellett tegyük az egyes számot. Így ment a nap, mint nap. Az 5. nap végre 1-től 5-ig mind az 5 szám mög lett játszva. De hallja, ilyen számokkal még senki, de senki nem nyert el iklálatot, de nem es fogom már szent. Tessék már valamilyen más ötletet adni, hát a nékünk is sikerül nyerni egy kis parat. Hát, kis leányom, nem es tudom, már mit es mondjak néked, de már csak ne haragudj meg, én megmondom az igazat te néked. Az ilyen doronggal baszni kell, s nem lotériázni, már ha reám hallgattuk. No, így esett, hogy para nélkül maradtak a fiatalok, de minden nap akkor átpróbálkoztak a számok megtalálásával, hogy csak úgy dönögött náluk a kisdikó. No, szép esa?
3: Hát ez, ne arra, hogy ez egészen elképesztő mese volt.
1: Lesz még elképesztőbb?
3: Még ennél is.
1: Még lesz kiállítás, meg menj a francba, meg ilyenek.
6: Szóval csúnya szavak is vannak.
1: Lesz az elég csúnya szó.
3: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, Zsernik Szendemessel.
1: Borotvált volt a lány.
3: Nem neveti el magát a felolvasó. Hát nem neveti, hát ezek komoly dolgok, nem? Hát csak
1: de komoly. El szoktam nevetni magamat. Főleg akkor, amikor először olvastam föl, közönség előtt a Ligból lőtt leány meséből, ami Hargita Ildikó a Ligból lőtt leány című kötetéből, amit Kapolcson olvastam föl, mert az Irodalmi Jelennek a munkatársaival találkoztam. Ott jöttek szembe velem, és így jött szembe ez a pajzámesés könyv. Hát akkor érdekes volt, amikor élőben ott a de el sem olvastam először, csak belekukkantottam a könyvbe, és az így elég izgalmas volt, mondott, ez jó lesz, ez a számra, ez jó lesz olvasni, mert már ugye kezdtem ezeket a meséket így olvasgatni. Hát érdekes volt akkor, amikor először olvastam egy-két olyan szót előre, magamba ugye megláttam ezeket a szavakat, és ott röhögcseltem magam, kacagtam magam, mit fogok kimondani, de hát szerencsére a közönség is elég jól kacagott rajta, úgyhogy ez jó sikerült. Na és akkor hát itt akkor említeném is, hogy a Hargita Ildikónak a Ligból öt leány című kötetét megrendelhetik a hallgatók az Irodalmi Jelen folyóirat internetes könyvesboltjában, úgyhogy az ott keressék. A Karafa Gyuláét majd Karafa Gyulától neki a tarsolyába lesznek azok a mesék, amiket itt fogok olvasgatni.
3: Hát az a kérdés, hogy az emberek olvasni akarják ezt, vagy azt akarják, hogy valaki mondja a fülükbe.
0: Igen, szerintem is azért tőled hallani sokkal jobb, mint olvasni.
1: Hát szívesen olvasok ilyen meséket, és ez jó is esik, úgyhogy...
3: Kéne lesz szerintem a Tilosnak a honlapján, tehát hogy össze lesz vágva.
0: Egyébként pont az jutott eszembe, hogy csinálhatnánk Tilos meséket felnőtteknek is.
3: Nagyon jó ötlet, jó, szerintem lesz. Ezt Szendit visszahívjuk.
1: Jó, hívjatok, jövök. Van a kiállítás című mese. Azt úgy szoktam fölvezetni fellépésemen, hogy a tévével kapcsolatosan Erdélyben nagytatáimnak is tévéjük lett egyszer csak, ugye Ceausescu idő után, mert Ceausescu idejében még fején fekete tévéket néztünk, és egész nap csak őt mutatták, nem voltunk rá kíváncsiak, akkor nem
0: tudtam. Nem is értem miért.
1: Nem is érted. Na, és akkor egyszer nagyapámik kaptak tőlünk egy színes televíziót, és hát nagytatám volt, vagy 80 esztendős már így akkoriban, és képzeljétek el, hogy annyira örült annak a színes tévének, mert felfedezte, hogy éjszaka, egy óra után lesznek, hát vannak erotikus filmek. És hát ők ugye, mielőtt tévét nem nagyon néztek, hát nem láttak ilyet így képbe, így szembe ilyet ilyen erősen. És emlékszem, amikor náluk aludtam sokszor, volt olyan, hogy hát nagy tata este 8-kor lefeküdt, mindenki a tyukokkal szépen lefeküdt, lefeküdtünk, alukáltunk, jókat horkolgattak, de nagy tata csörgetés nélkül az órát nem kellett fölhúzni, nem is volt csörgőóráik, mert kint a kakas szokott, ugye ez egy természetes csörgőóráik volt. Hát éjszaka minden éjjel egy órakor magától felébredt, odaült a tévé elé, és bekapcsolta az egyes gombot. És egy jó darabig az egyes gombot volt a német adó. Amikor mi véletlenül áttettük a Duna TV-t az egyes adóra, a kettőst pedig a német adóra, olyan cirkusz csinált, hogy azt állítsuk vissza, már áromlott a tévé. És akkor beült a tévé elé, és mondta, Juliska, gyere már nézd meg ezek, mit csinálnak. Oda jött Juliska mellé, és nézték ketten. Én meg kuncogtam magamba a paplan alatt. Na és akkor itt van a kiállítás című mese, a Karafa Gyulától a Csúnya Mesék című könyvébe. Az így szól. Egyszer már nem az antivilágban, hanem mostanság volt egyszer egy falu, s abban lakott a Pista a feleségével. No, a Pista igencsak sokat volt el otthonról, valahon valamelyik városba csánta a pénzt, hogy legyen télére disznó, meg nyárára a klíma. Igaz az es, volt azoknak már mindenük, de ahon van, ottan sosem elé. Nem tudták ezt? Mennél többet szarik a kutya, annál többet akar enni. S fordítva is. Há, már csak így van ez. Épp a napokban vett a Pista egy új tévétes, mert a régi már kicsi volt néki, no hallják, én már akkora volt. Hogy bejét akarta a szoba felét? Meg valami plazma? Vagy mi fene volt benne? No, nem baja, csak legyen. Az a jó, ha van. Igen, na. De amikor nem volt otthon a Pista, a feleségéhez úgy jártak a kanuk a karra jó kutra. Egy se volt visszaküdve az anyja valagába, mert már csak ilyen árköcse volt a menyecskének. Kurva kadás lett, no. Dugták, és azt állandóan akarra lopott holmit a piacon. Egymásnak adtak át. Azt kihon érte? Adjad neki! No, egyszer épp vigalom volt megint náluk, azt már épp bekerült a lompos a helyére, mikor csak hallják, hogy megjött a Pista. Há, már most már mit csináljon a jó asszony? Hát elgyugta azt az embert a tévé mögé, jó nagy volt a tévé, hát elfért mögötte, azt ő meg kiment a konyhába, azt úgy tett, akár ha csak mosogatna. Igaz, ki volt a sárgája és a kombinétból, azt hát mióta mosogat egy falusi asszony csóré? Arra nem gondolt se ő, se a Pista, de már erre a Pista oda se szagult, mert nem az asszonsággá érdekelte aztat már régóta. Begyött a házba, az bevetette magát az új plazma tévé elé a fotelybe, az kinyitott egy teszkós dobozos sejt, bekapcsolta a tévét, hát hallják, éppen futball meccs ment abba. Nézi, nézi a Pista, egyszer csak a felesége kiszól nélkül a konyhából. Hogy Néman, ember, hát nem elájtettem a tányérokot? Hát gyere már, azt segíts összekaparni. Aztat gondolta,
2: majd csak kimegy a Pista ő hozzá, azt addig a barátja kisírul a szobából. No, aztat lássette, hogy a Pista kimenjen ő hozzá. Olyan Isten még nem született, ami ültet a tévé előtt talpra állította volna. No, még egyszer mondja néki az asszony, hogy most meg a poharakat tölte össze. Jöjjön, Manos, nézze meg, már még a kezites megvágta. No, értette a barát a csiziót, fülállt a tévé meget, csend volt, hát azt ott hitte, már kiment a Pista, azt fogta maga, azt elballagott a tévé előtt kifele a házból. Hé, hey, te gyere csak asszú, te aztet nézed meg már ilyet életedbe se láttál. Kiállított a bíró egy játékost, azt éppen itt ment el előttem aklétába, gatyába, majóba. Ha látod éppen, milyen Isten király tévét vettem én magunknak, he? Hálásak, ilyen bolondát tészen a tévé. Azért inkább aztat javaslom maguknak, ne aztat nézegessék, a feleségük biztosan más szeretne. Este is, még reggel is, elhiggyék a, azt azzal törődjenek.
6: Feleségét legalább.
2: Nos, innen jön egy ilyen kombinálva című mese. Volt egy paraszt, bément az egyszer a városba, már hallotta, hogy van már rádió, meg tévé, és a világba gondolta. Elveri azt a kis pénzt, mint a kukokból, meg a malacokból, meg a tejből összeszedett. No, bément egy boltba, hát ott aztán volt minden, mi csak kellett az embernek, meg az is sok minden, mondja az eladónak. Rádiót szeretnék. Van rádiónk, bácsika, de csak kombinálva magnóval. Nem tudta az öreg, mi az a magnó, meg nem is kellett néki, hát folytatta. Hát akkor egy tévét adjon nékem. Tévénk is van, bácsika, de csak kombinálva videóval. No, arról se hallott még az öreg, meg a fene se akart videót venni, ha esmény csak kérdett. Akkor mosógépük van-e? Van, hát hogy ne lenne, bácsikám, de csak kombinálva szárítógéppel. Az se kellett az öregnek. Hát fogta magát, az elkezdett kifele ballogni. Gondolta, máson majd csak lesznek néki való egyszerű dolgok. Az eladó csak akkor nézte meg jobban az öreget, azt látta a lájbiarul, hogy hát csak egy igazi parasztember lehet. Hú, gondolta, jó kis tanyasi tojást kéne venni tőle, ha már ilyen jól összeismerkedtünk. Papa, kiáltott az öreg után, az tojása van-e kennek? Van, szól vissza az öreg. Há már hogy ne lenne, édesfiam, de csak kombinálva a faszommal. Így volt, nem így volt, a tévés benne volt. Hát ne panaszkodjanak, mert máma már csak akkor mindenkinek, miben tévé vagyok. Na és akkor ez egy jó savanyú cukorkás mesét, pedig jó lesz egy kicsi cukorka, nekem is.
0: Szerintem kicsit zenéljünk.
2: Na jó, egy kicsit zenéljünk, addig iszok egy kicsit, mert hogy locsolatlan gégén egy okos szó nem jön ki.
0: Ezt megkérdezünk.
2: Ígyunk.
3: Ez itt a Tilos Rádió is benne a tematikus szex éjszaka, csak egy éjszakás kalandról van szó, nem sokára. Visszajövünk, addig is a népzenei műsor zenél itt nektek. Ha hagyjuk.

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne az egy éjszakás kaland, a tematikus szex éjszaka, és Csernik Szende mesélt eddig, és fog még nekünk három mesét mondani. Aki Szendéről többet akar hallani, látni, tudni, az a lábitaszínház.net weboldalon megtalálja őt, vagy a Facebookon is megtalálja őt. És azt tudom ígérni, hogy itt a meséket, amiket mondott, azokat majd szépen felrakjuk a Tilos weboldalára, sőt, az jutott eszünkbe itt a menet közben, hogy minden évben kiadunk egy-egy CD-DVD-t gyerekeknek, gyerekmesékkel. Fogunk csinálni egy felnőtt mesék sorozatot is, hogy a gyerekmesékkel már telelevő szülők is tudjanak mire elaludni egymás karjaiban. Szia, Szende!
1: Na hát akkor a savanyú cukurkát is, amit igen szerettünk gyermekkorunkban. Azt is ide szépen belebugyolálta a karafagyula. Menj a francba című meséjébe. Ne kerest homba, éldegélt Jancsi meg Juliska. Szomszédok voltak egymásnak, hát nem volt nékik nehéz a színapadláson megtanálni egymást éjszakánként. Na, egyszer Juliskát messze szólította az élet, be kellett menjen a városba valami ügyet intézni. Úgy estett, felöltözködött, felszedelőzködött, oszta Jancsi kivitte a bricskáján a vasútállomáson, oszt felestette a gőzösse. Épp jókor, mert már indult es. No, Juliska beült egy kupéba, épp egy szépségesen szép illatoson illatos nagysága mellé. Nézdegélte a nagyságát. Hát nem bírta megállni, oszt rá kérdezett. Olyan szép a bundája a nagyságának. Tessen mondani, mennyi volt? Tudod, leányom, én ezt a bundát egy gavallér úriembertől kaptam, ki egy forró éjszakáért adta nékem. No, elgondolkodott a Julis, de azért csak nézte tovább a nagyságát. Hát, ahogy nézi, megakadt a szeme a nyakláncán. Jaj, de szép a nyaklánca a nagyságának, hát ez honnan van? Ó, csak egy kis csecsebecsá, nem komoly. Aztát egy másik gavallérunktól kaptam, ugyancsak egy forró éjszaka emlékére. No, ásment csak elgondolkodott a Julis, de olyannyira, hogy már bántes voltak a városban. Elintézte az ügyit, oszt irány haza. Odahaza már várta a Jancsi a bricskával a vasútállomáson. No, baktatnak hazafele, oszta, hogy mennek, hát megszólal a Jancsi. Te, Julis, átmenek én hozzád az éjszaka a szénapallásra. Oszt úgy teszünk majd, mint a kokas meg a tyúk. Viszek egy kis savanyú cukrot es néked, ahogy szoktam volt. Jó lesz-e te? No, visszagondolta Julis a nagyságára, a bundára, a nyakláncra, a gavallérokra, oszt csak kiszaladt a száján. Elmész te, Jancsi, a savanyú cukroddal az anyád picsájába. No, így esett, hogy a Jancsi kiesett a jóból. Maguk se engedjék a kedvesüket a városba, már hogy bűnös dolgok történnek útközben, aztán még rosszat tanul, hallják? Na, akkor most jön a Vadonterem című mese.
2: Jó példa ragadós.
1: Ez a Vadonterem, ez az egyik legkedvencebb Karafa Gyulától nekem. Vadonterem. Volt egy falu valahun, ne keresd, ha közel, élt ottan egy ember, de az olyan ivós volt, álló napokot csak mozgatta a gigáját, nyeldekelte a bort, a sört, a páinkat, mikor mire volt pénze? Ha nem volt, akkor es hitelbe, hogy majd lesz. No, egyszer ez az ember úgy teleitta magát, hogy valahogyan a falu határába került az ágya helyett, osztottan béfeküdt egy bokoroljába. Béforgatta magát a levelek közé, de már a Jancsikája csak kilógott a nadrágjából, már hogy elfeledte bégombolni a sriccit húgyozás után. No, ahogy aludt, biztosan valami jófajta pináról álmodhatott, már hogy egyszer csak a Jancsikája Jánossá lett, oszt csak úgy meredezett kifele a levelek közül. Arra járt éppen két vénasszony, hazafele tartottak a litániáról. Oszt, ahogy mentek, egyszer csak észrevették azt a meredező faszt a bokorolján. Nézik, mi lehet-e? De valóságos fasz volt, nem csak látomás. Megpickálta az egyik a botjával, azt mondja nagy bánatosan a másiknak. Látod, Márikám, Ez a valami 20 évesen írtózatosan izgatott, 30 évesen majdnem megőrültem érte, 40 évesen könyörögtem a férfiaknak érte, 50 évesen a lelkemet odaadtam volna érte, 60 évesen imádkoztam érte, most meg itt vagyok, 70 évesen, vadon terem, azt nem tudok lehajolni érte. Na, hogy így volt, nem lehessen azt tudni. De ha maguk erdőn járnak, lenaszedjék a kutyafasz a gombát, mert nem jó a semmire, csak a legyek szállják. Te csak nem sírsz a kacamástól. Na, akkor most egy levezető, szép levezető, Pazánét mesét a Hargita Ildikó írásában. A leányról, aki hajában viselte a holdat. Ezt a mesét még a dédapámtól hallottam, akinek a dédapja mesélte, s meg lehet neki is az övé. Vagy ki tudja? Annyi biztos, hogy szóról szóra így történt, ahogy mesélem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy asszony, meg egy ember, de gyermekük nem volt, még csak akkorka sem, mint egy macska. Könyörögtek is eleget Szűz Máriácskának, hogy adna bár nekik egy akár mekkorkát, vagy csupán egy leánkát, mindegy már, csak ne maradjanak magukra öregségükre. Végül az asszony az összes vagyonukat odaígérte, ha teljesülne a kívánságuk. Addig kunyerált, addig könyörgött, hogy Mária igen megszánta, s teljesítette a kérését. Meg is született a gyermek, ha nem bizony valóban leánka lett. Mégis igen megörültek néki. No, nőtt, növekedett, erős szép gyermek vált belőle, sok örömöt, mulatságot adott öreg szüleinek, de bizony az ígéret, csak ígéret. Amint nőtt a leánka, úgy fogyatkozott a szülők vagyonkája. Mire eladós úrba ért, nem maradt a háznál egy lyukas részgaras se. Így volt, amit mondom. De az a leány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. S nem volt egyeb a kinőtt kis ruhájánál, s a kitaposott papucsánál. Az öreg szülék szomorkodtak is eleget, hogy mi lesz az ő leányocskájukkal, ha megtalálnak halni. Addig-addig, hogy a vénasszony egy hajnalon elővette a horgoló tűjét, kiült a ház elé a kispadra, s elkezdte horgolni a felkelő nap első sugarait. Horgolta, horgolta, míg csak a nap le nem bukott az erdő mögé. Akkor aztán meghajtotta magát, s megköszönte szépen a napnak a ruhácskát, majd ráadta a leányára. A leány csak pördült benne egyet, s ím lehullott két csillag az égről a lába elé, az lett a cipője. Na, ezt már az apja sem észte tétlenül. Fogta a lajtórját, neki támasztotta az eperfának, felhallgott a tetejébe, nyújtózkodott kicsit, s a görbe botjával lelkasztotta a holdat az égről, s beletűzte egyenest a leánya hajába. Így volt, amint mondom. El is indult a leány vőlegényt keresni. De bizony minden férfi őt akarta. Még az is a nyomába szegődött, akinek feleséges gyermekei voltak. A leány nem győzte kikosarozni a kérőket. Egy éjjel aztán, amikor sikerült megszöknie előlük, s lepihent egy fa alatt, arra jött a festő. Nem bírta a szemét a leányról levenni, hát kérelni kezdte, engedné meg, hogy lefesse. A leány beleegyezett, hogy nem kell mennie sehová, mert már lépni se bírt a fáradtságtól. A festő hát lehántotta a fakérgét, bemártotta ecsetjét a leány ruhájának aranyába, s dolgozni kezdett a fára. Mire elkészült, nem maradt a leányon akkorka ruha sem, mint egy könycsepp. Áltott, hajában a holddal, s nézett szomorúan. A festő akkor átölelte, végig simított a haján. A hold elszabadult, felsiklott az égre. A leány megcsókolta a festőt, és beleolvadt lassan halványuló holdsugárba. Így volt. S ezért jár annyit a festő éjjel az utcán, mezőkön, mert holdfényben, füstben, a bor illatában mindenütt keresi azt a leányt.
3: Szép volt.
4: Elmesélnék egy profánabb anekdótát, ezt Temesi Ferencnél olvastam, hogy a tanyasi gyereket bejár időnként a vagy a pap látogat ki a tanyára a tanyasi iskolába, és kérdezi a tanyasi gyereket, hogy na és fiam, hogy köszöntitek ti vasárnap reggel az Úr megszentelt napját? Te például, fiam, hogy köszöntitek? Hát én, tisztelendő atyám, kimegyek.

0: Így. Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, de vlár. Tedd a lábad B betűbe, C betűbe, de cigányné. Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, de vlár. És még a zenékről, amik még várnak ránk, Fedor Sándor Dimó, Szatmár megyei kispaládi adatközlő volt, Martin György gyűjtött tőle az 50-es, 60-as évek során nagyon sok szép anyagot, abból lesz egy kis dalocska még, és utána egy kuriózum, egy egészen különleges felvétel, nem a minősége miatt különleges. Egy társaság egy szilveszter éjszakán találkozott a társaság egyik tagjának versével, ami egy titkos újságban jelent meg, a Mi Újság című újságban. Ez pedig a Fehérházi Clinton balladája volt, ami az ismert Clinton Monica Lewinsky történetet a népballadák veretes stílusában adta elő, és a társaság, akik között népzenészek is voltak, neki buzdulván azonnal megalkotott ott egy teljes zenekíséretes balladát. Ennek a felvételét hallhatjuk még a népzenei blokk záró eseményeként. És magam is megköszönöm Csernik Szendének, aki Csernik Pál Szende, a mesemondást.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mi megköszönjük a népzenei műsornak a részvételt és a nagyon jó tartalmat.
0: Tehát ez megy először, az másodszor.
3: Értettem.
1: Ezt meg úgy szoktunk, hogy használják egészséggel. Egészségetekre legyen a mese.
2: Hát ez arra lesz nekünk mindenképpen.
3: Ez a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és jön benne még két dolog a népzenei műsor keretében. Hallgassátok sok szeretettel.
4: Részek vagyunk, borús vagyunk, az uramnak igen kedves vagyunk, felhagytam a szoknyám szélét, úgy alak az utcám végén. Felhagytam a szoknyám szélét, és úgy alak az utcám végén. Arirananananairum, lalumbalum, holumbalum, lalalalum, lalalalum, lalalalum, felhajtom a szoknyám széli, úgy gyalog az utcán.

0: Részeg vagyok, borros vagyok, az uramnak igen kedves vagyok, felhajtom a szoknyám széli, úgy alak az utcán végig. Ahaj, ari, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Andi el!

0: Dorica,
1: óriási voltunk!
2: Mindenki mondja be a nevét szépen. Köszönöm. Mindenki mondja be a nevét.
3: Na gyerünk! Szépen sorba a mikrofonod és...
4: Halmos Attila.
5: És végezni.
4: Hegedű. Prímás. A bandával.
6: Nem volt, annak most találjuk ki.
4: Tátogtam én, kutyuli.
5: Születed?
4: 53 éjjel.
0: Előbb a zenekar kérdeztem, utána
3: jó, rendben.
0: Újabb a zenekar. Mondd-e még egyszer, háromszor leszel rajta.
4: Ma még már nem. Almos Attila. Csívről.
7: Deréki Géza, 53 éves, Kecskemét.
0: Azt, hogy de jó voltam.
8: Kalaurkina Vasilisa Pavlovna.
9: Van, aki letagadja magát.
10: Sors Csaba, Békás Megyerről.
4: Maci, 13 éves.
11: Pityu a hegyről beveri egyből.
12: Stunyovszki Szilvia.
4: Hozzátenném a nyolc kertből.
13: Tutultam én, a kis Mimi.
14: Hello, én, ma nem.
9: Meddük az a véget?

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, az egy éjszakás kaland. Idáig tartottak a beszélgetős műsorok. Hát olyan fél kettő van, elég jól bírtuk. Innentől viszont átveszik a zenét, átveszik az irányítást a DJ-k. Négy mixünk is van, négy hosszú blokkunk, ami mind arról szól, hogy aki most készül lefeküdni egyedül, vagy valaki mással, vagy most ért haza buliból, és azt érzi, hogy majd összejött az egy éjszakás kaland, akkor legyen mire elandalodni. Mi csak azt tudjuk innen kívánni a stúdióból, hogy legyen kivel elandalodni. Ez volt az egy éjszakás kaland, ez még órákon keresztül az egy éjszakás kaland. Nem tudom, hogy egy év múlva találkozunk-e, vagy fél év múlva találkozunk-e, két hét múlva mindenképpen a című műsorral itt leszünk. És annyi inspirációt... Várjál.
1: Hétfőn nem fogok táncolni, megígérem. Viszont nagyon jó zenekaraink lesznek, a Buda Folk Band és a Tűzlángja együtt jön, úgyhogy gyertek bulizni akár a csetre, akár a stúdióba.
0: A népzenei műsorban, és annyi inspirációt kaptunk egyébként itt az este folyamán, hogy szerintem ezeket még mind fel fogjuk dolgozni, ahogy haladnak a műsorok, hogy legyen szó 8-tól 9-ig is azokról a dolgokról, amiket itt...
1: Az a baj, hogy sajnos, hogy mi van most az OLTT helyett? Szóval amiatt nem lehet, csak este 10 után mondhatjuk ki ezeket az ominózus szavakat, amiket ma itt
2: használtunk. Hát miért, erről szól a műsor, mi mondjuk, csak Balázs be van tárazva egy csomó síppal, amiatt vagy eltaláljuk, vagy nem, de erről beszélgetünk. Elvileg ott kockáztatjuk ezt a dolgot.
0: Kockáztatjuk, de azt gondoljuk, hogy jó. Úgy érdekében kockáztatjuk, és nem öncélúan.
1: Mindenféleképpen, hát nem tudom, hogy az adásban vagy adáson kívül beszélgettünk-e, hogy azért elég síralmas a szex kultúrája.
2: Hát ez is nem mindegy, hogy a Pina hogy hangzik el, mi a kontextus.
1: Igen, tehát, milyen kontextus pontosan, van.
2: Tehát, és 8-tól 9-ig is lehet erről beszélni, csak hát így okosan, vagy nem tudom.
0: Beszélünk okosan, beszélünk szépen, beszélünk csúnyán.
1: És beszélünk néha hülyeségeket.
2: Igen, úgyhogy... De tök jó, és most zenéljünk, most beszéltünk,
0: így
2: és
0: van.
2: Most folytassuk a zenélést.
0: Így van, legyetek egymáséig ezeket a paplan alá, szevasztok!
2: Szevasztok, jó éjszakát!

Elfelejtettem mondani, ez DJ Lingam mix, utána két DJ Sanyi mix lesz, és utána öcsém uram DJ Bodó fog nektek zenélni. Itt a szombat hajnalban, tehát még egyszer DJ Lingamnak van egy kifejezetten erre az alkalomra készített mixe. Ez forog most, aztán Sanyi és Voreknek két alkalomra született összeállítása, és végül öcsém uram DJ Bodó fog nektek muzsikálni. Ez a vége a tematikus szex éjszakának. Jó éjszakát, szevasztok!

0: quel temps encore.
1: Jó.
0: Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztal felkészítésére. És Róbert meg Brandeis urak egész délután az asztalokat csinosították a pap étkezdében. Brandeis úr azon sopánkodott, hogy nem keríthet az arany evőeszközével. És meghívtuk az összes milicistát, de még a tábor parancsnokot is, aki amolyan jóságos bácsika volt. Este belénk botlott a falu szélén, és mikor megkérdezte, hova megyünk, Brandeis úr azt mondta, tartson velünk, parancsnok úr, megyünk táncolni. De ő nem jött, csak a fejét csóválta, és elballagott a puskájával, úgy vitte azt a fegyvert, mint valami horgászbotot. Iszonyúan zavarta ez a katonai karabély, annyira nem illett hozzá. Most is arról álmodozott, hogy amint átadta a felszámolásra ezt a mi milliómos táborunkat, azonnyomban visszamegy bányásznak. És én újra pincérrettem, frakkot öltöttem, de már másként bújtam bele, mint régen. Valahogy úgy, mintha jelmez volna. Alig, ha nem lélekben, már máshol jártam. És így tűztem ki a kitüntetést. Így igazítottam a mellemre a kék díszszallagot is. Nem kérkedtem, a fejemet sem szegtem fel, hogy néhány centiméterrel magasabbnak tűnjek. Mindegy volt már ez nekem. A milliómos szállodásokkal sem akartam egyenlővé válni, valahogy lekúkadtam. Már ezt a lakomát is a túloldalról néztem. Közönösen hordtam ki a fogásokat, jól lehet a placon ott dolgozott velem Schróbeck úr, meg Brandeis úr, ők is frakban. És amikor a szállodámra, a kőtörőre gondoltam, már nem sajnáltam, hogy nem az enyém, mint azt az értesítésben tudották velem. Egyáltalán szomorú vacsora volt ez az utolsó vacsora. Mindnyájan szomorúak és méltóságteljesek voltunk, mint az igazi utolsó vacsorán, ahogyan a képekről ismertem, és itt a refektóriumban is láttam az egész falat beborító festményen. Előételnek szalpikont ettünk, és délmorva fehérrel öblítettük le. És szép lassan, először csak én, majd a többiek is, tekintetünket az utolsó vacsorát ábrázoló festményre emeltük, és egyre jobban hasonlítottunk azokhoz az apostolokhoz. Így aztán, miközben a Stroganov módra elkészített májat ettük, egyre mélylabúsabbak voltunk. Lakománk egyre hasonlatosabbá vált a Galilea béli kánai mennyegzőhöz. Minél többet ittak a milliómosok, annál józanabbak lettek. A kávét és a konyakot szótlanul fogyasztották el. A milicisták is hallgattak, külön asztalnál ültek, annál, ahol azelőtt a papi szeminárium tanárai és professzorai étkeztek. Már a milicistáknak is elborult a kedvük, mert tudták, hogy éjfélig vagyunk együtt utoljára, és hogy ezek az idők számukra is szépek voltak. Némelyikük azt szerette volna, hogy maradjunk együtt az idők végezetéig. És ekkor a kolostorból, ahol a 30 szerzetesből csak egy sánta barátot tűrtek meg, fölhangzott az éjféli misére hívó harangszó. A sánta barát misét mondott a katolikus milliómosoknak, néhányan voltak csak a kápolnában, már összepakolták a bőröngyeiket, meg hátizsákjaikat, és a sánta barát, amikor a kehellyel megáldotta a hívőket, váratlanul letette a kelyhet, felemelte a kezét, és felzúgott az orgonaszó, és a barát énekelni kezdte a Szent Vencel a cseh haza fejedelmét. A refektóriumig hallatszott a hangja meg az orgona zengése, és mi az utolsó vacsorára pillantottunk, és mindez valahogy úgy egybecsengett a mi szomorkás és szorongó hangulatunkkal, hogy akár katolikusok voltunk, akár nem, fölálltunk egyik ember a másik után, aztán már csoportosan, és futottunk át az udvaron, és a nyitott ajtón beszaladtunk a sárga gyertyafényben úszó kápolnába, és nem térdeltünk le, hanem térdre rogytunk. Nem is rogytunk le, hanem valami térdre kényszerített bennünket, valami, ami erősebb volt nálunk, milliómosoknál, valami, ami erősebb volt bennünk, mint a pénz, valami, ami itt lebeg körülöttünk, és már ezer éve vár. Ne hagyj pusztulni minket, sem sarjainkat, énekeltük térden állva. Volt, aki arccal a padlóra borult,
térdepeltem, és láttam ezeket az arcokat, ezek itt egészen más emberek voltak, már meg sem ismertem volna őket. Egyikük arcán sem volt ott a milliók nyoma, mintha minden arcot valami magasztosabb, szebb érzés ragyogott volna be, a legszebb, ami az emberben él. És mintha az a Sánta barát sem sántított volna többé. Olyan volt attól a sántítástól, mintha nehéz szárnyakat húzna maga után. Olyan volt abban a fehér csuhában, mint az ólomtollak súlyától sántító angyal. És ez a barát, ahogyan ott térdeltünk, vagy az arcunkra borultunk, fölemelte a kelyhet, és megáldott vele minket. És utána végigment a térdeplők között az aranykehellyel, és átvágott az udvaron, és csuhája úgy világított a sötétben, mint annak az artistának a foszforos ruhája, aki billent egyet és legurult a görgőn, a szikláról, a bányatóba, hogy aztán, miként a megszentelt ostját a fráter, elnyelje a tó. És aztán éjfélt ütött az óra, és kezdetét vette a búcsúzkodás. Sorra kimentünk a nyitott kapun, a milicisták meg a parancsokuk kezet fogtak velünk, mindenkivel szívélyesen kezet ráztak, Kladnó vidékéről származó bányászok voltak mindnyájan, és mi eltűntünk a sötétben, és a pályaudvarra mentünk, mert a tábort feloszlatták, bennünket pedig felszólítottak, hogy menjünk haza, tekintet nélkül arra, hogy 10 évet kaptunk, vagy csak 2, hogy 10 milliónk volt, vagy csak 2. Egész úton arra a 200 pár galambra gondoltam, hogy 2 órakor ott fognak majd várni, és én nem jövök. Úgy mentem haza, hogy a fejem tele volt galambokkal. De nem Prágába mentem, hanem a kőtörőbe. Baktattam fölfelé az ösvényen, az erdőből kiútva meg kellett volna pillantanom a kivilágított szállodát, de minden sötét volt. Mikor a szobrokhoz és a kőőrlő malomhoz értem, meg sem értem. A kőtörőt bezárták, a bejárati kapuk zárva voltak, és a deszkákból összetákult új kapun nagy lakat lógott. Megkerültem a kerítést, és a nyíló seprővilággal borított dombon leereszkedtem a kőtörő közepébe. Mindenütt rendetlenség. A székek összepiszkolva, fölborítva, megfogtam a kovácsműhely kirincsét, nyitva volt. Az étteremnek hűlt helye, bizonyosan valahová, máshová szállítottak mindent. Csak a kovács tűzhelyben pislákolt még a láng. A konyha felszerelés eltűnt, helyette csak pár közönséges kávésbögre állt a patkán. Szinte gyönyörködve nyugtáztam lépésről lépésre, hogy ez a szép kőtörő, amiért maga Steinbeck is kiállított volna nekem egy 50, 60, 70, 80 ezer dollárról szóló csekket, a múlté. És hogy jól tettem, hogy nem adtam el neki. Mint ahogy az is úgy van rendjén, hogy ha nem lehetek itt szálloda tulajdonos, akkor velem együtt tűnjön el a hotel is, amiből valószínűleg strandot csináltak, mert a konyharuhák helyén törölközők, és a két sarok között kifeszített dróton fürdőruhák lógtak. Egy valamit láttam, ami azelőtt nem volt itt, és amit szépnek találtam. A plafon alatt vízszintesen egy mezítelen nő szobra függött, biztos valami konfekcióáruház kirakati babája. Végigmentem a folyosón, szőnyeg sehol, minden ajtó elől eltűnt a kis üvegcsillár. A kirincs után nyúltam, nyitva volt, benéztem, villanygyújtottam, és beleborzadtam, hogy minden úgy lesz, ahogy itt hagytam, de a szobácska üres volt, és... Így volt ez jól, hogy velem együtt tulajdonképpen eltűnt az egész kőtörő, és már senkinek sem lesz ereje hozzá, hogy ugyanúgy megcsinálja, ahogyan én. Bárki, aki látta a szállodámat emlékezetből, amikor csak kedve szottyan, vagy a pillanat hatása alatt fölidézheti, milyen is volt itten. Ábrándozásaiban helyet találhat az én kőtörőnek is. És ha úgy kívánja, álmaiban a legszebb lányokkal találkozhat a szállodámban. Vagy minden hajdani vendégem nappali álmodozása során legurulhat a görgőn, a 70 méteres magasságból, és a tó közepe fölött elengedheti a rudat, egy kicsit még ott maradhat, aztán fejest ugorhat a vízbe. Vagy pedig, miként az minden álmodozásban megengedett, elrugaszkodhat, és ott maradhat a levegőben lógva a tó felett,
úgy tekinthet körül, mint a szárnyával csapkodó madár, mint ahogyan azt a pacsirta tudja, csak a szellőbe kapaszkodva. És utána akár vissza is gördülhet a kötélen, mint egy visszafelé pergő filmben a sziklához, oda, ahonnan a rúdba kapaszkodva az imént vágott neki, a víztükör alatt tátongó mélység. Így aztán elégedetten távoztam, és amikor Prágába értem, ott várt a felszólítás, vagy jelentkezem a pankráci börtönben a büntetésem letöltésére, vagy önkéntes erdei munkára megyek kedvem és gusztusom szerint, azzal a kikötéssel, hogy csak a német határvidéken dolgozhatom. Délután elmentem a hivatalba, és elfogadtam az első felkínált munkát, és boldognak éreztem magam, és boldogságom csak tovább fokozódott, mikor észrevettem, hogy valahol elhagytam a cipősarkamat, hogy elkopkattam azt a bőrdarabot, ami alá az utolsó két bélyeget rejtettem, az utolsó nagy pénzt, amely Líza, a feleségem után maradt rám, mert ő hozta nekem ezeket a bélyegeket Lembergből, Lvovból, a gettó felégetése és a zsidó kiirtása után. Ahogy Prága utcáit jártam, már nyakkendőm sem volt. Már egy hajszálnyival sem szerettem volna nagyobb lenni. Már nem válogattam a Przsikopii és Venceltéri szállók között, hogy melyiket venném meg. Sőt, kedvem leltem az önmagammal szembeni kárörömben. Magam kívántam magamnak, hogy úgy járjak, ahogy jártam. Hogy az út, ami előttem áll, immár csak az én utam legyen. Nem kellett többé hajlonganom és ügyelnem arra, hogy mindenkinek jó napot, jó estét, kezicsókolomat köszönjek. Nem kellett már vigyáznom a személyzetre, és amikor én voltam a személyzet, akkor arra, hogy a főnök ne lássa, hogy leültem, hogy rágyújtottam, hogy elvettem egy darabka főtt húst. Már csak annak örültem, hogy holnap elmegyek valahova messzire, messze az emberektől, hogy ott is lesznek ugyan emberek, de megtalálom azt is, amiről, mint minden villanyfényben dolgozó alkalmazott, én is álmodoztam, hogy egyszer majd nekivágok a természetnek, hogy ha majd egyszer nyugdíjas leszek, megnézem, milyen is az erdő, milyen a nap, ami egy életen át egész nap úgy süt az arcomba, hogy kalap alá vagy árnyékba kell menekülnöm előre. Pincér koromban imádtam a portásokat, házmestereket és a kazánfűtőket, akik naponta legalább egyszer kiszaladtak a ház elé, és fejüket hátraszegve kémlelték a prágai utcák árkából az ég keskeny sávját, a felhőket, és hogy hány óra van, már nem az óraállása, hanem a természet szerint. És a valósággá vált hihetetlen nem hagyott el engem. Én hittem a hihetetlenben, a meglepő meglepetésben, a döbbenetben. Ez volt a vezérlő csillagom, ami tán csak azért kísért végig az életemen, hogy önmagának bizonyítsa, hogy mindig vár rá valahol valami meglepő, és én, kinek szeme előtt mindig ott volt ennek a csillagnak a vízfénye, egyre jobban hittem benne, mert ahogy egykor felemelt a milliomosok közé, úgy most, mikor letaszítattam az égből, mikor négy kézlábra rogytam, láttam, hogy az én csillagom fényesebben ragyog, mint bármikor annak előtte, hogy csak most látok majd bele a közepébe, a szívébe, hogy a szememnek mindattól, amit eddig átéltem, meg kellett gyengülnie ahhoz, hogy többet bírjon, hogy többet éljen meg. Úgy látszik, ahhoz, hogy többet lássak és többet tanuljak, le kellett gyengülnöm. Így volt ez. Mert mikor megérkeztem új munkahelyemre, 10 kilométer gyalogoltam az erdőben, messze túl Kraszlicén. És mikor már-már kétségbe estem, hát egyszerre csak ott állt előttem egy omladozó erdészház. De én, ahogy ezt az erdészházat megláttam, azt hittem megőrülök a boldogságtól, annyira meghatott. Német erdész volt a házgazdája, amit ki nem telepítették, és olyan volt, amilyennek egy városban felnőtt városi ember elképzeli, amikor az erdészház szót hallja. És leültem egy kis padra, egy elvagyott szőlőtőke hajtásai alá. Neki támaszkodtam a fából ácsolt falnak, és a ház belsejéből valódi kakukkos óra kegyegését hallottam. Hallottam a faszerkezetek, a fogaskerekek súrogását, a súlyok terhelte lánc zörgését, és két domb között kiláttam a tájra, amelyből eltűntek a szántóföldek. Már útközben találgattam, hogy hol termesztettek annak idején krumplit, hol zabot és hol rost. De már mindent benőtt a gaz,
akárcsak a falukat, melyeken úgy haladtam át, mintha a túlvilágon mennék, mint ahogyan láttam is az útelágazásnál, hogy az egyik falunak ez volt a neve. És a düledező épületekből meg a kerítések mögül hatalmas, elvadult ágak és érő, ribizlitől terhes gallyak meredeztek, és én összeszedtem a bátorságomat, hogy benézzek némelyik épületbe, de nem mentem be. Mindenütt szent borzadálytól eltelve megtorpantam, nem tudtam átlépni a küszöböt ott, ahol mindent izzé porrá törtek. A bútort felborogatták, a székeket, mintha két várra fektették volna, mintha dupla Nelsonnal terítették volna a padlóra. Valaki fejszével esett neki a gerendának, másutt a lelakatolt ládának. És az egyik faluban tehenek legeltek. Dél volt, és a tehenek nyilván hazafelé mentek, ezért aztán velük tartottam. És a tehenek felballagtak egy öreg hársfasoron, amelyből kivillant egy barokk kastély tornya, és ahogy véget ért a fasor, egy gyönyörű kastély állt előttem. Szöggel a nyers malterba karcolt kváderkövekkel. Bizonyosan reneszánsz volt, legalábbis úgy gondoltam, és a tehenek bementek a kidőlt kapun a kastélyba, és én a nyomukba szegődtem, ezek a tehenek biztosan eltévedtek, gondoltam, de nem. Ezeknek a teheneknek ott volt az istállói. Egy nagy lovagterem, amelybe széles lépcső vitt föl, és az első emeleten, ebben a lovagteremben, ott álltak a tehenek. A kristálycsillárok és pásztor jelenetek alatt, de itt mindent úgy festettek meg, mintha a szereplők valahol Görögországban élnének. Azokat a női és férfi testecskéket nem az itteni időjárásnak megfelelő ruhák fették, valahol Európa déli részén, vagy még lejjebb az ígéret földjén lehettek, mert mindnyájan olyan ruhát viseltek, mint a festményeken Krisztus urunk, meg azok az emberek, akik annak idején éltek. És az ablakok között nagy tükrök voltak, és a tehenek kecftelve és hosszan bámulták magukat, és én Lábújhegyen kisettenkedtem a tehénlepény szőnyegen. Lementem a lépcsőn, és úgy találtam, hogy ez minden bizonnyal egy újabb eset kezdete, hogy miként lesz valósággá a hihetet. És kiválasztottnak éreztem magam. Tudtam, hogy ha valaki más volna itt a helyemben, hát bizonyosan semmit se látna, de nekem kedvem telt abban, amit láttam, sőt, még örültem is neki, hogy olyan pusztítást látok, amitől iszonyat fog el. Olyasmi volt ez, mint amikor az ember fél a büntettől, kerüli a szerencsétlenséget, de amint valahol történik valami, hát mindenki, aki csak teheti, oda megy és nézi, bámulja a fejből kiálló baltát, az öregasszonyt, ahogy összeroncsolva fekszik a villamos alatt. Csak hogy én most nyugodtan távoztam, és nem menekültem, mint a szerencsétlenségek színhelyéről az emberek, én örültem, hogy így történt. Sőt, úgy találtam, hogy a szerencsétlenségből, szenvedésből és förtelemből még nem elég nekem. Hogy zúdulhatna rám, és nem csak rám, de magára, a világra több is. Így aztán ott ültem az erdészház előtt, és jött két ember, és én láttam, hogy ők azok, akik itt laknak, akikkel itt fogok tölteni egy évet, vagy talán többet is. Megmondtam, ki vagyok, és hogy hová küldtek. És az ősszakálú félszemű férfi azt mondta, de inkább mormolta, hogy ő francia irodalom tanár. És a szép lányra mutatott, és én rögtön láttam azon a lányon, hogy vagy javítóintézeti, vagy azok közül való, akik ott áldogáltak a prágai lőportoron körül, akik eljártak hozzánk tőzsdezárás után, sőt, a mozgásából kikövetkeztettem, hogy milyen lehet mezítelenül, hogy milyen a szőrzete a hónaljában, meg a hasa alatt, mi több. Elképzeltem magamat is. És jó jelként vettem, hogy ez a vöröshajú lány annyi év után újra felkelti bennem a vágyat, hogyha igazából nem is, de legalább tekintetemmel szép lassan levetkőztessem. És a lány azt mondta, büntetésből van itt, mert szeretett éjszaka táncolni. Hogy Marcellának hívják, és hogy a Marsnerék csokoládégyárában, az Orionban szabadult. És férfinadrág volt rajta, tele gyantafolttal, meg tűlevéllel, a hajában is tűlevél volt, az egész lányra mindenütt tűlevél volt. És a francia tanáron, akárcsak a lányon gumicsizma volt, a csizmából kikandikált a kapca, őt is tetőtől talpig beborította a fenyőgyanta, meg a tűlevél, és mindketten illatosak voltak, mint a fenyőforgács, mint a fenyőfa hasáb.
és bementek az erdészházba, én meg utánok. Ekkor a kupit még a szétrombolt épületekben sem láttam, ahonnan a németeket űzték el, ahol valaki baltával kereste a kincset, baltával verte le a lakatokat, zárakat, hogy ki tudja nyitni a szekrényt, a ládát. Az asztalt csikkek meg gyufaszálak borították, és így festett a padló is, mintha valaki könyökével söpörte volna le az asztalról a maradék szemetet. A tanár úr azt mondta, az első emeleten fogok lakni, és rögtön föl is vezetett, és úgy nyitott ajtót, hogy a kilincset a gumicsizma sarkával, a lábával nyomta le. És egy gyönyörű szobában találtam magam. Itt minden fából volt. Két kis ablak, körülöttük elvadult szőlőhajtások és kacsok dörgölőztek egymáshoz, és amikor kinyitottam az ajtót, egy körbefutó erkélyre léptem ki, az is fából volt, kilátással mind a négy égtáj felé, és itt is a vad szőlő ágacskáig csapdosták az arcomat. Letelepettem a feltört ládára, és összekulcsoltam ölemben a kezem, és újonghatnékom támadt. Szerettem volna tenni valamit. Kinyitottam a bőröndömet, és annak tiszteletére, amit láttam, és ami még várt rám, föltűztem azt a kék díszszalagot, és a zakóm oldalára az aranyozott csillagot. És így mentem le a nappaliba. A francia tanár dohányzott, és lábát az asztalon nyugtatta, a lány fésülködött, és hallgatta, amit a tanár úr magyaráz. Kisasszonynak szólította, minden második szava a kisasszony volt, míg végül bele nem remegett abba, amit a kisasszony szó takar. Úgy láttam, dorgálja valamiért. És aztán bementem, és mert nekem minden mindegy volt, és így minden becses is, teátrálisan végigvonultam a szobán, felemelt karral, mint egy divat bemutatón, minden oldalról megmutatva magam. És aztán leültem, és megkérdeztem, hogy menjek-e velük délután munkába. És a professzor felkacagott, szép szeme volt, és így szólt, gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mint aki észesen vette az érdemrendet, kijelentette, hogy egy óra múlva indulunk. És folytatta a beszélgetést a kisasszonnyal, és én nem csodálkoztam, hogy francia szavakat mond neki. La table, un cher, maison. És a lány ismételte a szavakat, és rossz helyre tette a hangsúlyt, és a tanár nagy nyájasan azt mondta, hogy te tyúkeszű panna, lecsatolom a szíjam, és képen töröllek, de nem a bőrös, hanem a csatos végivel. És újra gyengéden ismételte a lánynak a francia szavakat. Türelmesen. És mintha tekintetével, hangjával símogatná azt a lányt a Marschner cég Orion csokoládégyárából, aki minden bizonnyal megint rosszul ejtette ki a szavakat, úgy láttam, ez a Marcella truccol. Nem akar tanulni. Hogy tudja ő azt, csak kész akarva mondja rosszul, hogy a tanár úr gyengéden megdorgálhassa, hogy gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mikor becsuktam magam mögött az ajtót, a tanár úr azt mondta, köszönöm. És én bedugtam a fejem az ajtónyíláson, és így szólottam, én az Abesszín császárpincére voltam. És végig simítottam a kék díszszalagot. Kölcsön kellett kérnem a tartalék gumicsizmát, mert ez a vidék rendkívül nedves volt. Reggelente annyi harmat esett, hogy függönyszerűen szakadt le az ágakról, és rózsafűzérként telepedett meg minden fűszálon, minden levélen. Elég volt hozzáérni egy ágacskához, és pergett a harmat, mint az elszakadt nyaklánc. Már első nap nagyszerű munkát kaptam. Egy fenyőhöz tértünk vissza, egy szép szál fenyőhöz, amit már félig körbebugyaláltak boróka és fenyőgajakkal, és újabb ágakat vágtunk, és egyre följebb és följebb bugyaláltuk körül a törzset, végül aztán jött két munkás kézifűrésszel, és a tanár úr elmondta, hogy ez nem közönséges fenyőfa, hanem zengőfa. És bizonyítékképpen elővett az aktatáskájából egy hangvillát, a fa törzséhez ütötte, majd a fülemhez tartotta. És a villa szépen csengett. Világos hangon szólt, mely tele volt koncentrikus színes körökkel. Aztán azt ajánlotta, hogy szorítsam a fülem a fatörzséhez, és hallgassam a mennyei hangokat. Eképpen álltunk ott, a fatörzset ölelgetve, a lány egy tuskón ült és dohányzott, és még csak közömbös sem volt, inkább az volt az arcára írva, hogy mennyire untatja, mennyire dühíti ez az egész. Szemét az égre emelte, mintha ott tenne panaszt, hogy kikkel kell neki itt a földön unatkoznia. Én meg lecsúsztam,
és térdelve öleltem át azt a törzset, amiben nagyobb volt a csengésbongás, mint egy távíró póznában. Amikor aztán a munkások térdre ereszkedtek, hogy kivágják a fát, felkapaszkodtam a fenyőtest feléig tornyozott ágakra, és hallgattam, hogyan harap a fába a fűrész, hogyan száll följebb a fenyőben a hangos jajszó, hogyan folytja el a fűrész hangja újra és újra az imént hallott csodálatos zengést, hogyan jajgat a törzs, mert a testébe vágnak. Aztán a tanár úr rám kiáltott, hogy másszak le. Lecsúsztam az ágakon, és a fenyő nem sokára megdőlt, mintha habozott volna. Kis ideig megdőlve állt, aztán gyökere fájában jajdulva gyorsan zuhanni kezdett, és a feltornyozott ágak, mint kitárt karok fékezték és lassították a zuhanását, és ezzel, mint a tanár úr mondta, megakadályozták, hogy összetörjön, hogy elszálljon belőle a fenyőfaszférák zenéje, mert az olyan fenyő, mint ez, nagy ritkaság, és most rajtunk a sor, hogy óvatosan legaljazzuk, és a terv szerint, amely ott van nála, szétfűrészeljük, és aztán megint csak óvatosan, s még a széltől is óva a gyárba szállítsuk, ahol a fenyőt deszkákra, lapokra, vékony lemezekre vágják, amelyekből aztán a gyárban hegedűt, csellót, vonós hangszereket készítenek. De főleg azokat a falapocskákat keresik, amelyek örökre megóvják magukban a zenét. És már egy hónapja itt voltam, aztán már két hónapja. Forgáccsal, hulladék gajacskákkal készítettük elő a talajt, hogy a zengőfenyők, mint ahogy az anya fekteti dunnába a gyermekét, úgy feküdjenek le, és ne szakadjon meg bennük az akusztikus törzsükbe zárt hang. És minden este hallgattam, hogyan pocskondiáz bennünket a tanár úr, hogyan illeti a legközönségesebb szitkokkal, nem csak a lányt, hanem engem is, hülyék meg dinkák voltunk neki, foltos hiénák és üvöltő bűzös borzok, hogy aztán francia szavakat tanítson nekünk. És miközben vacsorát főztem a hegyi lakcserép kályháján, és sorra gyújtottam a petróleumlámpákat, azokat a szép szavakat hallgattam, melyeket rendületlenül rosszul ejtett ki a lány, akit azért helyeztek ide a csokoládégyárból, mert szeretett szórakozni, szeretett minden alkalommal más-más fiúval lefeküdni, így mesélte, és különben is, vallomása alig különbözött attól, amit a hozzá hasonló utcalányoktól hallottam. A különbség csak az volt, hogy ez a lány szívesen, ingyen és szerelemből szeretkezett, csak a pillanatnyi örömért. Hogy valaki néhány percig, talán egy egész éjszakán át szereti őt, és neki ez elég is volt a boldogsághoz. Itt viszont dolgoznia kellett, és ráadásul esténként francia szavakat magolt, nem mintha tanulni akart volna, de mert unatkozott, mert nem tudta, mivel üsse el ezeket a hosszú estéket, ha egyszer nem volt kivel. És egy hónap elteltével a tanár úr nekilátott a 20. század francia irodalmának. És ekkor olyan változás történt, ami a tanár urat meg engem is megörvendeztetett. Marcellában ugyanis felébredt az érdeklődés. A tanár úr egész estéken át magyarázott neki a szürrealistákról, és Robert Desnosról, Alfred Jarryról és Raymond Desaignről, a párizsi széplányokról és szépfiúkról, és egyszer hozott egy eredeti francia könyvet. Mindenki rózsája volt a címe, és minden este felolvasott és lefordított egy verset, amit aztán munka közben elemeztünk. Egyik képet a másik után. Minden olyan ködös volt, de az elemzés során a tanár úr és Marcella eljutottak a tartalomig. És én hallgattam őket, és magam is olvasni kezdtem nehéz verseket, amiket sosem szerettem. Olvastam, és értettem őket. Olyannyira, hogy gyakran elemeztem is, amit elolvastam, és a tanár úr azt mondta, hogy maga marha, maga dinka, honnan tudja ezt ilyen jól? És én úgy éreztem magam, mintha kandúr volnék, és valaki az államot vakargatná. Olyan nagy elismerés volt, ha a tanár úr valakire szitkokat szúrt. Bizonyára kezdett megkedvelni, mert ugyanúgy lepocskondiázott, mint Marcellát, akivel munkaközben már csak is franciául beszélt. És egyszer elmentem azzal a zenefával a gyárba, és miután átadtam az anyagot, fölvettem a munkabérünket, vettem ételt és főznivalót, és vettem egy üveg konyakot, meg egy csokor szegfűt is,
de a gyárkerítés sarkánál elerett az eső, és egy fa alá húzódtam. Aztán egy ócska nyilvános vécébe menekültem a felhőszakadás elől, és a vécét fedő falakokon dobolt az eső, de nem is vécé volt az, hanem valami őrbúdi, egy házikó, ahová a járőr behúzódhatott, és észrevettem, hogy a búdi oldalán lévő hasadékok falapocskákkal voltak kifoltozva, hogy ne legyen húzat. És ahogy ott ültem abban a bódéban, körülnéztem, és megkocogtattam az őrház tetejét és oldalát borító falapocskákat, és mikor elállt az eső, visszamentem a hangszergyárba. Kétszer is kidobtak, de végül mégiscsak bejutottam az igazgatóhoz, akit elvezettem a gyár végébe, a romos raktár mögé, és úgy volt, ahogyan láttam, valaki 10 értékes, több évtizedes lapocskával borította be az őrbúdét, hogy védekezzen a húzat ellen. Hogy jött rá, hogy ez zengőfa? Álmélkodott a direktor. Én kérem, felszolgáltam az abesszin császárnak, mondottam, de az igazgató nevetett és hátamat veregette, szinte fuldoklott a nevetéstől, és azt mondta, ezt jól csinálta. És én is mosolyogtam, mert bizonyára már úgy megváltoztam, hogy senki sem mondta volna rólam, hogy valóban felszolgáltam az abesszin császárnak. Csak hogy én ezt már egészen másként gondoltam, már gúnyt űztem magamból, már elég voltam önmagamnak. Az emberek jelenléte mindinkább a terhemre volt. Éreztem, hogy végül csak önmagammal fogok beszélgetni, hogy a legkedvesebb és legkellemesebb beszélgetőtársam az én másik énem lesz. A bennem lévő ösztökélőm és nevelőm, akivel egyre nagyobb kedvel elegyedtem szóba. Talán attól a sok bölcsességtől is volt ez az egész, amit a tanár úrtól hallottam, aki önmagát felülmúlva káromkodott. Nem volt az a kocsis, aki úgy legorombította volna a lovát vagy az embereket, mint a tanár úr, a francia irodalom és az esztétika professzora. És közben mindenről beszélt nekünk, ami őt is érdekelte. Minden este magyarázott. Attól kezdve, hogy kinyitottam az ajtót, egészen addig, míg el nem aludtunk, az utolsó pillanatig magyarázta, hogy mi az esztétika, hogy mi az etika. Beszélt a filozófiáról és a filozófusokról. Úgy beszélt róluk, Krisztus Urunkat is beleértve, mint paraziták, csavargók és gyilkosok bandájáról. És hogy az emberiségnek is jobban menne a sora, ha nem volnának filozófusok. De az egész emberiség gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És így talán a tanár úr erősített meg abban a hitemben, hogy egyedül kell lenni. Hogy a csillagok este láthatók, délben viszont csak egy mély kútból. Így aztán elszántam magam, egy szép napon fölálltam, mindkettőjükkel kezet fogtam, mindent megköszöntem, és visszamentem Prágába. Itt már úgyis majdnem fél évvel tovább dolgoztam, és a tanár úr meg a lány már csak is franciául beszélgetett, és mindig volt valami mondani valójuk egymásnak, sőt, a tanár úr még álmában is beszélt, bármerre járt, csak azon törte a fejét, hogyan tudná a legjobban lehordani azt a megszépült leányt. Miként tudná meglepni további apró részletekkel, melyeket gondosan előkészített. Mert, amint láttam, itt, a világ végén, életre halálra beleszeretett ebbe a lányba. És mert egykoron az abeszin császárnak is felszolgáltam, láttam, hogy ez a lány lesz a tanár úr végzete. Mert amikor már mindazt tudni fogja, amit tudott és akarata ellenére megtanult, és ami egyszeriben megszentelte és széppé tette, akkor egy szép napon elhagyja a tanár urat. Egyszer egészen más értelmezésben, vagy tán a helyes magyarázatot adva, Marcella el is mondta a tanár úrtól hallott idézetet, amely Arisztotelésztől származott, akinek azt vetették a szemére, hogy meglopta Plátont. És Arisztotelész erre azt mondta, hogy a kis csikó is belerúg a kancába, miután kiszívta a tejét. És úgy is volt. Amikor elintéztem utolsó munkahelyem utolsó formalitásait, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó munkahelyem, ismertem immáron magamat, hiszen az abesszin császárnak szolgáltam föl, és megyek egyszer az állomás mellett, velem szemben közeledik Marcella.
mélyen elgondolkodva. Haját egy szóba fogta össze, és azt a kis varkocsot lilamasnival kötötte át. Csak ment a gondolataiba merülve, és én néztem őt, de úgy haladt el mellettem, mint aki lélekben máshol jár. A járókelők ugyanúgy utána fordultak, mint én, s a hóna alatt könyvet vitt ez a lány, aki egykor a Marsnerék Orion csokoládégyárában dolgozott, és nyakamat nyújtogatva sikerült elolvasnom a könyv címét, Histoire du Surrealisme, és ő ment tovább, én meg elnevettem magam, jókedvűen indultam utamra, láttam magam előtt ezt a dacos, közönséges lányt, aki úgy beszélt a tanárúrral, ahogyan otthon, Kosirzsében megszokta, és akit a jóságos tanárúr mindenre megtanított, amit egy művelt hölgynek tudnia illik. Most itt ment el mellettem, és én pontosan tudtam, hogy ez a lány nem lesz boldog, de az élete szomorúan szép lesz. Hogy vele élni a férfinak szenvedés és beteljesülés lesz egyszerre. Ez a Marcella, ez a lány az Orion csokoládégyárból gyakran jelent meg nekem így, ahogyan viszont láttam, könyvvel a hóna alatt. Gyakran gondoltam arra, vajon mi folyhatott át a könyv lapjairól abba a töprengő és dacos fejecskébe, és egyáltalán mindig csak a fejét láttam, meg a két szép szemét, amely egy éve még nem volt szép, de mindez a tanár úr műve volt. Ő csinált belőle szép lányt könyvvel. Láttam, ahogyan ujjai kegyelettel, tisztelettel nyitják fel a könyvet, és mint az ostját, úgy fogták tiszta ujjai egyik oldalt a másik után. És láttam, hogy mielőtt megfogná a könyvet, ez a kéz megmosakszik. Mert már az, ahogyan a könyvet vitte, már maga a módja is szembeszökő volt a tiszteletteljes, udvarias szakrálisságával. Ahogyan akkor eltöprengve ment, az engő fenyőhöz volt hasonlatos, minden bája belül volt a lánynak, és belülről áradt ki a pillantás hangvillájának ütésére a szembe. De csak abba, amelyik képes volt őt olyannak látni, amilyenné váratlanul lett, amilyenné változott. Mintha egy üveg nyakán a másik oldalra azon dolgok túloldalára folyt volna át, amelyek szépnek mondhatók. És én minden emlékemet, amely ennek a csokoládés lánynak a mozgó beszobrát idézte, bazsarózsaszirmokkal meg virágokkal díszítettem fel. A fejét fenyőgazdával,

jobbra mozdulásában, és ez az arc, aminek minden részletét a francia szavak és mondatok, majd a francia beszéd, és végül az emberi csodát felfedező költők, e szép, fiatal férfiak bonyolult, ám szép szövegeinek felfejtése tette emberivé, ez volt számomra a valódi bizonyítéka annak, hogy miként válik valósággá a hihetetlen. Az Orion Marschner gyár csokolád és lánya által, akinek fejecskéjét minden olyan világban megkozulóztam, amit neki találtam ki, hogy feldíszíthessen. A vonaton végig erre a lányra gondoltam. Mosolyogtam, Marcellává változtam, minden pályaudvaron, minden álló vagy szomszéd vágányon átrobogó vagon mozgó falára az ő plakátját ragasztottam. Sőt, kézen fogtam magam, és közelebb simultam önmagamhoz. Mintha az ő kezét fognám. Néztem az utastársaim arcát, senki sem vehette észre, mit hoztam én magammal és magamban. Senki sem olvashatta le arcomról, mit viszek magammal. És amikor a végállomáson kiszálltam, és autóbusszal mentem tovább a gyönyörű tájon, mely erősen emlékeztetett arra a vidékre, ahol a zengőfenyőket vágtuk, minek előtte a törzsüket kiegyengetett ágakkal, mint valami paplannal jó magasan körülbugyoláltuk, még többet töprengtem. És kiegészítettem az Orion Marschner lány portréját. Láttam magam előtt, amint az ismerősei utána kiáltanak, amint úgy viselkednek, vagy próbálnak viselkedni vele, mint az erdei száműzetése előtt, amint csalogatják, hogy miként annak előtte csak a hasával, lábával beszéljen velük, csak az altestével, amit bugyijának finom gumia választ el a felsőtől, és senki sem érti, hogy ő a gumitól fölfelé eső résznek adta immár az elsőbséget. A buszból srníben szálltam ki. Megkérdeztem, hol van az útfelügyelőség, és jelentkeztem, hogy én vagyok az, aki egy évig útkaparó lesz valahol messze, szinte már a hegyekben, ahol senki sem vállalja ezt a munkát. És délután vételeztem egy lovacskát, meg egy szekeret. Azt tanácsolták, vegyek egy kecskét, s ajándékba adtak egy farkaskutyát. És aztán nekivágtam a lovacskával az útnak. A holmim a kocsin volt, a kocsi mögött egy púrázon a kecske ballagott, a kutya összebarátkozott velem, vettem neki szalámit, és mentem a folyvást enyhén emelkedő úton. A tájban egyre hatalmasabb fenyők és magasabb borókák tárultak elém, melyeket sarri erdő váltott fel, meg a düledező kerítések közt növekvő bozót és cserje. Mint a morzsolódó mézes kalács, úgy estek szét a léckerítések. A törmelék lassan humusszá rohadt, melyből málna és a ragadozón burjánzó szedernő. Ott lépdeltem a paci bólogató feje mellett. Olyan volt ez a lovacska, mint egy bányaló. Arra gondoltam, biztosan valahol a föld alatt dolgoztatták, mert pont olyan szép szeme volt, mint a fűtőknek, vagy mint azoknak az embereknek, akik napközben villanyfénynél vagy lámpás mellett dolgoznak. Olyan szeme volt, mint a bányásznak, mikor följön a mélyből, vagy mint a fűtőnek, aki kiszalad az utcára, hogy megnézze, milyen szép az ég, mert az ilyen szemnek minden ég szép. És ahogy mentem az egyre elhagyatottabb vidéken, német erdei munkások házai mellett haladtam el, akiket kitelepítettek. Elidőztem minden háznál, ott álltam a küszöbön, a csalán meg az elvadult málna a mellemig ért, a gaz fölött benéztem a fűvel már benőtt konyhába, szobába. Szinte minden házban villanykörtét láttam, a vezetéket követve egy patakhoz értem, és ott egy romos kis villanytelepet találtam, amit miniatűr turbina hajtott. A telepet ugyanazok a munkáskezek építették, amelyek a fát vágták a környéken, ugyanazok az erdei munkások, akik itt éltek, és akiknek el kellett menniük. Hogy el kellett menniük, hogy eltávolították azokat a gazdagokat, akik a politikát csinálták, akiket én olyan jól ismertem, akik dőfösek és gorombák és kérkedők és durvák és felfuvalkodottak voltak, és ez végül a vesztüket okozta, azt még értettem. De azt már sehogyan sem tudtam felfogni, miért kellett elmenniük ezeknek a munkás embereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik. Kár volt ezekért az emberekért, akiknek nem jutott az életből más, mint a gürcölés az erdőben és egy kis parcella a hegyoldalon. Akiknek nem volt rá idejük, hogy döjfösek és felfuvalkodottak legyenek, akik bizonyára alázatosak voltak, mert erre tanította őket az itteni élet,
amiben én is

Belepillantottam, és aminek most elébe megyek. És támadt egy ötletem. Kinyitottam a bőröndömet, elővettem az aranycsillagomat tartalmazó dobozt, és kortbársony kabátomra feltűztem a világos kék díszszalagot, és újra elindultam. A csillag ott szikrázott az oldalamon, és én olyan ritmusban szedtem a lábam, ahogyan a lovacska bólogatott. Az állat vissza-vissza nézett, a jelvényemre pillantott, és fölnyerített, és a kecske fölmekegett, és a farkaskutya jókedvűen megugatott. Majd, hogy nem a jelvényre vetette magát. És ekkor ismét megálltam. Eloldoztam a kecskét, és megnéztem egy újabb épületet. Valami kocsmaféle volt. Egy hajdani erdei fogadó, benne kis ablakos, hatalmas terem, ami csodával határos módon száraz maradt. Úgy állt itt minden, ahogyan régen is állhatott. A poros korsók a polcokon, a hordó a padlón, csapostul, mellette a súlyok, amivel a hordót csapra verik. És ahogy kifelé indultam, egy tekintetet éreztem magamon. Egy itt maradt macska volt az. Hívtam, a macska nyávogott, visszamentem a szekérhez egy kis szalámiért, és guggolva csalogattam magamhoz. A macska szerette volna, hogy megsimogassam, de az elhagyatottság meg a szokatlan emberszag újra és újra elriasztotta tőlem. Leraktam a szalámit, és az állat mohó nevett. Kinyújtottam a kezem, de félreugrott. Fölborzolta a szőrét, és fújt. Kimentem a napfényre, a kecske a patakból ivott, fogtam egy vödröt, megmerítettem a vízben, és inni adtam a pacinak, és utána újra nekivágtunk az útnak. És amikor a kanyarban visszanéztem, hogy lássam, milyen is ez a táj hátulról, mint ahogy hagytam, hogy a szép nők elmenjenek mellettem, és aztán még utánuk fordultam, hát látom, hogy az a macska a kocsmából követ bennünket. És én ezt jó jelnek tartottam. Megpattogtattam az ostoromat, és felrikkantottam. Valami örömféle feszítette a keblemet, és egyszerre csak énekelni kezdtem. Bátortalanul dúdoltam, mert életemben sose énekeltem. Egész életem során nem jutott eszembe. Évtizedekig föl sem ötlött bennem, hogy jó volna énekelni. És most énekeltem. Szavakat, mondatokat találtam ki, azokkal egészítettem ki a dal szövegében támadt lyukakat. A farkaskutya vonítani kezdett, leült és hosszan vonított. Adtam neki egy darab szalámit, ő meg a lábamhoz dörgölőzött. Én csak énekeltem tovább, mintha ezzel az énekléssel nem dallal, mert már csak kornyikálás jött ki a torkomon, amiről azt hittem, hogy dal, holott semmiben sem különbözött a farkaskutya vonításától. Éreztem, hogy ezzel a dalolással, érvénytelen váltókkal, feleslegessé vált levelekkel és képeslapokkal teli skatujákat, fiókokat borítok ki magamból, hogy ajkamról régi, széttépet, egymásra ragasztott plakátok foszlányai szállnak tova, melyek tépettségükben képtelen szövegeket alkotnak, foci meccs plakátok, koncertplakátokkal keveredve, kiállítások hirdetései, a rezes bandák farragaszaival, mindaz, ami úgy ülepedik le az emberben, mint dohányos tüdejében a füst. Énekeltem hát, és úgy éreztem magam, mint aki hurutus gégéjéből, garatjából mindent kiharákol és kiköpköd. Olyan volt ez, mint mikor a kocsmáros kiforrázza és vízsugárral kimossa a sört, továbbító bronzcsövet. Mint mikor a szoba falairól, melyek között több nemzedék élt, leszaggatják a több rétegben felragasztott tapétát. És így mentem tovább a vidéken, ahol már senki sem hallhatott. Amerre néztem, a dombokról mindenütt csak a természetet láttam. Erdőket, s megint csak erdőket, s ami az emberből meg a munkájából maradt, azt lassan és szívósan szintén az erdő nyelte el. A parcellákból csak a kőfal maradt meg, az épületekbe benyomult a fű és a bozót, a fekete bodza ágai megemelték a cementpadlókat és a kőlapokat, arrébb hengerítették őket, és szétterítették felettük leveleiket és frissen sarjadt lombjukat. A fekete bodza nagyobb erővel dolgozik, mint a kocsi emelő, mint a hidraulikus daru vagy a prés. És az úton kavicskupacok sorjáztak, s azok mentén megérkeztem egy nagy épülethez. Körbejártam, és láttam, hogy itt, ennek az útnak a mentén jó dolgom lesz. Mondták ugyan, hogy kőtörmelékkel kell majd foltoznom és karbantartanom az utat, de egyelőre ezen az úton senki sem jár, és nem is fog, és csak azért kell rendbe tartanom, mert hát, ha történik valami, és mert nyáron erre szállítják a fát.
És aztán emberi jajszót és hegedű hangját hallottam. Majd ismét azt a dallamos zokogást, és elindultam az úton a hang irányába. És észre sem vettem, hogy a lovacska, melyet már kifogtam a kocsiból, s az istrángot a hámra vetettem, szóval, hogy a paci, meg a kecske, meg a kutya jönnek utána. És ekkor egy három fős csoporthoz értem. Cigányok voltak, azok, akiket föl kellett váltanom. És amit láttam, az varázslatos volt, mint mikor a hihetetlen valósággá válik. Öreg cigányasszony guggolt a tűznél, mint általában a nomádok, és bottal kavargatott valamit a fülénél két kőre támasztott lábasban. Egyik kezével kavart, a másikkal a térdére könyökölt, homlokát a tenyerébe temette, keze fejét a fekete hajából font tincs verdeste. Az öreg cigány pedig szétterpesztett lábbal ült az úton, és hatalmas kalapácsütésekkel püfölte a földbe az elegyengetett kavicsot, s fölé hajolva, csípőben szűk, trapézszárú nadrágban egy fiatalember szenvedélyes, panaszos dalt hegedült. Egy cigány nótát játszott, ami alig, hanem kifejezte, sőt fokozta a társa lelki állapotát, mert az öreg elnyújtott, panaszos sírással jajgatott és nyűszített, és a zene hatására két kézzel tépte a haját, és a kitépett csimbókokat a tűzre dobta, aztán megint a kavicsot püfölte, miközben a fia vagy unokaöccse hegedült, és az öreg asszony valami ételt főzött. És én ott láttam magam előtt, mi vár rám, hogy egyedül leszek itt. Senki sem fog főzni nekem, de hegedülni sem. Csak a lovacska, a kecske meg a kutya lesz velem, és a macska, mely tisztes távolból mindenhová követhet bennünket. És aztán köhintettem, az öregasszony megfordult, és úgy nézett rám, mintha napba nézne. És az öreg abba hagyta a munkát, és a fiatal cigány letette a hegedűjét, és meghajolt előttem. És én megmondtam, hogy dolgozni jöttem ide. De az öreg ember meg az öregasszony fölállt, és hajlongott előttem. A kezüket nyújtogatták, és azt mondták, igen, ők már mindent előkészítettek. És csak most vettem észre, hogy a bozótosban ott áll a kordé, a könnyű cigánykocsi nagy hátsó kerékkel, és azt mondták, hogy ebben a hónapban én vagyok az első ember, akit látnak. Kérdeztem komolyan, de nem hittem nekik. És a fiatalember leemelte a kordéról a hegedűtokot, kinyitotta, és mint gyermeket a bölcsőbe, olyan óvatosan helyezte bele a hangszert, és még nagyobb elővigyázatossággal takarta be a bársonyterítővel, melyet hímzett iniciálékkal gazdagított kotta, és valami nóta hímzett szöveget díszített. Ránézett a hegedűre, megsimogatta a takarót, és bezárta a tokot, majd fölugrott a kordéra, fogta a gyeplőt, az öreg útkaparó is fölült, maguk mellé vették az öregasszonyt, és elindultak a kátyús és tódozott-fódozott úton. Megálltak az épület előtt, ahonnan kihozták a takarókat meg a dunyhát, néhány edényt és az üstöt, és én marasztaltam őket, hogy legalább az éjszakát töltsék még itt, de siettek. Már alig bírták kivárni, mondták, hogy megint embert lássanak, hogy emberek között lehessenek. És mondom, milyen volt itt télen? Ajajajajaj, jajgatott az öreg cigány. Rossz. Megettük a kecskét, aztán a kutyát, meg a macskát is, és kezét felemelve három ujjával esküdött, hogy három hónapig nem járt erre egy árva lélek sem. És betemetett minket, uram, a hó! Az öregasszony sírva fakadt, és ismételte. És betemetett minket a hó! És zokogni kezdtek, és a fiatal cigány elővette a hegedűjét, és egy búsnótába fogott. Az öreg cigány megrántott egyet a gyeplőn, és a lovacskájuk nekifeszült az istránnak, és a fiatal cigány terpezben állva lendületes mozdulatokkal és szomorú arccal játszotta a cigány románcot. És a cigány öreganyó meg a cigány öregapó halkan sírdogált, jajgatott. Arcuk tele volt szenvedéssel és ránccal. Integettek nekem, s kézmozdulataikkal adták értésemre, hogy sajnálnak engem, sőt, halálra ítélnek, két kézzel löktek el, nem is maguktól, de az élettől, mintha integető kezükkel elkaparnának, eltemetnének. És a dombtetőn az öreg még egyszer fölegyenesedett, és újra kitépett egy csomót a hajából, és a kordé eltűnt a domb mögött, s csak a hajat eldobó kéz látszott.
Az öreg cigány nagy kétségbeesése és felettem való sajnálkozása bizonyítékául. Beléptem az elhagyott fogadó nagyszobájába, hogy körülnézzek, hol is fogok lakni, és bejártam az egész épületet, körüljártam az ólakat, a fáskamrát, a szénapajtát, és észre sem vettem, hogy ahogy mentem, ott lépdelt mögöttem a lovacska, a kecske, a kutya és végül a macska is. Mikor a kúthoz indultam, hogy megmosakodjak, ott jött mögöttem nagy komolyan a lovacska, a kecske, a farkas kutya és a macska. Megfordultam és néztem őket. Ők meg engem néztek, és láttam, hogy félnek, hogy itt ne hagyjam őket. Elmosolyodtam, és sorra megsímogattam a fejüket. A macska is szerette volna, hogy megsímogassam, de a félénkség erősebb volt benne, úgy ugrott el, mintha puskából lőtték volna ki. Az utat, amit karban tartottam, és kőzúzalékkal foltoztam, a kőzúzalékot is nekem kellett törnöm, az utat, ami az életemhez volt hasonlatos, folyvást belepte a fű és a gyom, előttem csak úgy, mint mögöttem. Csak azon a szakaszon, amin épp dolgoztam, csak azon látszott a kezem nyoma. A felhőszakadások és a kitartó esők gyakran elmosták a talajt, és homokkal meg apró kövekkel borították be az úton elvégzett munkámat, de én nem voltam dühös, nem szitkozódtam és nem átkoztam a sorsomat, hanem türelmesen munkához láttam. És napokig hordtam talicskával meg lapáttal a homokot és hordalékot, de nem azért, hogy utat javítsak, hanem hogy megint végigmenjek rajta a lovacskával meg a kocsival. Egyszer eső után egy egész földnyel vonlott az útra, és egy heti munkámba került, míg újra eljutottam arra a helyre, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytam a javítást. De erőmet még jobban összeszedve már kora reggel munkához láttam, és a magam elé tűzött cél, hogy eljussak az út túloldalára, csökkentette fáradtságomat. És amikor egy hét elteltével már a kocsival is végig tudtam menni az úton, büszke voltam, és elnéztem a munkámat, amit mintha el sem végeztem volna, mert az országút olyan volt, mint azelőtt. Senki sem hitte volna el nekem, senki sem dicsért volna megérte, senki sem ismerte volna el azt a 60 órás munkát. Csak a kutya, a lovacska, a kecske meg a macska. De ők nem tanúskodhattak mellettem. De én már nem akartam, hogy emberi szemek lássanak, hogy megdicsérjenek. Mindez már távol volt én tőlem. Így aztán szinte egy hónapig más sem csináltam, csak robotoltam látástól vakulásig, hogy olyan állapotban tartsam az utat, ahogyan átvettem. Egyébként egyre inkább úgy éreztem, hogy ennek az útnak a karbantartása az életem karbantartása, mely visszapillantva olyannak tetszett, mintha valaki mással esett volna meg, mintha eddigi egész életem egy regény, egy könyv volna, amit valaki más írt. Csak hogy ehhez az életregényhez kizárólag nekem volt kulcsom. Életem egyetlen tanúja én magam voltam, még ha az én utam elejét és végét is újra meg újra benőtte a gaz. De akárcsak a csákánnyal és lapáttal, az emlékezéssel karban tartottam életem múltba vivő járható útját, hogy az elmélkedéssel visszajuthassak oda, ahonnan az emlékeket meríteni akartam. És amikor végeztem az útjavítással, kikalapáltam a kaszát, és füvet kaszáltam a lankákon, szárítottam a szénát, aztán a sarjú szénát, mikor jó idő volt, délutánonként behordtam a szénát a pajtába, és készültem a térre, amiről azt mondták, hogy itt majd 6 hónapig tart. Hetente egyszer befogtam a lovacskát, és vásárolni mentem. A visszaúton lekanyarodtam a karbantartott országútról, a dűlőre, ahol egy lélek sem járt. Olykor visszapillantottam, és láttam a kocsikerekek nyomát, eső után a pacipatkójának nyomát is, hogy aztán magam mögött hagyva 2 kihalt falut visszatérjek a rendes országútra, melynek arcát teherautó nyomok ráncolták, az útpatka porát pedig bicikli és motorkerékpár abroncsok mintái, az erdei munkások és katonák járműveinek nyomai, akik erre jártak munkába vagy szolgálatba, és ezen az úton tértek haza. Amikor megvettem a boltban a konzerveket, a szalámit, meg a nagyvekni kenyeret, betértem a kocsmába, és a kocsmáros meg a vendégek odaültek hozzám, és faggattak, hogy érzem magam a hegyekben, abban a nagy elhagyatottságban. És én el voltam bűvölve, és arról meséltem, amit emberfia még nem látott, de ami itt látható volt.
Úgy meséltem, mint aki átutazóban van, mint aki csak 2-3 napra szállt meg itt. Úgy beszéltem, mint egy kirándulás.

És ezután már nem voltam egyedül. Mikor hazafelé mentem a munkából, már előre örültem, hogy hamarosan elébe jövök magamnak. Meghajolok a tükörben magam előtt, és jó estét kívánok. És amíg aludni nem térek, nem leszek egyedül. Ketten leszünk itt. Mit számít, hogy a mozdulataink egyformák lesznek? Ha önfaggatásomat nagyobb valószerűséggel folytathatom. Amikor elmegyek hazúról, az ott a tükörben a hasonmásom, az is hátat fordít nekem. Mindegyikünk másfelé tart, és mégis a szobából csak én távozom. Ezt a jelenséget képtelen voltam megmagyarázni, hogy miért nem látom magam, amikor távozom. Hogy miért csak akkor látom ismét az arcomat, mikor visszafordítom a fejem. De a hátamhoz, ahhoz még egy tükör kéne. És így fejlődött ki bennem az érzék, hogy tapintási élményem volt a láthatatlan, ám de létező dolgokról. A hihetetlen valósággá lett. Valahányszor hazafelé tartottam a szombati bevásárlásaimból, zsebemben a béremmel, mindig megálltam a dombtetőn lévő temető alatt. Leereszkedtem a patakhoz, amelybe a hegyoldalról források, csermelyei és még kisebb patakocskák ömlöttek. Itt ezen a vidéken még a sziklákból is víz fakadt, és én minden alkalommal megmosakodtam. Lemostam az arcomat, a víz tiszta volt és hideg, és láttam, miként folydogálnak szakadatlanul abból a temetőből az elföldeltek nedvei a patakba. Már biztosan lejutottak idáig, megszűrve és megpaszírozva a csodálatos föld által, mely a halottból képes szöget csinálni, amire fölköthetném magam, meg tiszta vizet, amiben az arcomat mosom, mint ahogy sok-sok év múltán valahol valaki az én metamorfózisomban mos majd arcot, az én testemből lett foszforral gyógyúfát. És sosem tudtam megállni, mindig beleittam abba a vízbe, a temető alatti patakvizébe. Először belekóstoltam, mint a borszakértő, és mint ahogyan a Bádestúbe és a Bernkasteller Riesling szakértője fölismeri a szőlős kertek mellett százával elhúzó gőzmozdonyok illatát, vagy az apró tüzekét, amelyeket a szőlős gazdák raknak nap mint nap, hogy megmelegítsék ebédjüket, uzsonnájukat, s ez a füst egy korty Rieslingben is érezhető. Így kóstolgattam én is a jobb létre szenderülteket, akiket valamikor ott temettek el a dombon lévő temetőben. Valahogy úgy ízlelgettem őket, mint ahogyan a tükröket is, csak azért kaptam, mert megőrizték az egykor beléjük néző németek nyomát, akik már jó pár éve elmentek innen, de illatuk még ott van a tükörben, amelyre minden nap hosszan belenézek, amelyben sétálok, és mint a megboldogultak vizében járkálok, és meg-megérintem az alig látható portrékat, melyeket csak az lát, akinél a hihetetlen valósággá vált. Így aztán én is beleütközöm a dirndlis leányportrékba, a háttérben meghúzódó bútorokba, meg a német családi idillembe. És azok az én falusi embereim, akik megajándékoztak a tükrökkel, és én viszonzásul tükröt állítottam eléjük, hogy mi várja őket a temetőben, közvetlenül halottak napja előtt lelőtték a farkaskutyámat. Én betanítottam, illetve a kutya maga tanulta meg, hogy pofájába veszi az egyik táskát, mint aki jön velem vásárolni, de láttam, hogy egymaga iramodott el a faluba vivő úton. Így aztán próbaképpen fölírtam neki egy papírra, mire van szükségem, ő meg szaladt, és két óra múlva megjött, és a lábam elé rakta a teleszatyrot. Így aztán ahelyett, hogy a lovacskával jártam volna a faluba, majd minden másnap a kutyát küldtem le vásárolni táskával a foga közt. És egyszer, amikor a falubeliek megint hiába vártak, és látták a kutyámat, ahogy helyettem viszi a bevásárolt holmit, hát lelőtték azt a kutyát, hogy lekényszerítsenek a kocsmába. És én sírtam. Egy hétig sirattam a farkas kutyát, de aztán mégiscsak befogtam a lovacskát, ekkor már leesett az első hó, és elindultam a béremért, meg a nagy téli bevásárlásra. És mindent megbocsátottam a falubélieknek, mert hiányoztam nekik. Már nem ugrattak engem, és ha mégis, hát másképp, magasabb szinten. Nem tudtak meglenni nélkülem a kocsmában. Nem volt minek előre örülniük, mesélték nekem. Azt sem kívánták, hogy meghalljak, csak azt akarták, hogy hetente egyszer lejöjjek hozzájuk, mert a templom messze van, és én még a plébános úrnál is szebben beszélek. A farkas kutyám még hazaszaladt.

0: a tüdejét lőtték meg. A bevásárolt holmit is hazahozta, még megsimogattam, még hoztam neki dicséret és jutalomképpen egy kocka cukrot, de az már nem kellett neki. Ölembe hajtotta a fejét, és így haldoklott lassan. Mögöttem a paci hajolt fölénk, szaglázta a kutyát. Oda jött a kecske meg a cica is, amely mindig a kutyával aludt, de hogy megsimogassam, azt sosem hagyta, és ha mégis, hát csak messziről. Azt hiszem, ő szeretett engem a legjobban. Amikor beszéltem hozzá, a hátára feküdt, és tekergett, és vonaglott, és kieresztette a karmocskáit, és úgy nézett rám, mintha az állát vagy a bundáját vakargatnám, de ha kinyújtottam felé a kezem, akkor a félénkség vad ereje kilőtte a kezem ügyéből. És ez a macska odajött, és ahogy megszokta, odasimult a farkas kutya bundájához, aztán oda nyújtottam neki a tenyerem, de ő a kutya kihúnyó szemébe nézett, és én megsimogattam a cicát. Ő meg rám pillantott, és olyan iszonyú volt számára, hogy én simogatom, hogy a barátja halála elnyomta benne a rettegést, hogy inkább lehúnyta a szemét és fejecskét a kutya bundájába furta, hogy ne lássa azt, amitől irtózott, de ami után vágyakozott is. Egyszer késő délután, mikor elgondolkozva vízért mentem a kúthoz, ahogy mentem fölfelé, először csak éreztem, majd láttam is, hogy az erdő szélén kezével egy fának támaszkodva ott áll Zdenyek, a hajdani híres pincér, az én volt kollégám a csendességszállóból, aki most meretten engem figyelt. És én, aki az abesszin császárnak szolgáltam fel, tudtam, hogy szándékosan jött ide, hogy megnézzen, és nem, hogy nem akar velem beszélni, hanem szüksége sincs rá. Mindössze csak látni szeretne, hogyan illeszkedtem bele ebbe a magányos életbe, mert nagy úr most Zdenyek a politikában, rengeteg ember veszi körül, de tudtam, hogy legalább olyan egyedül van, mint én. És pumpáltam a vizet, az állatkák nézték, hogyan dolgozom, és én továbbra is éreztem, hogy Zdenyek minden mozdulatomat figyeli, ezért aztán ügyeltem rá, hogy úgy nyomjam a pumpát, mintha senki sem látna, de jól tudtam, hogy Zdenyek tudja, hogy tudom, ott áll az erdő szélén. És aztán lehajoltam, és megfogtam a két csöbör fülét, vártam, hogy Zdenyek megmoccanjon, mert én több száz méterre is hallok minden rezdülést, minden nezt. Így kérdeztem meg Zdenyektől, akar-e mondani valamit. De neki nem volt erre szüksége. Megelégedett azzal, amit látott, hogy még élek, és hogy egyszerre csak hiányoztam neki, mint ahogyan én is gyakran gondoltam ő rá. És felemeltem a két csöbröt, és elindultam lefelé a házhoz. Mögöttem a lovacska, utána a kecske, meg a macska, óvatosan lépdeltem, a víz kikifröccsent a gumicsizmámra, és tudtam, hogy ha majd leteszem a csöbröket a küszöbre, és megfordulok, Zdenyek már nem lesz ott. Hogy elégedetten visszamegy az állami kocsijához, amely az erdő szélén várja, hogy visszamegy a munkájához, amely bizonyára nehezebb, mint az én magányba való menekülésem. A tanár úrra, a francia irodalom tanárára gondoltam, ahogyan azt mondta Marcellának, hogy igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől. És amikor leraktam a csöbröket és megfordultam, Zdenyek már elment az erdőből. És úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, mert bár mindketten máshol élünk, csak így módon tudtunk elbeszélgetni egymással. Így tudtuk a csenddel kimondani azt, ami a szívünket nyomja meg, hogy milyennek is látjuk a világot. Aznap havazott. Postabélyegnyi pelyhekben csendesen hullott a hó, de estére hófúvás lett belőle. A mindig egyformán hideg és kristálytiszta forrásvíz tovább csörgedezett a pincében a kőbe faragott vályúba. Az ól a folyosón volt, a konyha mellett. És a lótrágya, amit a falusiak talácsára az istállóban hagyta, meleg volt. És úgy kifűtötte a konyhát, mintha csak központi fűtés volna. Három napon át néztem a kavargó havat, amely úgy zizegett, mint sok kis lepke vagy kérész, mint az egymásra hulló virágok. Az utamat egyre több hó borította, harmadnap már annyira be volt havazva, hogy egybefolyt a tájjal, és senki sem mondta volna meg, merre is visz az út. Hanem azon a harmadik napon elővettem a régi szánt, találtam csengettyűt is, amit minden órában megáztam, és mosolyogtam, mert a csengettyű csilingelése azt a képet idézte elém, hogy befogom a lovacskámat, odahajtok az utam fölé, és végig siklok az út felett, és a hóréteg, ez a hópárna, ez a dunyha, ez a vastag fehér szőnyeg, ez az egész tájat beborító felfújt takaró elválaszt minket egymástól. Javítgattam a szánt, és észre sem vettem, hogy a hó az ablakomig ér. Később már az ablak közepeig tornyosult. Azokban a pillanatokban, amikor az ablakra néztem, s elfogott a félelem, hogy milyen magasra duzzadt a hóáradat, láttam a házamat. És ez a ház állatostul egy láncon lógott le egyenesen a mennyből. És láttam világtól elvágott kunyhókat, melyek akárcsak azok a tükrök, mégis csordultig tele voltak elfelejtett, eldugott, mindazonáltal egy vékony hártyával odaragasztott képekkel, melyeket csak annyira lehetett megidézni és előhívni, mint azokat a képeket, amikkel a tükröket kibéleltem. Pontosabban, amik bélelték és szegélyezték az idevezető utamat, amit már ellepett az elmúlt idők hava, míg az emlékezés, mint gyakorlott kéz, bármikor kitapinthatta a bőr alatt az ütőeret, és megállapíthatta, merre folyt, merre folyik, és merre fog a közeli jövőben folyni az élet. És megrémültem attól a pillanattól, amikor megtalálok halni. Mert akkor mindaz a hihetetlen, ami valóvá vált, elmegy. Hogy az az ember különb, aki jobban fejezi ki magát, mint azt a francia irodalom és esztétika tanára mondta. És hirtelen vágy fogott el, hogy leírjak mindent úgy, ahogyan történt, hogy mindezt más emberek is olvassassák. Hogy azáltal, amit elmondok, magam elé fessem az összes képet, mely sok-sok gyöngyként, rózsafűzérként fűződött életem hosszú fonalára, az életemére, amire hihetetlen módon itt találtam rá. A kunyhó körül derékig hullott hóra vetett, ámuló tekintetemmel. És így minden este, mikor ott ültem a tükör előtt, és hátam megett a macska, a söntéspulton ülve fejecskével a tükörképemet bögdöste, mintha én volnék az, én meg a kezemet nézegettem, s odakint árvízként zúgott a hóvihar. Hát minél tovább néztem a kezem, még föl is emeltem, mintha megadnám magam önmagamnak, és elnéztem a tükörben azt a két kezemet, a mozgó ujjaimat. Láttam magam előtt a telet, a havat. Láttam, hogy le fogom kaparni, el fogom dobálni a havat, és keresni fogom az utat, és minden nap tovább keresem majd a faluba vívő utat, s talán a falusiak is keresni fogják azt, ami hozzám visz. És elhatároztam, hogy nappal majd a faluba vezető utat keresem, este pedig írok, azaz a visszavezető utat kutatom, hogy megpróbálom a betűkkel, az írással is kikérdezni magam. És karácsony napján újra hullott a hó, és befújta az utat, amit sok munkával, majd egy hónapig kerestem és tisztítottam. Amolyan hófalat építettem, majd a mellemig ért, olyan mély volt az árok. Már a félútnál tartottam a kocsmáig meg a boltig, ahol halottak napján voltam utoljára. Este úgy csillogott a porhó, mint a flitter a fali naptárokon, és én feldíszítettem a fát, megsütöttem a karácsonyi süteményt. Meggyújtottam a gyertyákat a fán, és az orrból elővezettem a lovacskát meg a kecskét. A macska az onlemezes pulton a kályha mellett ült. Újra elővettem a frakkomat, öltözni kezdtem, de sehogy sem boldogultam, a manzsetta gombok kiestek eldurvult ujjaim közül. Kezem úgy elmerevedett a munkától, hogy a fehér csokornyakkendőt sem tudtam rendesen megkötni. Elővettem a bőrömből a könnyű, lukacsos cipőmet, amit még akkor vettem, amikor a csendesség szállóban voltam pincér, és kisovickoltam. És amikor magamra kötöttem a díszszallagot, és kitűztem a csillagot, hát az a csillag még a karácsonyfánál is jobban ragyogott, és a lovacska meg a kecske csak néztek rám, és megrémültek. Olyannyira, hogy csitítgatnom kellett őket. Azután vacsorát készítettem. Konzerv pörköltett krumplival. A kecskének is adtam ünnepi kóstolót, almát aprítottam az innivalójába. Almát kapott a lovacska is, mint minden vasárnap, most is velem ebédelt. Ott állt a hosszú tölgyfa asztalnál, kivette a tárból az almát, és elropogtatta. Ennek a lónak az volt a kényszerképzete, hogy elmegyek, és őt itt hagyom. Akárhová mentem, követett, és a kecske, amely ragaszkodott a lovacskához, elindult a nyomában, mögöttük meg a kecsketejhez szokott macska ment, bármerre mozdult a kecsketőgy, a macska arra iramodott. Így jártunk munkába, és a munkából haza. Mikor ősszel kijártam Sarjút kaszálni, az állatok ott mentek mögöttem, sőt, még WC-re menet is a nyomomban voltak, és vigyáztak rám, hogy meg ne szökjek. Még az első héten, amikor megjelent nekem az a lány az Orion csokoládégyárból, és én annyira vágyakozni kezdtem utána, annyira szerettem volna látni, vajon most is könyvekkel a hóna alatt jár-e a csokoládégyárba, annyira elfogott a sóvárgás, hogy összecsomagoltam a legszükségesebbet, és még pirkadat előtt elindultam a faluba, és vártam a buszt. De mikor a busz megérkezett, és a lábam már az első lépcsőfokon volt, egyszerre csak látom, hogy azon az én utamon futva közeledik a lovacska, mögötte a kutya, s végül a dülöngélő kecske, és egyenesen hozzám futottak, és úgy néztek rám azok az állatok, úgy kértek csendesen, itt ne hagyjam őket. És amikor körülvettek, megjelent az elvadult macska is, és fölugrott a padra, ahová teljes kannákat szokták tenni. Hagytam, hadd menjen el a busz, és visszatértem az állatokkal. Azóta aztán rajtam tartották a szemüket. Ugyanakkor igyekeztek valamiképp felvidítani. A macska hancúrozott, mint egy kis cica, a kecske megpróbált öklelősdit játszani velem, és tréfából két lábra ágaskodott, és a homlokomba akart döfni. Csak a lovacska nem tudott semmit, de azért minduntalan bársonyos pofájába vette a kezem, és nézett rám, de a szeméből sütött a rémület. Vacsora után, akárcsak másnapokon, a lovacska a kályha mellé telepedett és békésen szuszogott, a kecske pedig melléje heveredett, én meg folytattam a képeim leírását. Elmerültem gondolataimban, és ezek a képek eleinte annyira homályosak voltak, hogy olyat is leírtam, ami felesleges volt. De egyszerre csak belelendültem, és egyik oldalt írtam tele a másik után. Mindig gyorsabban vonult el előttem a kép, mint ahogy le tudtam írni. És az elsuhanó képeknek ez az előnye elvette az álmomat. Azt se hallottam, hogy vihar van-e kint, vagy úgy süt a hold, hogy pattognak tőle az ablaktáblák. Én csak napról napra tisztítottam az utat, és hólapátolás közben az esti utazásomra gondoltam, hogy miről írok majd, ha tollat fogok. Napközben mindent már előre végig gondoltam, úgyhogy este csak azt másoltam le, amire nappal munka közben gondoltam. És az állatok is várták az estét, mert az állat szereti a nyugalmat. Békésen szuszogtak, és én is nagyokat sóhajtottam, és írtam tovább. Ráraktam a tűzre egy hasább fát, és a kályha halkan dorombolt, a viharos szél fügyült a kéményben, és befújt az ajtó alatt. Szent estén, éjfélkor fények bukkantak föl az ablak alatt. Letettem a tollam, és a hihetetlen valósággá vált. Kimentem az épület elé, és a túloldalról, ekés szánon néhány falubéli törtetett hozzám, néhány nyomorult, zátonyra futott életű ember, akik ott szoktak üldögélni a kocsmában, és akiknek annyira hiányoztam, hogy a farkaskutyámat is lelőtték. És most ekés szánnal idáig vergődtek. Behívtam őket a kocsmába, a jelenlegi otthonomba. Amikor rám néztek, jól láttam, mint csodálkoznak. Hát ezt hol szerezted, kitől kaptad, miért öltöztél így ki? Foglaljanak helyet, uraim, mondtam, most maguk a vendégeim, mert valamikor pincér voltam, és a falusiak megijedtek tőlem, mintha már sajnálták is volna, hogy ide jöttek. És ez a szalag, az a kitüntetés? Én meg elmondtam, hogy sok-sok évvel ezelőtt kaptam, mert én vagyok az, aki az abesszin császárnak szolgált fel. És kinek szolgálsz fel most? Rémüldöztek. Íme, mint látják, a vendégeimnek. És a lovacskára, a kecskére mutattam. De azok már felálltak, mentek volna kifelé, fejükkel bökötték az ajtót, és én kinyitottam nekik, ők pedig libasorban elindultak a folyósón az ól felé. Csak hogy a frakkom, a csillogó érdemrendem, meg a kék szalagom annyira megrémisztette a falubelieket, hogy inkább állva maradtak. Aztán minden jót és kellemes ünnepeket kívántak, és meghívtak, hogy ebédeljek velük karácsony másnapján. És elindultak kifelé. Láttam a tükörben a hátukat, és mikor már az ablakból is eltűntek a távolodó fények, mikor már a csengettyű szó és a hóeke surrogása sem hallatszott, ott álltam egyedül a tükör előtt, magamat néztem, és minél tovább néztem az arcomat, annál jobban megijedtem, mintha valaki idegennél volnék, valaki másnál, aki megbolondult. És magamra leheltem, szinte megcsókoltam magam abban a hideg üvegben, aztán felemeltem a könyökömet, és a frakkom könyökével tisztogattam magamról a homályos foltot, míg újra meg nem jelentem a tükörben, kezemben, mint kocintásra felkínált pohárral az égő lámpással. És mögöttem csendben kinyílt az ajtó, megmerevettem. És bejött a lovacska, s utána a kecske, a macska felugrott a kályha mellett álló ónlemezes pultra, és én örültem, hogy a falusiak átverekedték magukat hozzám, hogy felkerestek engem, hogy megijedtek tőlem, mert én minden bizonnyal különleges ember vagyok. Hiszen valóban Skrivánek főpincér úr tanítványa voltam, aki az angol királynak szolgált föl, engem viszont az a megtiszteltetés ért, hogy az abesszin császárpincére lehettem, s ő mindörökre kitüntetett azzal, hogy ezt az érdemrendet adományozta nekem, és ez a rendjel adott nekem erőt, hogy leírjam olvasóimnak ezt a történetet. Hogy miként vált valóvá a hihetetlen? Nos...
1: Elég lesz.
0: Akkor most már tényleg abba hagyom.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A következő műsort kiskorúak csak felnőtt felügyelete mellett hallgassák.

Kinyitom a szemem, felülök, hátam a falnak támasztom. Nézem a vekkert, eltelik egy perc, kettő, aztán három is, a számlapon semmi változás. 22-22. Redőnyök leengedve. Átszólok a szomszéd szobába. Mennyi az idő? Semmi reakció, a pecó tök üres. Megkordul a gyomrom, lerúgom magamról a takarót. Kéne szerezni valami kaját. Jobb hián a tegnapi sportfröccs maradékát döntöm magamba, és elindítok egy válogatást a YouTube-ról. Azt írja, nekem csinálták. Azt mondom, jó vicc. A hangszórók gerjednek, a mobilom rezegve indul az éjjeli szekrény pereme felé. Önnek új üzenete érkezett. Életben vagy? Kösz a kérdést. A fejem átkozottul sajog, ennyi biztos. Minden más fenntartásokkal kezelek. A vekkel rövidet sípol, ugrik egyet a percmutató. Lepattintom a hátlapot, kiszedem az elemeket. Utánpótlás persze nincs, 22-23 marad örökre. Összeszedem minden erőmet, és négykézláb elkúszom az ágy végébe, az oldalamra dőlök, a medence csontomon félkörnyit fordulok, mintha valami elbaszott táncmozdulatot gyakorolnék. Leteszem a bal lábam a szőnyegre, a papucs után kutatva az egyiket az ágy alá rúgom. Le a földre, kúszom utána. Feszül az ágykeret a vállamnál, elakadok. Se előre, se hátra. Nyújtózkodom, ahogy csak bírok, két új percnyi hiányzik. Ha készülne az életem szánalmas pillanataiból egy válogatás, mint a Eurosporton az Ordenári nagy perecelésekből és öngólokból, ennek tuti köztük lenne a helye. Nincs más hátra, lemondok a papucsról, és engedek az átszorításának. Talán ez is úgy működik, ahogy az örvények. Ha nem ellenkezel, egy idő után kilök magából. A koponyám még mindig rohadtul lüktet, próbálom rekonstruálni a rendelkezésemre álló információkból a tegnap eseményeit. A részegek között két típus van. Az egyik kijózanodik, ha sétál, a másik a sejtjei legmélyébe is képes bedolgozni a piát. Addig megvan a történet, hogy összeszedtem az eldobált cuccaimat, felöltöztem és titokba kislisszoltam. A rakparton sétáltam, erre tisztán emlékszem. Aztán képszakadás. Az hazaútból csak villanások maradtak. Valami gyors étteremben sörös dobozba üdítőt csapolok, a karomnál fogva vontatnak, magyarázok a szekusnak, hogy aki nem dolgozik, ne is igyék. Aztán egy kibelezett épületben sétálok, az emeletek között lépcsők helyett pallók, utána ugrálás, egy átszótér akadálypályán, a következő pillanatban már a föld felé zuhanok. Még mindig érzem a hegyes kis kavisok nyomát az arcomon. Tök üres volt a játszótér, csodálkoztam, mert délutánonként mindig tele szokott lenni. Vagy nem is délután volt? Fasz se tudja. Újból megrezzel a telefon, felnyúlok az ágyra, kitopogatom a paplan gyűrődései között, és az arcomhoz emelem. A főnök az. Szabad nap ide, brutális szétesés oda, felveszem. Én a dolgozók gyöngye. Igen? Szevasz, fater. Hello. Mi a stájsz? A stájsz rendben, köszi. Rendben? Igen, nagyjából. Biztos vagy benne? Mert szerintem kurvára nincs rendben. Miért? Hol vagy? Az ágy alatt. Otthon vakarod a tököd? Nem vakarom, beszorultam. 10 perc múlva kezdés van. 10 perc? Ne idegelj, fater, éjfél van. Éjfél? Igen, jól hallott. 11 után, 1 előtt, tudod, 12. Pont ott a közepén. Hányadika van? Te most szórakozol velem? 1/2 óra múlva legyél itt, te kurvára bazd meg. Kipasszírozom a testem az ágy alól, felteszem a kávét, magamba diktálok némi fájdalomcsillapítót. Márka hűség híján nehezebb a döntés, mint gondolnám. Algopirin, kalmopirin, faszompirin, összesből egyet, az a biztos. Üres gyomorral csak szenvedni fogok, de semmi kaja nincs itthon. Leülök az asztalhoz, maradék kifli véget túrok elő a kenyértartóból. Legyűröm. Visszanézem a tegnapi vagy Isten tudja mikori beszélgetéseket. Hajnalban küldtem egy videót Jánnak, ahol énekelve a villamos sineken sétálok. 6 percnyi unalom, hamis refrénekkel és kibogozhatatlan eszmefuttatásokkal. Beletekerek, hát ha találok valami használhatót. 1:10 semmi, 2:16 semmi, 3:40 semmi, 5:50 változó nézőpont, remegő pixelek, látszik az utca, egy turista átmegy a képen, elkerekedett szemekkel bámul, no hoblas espanyol, kiabálom, utána szembefordítom a kamerát magammal, és teli szájjal beleröhögök.
Az államtól a jobb halántékomig az egész arcom le van horzsolva. Vége főcím. A hétfők, a keddek meg a szerdák a konstant semmit mondásról szólnak. Célirányosan vonuló üzletemberek, kismamák, gimnazisták, drámának vagy polgárpukkasztásnak nyoma sincs. Csütörtök, vihar előtti csend, aztán beüt a péntek. A kismamákból kisírt szemű miniszoknyás picsák lesznek, a menedzserekből utcasarokra húgyozó trógerek, a kamaszokból szurkolói rigmusokat skandáló huligánok. Attól nem kell félnem, hogy kilógnék a sorból a lehorzsolt pofámmal. Ahogy egyre beljebb jutok a városban, úgy sűrűsödik a partiba vezényelt tömeg. Legény búcsús csapat egyen pulcsiban fényképezkedik egy kocsma előtt. Tükörfordított szöveg a mellkasukon. Mi történik külföldön, tartózkodik külföldön. Körülbelül a buli negyed alaptartozékának számító zsebtolvaj sündörög. A rendőrök már előre köszönnek neki, lassan ő is nekem. Mindenki látja, hogy egyre jövök melóba, szinte csak a nevemet nem tudja. Ötletem sincs mit remél, de azért bepróbálkozik. Hallod, bátya? Hallom. Van órád? Nincs. Telefonod? Az van. És mennyi az idő? Volt idő. Már nincs. 22-23. Vigyorogva biccent, hátat fordít. Valamiért tiszteli bennem, hogy hülyének nézem. Valamiért tisztelem benne, hogy hülyének néz. Posta vagy szórakozó hely? Minden sorban ott áll az a néhány ideggyenge, aki alanyi jogon beszólogat. Itt a sor vége, mondja most is valamelyik. Ott meg az eleje, válaszolnak. Ezek itt összekeverik a sor közepét az univerzuméval. A kidobók lyukat feszítenek a testek között, begyűröm magam, mint az utolsó boxert a túlpakolt mosógépbe. A főnök valószínűleg a személyzetiben vár, pontról pontra betanult szövegével. Célba veszem a WC-t, onnan próbálok majd besunnyogni. Nem adom könnyen a fizetés levonásomat, dolgozzon meg érte. A link dolgozó mencsvára a húgyozás. Megpróbálom élére állítani a kis illatosító tablettát. Életem legnagyobb hiányossága, hogy sosem tudtam pusztító erejű sugárban pisálni. Miután végeztem, kiengedek magam előtt pár tagot. A csapóajtó holtjátéka elég időt szolgáltat, hogy felmérjem a terepet. A főnök sehol, ő is sunnyog. Nélküle is tudom, mi következik. Ó, jaj, mit csináljak veled, fater? Mit lehet erre mondani? Rúg ki vagy kussolj. Ha a pultig észrevétlenül eljutok, és csak ott fog elkapni, akkor simán bekamuszhatom, hogy itt vagyok legalább 3/4 órája, és egyszerűen valami furcsa véletlennél fogva elkerültük egymást. Előcsoszogok, mint egy zavarodott cirkuszi állat élete első teltházas estéjén, keresztül vágok a tánctéren, és behúzok a pultba. Gyors pólócsere, szemetes zsákba rejtem a táskámat, elindítom a mosogatógépet, törölgetem a frissen mosott poharakat, ügyelek rá, hogy magabiztosnak tűnjek. Érzem, hogy itt köröz valahol. Fater, hát mit csináljak? Azt a leborult kurva élet, mi történt a fejeddel? Őszintén rám csodálkozik, egy pillanatra kiesik a szerepéből, aztán kapcsol. Szerinted ez rendben van, hogy 4 órás késéssel érkezel? Egyszer belefér. Éjfél előtt úgy sincs hajtás. És a sátor szerinted magától épül fel? Van olyan sátor, ami így kipattan. Tényleg magától. Frankon magától? Frankon. Jól néz az ki? Amennyire egy sátor jól tud kinézni. Banyeg, mit csináljak veled? Rúg ki. Jaj, ne hülyéskedj már. Többet nem fog előfordulni, oké? Jó. Na, fater, most, hogy megbeszéltük, én kicsit bevágódom. Iszonyat a buli, beszarás mennyi a csaj. Sok mindent lehet rá mondani, de a szavát az betartja. Önfeledten ugrál odabent, bámulatos az a természetesség, ahogyan a saját fészkébe szarik. Talán szükségszerű, hogy elhatárolódjunk a munkahelyünktől. Miután kiismertük, máshogy kezdünk működni. Beég az agyba a méla undor, a máshol jobb lenne. Aki húspogácsát süt, sosem fog már kajaként gondolni a hamburgerre. Én is így vagyok a partiba vezényelt emberekkel. Vonagló alakok, üres bóják, csak akadályok a szlalompályán. Nagy levegőt veszek, az üvegekkel telepakolt tálcát a fejem fölé emelem, elcseszett szabadságszobor vagyok. Én is bevágódok a tömegbe. Igaza volt, iszonyat a buli. 2 kanyar után egy 30 körüli nő elkapja a karomat és visszaránt. Szia, Tigris, figyellek már egy ideje. Hízelgő, köszi. Hány éves vagy? Kívül vagy belül? Mindig is érdekeltek a számok. 40. Közelebb hajol és a fülembe súg. Centi? Év.
Nem ajánlanál nekem valami finomat? Mit szeretnél? Szerintem tudod te, Cuba Libre. Nincs kedved egy kis szünetet tartani? Végignézi a tálcát az üvegekkel, és megint a fülembe súg. Itt megvárlak. Rendben, nem sokára jövök. A nem sokára inkább nem, mint sokára. Remélem ezt egy 30-as szinglinek nem kell magyarázni. Kiérek a tömegből, beteszem a tálcát a pultba, és a másik irányba megyek tovább, egyenesen a vészkijárathoz. Résnyire nyitom az ajtót, rágyújtok, onnan figyelem a tömeget. Homogén masszaként együtt remegnek, mosoly kövült az arcokra. Üresnek tűnnek. Lehet, hogy ők is csak kötelességből vannak itt. Szólnom kellene, hogy nyugodtan abba hagyhatják. Húzhatnak haza a picsába.

0: Tilos Rádió, a Keltakarót hallgatjátok, és benne Stornó Milán olvassa fel Föld alatti nyár című regényét.
1: A kórház légterében csupa olyan dolog kering, aminek elemi érdeke a pusztítás. Szinte érzem, hogy szétkenődnek a homlokomon a vírusok, leperegnek a vállamról a baktériumok. Próbálok minél gyorsabban eljutni a beteg felvételhez. Elsuhanok a váróterem plakátjai előtt, magam mögött hagyom a felvillanó tüdőket és rákokat, mint egy száguldó távolságú busz a mezőn baszónyulakat. Pályázati pénzekből épített infópult és szexi hangú diszpécser csaj helyett csak unott nővérkéket látok. Ebédelni mentem, tábla mögött pletykalapot búj. A címoldal hozzám beszél, valaki átkúr valakit. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Van időpontja? A váróterem kihalt, a sorszám kijelzők összhang nélkül villognak. Az egyik ajtón a szakorvos névtábláját elengedte a ragasztó. Hétfők jók magának? Hetek? Fél nyolcak? Hányadikán? Február 27. Azt hiszem, félreértjük egymást. Erre a hónapra szeretnék időpontot. Miért? Mi baja van? Recseg a fülem. Olyan, mintha az nem sürgőségi eset, legkorábban februárban tudják fogadni. Válaszra várva bámul rám, zavartan körbenézek. Már a nyuggerek sem járnak ide a heti törődésüket bevasalni. Az aktuális gyógyászati álláspont a közöny és a taplóság. Ennél még az otthonhalás is klasszisokkal jobb. Na, mondja, jó lesz akkor az időpont, vagy nem? Nem érek rá egész nap. A kijárat felé végignézem a váróterem plakátjait, februárig van még időm. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. Mielőtt kinyitnám az ajtót és végre kijutnék a friss levegőre, piszegést hallok a hátam mögül. A másodperc töredéke alatt végigpörgetem a lehetséges szereplőket és szituációkat. Kinéz a nővérke a pultból, elintézzük soron kívül. Kinéz a doki a rendelőből, szól a nővérkének, elintézzük soron kívül. Kinézek a rendelőből, piszegek magamnak, nem is tudtam, hogy orvos vagyok. Pszt, pszt, pszt. Hátrafordulok, a váróterem sarkában tolószékes srác. Egyik kezében tájékoztató füzetet tart a HIV-fertőzésről, a másikkal integet. Szia, a gégerákot próbáltad? Tessék? Mondom, a gégerákot nem próbáltad? Csillogó szemekkel várja a választ. Arca beesett, szürke bőre ráfeszül a koponyájára, mintha a tarkója mögül egy fekete lyuk próbálná beszippantani. Azt mondták, hogy csak fél év múlva jöhetsz vizsgálatra, ugye? Ja, igen, olyasmit. Mert nem vagy sürgősségi eset, mi? Konkrétan így. Mindenkivel ezt csinálják. Mi a bajod? Recseg a fülem. Folyton. Próbálkozz a gégerákkal, akkor soron kívül bemehetsz. Nekem elhiheted. Tudok segíteni valamiben? Nem, dehogy. Mindjárt jön az apukám, aztán tűzünk a nyaralunkba. Tudod, elég nehéz errefele parkolni. Hát, akkor jó nyaralást. Ha arra jársz, benézhetnél valamikor, minden este buli van. Rendben, ha arra járok. Nem is tudod, merre van az arra. Előveszi a mobilját, bepötyögi a helységnevet és felén fordítja. Nagyon jó hely, kiskerem óta minden évben kijárunk apukámmal. Ő is az apukájával kezdte ilyen fiús program. Koncertre megyünk, sörözünk, csajozunk. Persze ő nem, csak én. Zavartan felnevet, nem teszi el a telefont, mereven kitartja, vár. Közelebb hajolok a térképhez. Kisebb-nagyobb dombok között egy falunak sem nevezhető település, 3 bányatóval körülötte. Minden este buli, sörözés, csajozás. Valószínű. Zene is szokott lenni, és tábortűz, és tánc. Egy kiszáradt bányató helyén van. Rendben, köszi, megjegyeztem. Akkor majd ott találkozunk. Most megyek és bepróbálkozom megint. Örültem a szerencsének, szia! Visszatér a HIV-fertőzéses kiadványhoz, én pedig halk léptekkel megközelítem a passzív-agresszív picsát. Jó napot! Igen, a fülorgégészetre jöttem. Igen, szeretnék időpontot kérni. Fiatalember, ne szórakozzon velem. Eszem ágában sincs szórakozni. Február 27-én 7:30-ra beírtam. Ennyit tudok tenni. Február 27-ig meghalok, ha nem fogadnak. Ha egy mód van rá, ne raboljuk egymás idejét, jó? Nem érek rá vicceket hallgatni. Maga szerint viccelek? Én a gégerákot nem tartom viccesnek. Leteszi a pletykalapot és gyanakodva rám néz. Az a szomorú helyzet, hogy gégerákos lettem. Gégerákos? Pontosan. És ez most derült ki, ahogy mondja, kifelé menet. Látja azt a plakátot? Szokjon le a dohányzásról 2 hét alatt. Leszoknom még nem sikerült, elolvasni igen. Kiderült, hogy gégerákon van. Szóval adna egy időpontot, kérem, és tényleg nem érek rá egész nap. Meghallja a védjegyes szövegét, és elvörösödik. Gyengét pötyögtetés helyett ütni kezdi a klaviatúrát, sóhajtozik, fészkelődik, kitartóan amortizálja a környezetét, végül a kezembe ad egy sorszámot. 007. Foglaljon helyet, mindjárt szólítják. Vigyorogva elveszem a sorszámot, és további szép napot kívánok. A tolószékes srác rám mosolyog, és felmutatja a hüvelykujját. Kacsintok neki, eltátogok egy közszépent. Az ugráshoz készülő névtáblával szemben leülök, a kijelzőt szugerálom. 006, az Istenért se akar váltani. 006, tuti a nővérke baszakodik velem. 006, úgy érzem magam, mint egy teraszajtót bámuló kutya. 006, kizártak a lakásból. 006, odabent ünnepi vacsora. 006, félnek, hogy a szőnyegre szarok megint. Vált a kijelző, kattan a zár, résre nyílik az ajtó. 007. A doki az előírásoknak megfelelő sablon mosolja a fogad, és rámutat a rendelő egyik üres székére. Az asszisztens a párkányon könyökölve cigizik. Nos, miben segíthetek, mi a panasz? Recseg a fülem. Olyan, mintha folyamatosan víz alatt lennék, és a dobhártyán be akarná repedni a túlnyomástól. Nem is recseg, inkább kattog. Mint amikor egy felhúzós autót érti felhúznak, csak ennek nincs vége, mindig van egy újabb kattanás. Nem volt a közelmúltban koncerten vagy valamilyen túlhangos helyen? Esetleg nem dolgozik hallásra megterhelő környezetben? Nem. És zenét szokott hallgatni? Igen, de sosem fülhallgatóval. Nem fülhallgatóval, nagyon helyes. És milyen zenéket szeret? Ki a kedvence? Én nagy Bon Jovi rajongó vagyok. Ismeri? Igen, érintőlegesen. Nagyon helyes, nagyon helyes. Egyébként ideges? Hogy értve? Stresszes? Mármint most? Nem most, úgy általában. Nem mondanám. Tudja, ilyen jellegű panaszokat okozhat a stressz is. Volt már ilyen panasza valamelyik családtagjának? Nem tudok róla. Nem is kell, elég, ha megvan önben a hajlam. Márpedig, ha megvan és stresszes helyzetbe kerül, akkor aktiválódik. De nem vagyok stresszes. Nagyon helyes, nem is szabad. A feleségem például, amikor a második gyerekünket várta, rettentően stresszes volt. Képzelj el, 3 hónapig nem látszott rajta, hogy teherbe esett. Azt hittük, csak elkezdett, hogy is mondjam, kívános lenni, érti, nem? Furcsa dolgokra képes a stressz. Nézze, én egyáltalán nem vagyok stresszes. Kattog a fülem, néha észre se veszem, valamikor viszont aludni se tudok tőle. Írok egy beutalót a pszichiátriára, jó lesz úr? Most látom csak az aktáját. Kijut magának a jóból, mi? Csak viccelek, hogy van a rákja? Gyógyulgat. Ezt örömmel hallom. Tessék, itt a beutaló. Február 27, 7:30. Megfelel? Hogyne, köszönöm. Igazán nincs mit. És ne feledje, csak semmi stressz. Ingyenes végbeltükrözés keddenként. Szokjon le a cigarettáról 2 hét alatt. Az antibiotikum nem cukorka. Csak semmi stressz. A földön a HIV-fertőzéses brossúra pihen, befut egy újabb beteg, 08 görbehátú lassan csoszogó ősznéni. A földről felveszi a szórólapot, és elkerekedett szemmel tanulmányozza. Talán azért zúdítják a nyakunkba ezt a sok szart, hogy jobban érezzük magunkat. Pont úgy, ahogy a tévében az erőszakolós, gyilkolós bedől deviza hiteles híreket. Hullafáradtan hazaesel, leülsz a tévé elé, végignézed a híradót, és megkönnyebbülten konstatálod, hogy ma sem baszott seggbe az apád, és vagy nem zabálta fel a bank a lakásodat. Ha nem is az egész világ, de egy kicsi, kiszámítható része a tiéd. A kattogás ütemére rendezem a lépteimet, az ajtókat kinyitják előttem, 09 előre enged, hála neki ritmusban maradok. Az utcára érve elnézek a szürke lakóházak felett. Mint valami dühös tinédzser a telefonfülke üvegére, egy repülő az égre olyan hosszú csíkot karcol. A zebránál egy fiú várakozik. Pont olyan ruhákat visel, mint én. Még a cipő is stimmel. Észrevétlenül mellé állok, és az elhúzó buszok tükröződésében összehasonlítom magammal. Magasabb, szélesvállú, szimmetrikus arcú és sokkal izmosabb. A fülhallgatójából kiszűrődik a zene, Red Hot Chili Peppers. Reménykedtem, hogy Bon Jovit hallgat, vagy valami hasonló fast. Az utca túloldalán barna hajú lány, lenge ruhákban, olyan kisugárzással, ami miatt még a jelzőlámpa is hamarabb vált. Az autók lefékeznek, kollektív stírölés. Legnagyobb bánatunkra nem ő jön, hanem hozzá mennek. Javított kiadásom legyorsul az utolsó métereken, majd összeölelkezik a lányjal. Mielőtt gyűlölni kezdeném a srácot, a lányt, az életet, magamat, előtúrom a hátizsákomból a fülhallgatót. Felveszem és elindítok egy számot. Mindegy mit, csak hangos legyen. Nyomja el ezt a kibaszott kattogást.

Megint a ritmusra lépek. A poharakat és az üvegeket a basszus ütemére teszem a tálcára. Az túlzás, hogy megszerettem a minimál technót, de nagyjából értem már a lényegét. Aki nincs benne, annak persze fogalma sincs róla, hogy miért lehet szeretni. Ez a király az egészben. Beállni, szarkészen vonaglani órákon át, konkrétan szenvedni, közben visszaszámolni. Egész este várni azt a három hangot, ami egy rövid időre kiránt a szokásosból. Pár másodpercre feloldódni, hogy utána megint kezdődjön a darálás. Bármilyen röhelyes, ennél életszerűbb zenét szerintem még nem csináltak. Poszttraumás bulizás. Valószínűleg ezért rühellik annyian. Hé, te mit csinálsz, abban még van? Belenézek a pohárba, az alján kiolvat jég és egy citromkarika. Ebben? Melyik részét nem érted? Elnézést. Visszaadom és hátat fordítok. Figyelj, hozzám már még egyet. Kiolvat jég egy citrommal? Mit mondtál? Annyit, hogy ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Jobb szöveged nincs? Kiadta a főnök, hogy ezt kell ismételned, vagy mi van? Ami azt illeti, pontosan így történt. Aha, oké. Na akkor egy viszki kólát a visszajárót megtartod. Ne haragudj, de kiszolgálás csak a pultban van. Te most szívózol velem? Ellenkezőleg. Mit ellenkezőleg? Beszélj már magyarul. Kiszolgálás a pultban. Melyik részét nem érted? Kelletlenül feláll, a szemembe néz, már várom a felhívást, hogy menjek utána, beszéljük meg odakint. Végül csak elsétál mellettem, jelzés értékkel azért belém jön. A poharak összekoccannak, egy sörös üveg átbucskázik a tálca peremén és összetörik. A szilánkok becsúsznak a tánctérre, sektitánhoz pedig odalép egy szekus. Fülébe súgja, ha nem viselkedik úriember módjára, kénytelen lesz jelzés értékkel végig simítani az arcát. A mosogatógépből kiömlik a forró gőz, lélegzetvételnyi szünet, kevés energiaitalt öntök magamba. A pult végénél egy fél részeg reklamál, csak a szokásos kispóroltuk a vodkát és rajta akarunk meggazdagodni szöveg. Egész véletlenül mindig akkor jut eszükbe nyafogni, amikor a felét már megitták. Kialszik a sárga gomb, kihűlt a gép, szabad a pálya. Szívószál kuka, citromkarika kuka, jeget a mosogatóba, hátulra a viszkisek, jobb szélén pont elfér egy sor 4 centes. A pezsgősökből és koktélosokból sormintát kell rakni, különben eldőlnek mosogatás közben. A Martinis pohár rendszer hiba, keresem a helyét, ide-oda tologatom, mintha léghokiznék vele, végül átteszem a mosogatóba. Jó lesz az ott. Szefó beesik a pultbe egy tálca ásványvizes üveggel. Az indokolatlanul nagy vízfogyasztás a lehető legrosszabb előjel. Minél több vizet vesznek, annál hosszabb lesz a műszak. Vannak páran, akik sosem tudják belülni az ideális mennyiségű amfetamint. Veszettül pörögnek, csikorgatják a fogukat, izzadnak, érzik, ahogy túlmelegszenek, literszámra vedelik a vizet. Hajnali 5 előtt képtelenek leállni. Náluk még a kötekedő piásokat is jobban bírjuk. Azok 3-nál tovább ritkán húzzák. Vagy a testük mondja fel a szolgálatot, vagy a szekusok basszák ki őket. Hallod? Nagy gáz van. Fasza már hiányzott. A WC-ben voltál mostanában? Összehánytak, vagy mi? Nem, rosszabb. Nem akarom tudni. A főnök most szólt, hogy kezdjünk vele valamit azonnal. Aha, persze. Kezdjen vele valamit ő, ha nagyon akar. A slozi, amelyikről letépték az ajtót, tudod? Mi van vele? Telefosták az egészet. Csak szopac. Valamit ki kellene találnunk. Szefo, én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni. Poharas vagyok, nem vécés. Menjenek a kurva pultosok. Egyszer végre ők is csinálhatnának valamit. Jó, de figyelj, nem maradhat így. Dehogy nem maradhat. Pontosan az lesz, úgy marad. Hallott, tegnap már ki lett kötve, csak meg kéne fognunk és kivinni. Csak? A tánctéren keresztül? Nézd már körbe, Szefo. Egy surik fosott WC-t akarsz észrevétlenül keresztül csempészni a tánctéren? Ide-oda kilöttyintünk egy keveset, nem gáz, úgyis picsakész mindenki? Senki nem venné észre? Hát nem tudom, egy próbát megér, szerintem. Egy próbát, persze. Van egy ötletem, ami működhet. Felmondunk? Nem, annál azért jobb. Mondom, nem akarom tudni. Szólunk a DJ-nek, hogy csapassa a füstgépet. A WC ajtajából visszanézek, felemelem a kezem, megadom a jelzést. Elkezd szivárogni a füst, a tánctér gőzölgő üsté változik, együtt rotyognak a gyanútlan vendégek, a hátam mögül meghallom Szefó helyzetjelentését. Úristen! Az ajtó nélküli fülkében egy csempére ragasztott papírlap. Ne használd, nem működik. Alatta a csupasz csésze, se tartály, se deszka, se WC-papír. Naív elgondolás volt, hogy a mások előtt való szarás visszatartó erőt jelenthet. Csak meg kéne fognunk azt meg kivinni, ugye? Kéne szerezni gumikesztyűt. Rendes sörcsapunk sincs, nem hogy gumikesztyünk. Hát akkor ennyi, essünk neki.
Szomszédos WC ajtóból kicsapódik Sektitán

nyelvű botorkán, mint egy bukott bűvész a botrányba fulladt bemutató után. A vállai előrejtve, megy amerre a feje húzza. Csodálkozva megáll a szétfosott WC előtt, és megjegyzi, hogy mekkora állatok járnak ide. Egyik kézzel a csész alját fogjuk, másikkal a peremét. Szefo undorodva eltartja a fejét, kicsavarja a nyakát, ahogy csak tudja. A tánctéren vastagon áll már a füst, a lézerfények végig szaladnak egy-egy alakon, felvillantva lehetséges útvonalakat. A terem túlsó végében kéken világít a megváltást jelző exit. Összenézünk, fejünk fölé emeljük, mint egy óriási koporsót cipelnénk. A tömegben szlalomozunk. El kell ismerni, a füstgép nem is volt rossz ötlet. Sűrű kötként megült a testek között, fél méternél tovább alig látni. A helyzethez mérten szinte észrevétlenek vagyunk. Csak a pultosok szúrtak ki minket. Ők persze majd összehúgyozzák magukat a rögéstől, még a kiszolgálást is abba hagyják. Gondolom, a köttengeren csónakázó fossal teli WC csésze nem mindennapi jelenség. A főnök nem érzi a helyzetet. Egy bárszéken ül, önti magába a piát. Az utolsó kanyart is sikeresen bevesszük, a kétszárnyú vészkijáratot kinyitják nekünk. Kiérünk, letesszük a WC-csészét a konténer mellé. Kifújjuk magunkat és elégedetten figyeljük, mint valami modern műalkotást. Szerintem megérdemeljük a cigi szünetet. Kettőt minimum. Nekidőlök a klub falának, és az utcalámpa fényénél köröző bogarakat figyelem. Érzem a basszus lüktetését a hátamon, mintha egy hatalmas gyomornak támaszkodnék. Kitörni készül. Felöklendez vagy kiprésel magából valami undorítót. A klub segjükából egy adag füst kíséretében kirobban a főnök. Bingo. Üres poharat markol, látszik rajta, hogy szétkúrja az ideg. Ez a WC-s akció gondolom nem fér bele az elit klubról alkotott elképzeléseibe. Srácok, fogynak a poharak. Hamarosan intézkedünk. A hamarosan túl késő. Nem most kéne cigizni, hajtás van. Azért befejezhetjük? Forgatja a szemét és idétlenül toporog. Félhangosan beszél maga elé, valami olyasmit magyaráz, hogy fejezzük csak be, de igyekezzünk, mert a tánctér szélén valami barom összetört egy sörös üveget. A talpak alatt ropognak a szilánkok, kitartóan tapossák a maradványokat. A söprögetés kellemes munka, mert könnyű alibizni. Amikor már kurvára unom a pohárszedést, megragadom a partvist, és elkezdem egyik sarokból a másikba húzni a képzeletbeli szilánkokat. Kupacba rendezem őket, néha mérgelődök, hogy megint átsétáltak rajta, kezdtem előről. Most is ez van. Ha befejeztem, lehet, hogy hátra megyek a raktárba, megnézem, mennyi üres rekeszünk van még. Félúton eltévedek, benézek a ruhatárba és leszámolom a bilétákat. Miközben pantomimezek a partvissal, észreveszem, hogy megint ezen a ritmusára lépek. Bárhogy is próbálkozom, egyszerűen nem tudok a basszuson kívül maradni. Kikapcsolom az agyam. A csendre gondolok. Arra, hogy simán kibújok ebből az atmoszférából. Néhány taktus erejéig működik, aztán újból igazodom. Alapból csak a fejemben szól a tompa kattogás, de most egyre mélyebbre ereszkedik a testemben. Eltelít. A végtagjaim szinte maguktól mozognak. Mégis mi a fasz csinálok itt? Söprögetem a semmit.

Zene le, fények fel, a szekusok kelletlenül bevonulnak a tánctérre, élükön a vezérbikával. Nyakában kolomb helyett walkie-talkie lóg, lapát kezéből törcsélt formán, és úgy osztja az igét. Vége van, köszönjük, lehet hazamenni anyukához, apukához, lehet menni aludni, pihenni, köszönjük, vége van, holnap is van nap, mindenki menjen relaxázni. Az utolsó önjáró vendég mindent feltesz egy lapra. Vodka narancsért könyörög a pultnál. Távozásra szólítják fel, de ő csak ismételgeti, hogy még egy vodkát, még egy vodkát. Harmadik már nincs. Kérdés nélkül hajtogatják harmonikába, és basszák ki a hátsó bejáraton. A sarokban összeroskadt gyerek. Fel-fel vakarják a saját mocskából, nadrág száránál fogva megemelik, méla undorral maguktól eltartva kiviszik, mint egy zsák szemetet. A szokásos végjáték, fennakadni nem érdemes. Figyelj, fater, ez vidd már ki a kukkendáróba. Kezembe nyom valami porral és szilánkokkal teli fekete zacskót, és visszabotorkál az irodába. Ízlelgetem a kifejezést. Kukkendáró. Addig rendben van, hogy az ilyen középszerű szórakozó helyeken törvényszerűen egy kis stílű barom a főnök, aki a szutykos fizetéseket jó fejeskedéssel próbálja kompenzálni, de ez a kukkendáró ügy már igazán sok. Ráadásul ezt az egészet állítólag tanári diplomával hozta össze. Erre szokták mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet tanulni. Ostoba pöcs. Meglengetem a fejem körül, és nagy ívben csűröm a konténer irányába. Tompa puffanással landol egy tócsában. A munkát befejezetnek tekintem, hónap dolgozója címről még csak álmodni sem merek. A fizetési prémium, extra szabadság, plusz cigi szünetrendszer csak a világ szebbik felén ismerik. Nálunk egy bónusz van, és azt mobilis dohányzó sátornak hívják. Az ember azt hinné, hogy egy ilyen név valami über nyugati cuccot akar. Megfogod, ide tolod, oda tolod, lekapod a ponyvát, összecsukod a lábakat, bevágod a farzsebedbe, és örömödben föltöcsapkodod a segged. Nagy lófaszt. Csavarok, anyák, tiplik, hurkok, lyukak, menetek, csövek, rudak, lécek, sarokelemek, ornamentikával. Amikor először megláttam a virágos indás csecsebecséket, azt hittem hülyét kapok. Az állásinterjún azt mondta, azért kell, hogy érezzék magukat bent, amikor kint vannak. Már akkor levágtam, hogy ez a sátorépítés maga a teste töltött szopás. Az egyetlen nyugati az egész mobilis pakban a francia kulcs. Az viszont nagyon nyugati. Slay Manuel. Ez van a használati utasításban. Fogja meg a francia kulcsot, kis csillag, zárójelben ötös számú eszköz, Slay Manuel. Szóval minden 10 órás műszak után megragadom a Slay Manuelt, és szétszerelem a picsába az egész mobilis szart. Amikor lehalkítjuk a zenét és felkapcsoljuk a fényeket, már reflexből elönt az ideg. Pontosan tisztában vagyok a menetrenddel. Hozzám vágják a szutykos fizetést, csodálkozom, hogy miért csak ennyi, felvilágosítást kapok a fogyasztás levonásokról, meg a kárkompenzálásokról, utána meg jön a jó fejeskedés. Ó, fater, szerel már szét a sátrat. Nem gáz? Dehogy gáz. Hogy lenne gáz? Már kérni akartam. Jó kis cucc az, über nyugati. Eljátszom a gondolattal, hogy sátorszedés helyett benézek a bankba, és 4 generációra előre eladósítom a nem létező családomat, csak azért, hogy devizahitelből és gyors kölcsönből felvásároljam a klubot, és irodástól, pultostól, dohányzósátrastól, kukkendárostól porig égethessem. Kellemes melegség járja át a lelkem. Bármilyen meglepő, ha rajtam múlna, még 1000 évig is itt állna ez a fostelep. A rombolás szórakoztató időtöltés, de nem elég drámai. Ha más nem, azt megtanultam, hogy a túléléshez igazi végletekre van szükség. Kívülről úgy tűnhet, hogy dolgozom, valami elvileg hasznos dolgot csinálok, poharakat törölgetek vagy söprögetek. Valójában tök máshol járok. Legbelül van egy karantén, emlékektől bűzölgő pöcegödör, amiben együtt rohad mindaz, amit képtelen voltam kilökni magamból. Benyert sallerek, lesajnáló mosolyok. Rosszkor rossz helyenek, majdnemek, egyszerek, a feltételes módok. A strandfürdő klórszagú WC-je, a hipermarket csikorgó kasszája, a gyorsétterem zsírtól ragadós köve. Nem sokára a klub is ott indul bomlásnak. Irodástól, pultostól, mindenestől. Na fater, tessék itt a lóvé! Vigyorog, megint kis címletek. Ezt az ócska többnek látszik trükköt utoljára 8 évesen vettem be, akkor az Antikrisztus csítos tigris képében vigyorgott rám egy levegővel telepumpált csipszes zacskóról. Na, és jól pókoltál, fater? Mit csináltam? Pókoltál. Jössz, mész, összeszeded az üres poharakat, üvegeket, begyűjtöd mindet és a pultba hozod. Érted? Mint a pók. A pók üres poharakat hord a pultba. Fater, ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban.
Eszembe jutnak a devizahitelek és gyors kölcsönök. Kellemes melegség járja át a lelkem. Hú, fater, a sátrat szét kéne még szedni. Megtennéd, nem gáz? Ránézek az órámra. 6 múlt, kint már világos van. Plusz 2 órát megint ráhúztunk, persze túlóra bél nélkül. Nem, nem tenném meg. Gáz. Sőt, cikória kávé. Micsoda? Cikória kávé? Igen, cikória. Ez ilyen hasonlat. Vágod, mint az irodalomban. Fater, tényleg nem értem. Azt jelenti kifejezetten gáz, cink, szívás, szopás, cikória. Ostobán bámul, talán most először merül fel benne, hogy az iróniának nem sok köze van a poénkodáshoz. De ne aggódj, francia kulcsa no perc alatt szétkapjátok. Jó kis cucc az, 5-ös számú eszköz, Slémanuel. Köszönés nélkül hátat fordítok, és hozzáteszem, hogy holnap ne számítson rám. Azt remélem tudod, hogyha kimész ezen az ajtón, ki vagy rúgva. Kösz, megpróbálom észben tartani. Fater. Múlt héten a ruhatárosok, tegnap pedig az összes pultos felmondott. Nem értem honnan, de már a mindegyiknek megvolt a helyettese. Így érezze magát bárki is pótolhatatlannak. Különösebben persze nem érdekel, hogy ki az és ki nem, Tinát leszámítva, semmelyik taplót sem bírtam. Ő volt az egyetlen pultos, aki nem csicskáztatta a poharasokat. Ehhez jött még pluszba, hogy folyton mosolygott, és meló után háztól házig vitt. A formás fenekét formás Volkswagennel fuvarozta, az anyós ülése mindig elfogott a bűntudat, hogy belerondítok ebbe a tökéletes képbe. Szimbiózis. Szerencsére nem hagyta, hogy sokat problémázzak, pontosabban megkért, hogy tartsam szóval, ellenkező esetben az első útunkba akadó oszlopra felcsavarodunk. Becsületemre váljék, lelkiismeretesen toltam a hülyeséget. Milyen zenét hallgat, hova utazna legszívesebben, hol javítatja az autót, hányszor kell egy gyertyát cserélnie, hogyan bírják a csapágyak a turbódízelt. Beszélgetés közben az utat figyelte, én pedig a mellét. Egyszer annyira megfeledkeztem magamról, hogy a visszapillantó tükröt is ráállítottam a lényegre. Sosem mertem megkérdezni, hogy nincs-e kedve feljönni hozzám. Túlságosan hibátlannak tűnt. Aztán egyik hazauton elmondta, hogy soha többet nem fog jönni, eladja az autóját és lelép külföldre. Felparkolt a ház előtt a járdára, és úgy bőgött a vállamon, mintha a legjobb barátja lennék. Akkor nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy erről ennyit lőttek a kellemes fuvaroknak. Ma derült ki, hogy Tina helyett nem veszünk fel senki újat. Kevesebben maradnak ugyanannyi melóra. A pékség nyitott ajtajából dől a friss sütemények és kenyerek illata. A sárgára festett üzlet belső üvegpultjában lekvárral töltött rudak, vaníliás párnák, sajtos pogácsek és pizzaszeletek sorakoznak. A háttérben pizzát szeletel egy izzadt homlokú srác. Újnak tűnik, gyorsan és pontosan vág. Bólogat a zenére, ami csak épp annyira szól, hogy ne nyomja el a sütők morajlását. Elvitelre kérek egy teljes kávét cukor nélkül, és rámutatok az egyik töltött kiflire. Kis címlettel fizetek, az eladó nyavajog. Megkérdezi, hogy nincs-e aprom, egyik kezéből a másikba rakosgatja a visszajárót. Miközben újra és újra átszámolja, én is nekiállok matekozni. Pontokba szedem az elmúlt napomat. A szokásos útvonalon elsétálok a pöcegödörhöz, és rohadásba küldöm a teljes listát. A munkát befejezetnek tekintem, az új nap első emlékét magamnál tartom. Illatos, aranybarna és mogyorókrém van a közepén.

Ránéz és átférek a kerítés meggörbült vascsövei között. Belepróbálom a fejem az egyik résbe, oldalt fordulok, átpréselem magam. Az illegális határátlépés jegyzőkönyvezése kerül, a mellkasomra rozsdás pecsétet kapok. Ján is nekiveselkedik, passzírozza magát becsülettel, félúton mégis elakad. A feje és a bal oldala bent, a maradék odakint. Már látom a hét hírét. Tűzoltók szabadították ki a lakatlan hotel kerítésébe szorult ittas egyetemistát. Na mi van, Mici, beszorultál a pagonyba? Mici mackó mindjárt kiszorul a pagonyból és szétrúgja ezt a ványat segged. Tudod, hogy nézel ki most? Bazd meg, ne röhögj már, inkább segíts! Mint egy légypapírban ragadt nyomorult bogár. Jól van, kurva vicces vagy, itt a kezem, gyerünk! Kitámasztok és teljes erőből húzni kezdem. Egy-két próbálkozás után megadja magát a kerítés, elgörbül az egyik cső, Ján átcsusszan, én pedig lendületből esek hátra. Látod, haver, Isten nem ver bottal. Na, ebben igazad van. Isten nem bottal, hanem veled ver. Elvigyorodik, kezet nyújt és felhúz a földről. Derékig gázolunk a növényzetben, életnek semmi jele. Se nyugdíjas portál, se kiéhezett Rottweiler farka, még csak egy blöffnek szánt tábla sincs sehol. Vigyázat, a kutya harap. Biztonsági kamerával megfigyel terület. A makákókat etetni szigorúan tilos és balesetveszélyes. Észrevétlenül próbálunk lopakodni, de kézjeles kommunikáció hiányában az egésznek semmi értelme. Suttogás helyett kiabálunk, több méter távolságból magyarázunk a másiknak. Hallod, gyere már ide! Mit találtál? Mondom, gyere ide és meglátod. Jan egy fa legalsó ágán csimpaszkodik és előre-hátra himbálózik. Te meg mit csinálsz? Szerinted mit? Majomra ittad magad? Majdnem. Szilvára vadászom. Ész nélkül rázni kezdi az ágat, az érett gyümölcsök lepotyognak, felszedek egyet, belemélyeztem a két hüvelykujjam és félbeszakítom. Ez nem is szilva. Miért, mi lenne, dinnye? Inkább ringró. Talán Mirabella. Ján arcára kiül a döbbenet. Milyen Bella? Mirabella. Az is olyan, mint a szilve, csak Mirabella? Igen, bazd meg, Mira. Megijesztesz, haver. Tényleg olyan, csak ez sárga. Ma még Mirabellázol, holnap szójatejet vedelsz, onnan meg egyenes út vezet a lébőjt kúráig. Fosod majd nekem az epeköveket. Na adj egy cigit, ezt máshogyan nem lehet bírni. Wellness cigit? Amúgy a dekoldja a koleszterin, tudtad? Magas a koleszterined? Ja, lófasz, de valamivel nekem is nyugtatnom kell magam. Előbb másszunk fel a tetőre, majd ott rágyújtunk. Igenis, kapitány. Ján minden lépésére lepereg egy kevés a tűzlétre festéséből. A fejemre hullanak a forgácsok, onnan a vállaimra. Érzem, ahogy becsúsznak a pólóm alá. Szigorú egymás utánban lépdelünk felfele, a létráról éppen belátok a szobákba. A gét elsorvadt az ablakkeretekben, a húzat betörte az üveget. A padlószőnyek helyenként még előtűnik a madárszar és toll közül. A negyedik emeleten üres dobozok, hűtők, oldalára döntött automaták, ventilátorok és kartonmappák porosodnak. Öt emelet megmászása után felérünk a tetőre. Két megszürkült műanyag széket találunk. Látszólag nem mi vagyunk az elsők, mégis eljátsszuk, mint a sosem jártak volna még itt előttünk. Átkutatjuk a tetőt, saroktól sarokig, egy madár átrepül a legközelebbi fára. Onnan figyeli, ahogy Ján felvesz a földről egy guriga szemetes zsákot. A Hotel Juventus felirat ellentmondást nem tűrően hirdeti egykori gazdáját. Közelről hatalmasnak tűnnek a betűi, mintha meg akarnának győzni valami olyanról, amit ők sem értenek. Óriás embrióként beülök az óbetű üres méhébe, és elnézek a fák felett. A hatalmas műanyag karika napközben megszívta magát, most kellemes meleget sugároz. Ján a szakadéknak hátat fordítva áll és hunyorogva számol. A szemetes zsákokat darabonként letépi a göngyölegről, és elkezdi egyenesével ráhúzni a betűkre. Miután plastik gyászruhába öltöztette a szöveget, hátralép és elégedetten vigyorog. A telefonjáról lő egy képet, közben megjegyzi, hogy ezt látnom kell. Világra jövök, két lábra emelkedem, odalépek mellé és végigmérem a foghíjas feliratot. Új életem első emléke, Hotel Etus. Lesöpörjük a mocskot a két székről, leülünk. Ján előveszi hátizsákjából az előre betározott két üveg sört és a füves cigit. Némán vizsgáljuk a tájat. Vannak dolgok, amiket csak innen lehet megérteni. Kamaszos lázadás, második tinédzserkor, kapuzárási pánik. Lényegében tök mindegy, minek nevezzük. A rombolás a közös nevező. Kiállok a tető szélére és leugyozok. Nyolcasokat írok a levegőben, Ján hozzáteszi a maga részét, elsuhan mellettem egy parázsló csík. Lekövetem a szabadesést. Visszaülök a helyemre és lehúzom a maradék sört.
Ján keresztbe teszi a lábát, és megvakarja az állát. Te melyik Disney hercegnőt basznád meg? Mi van? Én tuti, hogy Arielt. Baráti jó tanács, inkább menj orvoshoz. Haverre mögött koncepció van. Na, ettől féltem. Itt ez a csaj, sellő vagy mi a fasz. A lényeg, hogy deréktől lefele egy hal, és a vízben él. Eddig megvan, ugye? Ugye. Szóval kitalálja nagy boldoga, mint a bármi realitása lenne, hogy ő majd egy proli matrózzal összejön. A faterja persze megtiltja neki, mert nyilván nonsens az egész, de a kis csaj nem ért a szóból. Rényel reggeltől estig, hogy ő már pedig össze akar jönni a csávóval. A film minimum fele picsogás. És tudod, mi a megoldás? Nem az, hogy lekennek neki egy oltári nagy sallert, és felvilágosítják a biológiai törvényszerűségről. Á, nem. Tudod mi? Ötletem sincs. Addig nyavajog, amíg csak a faterja emberé nem változtatja. És ezzel persze minden megoldódik. Az egyetlen állítása, hogy csodák léteznek. Sőt, mi az, hogy léteznek? Érdemes rájuk várni. Rinyálni kell és várni a csodákra, baszod. Jól hangzik. Szerinted miért van, hogy minden második csaj valami kretén után rohan, aki vagy kőgazdag, vagy szobortestű, vagy csak szimplán szarik a fejére? Hát a szájba kúr Disney hercegnők miatt. Egytől egyig ilyen trógerfaszokat hajtottak. Ha nekem lányom lesz, az tudja, hogy nem fogja nézni ezeket a fosokat. Pincébe zárva tartod majd 18 éves koráig? Inkább add azt a beígért cigit. Előtúrom zsebemből a horpadt oldalú lakit, és oda nyújtom neki. Kivesz egyet, és rágyújt. Újra szótlanságba burkolózunk, és elnézünk a fák felett. Különböző alakú hegyek emelkednek az előttünk fekvő tó túlpartján. Az egyik olyan, mint a kis hercegből a kígyóba szorult elefánt, a másik pedig egy gördeszkás rámpa, amiről pont egy meredező melbimbóra lehet ugratni. Rámutatok a rámpára, és megjegyzem, amíg lendületben vagyunk, addig kéne odaérni. Az pedig, hogy hová landolunk, totál lényegtelen.

0: Tilos Rádió, Kártakarót hallottátok, és benne köszönjük Stornó Milánnak a felolvasást. Mit lehet erről a könyvről tudni? Amit én tudok, az, hogy tavaly jelent meg, és a kiadó...
1: A Now Books and Music.
0: És hol lehet hozzájutni?
1: Leginkább az írók voltjában, vagy a Now Books and Music online webshopjában.
0: Arról tudsz mondani pár dolgot esetleg? Hogy kerültél a kiadóhoz? Mi ez?
1: Volt egy kiváló kéziratom, amit küldözgettem mindenhová, de nem nagyon válaszoltak sehonnan, csak a Now Books-szal, és végül is így.
0: Értem. És ott ők kortárs magyar irodalommal is foglalkoznak? Vagy hogy van?
1: Kortárs magyar irodalom és kortárs zenével. Ez egy ilyen fúziós történet. Úgyhogy amennyire irodalom, annyira zene is fordítva.
0: És a te könyved pedig ugye nem csak irodalom, hanem dizájn is. Ugye az ember kezébe veszi. Én még csak az interneten láttam a gyanús részeit, amiket a te dizájner voltodnak is köszönhető.
1: Hát igen, a eltemetett grafikus énem akkor még belenyúlt a szövegekbe is, és felforgatta rendesen, úgyhogy vannak ilyen érdekes kötészeti poénok is, ami nyilván most rádión keresztül nem jött át.
0: De azért érdemes megnézni. Igen, és ugye nem árulunk el nagy titkot, hogy bár vagy poharas voltál, vagy poharveszedőként dolgoztál, vagy dolgoztál bárban.
1: Ja, egy kiváló vidéki szórakozó helyen voltam poharas, úgyhogy elég inspiratív közel volt.
0: Igen, ezt hallhattuk is, és aki utána néz, illetve holnap is egy ilyen poharveszedős helyen, aki el is jön meghallgatni ezt az egészet, és megnézni, hogy ezt mi élőben előadjuk. Holnap a Kertész utcában, a Refuge-ban lehet nagyjából ugyanezt hallani.
1: Ja, várjuk mindenkit.
0: Akkor további jó tilosozást, és köszönjük, hogy bejöttél.
1: Köszi.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Előjáték a Szaharában. Sába királynője az asztalnál ült és borotválkozott. De szokott káromkodni és pipázni is, ami királynőknél igazán ritkaság. Káromkodásra feltétlenül okot szolgáltatott a zsilettje. Ugyanis ez az egyetlen fegyver a világon, amely akkor veszélyes igazán, amikor elkopott az éle. Ilyenkor roncsolja, töri a bőrt, mindössze a szőr iránt nyilvánít némi kíméletet. A fentiek után bizonyára mindenki előtt kétségtelen, hogy Sába királynője férfi. Hogyan lehet egy királynő férfi? Mondjuk, ha úgy hívják, hogy Sába István, és a Sába név eszébe juttatja csúfolódó ismerőseinek a róla elnevezett királynőt. Erről az ókori hölgyről még La Grenelle erődjében is hallottak. Sábának nem kellett volna a csúfolódást tűrnie, mert mindenki tudta, hogy tavaly Marokkóban megverte a kantinost, akit előtte még soha senki nem tudott megverni. Csak az Úristen, mert a fél szemére ájogossá tette. Sába tehát alaposan rácáfolt a csúf nevére. Azonban került a kötekedést, és egy gúnynév miatt nem mászott bajtársai képére. Valaha Sába István a Kecskeméti színtársulattól érkezett egyenesen Brestbe, anélkül, hogy a Vízkereszt című előadást lemondta volna. Színész volt. Nagycsontú, mélyhangú, jó kiállású fiatalember. Valamikor nagy jövőt jósoltak neki a pályáján, és most itt ül az idegen légió egyik helyőrségében, a legénységi hálóterem hosszú asztala mellett, ahol néhányan borotválkoznak. Reggel bizottság érkezett Marokkóból, Collidon kapitány vezetésével, hogy vizsgálatot tartson a tragikusan elhunyt Bradieu nevű közlegény ügyében. Ezért borotválkozott Sába. Ő is tanú, meg még hárman. Nem nagy öröm. Ezek is micsoda újmódi dolgok, mondja az egyik örvezető a másiknak, hogy egy ilyen Bradieu kölyök meghal ebben az istenverte garnizonban. Mindenkinek lesz annyi esze, felelte elég hangosan a másik altiszt, hogy nem mártja be az őrmesterét. Közlegény sose jártassa a száját felettesére. Aki bajba keveri az altisztet, annak nem kell egy évig várnia itt a légióban, hogy valami nehéz szolgálatot sózzanak rá. Ezt jó hangosan mondták, nehogy a borotválkozó tanúk figyelmét elkerülje. Sába csak húzogatta a régi pengét, és torszképekkel igyekezett megfelelően feszült állapotba rögzíteni az arcbőrét. Ott ül a közelben Manuel is. Ő nem tanú, inkább áldozat. Öreg spanyol, az arca igen finom. Szinte régi festménynek tűnik az előkelő, hosszú, keskeny kecske szakállal, kétfelé hegyesedő bajusszal. A szenvedés a Szaharában, a légió nehéz szolgálata, mintha csak fokozták volna külsejének főúri finomságát. Elefántcsont színű magas homloka, beesett halántéka, de még az is, amikor verejték gyöngyözik az arcán, ha fáradtan lehunja. A lovakkorral kihalt öreg bárurakra emlékeztettek. Nagyon szerette ezt a kölyöknyi Bradieut, aki meghalt. Most ugráló léptek kopognak a folyosó kőkockáin. A pojác. És már is bedobban az illető, pontosan a lábhegyére, mint valami híres balettáncos nő, ha befejezi a szólóját. És azt mondja, hopp! A következő pillanatban fütyülve és dzsiggelve eldobja magáról a derékszíjat, a sapkát, és egy ugrással követi a holmikat. Már is az ágyán van, és zubbonyát gombolja. Közben csak úgy hasít a fütyülése. Örökké vidám, táncol és ugrál. Ez a pojác. Ő is díszruhába öltözik, mivel szintén tanú kihallgatásra megy. Elszakíthatatlan jókedvével ő tartja a lelket itt az emberekben, mert időnként akkorát nevet, hogy belerezdül valamennyi ablaküveg. Többen is vele nevetnek, mintha kis szellő fújna a sivatag felől. Élénkség röppent a pojáccal a füllett helységbe. Másodpercek alatt öltözik, feldobja a sapkát és elkapja fejjel. Magára szedi a díszruhát, és villámgyors, roppant ugrással már is Sába mellé ül. ezzel nem viccel. Voltaképpen Manuel egészítette ki hármassá Sába és a pojác barátságát. Különböző nemzetiségű, természetű és korú emberek barátkoztak itt össze, a távoli La Grenelle helyőrségben, a Szahara fészkes közepén. A pojác orosz volt, és Gorcsev Ivánnak hívták. Manuel spanyol, és Sába a királynő, magyar. Ide hallgass, súgta Manuelnek a pojác. Szedd össze magad egy kicsit. Lehet, hogy rövidesen szükséged lesz minden erődre, öreg Manuel. És az ilyen vén lovag mutassa meg a légiónak, hogy nem könnyű kibabrálni vele.
1: Nem érdekel. Mi közöm a légióhoz? Bradyőt nem adja vissza senki.
0: Sába a szemével az ajtó felé intett. Kezdődik. Egy őrvezető megáll az ajtóban, és nagyot rikkant.
2: Vigyázz! Kihallgatásra! Sába, Previente, Maturek, Gorcsev, utánam!
0: A négy tanú elindult az őrvezető mögött. A két másik altiszt egykedvűen ott állt az ajtóban.
1: Végre is, mondta az egyik káptár a másiknak. Semmi sem történt. Nem az első eset, hogy valaki Afrikába hőgutát kap.
2: Én csak azt mondom, válaszolta a másik, hogy akit Afrikában bemártja az őrmesterét, hát az megütheti a bokáját.
0: Csak most érkezett díszruhában a vizsgálat főszereplője, Borodin őrmester. A két altiszt némán tisztelgett, az őrmester visszaköszönt, és továbbment. Lassú vízhangzó gongásokkal elnyelte lépteit a hosszú folyosó.
2: Bizottság! A kapitány, aki időnként egy láncol függő aranyszeruzával játszik, és két-két alacsonyabb rangú tisztül mellette.
0: Előttük zöld asztal. Háttérben szuronyos őr. Az asztal előtt egy sorban feszesen állnak Previente, Maturek, Sába és Gorcsev. Jobb oldalt külön Borodin őrmester. A zöld asztal oldala mellett díszruhájában mereven sápadta. A vádlott. Szörnyű hőség. Mindenki siet. A kapitány egymásra dobál néhány iratot, egyikből olvasgat, végül száraz hangon odaszól a felsorakozott legényeknek.
3: Ti Bradyővel együtt voltatok az árkában, amikor meghalt. Kihallgatlak benneteket? Mert az a gyanú, hogy ez a közlegény szabálytalanság áldozata lett. Previente? Parancs? Lép ki!
0: Dobbanás!
3: Mondott neked valamit Bradyő a halála előtt, ami az ügy kivizsgálása szempontjából fontos lehet?
1: Nem nagyon társalgott az halódás közben,
0: felelte habozva Previente.
3: Hirtelen halt meg?
0: Vállat vont.
1: Panaszkodott, hogy görcse van. Azután hátra csapta a fejét, még hörgött, és így történt.
0: A kapitány rácsapott az asztalra.
2: Világosan beszélj! Tudod, hogy miért volt rosszul? Igen vagy nem?
1: Mit tudhassam én? Délután behozták, és este már meghalt.
2: Úgy. Na jó, gyerünk tovább. Maturek.
3: Gyere csak egészen ide elém. Hallottad, amit a bajtársad mondott?
1: Igen.
3: És te is ezt tapasztaltad? Ne gondolkozz, de bitang, mert kiköttetlek.
1: Hát, az is volt, hogy a Sába kopogott, és bejött Gorcsev az őrségről is.
3: Sába, hallottad az előző vallomásokat és megértetted?
2: Igenis.
3: Igazat vallottak eddig?
2: Nem, kapitány úr.
3: Amit ezek vallottak, az az első szótól az utolsóig hazugság. Szerinted mi történt Bradyővel?
0: Borodin őrmester eljárása okozta Bradyő halálát. A kapitány szeme lassan összevonódott, és a hangja kemény suttogással csapott le.
2: Previentes Maturek közlegényeket fegyelmi úton szigorúan megbüntetni! Erről jelentést kérek! Sába, szerinted miért lett rosszul Bradyő?
3: A büntetés miatt. Szerzsant Borodin parancsára 45-ször körülfutotta az erőd udvarát esős évszakszerű teljes menetfelszerelésben.
2: Maraj!
0: A kapitány ismét összehúzta egyik szemét. A többi tiszt is hüledezve nézte a festő díszruhában halott halványá vált Borodint.
2: Folytasd!
0: Bradyő a futás után hozzánk került az árkába, és nyomban látszott, hogy napszúrása van. Eleinte saját vízadagjainkkal mostuk, Maturek, Previente és én. Később az őrségnek zörgettem, meg Bradyő önkívületben énekelt, és lázas piros volt. Korcsev benézett, majd elment, és visszatért azzal, hogy Borodin örmester úr nem adott utasítást a beteg Bradyőre nézve.
2: Azt állítod? Kérdezte halkan a kapitány, hogy az örmester eljárása okozta Bradyő közlegény halálát?
0: Igen, mert ez az igazság.
2: Jól van, fiam.
0: Korcsev?
2: A pojác kilépett.
0: Parancs!
2: Szerinted is Borodin örmester idézte elő Bradyő halálát? Kérdezte a kapitány.
0: Na hát, csodálkozva körülnézett.
2: Hát dehogy kérem, szó sincs róla.
0: Nem tudsz arról, hogy Bradyő körbefutott az udvaron?
2: Dehogy nem. Azonban éppen Borodin örmester volt az, aki váltig intette, hogy tartózkodjék az ilyen gyerekes futkosástól a rekkenő hőségben.
0: Vigyázz arra, amit mondasz!
2: Kérem, kapitány úr, szólt mentegetőző mosolyjal, én így láttam. Az is igaz, hogy amikor kopogtattak értem, én is láttam, hogy Bradyőnek fényes a szeme. De azt hittem azért, mert állandóan lelkesen felhevül, ha szeretett örmesterünkre gondol.
0: Nálam is így van.
2: Hallod, ha itt egy szót elfertítesz,
0: hát nagyon megütöd a bokádat.
2: Hát a káplár meg ugyanezt mondja a bokámra, ha nem teszem.
0: Így az ember nem tudja, mi a helyes eljárás, ha félti a bokáját.
2: A kapitány megértette. Felugrott, és csapkodta az asztalt.
0: Zserolhat nagy! Ezt a káprárt 24 órán belül egy sivatagi büntető századhoz vezényelni. Hallgasson!
2: Rivalt most Borodin örmesterre, aki szólásra jelentkezve kilépett.
0: Majd idejében módja lesz rá, hogy védekezzék. Korcsev, beszélj komolyan, mert megjárod.
2: Szóval?
0: Sába vallomás a helytálló?
2: Hamisan vallott, kérem. Én elmondtam neki később a továbbiakat. Borodin, szeretett felettesünk, azt is megtiltotta, hogy vizet vigyek Bradyőnek, amikor meglátott a kulaccsal.
0: A kapitány felállt. Örmester, maga orámban, a haditörvényszék előtt előadhatja majd a védekezését. Most csak arra feleljen, gyűlöli-e valamelyik tanú magát?
2: Igen, mondta Borodin.
0: Sábát kurtavassal büntettem, mert kiállt a sorból és feleselt.
2: A kapitány feltette a sapkáját, és hóna alá csapva az írásait, odaállt Sába elé.
0: Keményen nézte. Miért kaptál büntetést?
2: Szerzsan Borodin azt mondta gyakorlatozás közben a szakasznak, hogy ostobák vagyunk. És még az apáink köz sem volt olyan katona, mint amilyen ő. Erre jelentettem az őrmester úrnak, hogy az én apámnál külön katona senki sem lehet.
0: A kapitány felkapta fejét.
2: Úgy,
0: és mit tett a te apád, ami szerinted felülmúlhatatlan katonai teljesítmény?
2: Elesett.
0: Hökkent kissé ünnepélyes csend lett.
2: Szava!
0: Bólintott tűnődve a kapitány.
2: Ez a teljesítmény nem ritka, de csak ugyan felülmúlhatatlan.
0: És kezet nyújtott Sábának. Ezzel befejeződött a vizsgálat.
2: Borodintól később a haditörvényszék megvont két rangfokozatot. A káplárt büntetőtáborba vitték, és a bizottság rendületlenül folytatta az útját, és amerre a bizottság útja vezetett, mindenfelé sokan elszöktek.
0: Donald, az angol veterán, aki tizedik évét szolgálja a légióban, és mindenféléről alaposan tájékozott, arról mesélt a kantinban, hogy mit akar ez a pipettin örmester, aki Borodin helyett jött Gorcsevvel, Sábával, sőt Manuellel is, azért, mert ez a barátjuk.
2: Na majd értitek ti ezt mindjárt,
0: szólt Donald, és előre könyökölt pipázva.
2: Na, az a kérdés, hogy van-e köztetek olyan,
0: aki már megverte a feleségét.
2: Sokan jelentkeztek.
0: Én már az öcsém feleségét is megvertem, mondta a kantinos szerényen, mert sohasem volt 72 természetű. Donald megszámolta őket.
2: 1, 2, 3, 4, 5, te meg 2 számítasz a sógornőddel. Az 7. Ti vörösbort fizettek, mert az okai vagytok mindennek, ami Gorcseppel, Manuellel meg a királynővel történik. A felháborodás vihara zúdul Donádra. Különösen a kantinos részéről. Nem szórakozásból verem én a nőket, hogy fizessek érte? Kiáltotta idegesen. Ha nem, hát nem, mondta Donald, és vállat vonva állta a vihart. Végül is a megbélyegzett egyének fizettek. Rajtuk ne maradjon ez a csúfság. Az ősz harcos előbb ivott, azután két felé törölte a bajuszát, végül lenyomkodta pipájában a lazán parázsolt dohány, aztán komótosan kezdte. Hát ez a folytonos vizsgálat, meg inspiciálás, ami itt van mostanában az altisztek miatt, amint hallottátok, még a siva tagiaknál is, nem egyéb, mint ama találmány, hogy te elvered olykor az asszonyt, pedig szereted. De mennyire szeretem, mondta a kantíros, és mégis elvered. De mennyire elverem, bólogatott őszinte részvédtel. Na hát, ez az eset van most Afrikában, a tiszt meg az altiszt között. A ménki csapja ebben a szót

0: Helyezték őket Afrikába. Itten boldogan adták át minden szolgálatukat az altisztek. A légiós őrmester, elsőrendű katona. Mindenhez ért, elszámolástól a beduinok elleni harcokig. Na hát, így lett az egész világon a legionárius őrmester valóságos fogalom. Vele kellett jóban lenni, ha Afrikában valamit akartál. Na, aztán jöttek ezek a modern idők, a rádióval, a repüléssel. Meg hogy nem lehet ütni a legionáriust, szóval. Edison megtette magáét. Itt is egyszer divatja lett, hogy mennél nehezebb a szolgálat, annál jobb tiszt kell hozzá. Ide a légióba nem fiatal párizsi hadnagyocskák jöttek, táska grabafonnal, meg alkoholizmussal, hanem olyan fajták, hogy túltettek mindenféle benszülött nyelvben, stratégiában és szervezésben az altiszten. Harcban meg is értik egymást a legionáris tiszt meg az altiszt. Csak ez a hagyomány van közöttük elmérgesedve. A régi időket fenntartó legionáris örmester, aki korlátlan úr a legénységen és az alárendelt légiós altiszteken, ez meg a mai tisztek nem tetszik. Itt elhallgatott, és elgondolkozva markába verte a pipáját.
1: Hát aztán,
0: kérdezte a kantíros.
1: Hát aztán ez olyan, mint amikor te elmész bevásárolni, de előzőleg odasózol a feleségednek, ő aztán mérgiben összetör egy tányért.
0: Igazat lehet, de ha egyszer meglátom, tudom, Isten megemlegeti. Tisztára dettó esett, mert a tiszt elviszi Borodint, de helyette jön Pipettin. Megmarad a többi altiszt, és összetörik azt, aki bemártotta az őrmestert. Mehet a Szahara másik végébe, oda is követi a hír. Árulkodott a légió őrmesterére, és már az első napon 24 órás szolgálatot sóznak rá.
1: De mi haszna van az egésznek, ha a bizottság elmegy, és folytatódik a kibabrálás?
0: Hát, nézd! Te egyszer rajta kapod a feleségedet tányértölésen. És egyszer pofon ütöd. Nem használ. Ha másodszor is pofon ütöd, akkor tán elunja.
1: Érezod van. Megpróbálom.
0: Bólintott a kantinos. Hihetetlen, hogy mi fogy itt tányérba. Karcseves sába bejöttek a kantinba. Nyakik sárosan. A teve is tálót tisztogatták. Nesztek, mondta Donald halkan a körötte üldögélőknek. Ehol a törött tányérok. A végzett Borodin ügyével indult el csodálatos útjára. Amikor elkezdődött a kibabrálás, Borodinról nem esett szó. Csak épp hogy jön Pipettin, és természetesen szemlét tart. Kötelessége. Most feltűnik neki, ez meg az.
2: Milyen ez a gomb? 4 nap, salle de police.
0: Maga nem tudja, hogy munkaruhához is kell derékszíj? 3 heti kimenő és posta elvonás.
2: Hé, öreg spanyol!
0: Elejtette a gépfegyver állványt, ezért estig őrsége van a sivatagi kútnál.
1: És itt tovább.
0: Ki szólhat ellen? Csupa szabálytalanság a légióban. De az altisz csak akkor látja, ha akarja. A híres kaland pontosan ama délutánnal kezdődött, amikor a királynő befejezte szolgálatát az istállók tisztogatásával, aztán Gorcsevvel együtt bejöttek a kantinba. Piszkosan, elkeseredetten. Egy szóval komor hangulatban voltak. A legkegyetlenebb fájdalmat a sokféle nehéz szolgálat vagy lesújtó büntetéseken túl az állandó posta elvonás okozta. Levél érkezik Afrikába, a La Grenelle erődbe, és 2 hete hever az irodában. A címzet nem kapja készhez. Mit gondolkozol? Fölvett Gorcseva barátjára, és oda telepedett. Elszökünk, különben megölnek.
1: Sajnos nem tehetem,
0: felelt a királynő. Mit csinálja? Nem vagyok jó szökevénynek.
1: De te kísérelt meg? Végre is nekem nincs senkim, és mindegy. Neked csak van valakid. Na, feleség, gyerek, meg ilyesmi, felelte könnyedén.
0: De ebbe a tréfába mégis belekomorodott az arca, és ott hagyta sávát. Később lement a gyakorlótérre, megkeresse az ezredírnokot, szorosa mögéját, és a fülébe súgta. Öngyilkosság készül az erődben.
1: Mi?
0: Hallja, ha bolondozik vele, hát megjárja.
1: Láttam magát éjjel a kantin mögött. Csak is az ablakból vagy a holdból léphetett az útra.

0: Szólok a kantinosnak, ebéd után megöli magát, mérget vehet rá. És ez jobb is. Aránylag gyorsabb és enyhébb halál. Mert a kantinos a sörös csappal öl. Kínos, leghelyesebb a főbe lövi magát. Jobb üzlet, mert ez a sörös csap dolog. És búsan legyintett. Még akkor is rossz erre gondolni, ha maga az áldozat. Megmondja, hebegte a kantinosnak, hogy én... Nem vitás. A posta elvonás nagyon dühít. Az is lehet, hogy a kantinos egy trancsírozó bárdal jön. Menjen a mosoda mögé, maga csirkefogó, sziszegte a tizedes. Hozom a leveleit. De maga titokban tartja, hogy kilesett. Tudja mit? Hogy ne kelljen sokszor fáradnia, hozza mindjárt a királynő és Manuel leveleit is. Ez esetben aludjon ebéd után a kantinos. Na, fel a fejjel, öregem! Képzelje, mennyivel rosszabb a levélhordónak! 5 perc múlva nála volt mindhármuk postája. Gorcsev 2 levelet kapott. Manuel és Sába egyet-egyet. Először a magáét azt pontotta fel, amit a húga írt. Most senki sem nevezte volna pajácnak, amilyen komoly volt. Drága Iván, beköltöztem a Boulevard Saint-Honoré szomorú házába. Ahogy már a múlt hónapban jeleztem, szó sem lehet arról, hogy visszatérjek a nénihez a Londonba. Csodálom, hogy gondnokod, ez a Vanek úr, érdeklődésedre nem írta meg a helyzetet, pedig tőle bérelem a szobát. Azt hiszem, te eltúlzod a nizzai esetet, de szót fogadok, és kívánságodra még ő előtte is titkolom, hogy a hugod vagyok. Nedda Harloff néven élek Párizsban, és Vanek úr nem sejti, hogy valaha hallottam a Gorcsev nevet. Nem értem türelmetlenségedet, amiért Vanek úrtól nem kapsz értesítést. Vanek úrnak elhinnéd, hogy jól vagyok, és semmiben sincs hiányom? Nekem is elhiheted. De te, Iván, komolyan írjál nyomban, ha nélkülözöl. Tudom, hogy nem rendelkezhetsz most a pénzed felett. Nagyuska tegnap átutalt Londonból pénzt, és mellékele 200 frankot. Vigyázz magadra, és kérlek nagyon, ne rohanj bele minden eszeveszettségbe, őrülten, ahogy szoktad. Csak ezért az egyért aggódom. Nagyon sokszor csókollak. Netta. Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy 3 állványos távcső is háromszögeléshez. És az összvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorgoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajda lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát csóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő portölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és sörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Soha sem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bald kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem. Elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenották, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda pullóver próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullóver végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trovacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefújatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd nagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig így döngeti az előítélet ércfalát puszta koponyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson a lezedes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őr nagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült? Egy igen fontos... Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a vörös kereszt... Letartóztatom, mondta az őrnagy. A kardját! Sába egy pillanatig döbbenten áll. Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját. Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionáriusok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte. Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába, mert ez a cimborája megsebesült és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr. Igen. Bólogatott és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istáló és börtöntisztításba. Szóval? Igen, erről hallottam. Tehát maguk nem fejezte be. Gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának. Köszönöm, őrnagy úr. Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt. Köszönöm, őrnagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral? Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először. Oktatóira jellemző, Lármántyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál, francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármántyé ezredesé. Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést. Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt. Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok. Mi van? Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes. Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen. Odakint zaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és termet csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen. Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon belőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam. És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót. A lezvenes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezetté, és megbizatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges. Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szád látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátunkba kerül. Ha most háborúban, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sat túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik. Az őrnagy úr könyvében ez előfordul. Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy. Az a fő, hogy én olvastam, felelte sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, ne egy tehetséges ember, szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsára. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados. Parancsolsz, kérlek! Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Pajác rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt. Megőrültél, ezért jöttünk idáig. Igen, igen, hallgassatok meg. A pojác nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmati hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította a csíptetőjét, és így szólt. Hegemek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hagyat esett, midőn igen feszesen és előirányszerűen kilépett eléje egy levélhordó. Ön, kérem szépen, mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat. Ön, kérem, levélhordó? Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt. Ön orvos? Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljára önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni. Pullover proféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok. Író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett. Mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktával. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Egy fotóriporter. Mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária. Feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből. Lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhalf voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
1: Szervusz!
0: Feleli részvéttel.
1: Van lakásod?
0: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát, te mit csinálsz?
1: Beszélgetek veled,
0: feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyéskedsz?
1: Vele jár néha a beszélgetésre. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
0: Elkészültél?
1: Teljesen. Egy vasam sincs.
0: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
1: Sajna kissé cinikus.
0: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal borotválkozik más taponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramot, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
1: Jó lesz, majd eszünk belőle,
0: felel bólogatva.
1: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
0: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
1: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
0: És én jobb szélső voltam. Mindez egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem.
1: Egy nyolcadrész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival és társaikkal lakom, a Rue-Roi-Sicily 54 alatt.
0: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
1: Közel harc kérdés az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk. Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
2: Nincs okod rá bőgésre,
1: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
2: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok.
1: De ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy fél oldalt, a negyedik emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
2: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes.
1: Jó barátja egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernje leszerződtette, mint hírlapírót.
2: Olyan szépet írt Sábáról.
1: Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem.
2: És bőgve rám hullott.
1: Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam. Ezt még részegen is tudtam, de hát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába. Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és Anna közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot.
2: Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette.
1: És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovagja című operettet, ahol én, a második szublett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam,
0: és dühömben olyan botrán csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy a rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekésne a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gombolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába Köln! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Itt meg neki. Jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Itt meg neki. És úgy bőgött, mint a zápor eső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rám mutatva elordítsa magát. Nézzétek, megjött Almási! A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát sovány volt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bárnom, de azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét. Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikon kölcsönkérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaink között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerül emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amelyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve, elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később, hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő lipacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, vitte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forrni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát! Kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az Almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az Almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan idegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Boulevard Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyet statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk. és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami bárvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságom már csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalú fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy csempefalú fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, a ráncot vett. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer lenn. Így mégsem lettem fogtechnikus.

0: A Kovács Ádám hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban, az FM 90,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottuk mi is témát. Természetesen ez a műsora a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már... Jó, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia, Papó!
1: És Papó a stúdió.
0: Vig Mihály filmzene, Tarbéra filméhez sorozatból a öreg címszer. Na, tehát visszatérve a... Akkor ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma. Arra gondoltunk,
1: igen, jó,
0: hogy...
1: Jó, a hallható vagyok?
0: Igen, te hallható vagy.
1: A magamat nem hallom valami, a fülhallgató nem jó.
0: Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát hogy elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert disziplina, vagy tudomány, vagy nem tudom minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
1: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
2: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
1: Nehéz
2: egy egyszerű metszete.
1: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán mi köze van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz, hogyha ha nem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, vagy a...
2: Ez is felmerült, igen.
0: Igen, volt egy
1: vagy pedig de különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
2: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
1: Igen.
0: Ez provokatívnak
2: is. Ez provokatív. Igen. Ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
0: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
1: Nem, ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán, de hát hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető, tehát hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem cserefolyamat is egy kétszereplő.
0: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
2: Szerintem ez két teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
0: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
2: Igen.
0: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
2: A több az jobb.
0: Több az jobb című, nagyon egyszerű logikával. Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
2: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, azt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem ez a...
0: Ami több, az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
2: Igen.
0: Meg altruisták, meg sok minden mások.
2: Igen, meg jók, esetleg, vagy ilyesmi.
0: Hát igen.
2: Morálisak.
1: Jó, de hogy ugye, tehát de elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen, tehát amiatt nem került ez mondjuk így előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött,
2: de szerintem,
1: ami nem nagyon
2: igényelt. De szerintem a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez a, az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, ami, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitik, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint, a, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor, akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevével kezdődő vonal, amikor elkezdünk, elkezdjük a modelljénket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudomány, nem mint a szociológia, meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
1: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami a, ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a

0: hát nem az, hogy jobb, de hogy, hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket. Hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
1: És hát ugye szokták a közgazdásokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így azt is, ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek az oka a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
0: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a disziplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, bár hogy igen, most ez a két dolog így együtt jár, ez...
1: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyaggyilasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
0: Még gazdagabbak-e a közgazdászok? Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor volt.
1: Azt gondoltad, akkor, hogy...
2: Akkor igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan, tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz az a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként ilyet tanult egy kicsit is, mondjuk többet, az általában egyáltalán nem ért meg bőle semmit. Független attól, hogy legrosszabb tanároktól tanulja, de tehát a világon nem tudok olyan tantárgyat elkezdeni, amit a legbutább ember egy nagyon rossz tankönyvvel tanít nekem fél évig, és az alapgondolatát se értem meg.
1: Eleve úgy kezdjük, hogy elkezdesz röhögni, amikor úgy kezdjük, hogy itt vannak a jószágok, nem?
2: Igen. Igen.
1: Az első órán egyből.
2: Amikor
1: de ez a jószág, tulajdonképpen.
2: A jószág az azért jó szerintem nagyon, mert ugye az, hogy mai napig ezt a kifejezést használják a közgazdászok, az valami fajta ilyen konzervativizmussal, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
1: és ráadásul ezt teljesen ellenmond mindennel. Hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű, tehát hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemista első éves koromban megkérdezte tőlem szembelül, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és ez mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos-e, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, de hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
0: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
2: De ez szerintem nem igaz egyébként.
0: Nem?
2: Nem, hát szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelmeben használt szó.
0: Ja, hát nyilván van, mint
2: a de figyelj, tehát a Kazincék nem a sztaki szótár előtt az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
0: De hát azért szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mintha most egyet is fel tudnék idézni.
2: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkezik. Lehet, hogy...
1: A jószág etimológiájával kapcsolatban.
2: Igen.
0: Ne, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
2: Ne tedd ezt!
1: Nagyon összerevezetne,
2: halló!
3: Szavaztok, rendes, hogy maga a közgazdaság kifejezés, az tudjuk, hogy honnan származik?
2: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy kitalálta ki, hogy így legyen?
3: Hát igen, nem. Én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
2: Mi sem tudjuk.
1: Nem.
3: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szóban van, és hát valójában azért nem, tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik ténylegesen a köz. Köz dolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni, tehát pont egy szívvel mondhatok, hogy az embernek, mint a, nem tudom, minek a

0: dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
1: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a
2: individualista. Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
0: De igazából nem is azt akartam, nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát, hogy visszaszerkeztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy valami ilyesmi.
2: A diszkrimináció közgazdaság tanáról fogunk majd beszélni.
0: Jó, csak azért, mert most tűkönülök és várom.
2: Ja.
0: Mert azóta etimológia még innen volt, csak ez
1: nem. Jó, jó, bocsánat, igen. Kicsit messziről futottunk neki. Szia.
2: A ráfutásnak még a felénél sem tartunk, a közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl, csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbálja megérteni, tehát végülis ez a dolog ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösségek egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
1: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami ettől független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, ahhoz is idő kellett.
2: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről,
3: a hentes kritikára
2: reagálva, szerintem fontos most ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak ugye ez az érzés volt a vele járója, hogy na vajon a végén kimondasz-e valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkörülhető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszerrel próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. Modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt jelenti, de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz csak. Ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közösszokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni a mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közgazdaságtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát, hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból így nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve, hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
3: És akkor térjünk át a mai adás témájára.
1: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lurie-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik. De, és ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
3: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók. Itt van előtted például a Faji Egyenlőtlenség Anatómiája című könyv.
1: Igen, ami a közgazdasági kiskönyvtár sorozatban jelent
3: meg. Le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
1: Hát az nincsen itt, de...
3: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott a Rádai Könyvesház is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen.
2: Igen. És megint érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont olyanról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítésmódot, és általában azt próbál, vagy azt sok érv van a mellett, hogy ebből a kettőből a nem normatív, tehát az ilyen leíró jellegű közelítésmóddal közelítsünk első körben valamihez, ami már általában nagyon sok embernek a
3: gondolati
2: logikájával ellenkezik, és alapvetően provokatívan hat rá, mert ugye például mi van akkor, hogyha egy nagyon erősen emberi jogi vonatkozásokkal és nagyon fontosan igazságossági rétegekkel bíró területet, mint például a diszkrimináció kérdése, elkezdünk úgy vizsgálni, mint valamifajta hidegracionális dolgot, ahol nem akarunk senkiről semmi jót vagy rosszat mondani, mert egyszer megnézzük, hogy ez, ami történik, az miért van.
3: Hogy működik a világ.
2: Mitől van ez így. És általában a közgazdaságtan megpróbálja a dolgokat viszonylag egyszerűen a lehető legkisebb durva előfeltétel mellett magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
3: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lóri művei is azért erősen sokszor, tehát, hogy sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezen a moralizáláson próbáljuk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban Faji alapon.
1: Hát igen, tehát a normatív kicsengés ez nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük azt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben mondjuk, vagy érzelmi intelligenciában és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
3: Illetve hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
1: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartósá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult koromban is az ilyen különbségképzések.
3: Erre.
1: Nem, hát hogy ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönben, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye a egyedülálló anya...
3: Mondjam a statisztikákat?
2: Mondja le a statisztikát.
1: Jaj, hát itt...
3: Nekem megdöbbentő ek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt föl abban a részben a könyvben. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, az a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszerűtben, amikor ijátszik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye, az nagyon rövid időn belül, néhány éven belül magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.
2: És egyébként beszélünk arról egy mondatot, hogy ez ugye egyrészt nagyon durák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
3: hát, amit eddig megmondtunk, igen.
2: Ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás ez nagyon, azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol szász adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ahol ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság
3: magyar
2: szempontjából egy nagyon tudunk mondani magyar adatokat.
3: Hát most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk.
2: De. Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan, ugye olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alapon, ahogy ezt történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, hogy triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet, tehát arra nem tudod alkalmazni, hogy a melyik városba jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött, de ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valamifajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
3: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
2: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok érteni.
3: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
2: Igen.
3: Tehát egy ilyen... Ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
2: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig a magában.
3: És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
1: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok. Tehát, hogy ugye ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiban már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szentképeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk ott így.
2: Megfordítva, meg ugye eltél, tehát hol van mindig.
1: Hát ezzel szemben, mit tudom én, de ilyen passzomány.
3: Hogy hol van ráadásul.
2: Hát persze, igen.
1: De úgy simán feltűnnek ilyen nagy.
3: Karácsonykor, igen. Igen. Valóban,
2: ezek ilyen klasszikus
1: dolgok. Hát meg hogy miért vannak mentében mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek, meg
2: ilyesmi.
1: És hogy feltűnt neki, hogy a jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
2: Tehát hát mint a 30-as években egy magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül.
1: Hát igen, tehát egy ilyen nagyon eltúlzott arconásokkal rendelkeznek jellemzően, és ugye ez az, amit ugye az ember, hogyha templomba járó, már pedig ott elég sokan, akkor ez így szépen lassan, így tudat alatt így bekerül, hogy így, ez így része az egésznek, és nem is nagyon figyel fel rá az ember, hogy akkor hogyan történik ez az ábrázolás. És hogy ezek azok a dolgok, amik olyan, tehát ez csak egy ilyen nagyon, nem tudom, tehát az egyik legdurvább példa erre, de hogy milyen, hol kell keresni ezeket a dolgokat, amik így ezt a faj, amivel ez a faj stigmatizáció jár. Tehát, hogy valószínűleg mi körülöttünk is ugye egy ilyen, tehát, hogy a népmeseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
3: Ha feltűnnek egyáltalán.
1: Igen.
2: Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
1: Jó, tehát ez nem annyira ilyen, triviális egyébként, ahogy ezt így felveted, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
2: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, jó, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
3: És ugye ennek az egy, tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát, hogy nem...
1: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
3: Nevezhetjük így is, igen.
1: Ja.
3: Mert igazából ő így hívja, csak igen, én elrontottam.
1: Nem az a te elméleted az?
3: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy itt emberek között egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet, vagy a taxis példa.
1: A taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiú, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
3: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal nőt, idős nőt vennének fel.
1: Igen, és akkor mi következik ebből? A feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
3: Igen.
1: Mert hogy az nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű...
3: Hát ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
2: Egyedül neki kéri meg így van, megpróbálni
3: egyedül neki kéri megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megverje az egyébként ritkán járó buszt, és ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
1: Ja.
3: És erre van még számos példa.
1: Igen. Tehát, hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményét figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
2: És ennek modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
1: És mi a racionális, hogy akkor...
3: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben és ismerik el, ha dolgozik, nem?
1: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás, vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
3: ezek hogy... a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk közgazdaságtanban, nem? Tehát a...
1: Igen. Mert hogy, tehát, hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző igen. csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor tudom én, mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, mit tudom én, láthatóan...
2: Feltételezettel rendezett családi
1: igen, láthatóan, láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, mit tudom én, és akár barátok is lehetünk.
2: Igen, jó, tehát nevezzük, még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
3: A barátság.
2: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak a leírásával foglalkoztak, egyébként munkaügyi területen, tehát majd most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos
3: pozícióban.
2: Tökéletesen azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de De lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek a... Tehát ugye általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abban indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. Hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismér alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye egy talán egy kicsit könnyebb, mint a, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül is Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítéletet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valamifajta rasszista, vagy bármilyen
3: stigmatizálást.
2: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja bárki, nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenség között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítéletesen viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, már sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
1: Hát igen.
3: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét
1: hát rávetteni egy ilyen ötvertelek sem. Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, akkor ebből nagyon nehéz kimozdulni.
2: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozzunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt azért mondott szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkohol, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részeg kifejezéssel. Hogyha nem tudom, valaki egy autóban ül, és oda jön egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon múlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, vagy nem akar, nem tudom, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
3: igaz lesz?
2: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példánál is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjébe bizonyítani bármelyik előítéletnek, mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te azt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, nem tudom, befektetésed abban, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
3: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következménye, politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri ebben az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az, hogy valamit társadalmi problémának érzékelünk-e vagy nem, az attól függ, hogy van egy képünk arról, hogy hogy működik a világ, meg van egy képünk arról, hogy az emberek exogén módon különbözőek, és hogy minek tulajdonítjuk azt, hogy különbségeket látunk. Minek tulajdonítjuk azt, hogy a feketék szegények, vagy minek tulajdonítjuk azt, hogy a hajléktalanok részegek. Annak, hogy ezek eleve részegesek, vagy hogy eleve felusták, vagy pedig annak, hogy ez egy igazságtalanság történt velük. És hogy ezek alapján, a dolgok alapján könnyen az utóbbira következtethetnénk, hol ott vannak mechanizmusok, amik pedig fenntartják ezt, akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
2: Szerintem érthető volt valaki.
3: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk az, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy politikai nyomásnak a függvénye, ami attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy nem tudom én, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt fogják majd akarni a választópolgárok, és ezért a politikusok, hogy jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
2: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy, vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait felterek, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy stabil
3: igen,
2: legyen.
3: Azt, igen, azt mondja Uri, hogy az által, hogy nem mindegy, mondja tovább, bocsánat.
2: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
3: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfeltartó, másrészt azért, mert ugye az, hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak. Ugye ez látszik az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, ők is azért bizonyos előítéltekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
2: Csak tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

我不是心愿都不能过自愿你说我小姑娘我早就说我问你我不是心愿都不能过自愿你说我小姑娘我早就说我问你

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némand vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam be a kertembe, új protestáns kis közösség, kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A kofa azt mondja rájuk, már kb. 2-3 éve kint vannak, a kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint kofák, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyértelmű, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség? Hogy ők egy ilyen kis közösség,
1: akik kint elmúlt a piacot? Hídgyülekezett cigányok.
2: Most jó, oké. Okay.
1: Na, ezt kellett volna mondani,
0: csak nem... De figyelj, jó, de mit akartál mondani? Tehát
1: most azt akartam ebben mondani, hogy a kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint, vannak kint a piacon, hát kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedélyük, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy ős, hát akkor mint őstermelő kedvező vadózási dolog alá tartozik, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a kofák. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők.
0: Tehát nem tudom.
1: Hát valószínű, hogy nem őstermelők, valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Na, itt Budapesten.
0: Oké. Okay. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még.
2: Lényeg.
1: Ők a nagybani piacról, vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamikor rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalban kimennek, és ott vásárolják meg, hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybani piacról, mondja a hajléktalanról beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, de mert akkor most már eltért, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Pont. Nem tudom. Na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ottan pontatlanul elmítettem dolgokat, mert
3: hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, ki, kire jó, mit mond, és mennyire hát hivatalosan, de...
0: Igazából
3: a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: Illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az... Na, hát az csak...
0: Tehát az azért a intézményeileg, nem ez a példa, nem
1: jó, hát intézményeileg, de itten meg de, informálisan. De próbálják korlátozni őket. Szervusztok!
0: Na, szia!

0: tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy ugye árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből négyszer annyit veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
1: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Hogy... Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most
1: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
1: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ezt igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem. Tehát, de minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az előítéletes beszédnek egyébként, tehát, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árat.
2: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán, hogy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárosok még mindig itt vannak egyébként.
1: A láncfűrészárosok még mindig itt vannak Pesten.
2: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így olyan tehát, hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az egészen egyszerű.
1: Egyébként hogy olcsó. Megszerezték valamilyen olcsón, tehát, hogy...
2: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen már ilyen bejárat a dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
1: De igen, de...
2: Nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretnénk
1: volna. De akkor
0: volna.
1: Akarunk, akkor beszéljük
0: arra. Tegyük azt, ezt szeretném javasolni, igen.
2: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik ez a...
1: Hát ugye, akkor én mondom a Lórit.
2: Jó, mondd a Lórit.
1: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy hogy egy faji csoport hátrányba kerüljön, ahhoz nem szükséges, hogy ők rosszabbak legyenek, mint a többiek, nem szükséges, hogy valakik gonosz módon rasszistáltaként viselkedjenek velük, az is elegendő, hogyha statisztikai alapon racionálisan gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét. És van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy az, hogy ahhoz, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. És ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak. És amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például, hogy a fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázsvesző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos,

0: az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos az, hogy visszajussanak.
1: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadásul egy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak. A történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az ide érkezett
0: cigányokat. Igen, tehát ugye egy
1: antiszt... A történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
0: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebbe a családba születtél, az bizony nem a véletlen.
1: Hanem hát egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
2: Most, hogy mondtad ezt
1: a... Legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
2: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni, hogy valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
1: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, meg az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is baromi messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó erőítéletesen gondolkodott, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát, hogy ez nem egy... Tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák. Például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre. Tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Ugye végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen, milyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán. Amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben mélyebb ismeretekkel rendelkező vendéggel.
0: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a terepet a mesének? És a gyerekeknek?
1: Szerintem az elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tegyük. Úgyhogy búcsúzóul akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet, a Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok az iménti másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk. A Stereo Space Odyssey.

0: Kis technikai probléma, de már is megoldjuk.
1: Jó reggelt.
0: Addig beszél a...
1: Kicsoda?
0: DJ.
1: És szól a zene. Mindjárt.

0: kívánunk, ez a Tilos Rádió, és abban a Science Fiction nap. Megviccelt minket a technika, legalább megtapasztaltuk, hogy a hétköznapi reggeli műsorkészítők mivel szembesülnek minden reggel hétkor. Ez az Agora Consulting nevű műsor, ami amúgy szombatonként szokott jelentkezni minden reggel 9-kor.
1: Nem minden.
0: Illetve minden páros szombaton.
1: De itt van a Tilos Rádiónak a Skifi napja, úgyhogy mi reggel mi vagyunk benne éterbe. Mikrofonnál Mikolaj Vice Matbal, háttérben az aranykezű spityúzó kezeli a pultot és megoldotta a problémát, úgyhogy álljuk a kezét. Telefonszámunk 215-37-73, hogyha valaki már most ébredezne, és skifi közhelyekről fogunk beszélni.
2: Menjetek rollerezni.
1: Hát ilyen időben feltétlenül.
0: És az SMS számunk pedig 0620, 5 darab 9-es és 03 a vége. Az is működik, lehet SMS-t is küldeni. Én még össze is írtam magamnak, hogy miről akarunk beszélni.
2: Illetve, mert ugye a skifi közhelyekről akarunk beszélni, és ezeket írtad össze?
0: Hát összeírtam mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom, mondjuk 8 olyan sablon sémát, és illetve ahhoz per prototípikus filmet, nagyon nem feltétlenül prototípikus, de ahhoz egy-két példa filmet, illetve könyvet, amely témákat gyakorlatilag folyamatosan reciklálnak a filmkészítők, hogyha...
1: És hogy hol tévednek?
0: Hogyha a science fictionről van szó. Hát, hogy... Hát,
1: mert akinek vannak tippjei, azok szintén küldtet SMS-t, illetőleg.
0: Na, én mondom, jó? Először elmondom, hogy
2: most mi van most tehát ezzel a címszóval, hogy skifi közhelyek, most arról akarunk beszélni inkább, hogy a skifiben milyen közhelyek vannak, vagy pedig lehet arról is beszélni, hogy a jó népben, akiknek fogalmunk sincs a skifiről, valójában milyen ezek, milyen képél a skifiről.
0: Hát nyilván ezek egymásra.
2: Az mondjuk inkább nem ez, tehát az nem is közhely, hanem inkább ilyen tévhit, mondjuk.
1: Amit megerősítenek a filmek.
0: Igen, de én nem tévhitekre gondoltam, hanem sémákra inkább, de elmondom, jó?
1: Jó, oké. Ez az egyik.
0: Mondjuk a virtuális és alternatív valóságok, mint téma, mint egy ilyen témacsoport.
2: Hát ez talán
1: a percepció.
2: Ez kevésbé közhely, szerintem.
0: Mert hát olyan értelemben közhely, hogy ez a téma, ez szerintem már 20 évvel ezelőtt is le volt rágva, csontig. Uh-huh. Ettől függetlenül még mindig jönnek újabb és újabb alkotások, amik semmit sem adnak.
1: Konkrét példát kérünk.
0: Dolgokhoz. Hát mit tudom, amiket felírtam, az a Matrix, ugye nyilván ez ami leginkább adja magát a virtuális valóság témával kapcsolatban. Aztán ennek a szerintem testvére az a Dark City, az Open Your Eyes mondjuk.
1: Nyisd ki a szemed, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez
0: az existence.
1: Az általam megélt valóság, és mondjuk az a valóság, amit mondjuk ugye belém ültetnek a gépek, illetőleg gépek generált a valóság.
0: Ja, ez a valóság miben létével foglalkozik.
1: Így van, jó reggelt kívánunk.
0: Hello.
3: És mindegyiknek az adja, Isaac Asimov a halhatatlanság
0: Isaac Asimov. Azt nem olvastam.
1: Halhatatlanság kell.
2: Nem olvastam, mit szeretnél ezzel kapcsolatban?
3: Az ennek az egésznek az atya, ennek a virtuális valóság.
2: A virtuális valóságnak a halhatatlanság kell. Mi közelnek?
3: Hát az, hogy ott van az, hogy milyen valóságot csinálnak, nem csinálnak.
2: Jó, az inkább az alternatív realitás, nem? Tehát a valóság megváltoztatása.
3: Igen.
2: Tehát a történelem más utakra terelése.
3: Igen, és a Matrixnak az alapja az a William Gibsonnak a Neuromance című könyve, ugye.
2: Hát a Matrixnak azért sok alapja van, tehát azon túl, hogy jó, a neurománc is így biztos, bár az inkább csak a coolness, nem? Tehát ilyen napszemüvegek, meg a hosszú bőrkabátok, meg ilyenek, nem?
3: Nem, abban pont ugye nem.
2: Bár egy kis hekkelés is van benne, ha úgy vesszük.
3: Na, hát igen.
2: Ja. Aha.
3: Na, úgyhogy halhatatlanság halála, úgyhogy nem 20 éve lerágott csont, hanem 50.
0: Jó.
1: Szerintem
2: a halhatatlanság halála ez nem is 50 éve. Volt az 70 is kb. Nem? Tehát ez Asimov az marha régi.
0: Asimov az az 50-es évekbe kezdett el.
1: Én szerintem ez az egész a...
2: Szerintem 40-es, de lehet, hogy keverem.
1: Ez sokkal régebbi. Lehet, amikor tehát egyfajta Descartes-i filozófia, hogy mi az, amit én fölfogok, és mi az, amit én fogok, az én szubjektív
0: valóságom. Nyilván a filozófiai alapjai a dolognak azok
1: a
0: bűködébe vésznek.
1: Jó, hát és hogy ezeknek hol van a hibája?
2: Hát mi az, hogy hol van a hibája? Hát az, hogy nem igaz, az vagy pedig, hogyha igaz is, akkor nem tudod ez bizonyítani.
0: Nem, én akit felírtam, mint írót, akinek rendszeresen feldolgozzák novelláit, amik általában ezzel foglalkoznak.
2: Most ez és általában nagyon elrontják a film mes megvalósításban.
0: De még így saján rosszak ezek a filmek.
2: Rosszak, ugye, csak ezzel, csak semmi közük ahhoz, amit ő eredetileg...
0: De nem mondom el most ezeket a filmcímeket, mert azokat máshova írtam föl. Na mindegy, de hogy a Philip K. Dick az köztudottan elég komolyan élt szintet, illetve pszichedelikus kábítószerekkel, és szerintem ez az alternatív valóságok, virtuális valóságok témája szorosan összekapcsolódik a pszichedelikus kábítószerek témájával. Nem ezt azért így...
2: Nem szükségszerűen, de...
1: Nem szükségszerűen.
2: De mondjuk hát, a Philip K. Dick kell azért...
1: 18. Száll. Én nem érzem azt a határvonalat, ami a mostani tudományos, fantasztikus filozófiában, illetőleg a régi filozófiában lenne. Egyszerűen csak egy kapott egy technikai hátteret. Tehát nem feltétlenül kötném én ezt pszichedelikus holmikhoz. Egyébként akit zavar
0: az... Nem, én nem a sci-fit, hanem magát a témát.
1: Hát igen, de ezt mondom, hogy a percepció...
0: Igen, csak hogy itt két különböző témáról volt szó. Tehát egyrészt volt, illetve két különböző műfajról. Illetve van maga a sci-fi, mint műfaj, illetve van egy ettől függetlenül létező téma, ami folyamatosan izgatja az emberiségnek a fantáziáját, illetve az érdeklődését felkelti, ez pedig a valóságnak, amiben léte, hogy mi a valóság. És akkor ez a két téma kapcsolódik össze bizonyos sci-fi művekben, és ez az a halmaz, amit elsőként említettem. Ehhez kapcsolódik a robotok, illetve a mesterséges intelligencia témája, ami a másik ilyen jól bejáratott, hát jól bejáratott séma.
1: Ez is egy szintű.
2: Nekem majd kezdjük ott, hogy ezért, nekem a kedvenc sci-fi közhelyem az maga az, hogy a sci-fi az micsoda. És tehát mondjuk, hogyha valakit megkérdezi, hogy mi a sci-fi, ez egy robotos, űrös, jövőben játszódós, mit tudom én, és hogyha mondjuk megnézel egy Galaktika című, hoztam galaktikákat, ugye elő is veszem őket, és meg lehet nézni a borítókat, mert szerintem egyébként, hogyha egy grafikus azt mondják, hogy rajzoljál valami sci-fiset, akkor jön neki legjobban ezek.
0: Ja.
1: Nagy ízeltlábúakból kreált, igen, hatalmas szörnyeteget.
2: Na jó, tehát ezért, tehát a sci-fi, hogyha egy grafikus szemével nézzük, akkor a következő. Tehát mindenképpen van rajta valamilyen sivatagos táj egyrészt, háttérben esetleg ilyen gombaszerű képződményekkel. Mindenképpen van benne valami nagyon furcsa idegen lény, amin lehetőleg lovagolnak ezért félmeztelen harcosok. Az előtérben mindenképpen muszáj lenni...
0: Inkább a fantazi.
2: Nem feltétlenül, mert hogyha azok a lények azok nem így ezért lovag, hanem mondjuk ezért óriási ízeltlábú rovarok, akkor az nem fantasy, hanem sci-fi, valamilyen. És mondjuk, hogyha a harcosnak a fején van valami, ezért valami elektronikusnak tűnő kütyű, akkor már ez
0: a komoly. Nem tudom, nekem a science fiction az hozzátartozik a science része is, nem csak a fiction.
2: Persze, most nem is erről beszélek, hogy mi tartozik hozzá, hanem nem, az, hogy mi az, ami
0: sci-fi közhely, egy közhelyes sci-fi borító, az inkább egy űrbéli táj. Szóval inkább elképzelek egy bolygót, amikor ilyen gyűrűrendszer van, mint a Szaturnusz hát körül, más, és akkor egy űrhajó éppen.
2: Igen, tehát mondjuk nézzük például ezt az űrös közhelyet. Tehát hogyha valaki, nem tudom, hogy hallgattátok-e múlt pénteken a haza és haladást.
0: Nem.
2: Mert ott már előjött erről a sci-fi nap kapcsán, így egyből elkezdtek a sci-firől beszélni, mert azért tehát valamiért úgy látszik, hogy egy fájt nekik, hogy ők nem lehetnek ezen a napon, amikor mi vagyunk. És egyébként egy hallhatóan ezért, tehát ott olyan emberek beszéltek, akik ezért szeretik a sci-fit, tehát hogy olvastak sci-fi könyveket, meg ezért megnéztek sci-fi filmeket, és így rögtön azzal kezdődik náluk, hogy ezért, hogy valahogy így megemlítik, ez így valahogy vagy ezért, vagy direktben, vagy burkoltan valahogy megjelenik, hogy a sci-fi és az irodalom szembeállítása, tehát hogy ez sci-fi, és akkor így ez már nem sci-fi, ez irodalom, tehát ez nem sci-fi, irodalom, érted? Tehát így azért,
1: hogy a sci-fi sci-finek ismerve, hogy ponyva, hogy...
2: Igen, tehát ez az alapvető közhely a sci-fivel kapcsolatban, hogy ez nem ezért, tehát ez nem lehet magas irodalom, vagy nem
1: képviselt nem magas értékeket?
2: Igen, és akkor ezzel, akkor hogyha már erről beszélünk, akkor egyből azt mondjuk, hogy jó, akkor jön okos emberek, akkor jönnek a kivételek, hogy igen, Vonnegut, igen, meg ezért, meg Arthur C. Clarke, meg lehet még ezért mondani, Asimovot nem mondja senki, ki szerintem, Lemet mondják, meg esetleg ezért Bradbury-t. És hogy, mint tudom, ennyivel el van intéző, és akkor ők magas irodalom, és akkor az összes többi az meg hát én szórakoztató akár.
0: Igen. Igen, mondjuk én olvastam egy Arthur C. Clarke-ot, és én se sorolnám annyira a különlegesen érdekes irodalmi alkotások közé.
2: Mi történt?
1: Semmi.
0: Ez a randevú arámával.
2: Igen. Tehát ezzel az arra akarsz célozni, hogy akkor az magas irodalom. Mert nem érdekes.
0: Jó, nekem az ilyen distinkciók, azok így abszolút nem szoktak érdekesek. Vagy nem tudom, szóval én ezeket nem érzem. Nem érzem úgy, mint a Rák Andrewt szokás érezni. Nekem... De abban tök igazad van, hogy ez az űrsztereotípja, ez a legelső, ami beúrik egy embernek, és ez a legjellemzőbb.
2: Hát talán. A múlt pénteki műsorban egy betelefonálónak, hogyha nem is az űr, de a jövő. Tehát így ez ugrott be azonnal. Tehát én megpróbáltam definiálni a skifit, érted? Tehát így azért valaki, tehát mindig van valaki, aki ezért feltétlen késztetést ér az arra, hogy azért definiálja a skifit, és akkor általában az, hogy hát ez így a jövőben játszódik, és
0: űrben.
2: És az űrben. Igen.
0: De hallgassunk egy zenét, mert a Balázs gutaütést.

0: Sziasztok, ez még mindig itt az Agora Consulting a Tilos Rádióban. Hogyha valaki ez alatt a fél perc alatt, amíg ezért beraktuk ezt a kedves Skifi közhelyzenét, elfelejtette volna.
1: Miért kell a Skifi zenétek mindig ilyen prüttyögös, terített szintetizátoros vackoknak lenni?
0: Igen, ez nagyon, hát nagyon tetszik nekem, hogy ez mindenképpen hogy valahogy így, tehát mi ez, hogy ez így, mire hasonlít ez?
2: Nem, ennek az a lényege.
0: Robotok ilyen hangot adnak ki?
2: Az a lényege, hogy futurisztikus, mindenképpen szintetizátorokkal kell csinálják, de erre nagyon jó ellenpélda.
0: A Csillagok háborúja zenéje, ami teljesen vonósok, szimfonikus az egész, és ta-ta-ta-ta.
2: Hát vagy a 2001 űrod visszaja, az is ilyen közhelyszámban menően érdekes megoldás, hogy ott mit tudom, ilyen Strauss keringők, meg ilyesmik szólnak az űrhajók dokkolása alatt.
0: Ja, ezért a 2001 űrod vissza, ez egy kedvenc példám arra, hogy mennyire ez, tehát mennyire nem maga a film, tehát kedvenc példám arra, hogy például mennyire ez, mennyire így beléig az emberek fejébe bizonyos fajta ez a kép arról, hogy milyen ez az űrhajós film, és hogy ez mennyire más, milyen. De mondjuk persze ez egy hülyeség, mert ez mondjuk a Csillagok háborúja volt az, amelyik igazából beleégett az emberek fejébe az, hogy milyen az, amikor tehát egy űrhajós film az milyen. És hát közben a Csillagok háborúja az jóval később készült, mert ez a 2001 űrod vissza az 69, ha jól emlékszem, és ez a Csillagok háborúja az meg talán 10 évvel később.
1: Én azt nem értem, hogy miért kell egy űrjárműnek nagyon-nagyon aerodinamikusnak lennie, tehát légenhez.
0: Nem kell. Esetleg, hogyha miért, hogy leszálljon mondjuk egy bolygóra.
2: De a 2001 űrod vissza az pont erre cáfol rá.
0: Igen, ott repülő óriás kerék az van, meg ez repülő téglalap is van, de minden van, csak éppen olyan dolgok.
1: De amikor kisebb méretű tárgyakról van szó, vagy kisebb méretű repülőeszközökről van szó.
2: De egyébként a Csillagok háborújában se ügyeltek annyira az áramvonalasságra. Ezek a H betű alakú űrhajók, stb.
1: Na de hát, hogyha hasítasz a térben és időben, akkor sokkal célszerűbb, hogyha neked egy nagy...
0: Dobozod van?
1: Nem, hanem egy X-árnyúd, aminek kicsi a régi ellenállása. Na most, hogyha jól...
2: Nem tudom, szerintem ebben semmi hülyeség nincsen. Ez nyilván olyan járművek áramvonalasak, amik nem csak az űrben, hanem a légkörben.
1: Alapvető közszer még egy, hogy miért kerek az UFO?
2: Hogy miért repülő csészáj alakú?
1: Igen, miért csészáj alakú a repülő csészáj? Amit rengeteg filmben, ugye nekem a klasszikus példája a Csendőr és a Földön kívüliek című Louis de Funès.
0: A klasszikus példa, az jut eszébe, hogy Csendőr és a Földön kívüliek.
2: Nem vagy egy nagy sci-fi rajongó.
1: De annál nagyobb vízi francia.
0: Igen, meg a Zsaru az űrből.
2: Jó, ezt nem tudom, de 2.15.37.73.
1: Miért kerek az UFO?
2: Viszont ami még ilyen visszatérő közhely, az űrfilmeknek a nyitó jelenete, amikor fölöttünk elmegy az űrhajó egy egyperces beállításban. Tehát ez áll a kamera az űrben, és akkor...
0: Ez mióta? Ez szerintem
2: az Alien.
0: Csillagok háborúja, de nem tudom, hogy az Alien első része, ezt a Spityu tudja, szerintem az korábban készült, mint a ezen. Tehát az Alien. Tehát a 8. utas a Halál című film.
3: 79-es.
0: Uh-huh. És az Csillagok háborúja?
3: 77-es.
0: Aha. Tehát akkor azt hiszem, hogy az Alienben is már így azzal kezdődik a film maga, hogy...
3: Ott nem felettünk megy el, hát alatt, balra.
0: Hát ja, egy kicsit arrébb, igen.
2: Te hányszor láttad azt a DVD-t?
3: Nagyon sokszor.
2: Azt írja egy SMS az, hogy ne használjuk ezt a szót, hogy izé, és nem akar ünneprontó lenni. Hát ne arra, úgy sikerült ünneprontónak.
0: Elrontottad a kedvünket, és egyébként annyiszor használom az izét, ahányszor akarom. Sziasztok!
4: A másik kedvencem, amikor lövöldöznek az űrben, és hangja van, meg robbanásnak is hangja van, az annyira jó.
0: Jaja, igen.
1: Igen, ez is...
4: Jogos lövöldözős lézerhang az űrben, az is nagyon jó.
2: De ennek volt egy nagyon szép ellenpéldája, szintén a 2001 űrod visszajött. Tehát ott szerintem ez mögött szándék
4: jó,
2: volt,
4: hogy... azt neved egy kalappal a többi szkíjön.
1: Igen, mert az nem egy...
2: De ez, látod, ez a szemlélet, amit mondtál, ez ugyanaz a filmekben, mint amit a Bálint említett az előbb a könyvekben, hogy vannak a ponyvascifik, meg vannak a...
4: Hát ugyanúgy, ahogy vannak ponyvakregények, meg vannak irodalmi.
2: Igen, csak szerintem ez nem egy ilyen éles distinkció, hanem egy elég széles spektrum, ahova el lehet helyezni.
4: Hello, én például a Csillagok háborúját már jó idején nem szeretem, tehát gyerekkoromban én is arról álmodoztam, hogy lézerkarton megiszták az udvarba, de azért a színővi az...
0: Csirkéket azzal fogod kergetni.
4: Nem, azzal mentem volna suliba, de így utólag gondolva...
0: Volt valami tanár, akit nagyon utáltál?
4: Nem a lézerkarton, az X-árnyúval, de utólag belegond gondolat, a három sarkot szerintem még be se izzott volna a Wolfsburgra odaérhet. De jó.
2: Köszi, hello.
1: Köszi. Te a filmos barátom, pont azon gondolkodtam, hogy, vagy azon gondolkodtunk, hogy, hogy Obi-Wan Kenobi, amikor számüzetésbe vonult, mennyire praktikus lehetett volna neki, hogyha kertésznek áll be, és mondjuk a sövényeket a Tatooine-on mondjuk ő a lézerkardjával vágja, mennyire célszerű szerszám ez erre.
0: Na jó, de hát mi van, hogyha, tehát nem tudom mondjuk a lézerkardal mi a helyzet, tehát hogyha ez, hogyha mondjuk egy ilyen növényhez ér, az nem gyullad fel tőle?
1: Hát a
2: gyorsan
1: csapodsz. Nem érdekel a lézer. Szóval miért terjed a hang az, ez jogos kérdés, és pontosan ugyanúgy miért robbannak föl a járművek? Tehát ott nincsen oxidatív légkör.
2: Azért, mert hogyha minden úgy történne az űrben, ahogy valójában történik, akkor egy annyira izgalmas filmet kapunk, mint az Apollo 13 körülbelül.
1: Na de abba voltak emberi érzelmek, ott az volt a lényeg.
2: Igen, de nem
1: ott könnyeztél a végén,
2: eltűnt
1: Tom Hanks.
2: Na de az űrutazáson kívül én még egy csomó mindent felírtam, tehát amit mondtam, volt ez a virtuális valóság, vagy legyen benne robot, legyen benne mesterséges intelligencia, legyenek benne idegenek, ez az idegenekkel való találkozás. Mi az első film, ami eszetekbe jut? Ne is mondjátok, fogadjunk, hogy a harmadik típusú találkozások, hogy az IT, igen. Egyébként szerintem igen. Ennek a legszebb megvalósítása az a Kontakt volt a Carl Sagannak.
0: Igen, de idegenek, egyébként, na igen, tehát mivel én mondjuk egy gyerekkoromtól sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy nagyjából van rálátásom arra, hogy milyen azért, tehát milyen közkép alakul ki az emberekben az idegenekkel szemben. Igen, tehát bennem is. Persze ez lehet, hogy attól is függ, hogy az ember milyen, tehát mit tudom én, melyik évben kezd el olvasni sci-fit, mert mondjuk a nem tudom én, 50-es években, vagy én korábban, vagy nem is tudom, 30-as években, azt hiszem, amikor így először felfutott a sci-fi hullám, akkor az idegen lények azok még azért, tehát ez egy egyértelműen az volt, hogy az ellenséges ezek.
2: Igen.
0: Ellenséges cuccok, és akkor ugye ellenség, hát nyilván ez egy, nyilván volt Amerikának, Amerikából indult ki is ez a sci-fi mozgalom. Nekik volt egy ezer ilyen jó sok ellenségük, mert tudom, és akkor azokat azoknak a helyébe oda képzelték az idegeneket, igen. Vagy akármi.
2: Mondjuk most mindjárt be fog valaki telefonálni, Verne Gyula, de mindegy.
0: Hát jó, hát Verne, jó, persze, tehát ezért, tehát végül is persze.
1: Megfoghatatlan ellenség képre kifejezetten.
0: Persze, lehet egyébként, lehet, hogy Vernétől indul ez a ma idegenek, vagy marslakok, mint olyanok támadják a földet, és akkor onnantól kezdve ez.
1: Hát ez így
0: ez egy jó kis közhely.
2: Igen, az így Wells a speciál pont Amerika tényleg, de az a legemblematikusabb.
0: Hülye voltam, te ellen, bocsánat.
2: Nem, én a Vernét, mert te azt mondtad, hogy az egész sci-fi Amerikából ered, ami nyilván ilyet nem lehet kijelenteni.
0: Nem, hát azt mondom, hogy ez, hogy a sci-fi mozgalom jellegű, tehát az, ahol ez, tehát tömegesen jelentkeztek ezek.
2: Ja. De az, amit mondasz viszont, az ellenség, a megfoghatatlan ellenség idegenek formájában manifesztálódása, erre nagyon jó vicces példa a Vissza a jövőben című filmben, amikor a srác visszamegy az időgéppel, és megérkezik az 50-es években a pajtába, és akkor rögtön sikerül beazonosítani valami képregényből, nem tudom milyen ellenséggel, és benne kiegyenesített kasszával.
0: Igen, tehát akkor hogyha úgy veszük, akkor valószínűleg igen, az 50-es években akkor ugye a Szovjetunió volt a nagy ellenség, és ő neki volt valószínűleg a metaforája sokáig az idegen lények, akik jönnek a föld, és akkor így feltétlenül ezért. Tehát az idegen lényeknek a kultúrája az egyébként abban nyilvánul meg, hogy az egész bolygón egy nyelven beszélnek, teljesen egyformán néznek ki, és elvárják mindenkit, hogy teljesen egyformán viselkedjenek.
1: Igen. Valamint még egy vörös csillag is feltöltött.
2: Igen, de az a furcsa, hogy még a 90-es években is sikerült olyan filmet készíteni, az Independence Day-t, ami abszolút nem lép túl ezeken az 50-es években kialakult sémákon.
0: Szerintem az Independence Day pont az a rendkívüli benne, vagy az a különleges benne, hogy az volt talán az első olyan nagy költségvetésű film, amelyik nagyon hosszú idő után visszatért ez az ellenséges idegen lények témához. Mert egyébként, de pont azt akartam elkezdeni mondani, hogy mondjuk én ugye a 70-es években kezdtem el sci-fit olvasni, és mi 70-es évek végén mondjuk, és akkor már ez eléggé divat volt az, hogy az, hogy egy szembehelyezkedéssel a korábbi ellenséges idegen lény közhelyjel, és a helyére viszont odalépett azért, tehát minden idegen lény valójában csak más, de valójában ugyanolyan szeretetre méltó, és azért is kedves, és jó, és
2: illetve, hogy sokkal intelligensebbek és fejlettebbek nálunk, de
0: igen,
2: azért
0: és erkölcsileg magasabb rendűek, és az egyetlen céljuk az, hogy az emberiségnek jót tegyenek.
1: Hát ez mondjuk Spielbergnek Alien.
2: Ez más, mert a...
1: Alien soká.
0: Na jó, de az Alien az nem egy intelligens lény, hanem az csak egy ilyen...
2: Meg az űrlények, űrlények egyébként igen. Az űrlények ellenségessége aztán végül a 70-es, 80-es, 90-es években inkább ebbe a horror és a sci-fi közti szférába kanalizálódott.
1: Nem feltétlenül,
2: ezek a szörnyes filmek vették át.
1: Nem feltétlenül kötném ezt érához, illetve korszakhoz. Ez egyetemen rendezőnek a látás mondja. Úgyhogy Spielberg úgy látja, hogy az emberiség megjavítható, és jobbra érdemes, és
2: nem, ez nem a Spielberg.
0: És a Spielberg úgy látja, hogy a gyerekek azok szélesebb közönség, és ezért jobban el lehet adni neki ez a nem. Műanyag, ez a E.T. bábút, akkor olyan ezért filmet rendez, amiben azért...
2: Nem, de ez nem az E.T.-ből származik, hanem ez a legklasszikusabb science fiction attitűd, ez tényleg a klasszikus tudományos, fantasztikus hozzáállás, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy a különböző civilizációk azok morálisan is úgymond fejlődnek. Tehát egyrészt van egy alapvető fejlődésbe vetett hit, ami természetesen megkérdőjelezhető, de a sci-fibe szerintem klasszikusan van egy ilyen, illetve van egy nem tudom miből fakadó morális fejlődésbe vetett feltétlen hit is.
0: Ilyen utopisztikus, optimista hozzáállás az, ami... De mondjuk általában az kifírók, akik mondjuk kevés, tehát akik nem arra koncentrálnak, hogy ez, hogy mennyire nagy mellő a főhősnő, meg mennyire erős a lézersugár, azok általában ilyen hiperhumanista figurák, tehát ezért, tehát például Asimovot lehet említeni.
2: Igen, vagy az Arthur C. Clarke.
0: Igen.
2: De ennek volt talán az ellenpontja, amikor megjelent a Cyberpunk. Egyébként a Cyberpunkról már lesz külön egy műsor délután 6-kor, a Magas Lesben beszélnek róla, ami viszont gondolom, hogy ezt ellenpontozva inkább a közeljövővel foglalkozik, inkább a jelenlegi társadalmi realitásokból indul ki, illetve a jelenlegi társadalmi visszásságokat próbálja kisarkítani, mindez felturbozza egy ilyen...
0: Igen, tulajdonképpen a Cyberpunk az egy ilyen, tehát hát hogyha nem is teljesen realistának, de azért így közel realistának nevezhető vonulat.
2: Tehát egy ilyen sarkosabb...
0: Valójában ezért, tehát az emberiség nem javul meg, ugyanolyan szemét marad, mint volt 1000 évvel ezelőtt, mint amilyen most is, és amilyen majd ilyen lesz a jövőben is, és ugyanúgy ez az önzés irányítja.
1: Volt nektek E.T. babátok? Én csak ezt akartam kérdezni.
2: Nem, soha, de egyébként az első film talán, amit életemben moziba láttam, az is cifi volt, bocs, az nem az E.T. volt, hanem az Alien volt, amire az anyám még
0: elvittett. Ez volt a életedben az első film, amit láttam.
2: Igen, de minden ötödik percben befogták a szememet, és akkor az E.T. maradt meg még ilyen nagyon korai mozi emléknek nekem, amikor az első öt percben nem mertem ránézni a vászonra, szerintem ez minden második E.T. nézőnek meg volt.
1: Ez szintén, de ugyanakkor a végén már együtt sírtál az Eliottal, hogy E.T. elutazik,
2: biztos.
1: És hát én az E.T. az a film, amin lehet sírni.
2: Amire a Cyberpunkra akartam még példának hozni a betelefonáló, nem tudom, kisember mondta a Gibsont, meg az ő Neuromancerét, meg az ő Bridge című novellájából csinálták ugye ezt a fantasztikus Johnny Mnemonicot, amiben a Keanu Reeves játszott, biztos ez volt a Neo előképe. Meg,
1: hát az még... egy borzasztó film volt.
2: Hát filmnek borzasztó, de a novella nem olyan rossz egyébként. Meg én azon kívül még az Időrút olvastam tőle, és az...
1: 13. emelet úgy hívták azt a filmet, ami még nagyon hasonlított erre.
2: Igen, ezt fel is írtam ide az alternatív realitásokhoz a 13. emelet, de szerintem rettenetesen rossz volt. Meg az Avalont írtam fel, az Avalonnak az az érdekessége, hogy a Ghost in the Shell rendezőjének, annak a japán rendezőnek egy nem rajzfilmje, és japán-lengyel koprodukció, és Varsóban forgatták. Illetve volt a Nirvana, ami pedig egy kicsit ilyen ezoterikus mázzal leöntött virtuális valóságos
1: film. Akkor nem baj,
2: film.
1: Hogy nem láttam.
2: Nem olyan rossz egyébként, vannak benne érdekes dolgok. Akkor van ez a jellemző közhely, ez a tudomány, a gonosz és a világuralom szolgálatában.
0: Várj, tehát ezért volt ez, hogy virtuális valóság, mondjuk szerintem feleslegesen, vagy, tehát így nem igazán jó érzékkel ezért, tehát voltad egy kategória alá virtuális és alternatív valóságokat. Tehát ez,
2: figyelj, ez nem egy borzasztó exakt ilyen masszív, masszív tudományos alapokon álló taxonómia akar lenni, hanem csak valami sorvezető, amivel inkább felturbozzuk a hallgatókat.
0: Ne, tehát szóval a virtuális orvossággal kapcsolatos, ezért, tehát tehát már maga, tehát azon túlmenően, hogy mondjuk a virtuális valóság az egy már közhelyszámban menő történet, hiszen ez főleg már nyilván az internet miatt itt ez mindenki ezen izgul. Az pontosan az, hogy a virtuális valóságból, amikor kitörünk, és meglátjuk ezzel a valóságot, akkor kiderül utána egy kis idővel, hogy az se a valóság.
2: Ja, ez volt a 13.
0: És ez gyakorlatilag mindenhol ez, tehát, és nagyon nagy szerencsé, egyébként ez óriási spekulációk voltak a Matrix befejezése előtt, tehát még a harmadik rész kijövetele előtt, hogy mi lesz, és mindenki lemerte volna fogadni, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezzel, hogy a valóság se a valóság.
4: A 13. emelettel egy időben volt az Existence című.
2: Azt akartam pont most mondani, ez a Cronenberg.
4: Igen, tehát a Cronenberg az azért kicsit más látásmódot vitt ebbe a világ a világban, ami egy másik világban van benne.
2: Szerintem azt lehet nyugodtan, illetve bátran mondani, hogy ez volt az a film, ami eddig a legjobban összefoglalta ezt az egész témát.
4: Bizony, ezt akartam éppen fényezni, hogy a 13. emeletet nem tudom, hogy miért hoztátok fel az elsőnek, amikor az Existence nagyságrendben.
0: Mert a számmal kezdődik, és tőled, amikor is sorrendben rakjuk a dolgokat.
1: Az E betűnél van. Utána lett volna még az Alien.
4: Aha. Hát nem... akkor valami más sort ordert rakjatok benne, ABC szerint.
2: Oké, köszi szépen.
4: Oké, sziasztok.
2: Hello.
1: Jó,
2: szerintem hagyjuk ezt. Kicsit tovább az időutazást akartam következőnek felhozni.
1: Egy kis muzsika
2: után. Jó, oké.

0: Azon rögsértünk a szünetből, hogy hogyan néz ki egy tipikus cifi rajongó, és akkor annyit vágott rá Bálint, hogy műegyetemista, és azon gondolkodtam, hogy te műszaki végzettségű vagy. Én programozó vagyok.
1: Én is. Tehát is én meg nagyon
2: nem
1: szeretem.
2: Skiffy rajongó.
1: Dehogy nem. Én meg az űrlényes filmeket szeretem, meg az X-aktákat, mert abban mindig vannak valami biológiai csodák.
0: Mert van egy biológus. Csak a spityuló ki a sorban. Na, az időutazásra akartam rámenni. Oda olyanokat írtam fel, hogy Donnie Darko, 12 majom. Egyébként a Donnie Darkot vetteni fogják ma a Kultiban. Hát mindenben mindjárt megkeresem, hogy hánykor. De hogy ma a Kultiban lesznek ilyen sci-fi.
2: Azt hiszem, 6-kor lesz a Donnie Darko, és 8-kor meg az Orion űrhajónak a film változata.
0: Igen. Szóval Donnie Darko, 12 majom, a gömböt írtam fel, ami szerintem egy rettenetesen rossz film volt, az időgép, ami a abból a híres regényből
1: készült.
2: Hát abban volt több ilyen.
1: Kettő volt. Az egyik az 1960-as feldolgozás. Pál György rendezte egy magyar filmrendezőművel, aki tudja, szerezze meg DVD-n, kölcsönözze ki, mert egy nagyon-nagyon vidám filmről van szó, ami egyébként Oscar-díjat is nyert a különleges effektjei miatt.
2: Gondolom a legvidámabb rész az volt, amikor tehát az idők végezetére eljut, és azért szembesül a világ pusztulásával.
1: Nem, visszatér.
2: Még előtte visszatért,
1: és utána, mégiscsak visszamegy a jövőbe, mert ott meg fogja találni a boldogságot.
0: De ebben az új verzióban szerintem van egy nagyszerű jelenet, amikor először elkezd utazni, és így kinőnek a toronyházak a semmiből.
1: Egyébként a 2002-es feldolgozása is nagyon jó. Egyébként abban meg az a különlegesség, hogy azt meg az E.G. Wells-nek az ükunukája rendezte.
0: Olyan.
1: Tehát az azért nagyszerű, mert egyrészt nagyon hozzányújtak a forgatókönyvhöz is, de amennyire furcsán hangzik...
2: Amennyire hallottam, egyáltalán nem nagyszerű az a film.
1: Én nagyon...
0: Szerintem nem. Jó, hát mindegy. Visszajövő.
2: Kinőnek a házak a földből, ez a Futurama című rajzfilm sorozat megvan?
0: Nem.
2: Azt azok készítették, akik a Simpsons-t, és nagyon jó az eleje, az első részben az van, hogy a srác beleesik egy ilyen fagyasztó kamrába, amelyik hibernálja. És akkor 1000 évre hibernálódik, és mellette egy elkezdenek kinőni a házak. És akkor egyszer csak jönnek ilyen ufók, szétlövik minden. Ha megint elkezdenek kinőni másmilyen házak, akkor megint jönnek az ufók, akkor ezzel akkor kinőnek ilyen várak, tehát ilyen ezért középkori várak nőnek ki, akkor jönnek az ufók, szétlövik, és utána ezután felnőnek a futurisztikus házak, és akkor ott vagyunk 3000-ben.
0: A tipikus gomba alakú,
2: Jetson-szerű. Abszolút, és a gomba alakú házak között természetesen ilyen utak húzódnak, amiknek semmi funkciók nincsen, hiszen minden autó tud repülni.
1: Magyar közhely szkifi még egyébként kiváló módon a Mikrobi. Azt ne felejtsük ki ugye Mikrobit.
0: Ja, igen.
1: Illetőleg Nézgaladár űrutazásait.
0: De ha már az idétlenségeknél tartunk meg, az előbb akartam ezt mondani, hogy a szkifi az mindig kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy mint metaforát használják valamilyen burkolt politikai mondani való csomagolására, és van ez a lengyel film a Sex Misszió, ami ugye arról szól, hogy két férfit hibernálnak, illetve akkor még nincs jelentősége, hogy férfiak, hanem amikor felébrednek, akkor derül ki, hogy kitört egy háború a férfiak és a nők között, és valami...
1: És a partenogenetikus nők
2: nem a férfiak és nők között, egyszerűen volt egy háború, amiben a férfiak elpusztultak valamilyen
0: az bombának
2: a mellékhatása
0: között. Igen, és akkor a nők világa, és aztán ugye annak az a vége, hogy ja, és a föld alatt élnek, és akkor ennek a két férfinek sikerül kiszökni a föld felé, és kiderül, hogy egyáltalán nincsen nukleáris tél a földnek a felszínen, hanem minden tök rendben van, és valami iszonyat nagy villában él
2: egy posi, aki vezér, nőnek
0: és akkor igen, és kiderül, hogy a vezér az igazából férfi, csak női ruhában van. Most és aki? Akkor erre mondták, azt, ugye ez egy lengyel film volt, még az előző rendszerbe készült, és akkor erre mondták, hogy ez a rendszernek a burkolt kritikája igazából, tehát hogy a mi vezetőink is valójában
2: pedig úgy néznek ki, mint öreg nők.
0: Nem, hanem valójában gonosz imperialista kapitalisták. Na mindegy, lehet, hogy hülyeség ez az egész magyarázat.
2: Hát én mondjuk nem láttam bele ezt, de mondjuk én gyerek voltam, és inkább arra koncentráltam, hogy milyen mellek ugráltak a filmben.
1: Miért kell egy időgébe kerék?
2: Kerék?
1: Kerék. Hát minden időgépnél van egy nagy kerék. Tehát mind az AG Wells, tehát a 60-as, mind a 2002-es feldolgozásban, mind, az, mind a visszajövőben ugye autóról van szó, mindig egy járműről van szó. Miért kell...
2: Ez azért nagyon, nagyon erőltetett párhuzam, hogy autó és akkor ott is van egy kerék.
0: Nem, egy csomó időutazás sztori meg arról szól, hogy, hogy fekete lyukba zuhannak, mert hogy ugye van egy ilyen teória, vagy nem tudom, hipotézis, hogy esetleg, esetleg az időutazás nem mond ellent a fizika törvényeinek, és esetleg esetleg valamilyen speciális fekete lyuk, valamilyen ilyen speciális matematikai konstruktumnak köszönhetően meg is valósulhat.
2: Az időutazásról nekünk volt egy műsorunk, ja, a Agora Consulting, ez, szerintem az még fenn is van a szájton.
0: Igen, nem? Az agora.underground.hu-ról lehet letölteni. De inkább szerintem az időutazás filmekben az az érdekes, hogy hogyan oldják föl az időparadoxon, mert ugye az időutazásnak az a legnagyobb problémája, hogy visszautazok a múltba, megölöm az anyámat, és akkor mi van, akkor nem utazok vissza az útba, a múltba, de...
1: Akkor mi történik velem, igen. Igen. Egyébként pont erről szól az 1009, tehát mind a klasszikus időgépfeldolgozások pont arról szólnak, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, tehát jó, mondjuk az eredeti novellában ugye arról szól, hogy ő azért nem kíván a múltba utazni, mert ott mindig csúnya, gonosz dolgok történtek, és ő egy olyan kort keres a jövőben, a távoli jövőben, amikor az emberiség már boldogan él. Jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok! Nem tudom, meddig zaklathatlak még itt.
2: Csak nyugodtan.
3: Végső visszaszállás.
1: Tényleg! Igen. A vihar követ minket, kapitány.
3: Igen.
0: És annak volt a folytatása a Philadelphia-i kísérlet?
3: Azt nem tudom. Nem? De a végső visszaszámolást láttam.
1: De a végső visszaszámolásban sem tudták megváltoztatni a múltat.
3: Nem akarták.
1: De egyedül csak egy kutyát raktak le, aki egyébként, igen, nem érte túl, mert ő rövid életű volt, viszont a végére melyik színész öregedett meg rettenetes módon? Mert ugye aki eszen, aztán belőle szenátor lett.
0: Hú, most nagyon akadott.
1: Gyere ki a WC-ből, tehát.

0: hasonlít tudni, de akkor ez a Butterfly effekt, nem egy olyan régi film, azt hiszem tavaly.
1: Igen, ami mindmáig nem sikerült megnéznem, mert egyetlen példányban van meg a Odeon videótékában, és mindig kiveszi nem. valaki.
0: Nem annyira nagy ívű alkotás egyébként, abszolút Donnie Darko utánérzés, bár kicsit más a témája, a főszereplő vissza tud menni a saját múltjába, és ennek
1: és ezt
0: felhasználva
1: elrontja.
0: Tudja igen, megváltoztatni, és mindig elrontja. De ha valaki meg akarja nézni, akkor viszont mindenképpen a rendezői változatot nézze meg. Teljesen más a vége, tehát konkrétan a befejezését változtatta meg a rendező. Azt nem mondom el.
1: Örültség, ideutazás, idétlen időkig.
0: Ja, igen.
1: Megvan?
0: Igen, mondjuk
1: annyira, nem alternatív valóság, az konkrétan az időutazás, de csak olyan szinten, hogy a csávó minden nap ugyanazon a reggelen kell fel, tehát ugyanazt a napot éli végig. Igen. És tehát azt a filmet, amellett, hogy ugye Bill Murray a főszereplő, és mint ilyen teljes mértékben kötelező, mint az összes Bill Murray film, másrészt viszont tehát az a film az tökéletesen végigveszi az összes lehetséges aspektusát annak, hogy milyen az, amikor az ember megváltoztathatja a már megtörtént dolgokat.
0: Hogyan
1: kezd el először hülyeskedni, hogyan rémül meg először, aztán hogyan kezd el visszaélni vele, aztán hogyan esik depresszióba, és végül hogyan használja jó dolgokra ezt a lehetőséget.
2: Hello. Sziasztok! Én szerintem még ide lehetne besorolni a Lén meg a Lolát is, ahol szintén háromszor éli át a csaj azt az esetet.
1: Na azt viszont inkább alternatív valóságnak nevezném. Tehát ott a csaj az nem tudta arról, hogy ő egyszer már végigélte ezeket a...
2: Szerintem vannak a utalások, hogy emlékszik bizonyos dolgokra, hogy a bankőr is már ismerősnek kell lenni, vagy tud valamit arról, hogy... Tehát valahogy olyan, mintha mégis lennének közte átfedések.
1: Ja, vagy mintha néha így nézne úgy, hogy ez, hogy mintha ezt már látta volna egyszer.
0: Ja. Hát látom. Köszi.
2: Hello.
3: Németek egyébként amúgy is nagyon erősek a sci-fi vonalban.
0: Mondjuk nekem ebből az alternatív valóság témából inkább a Sliders ugrott be, ez a sorozat, az nem német, de az...
3: Nem, nekem viszont a Science Fiction című német film jutott, de szerintem mi egy
1: egyszer vetítettek a Titanicon, egyébként nagyon kis helyes film, de senki nem látta, szerintem.
3: Igen, úgyhogy ezzel ugorhatunk is.
0: Én a 12 majom felett nem akarok átsiklani, szerintem, ahogy a virtuális valóságoknál azt mondtuk, hogy az existence, az essencia, akkor én a... Nem tudom, az időutazásra a 12 majmot mondanám. Bár lehet, hogy hülyeség.
1: Nem olyan rossz az, tehát nem olyan rossz példa ez, mert a 12 majom az tényleg...
0: Csak az nem annyira prototipikus, és nem annyira letisztult, mert az átfedésben van a posztapokaliptikus sémával. Ugye van ez a másik, hogy az apokalipszis utáni helyzet kicsit abba is beletartozik, de ott van talán a legérdekesebben megcsavarva ez az egész. Uh-huh. Vagy a Terminátorban, nem tudom, ott is jól összekeverték a szálakat. Azért a Terminátort ne felejtsük el. Illetőleg csak azt én a robotosokhoz írtam, mert az inkább arról szól.
1: Robotosokhoz írtam. Nehéz kategorizálni. Igen, azért az kifiket, hiszen van, amelyikben időutazás is van, meg robotok, és mint olyan, mint a búcsúban.
0: Igen.
3: És mi van a világvége kategória? Ugye?
0: A világvége kategóriába írtam nyilván a Mad Max-et, ami alap.
3: A világvége kategóriának ugye az a lényege, hogy
1: valamilyen háború elpusztítja a Földet.
0: Ez a Kevin Costner, mint rendező kedvenc témája, és ugye...
1: Sose sikerült neki ilyet, kivéve Robin Hoodban. Ja, várjál, az nem arról szól.
0: De beszélgetések visszatérő és kedvel témája, hogy melyik kínosabb a postás, vagy a
3: vízi világ.
0: Vagy pedig a vízi világ.
1: Ez két különböző.
0: Annyira vége a műsorunknak, hogy én még gyorsan megemlítem az én kedvenc kategóriámat, amire azt írtam, hogy zárójelben negatív, de egyébként utópiák, illetve víziók, és akkor ide írtam fel a Brazilt, meg a Gattakát, meg a...
3: Pedig ezek között kiválóan lettek volna különböző biológusos szkifik, amik ugye szintén egy külön kategóriát kell képviselni, illetve... ami a biológiai katasztrófa utáni...
0: Igen, de a biológiai katasztrófa az van a mutánsos szörnyesben is, meg van a...

0: A gonosz tudósosban, meg a világuralom.
1: Kezdesz olyan, mint ez a tyúkos ember. Na mindegy. Flash Gordon kérdezik. Kérdezik, hogy a Flash Gordon tényleg, aminek ugye a Queen készítette kiváló zenéjét. Nekem onnan van, meg fogalmam nincsen, hogy melyik az a Flash Gordon, csak azt tudom, hogy a Queen csinálja ez a Flash, tará!
0: Meg ami még visszatérő motívum ezekben a science fictionökben, az szerintem, és most lehet, hogy ez ilyen fellengzősen hangzik, de ez a kafkai szorongás a rendszertől, mint olyantól, és szerintem ennek egy eszenciális manifestuma a kocka című film. De tényleg, tehát, hogy a barátnőm szokta nagyon fikázni ezt a filmet, hogy
1: a kockát ezt lehet rendesen.
0: Hogy iszonyatosan sematikus, és hogy papírmasé figurák vannak benne. De szerintem az tipikusan az a film, ami...
2: A második része az már
0: jó,
2: hát unalmas, de...
0: De hogy ez az a film, ami egy modellhelyzet. Tehát éppen ezért nyilván csak váz van benne, és éppen ezért kétdimenziósak a karakterek, de az biztos, hogy a végtelen emberi ostobaságnak a mementója.
1: Amen. Sziasztok, ez volt az Agora Consulting, most egy erődített kiadásban, a Skifinatom a Tiros Rádióban. Maradjatok velünk, a reklám után következik a Nemzeti
0: Fájnt. Nem, várj, először még a Galaxis Uti Kalauszból készítettek. Nem. Rádiósok, igen, de nem az a számít, ami ide van írva a papírra, hanem van egy hangjátékunk a Galaxis Uti Kalauszból, az fog most adásba kerülni 8-kor, és akkor utána következik a Nemzeti Felkelés.
1: Igen, és egyébként maradjatok tovább is velünk, mert a Szakástól Vajban jönnek Orion és Alfa Holdbázis rajongók, utána Titus következik egy Sci-Fi Mixben, majd Hortobágyi László, Tóth Szabi és Kanada Káosz Lemről fog
2: és az igazi
1: beszélni.
2: Fantasztikumról, hogy egy ilyen ellenszenves snob.
0: De nem Hortobágyi László lesz a vendég, hanem valaki más, ez tegnap.
1: Jó, mindegy, szóval a lényeg az, hogy Lemről is fognak még beszélgetni, de ez még csak a délelőtt, a délután pedig.
2: És a többit majd bemondják később szerintem.
1: Később, úgyhogy sziasztok!

0: Hát beállt Ecéja János egy urasággó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéhoz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, az mennek. Mennek a fiákérok. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jól van. Hajt a János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhova, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azokat?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az attal?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jól van. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődörszta már ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Azt kiment a dereka a hérű, azt most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csili bunkóját, hogy belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott dereki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsó sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja a kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, az mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csili bunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Ecé, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király. Annak volt 3 lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásár. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngetyűnek. Azt mondja a király, jó van, hát neked édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hallgat. Azt mondja a lány, nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazagyűjt. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ott. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiálj csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behiák azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, az mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kimennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipucolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokáig itt is. Leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít, veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mi csináltatok avval lóval, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mi csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröztbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás, reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkában. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony.
3: tudod, az úgy történt, hogy ez az ember fő van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem?
2: Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta.
3: És megtette velem.
2: Megtette?
3: Meg. Ha nem.
2: Azt mondja.
3: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
2: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
3: Igen ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
2: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott, az asszony meg sietett. Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
3: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
2: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány, ahogy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
3: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
2: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott. Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány. Elemeli a lepedőt az asszony.
3: Hé, itt vagy?
2: Itt vagyok.
3: Hát gyere ki, már elment.
2: Kibújik az ember.
3: Ha,
2: azt mondja.
3: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
2: Há, nem fété az ágya? Kérdezi az asszony.
3: Dehogy nem. Nem fété, hogy rád szakad az ágy elő?
2: Dehogy nem.
3: Hát az, mit csináltál?
2: Azt mondja az ember.
3: Volt itt ész asszony. Hát mit csináltam? Mondjad már.
2: Négy kézláb álltam, azt mondja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy pritse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édes anyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Elnyetán a pincsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édes anyám.
0: Dehon nem, már no.
1: Hát azt kicsinálja.
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bátyi szépen behívta nagylány,
1: pricsre főfektette,
0: azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mén bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy... Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincseim van. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsek. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongan sem. Na majd egy suhanc odáll. De kisjár, mit csinál? Mit csinálok? mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem. Ennyi.
4: Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma. Bírsz táncolni.
3: Valóban. Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe. Elkezdte varni a szavó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta. Azt mondja neki a szavó legény. No, kislány, most már nem kő fognod. Biztos fő van varva.
5: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
3: Azt mondja. Meg.
5: Varjá. Azt mondja. Még egy sort rajta. Hogy biztos legyek én ebbe. Mert kétsző azért csak kirojt lomcik.
3: Hát, mit volt? Mit tenni? A fickó nem bírt neki állni. Azt mondja, ide figyelj, kisjár. Nem készültem most erre. Csupa véletlenül gyűjtem a táncra. Nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazam én, az anyja éppen szuddikál.
5: Édesanyám, nincs több baj. Nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
3: Hogy gondolod eztet? Üld fel az anyja.
5: Hát tudja, az anyja. Találkoztam én egy szabó legénnyel, és az fővarta.
3: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
5: Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
3: Pedig a hódvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lány. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja. Majd én lányom meg fogom csinálni. Oda se néz, ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne. Majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát azt meg is csinálták. Addig Mia csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn alatt. Elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka. Lefekszel, elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány mikomán belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer emélyt. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam köz.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudné?
1: Azt mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
6: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a királylánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
6: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
6: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Legeszálljuk.
6: Osz nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyű, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a királylány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, azt milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csináltál a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonnak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. Na, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát, én játszhatnék el.
2: Hát, mi ne?
0: Csak meg ne tudja a felesége.
2: Oda se neki, Báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijárt. Ő a legjobb játékosuk.
0: Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kellene róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőrt. Azt mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt, olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja.
2: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
0: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene.
2: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Én, hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
0: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja. Ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
2: Jaj, hékám, azt mondja, 55-ször is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együttem ott.
3: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kel ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Ha-ha! Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd. Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Ha-ha! Mit csináltam volna? Bepalántáltam.
4: azt. Volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej! Azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új! Azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta mögött. Az ám, csak nem a tiéd. Ha méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd. Mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondtad neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kell vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűn ki, azé lesz a gabona. Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszerű, azt már az asszony nem győzte tovább. Mi forgolódik kent? Adjad, asszonyja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszony. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak. Látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki. Balra nem bír ki. Összeélek. Na komám, milyen lovon gyűjtél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. De nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakálla meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszerelt. Megy hazafelé, betérszállást kérni egy özvegyasszonynál. Ahova tanálta magát szembe. Hát ott aludhatna el nála. Hát jó. Azt mondja. Le. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne. Özvegyasszony, megegyeztek le. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember, de akkor ma nem szól semmi. Ecé, ma a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a bának, megtapogassa. Ha, az a nő. Neked nincsen? Nincs. Lelőtt. Báncsanő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikó? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Ecé, hozta koma. Úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonya, bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez benni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, majd lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor megyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem azt fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit keresel? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyult az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedöztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megitta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakhó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, hozzá semmi, a kecske is megdöglött.
5: akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a háromszó elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony, elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásrajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony is, főszólozt. Na gyere le, Héma! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak! Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fej, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elfogja egyik komány. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretettem. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad, tudod mit? Eredj le a Tiszára! Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok, mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva, válasz ki egy jó vastaglábút, azoknak jó nagyak, micsodájuk. Válasz ki egyet, azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lányt. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácécaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd hó. Gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János. Sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben. De mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy mossak, főzzek rád. Ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát tudod, azt mondja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
7: Marad belőle?
5: Marad.
7: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
5: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál? Csak megkérdezi a János. Most nem volt kicsi. Minden rendben volt. Tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi, No testvérem, honnan jöttél? Mondja, a föld golyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a pezsgő, szól a zene. Na ez mána. Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
8: Korsolya mindzsójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös

csontok az őr. Vagy ne eressze rá soha senkit az ég szeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya nincsoljáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Castort, s álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesején. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybeszaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Na, több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na, majd a vendéglőbe mulatott négy ács, de ma jó voltak, szípókáltak, daloltak, táncoltak, stb. Verték az aztán két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ásnak megvan a négy agy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik agyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, na ez az egy agy, milyen kötöbben négy, meg az alcsaké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom, mert a szél. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be a négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalom, mert itt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek már a faj az együtt, hogy megfordult, akkor ütte a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szúnyi egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fajta maskóda, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorítva falna, gyer ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

Naisemme ärsyt siinä Boriska. Valmikon reigen a Boriska elérte ma 18-19 évet. Persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, akik most vannak, ugye még analfabéta iskola is nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anya,

Maga mondja el, megyek. Reggel felöltözködött a Boriska, ünnepel soha, elmegy a templomba. Bemegy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendő úr, eljuttam Jónyi. Jó van, Boriskám, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy érti, hogy hozzá magaddal, Boriskám, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta el anyom. Anyám, elkéstem egy kicsit. De ma a penzenciát az a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozzom meg. Mi volt az leanyom? Ava magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az újra. 1, 2, 3, 4, 5. Megint az 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa. Ez ma 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunkban. Írni nem tudod, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyónyi, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye, ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt, húzza, telik a gyertya ott maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a papa, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elgyűjtem gyónyi. Hátra fordulni, tisztelendő úr, hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertya, mire szörnyűgöz? Ej, az. Erre Boriska nagybátra, semmi, eljegy tisztelendő, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjani, vagy iszókadni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd. Annyira ment, hogy a megyecske csak főzött még a megyeszön tanszbízből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magad, hát mi hol vegyen egy krájcari búzát? Kitő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral, elnye Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hol mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök, hát is hiszik neked a véka búzát isztek. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, véka búzát, megőrölték, el is hiszik Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Nagyon szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van tisztelni úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja elő, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé. Azért el volt szomorodva, szörte vitat, hogy tudom én ezt elintézni, még nem foglalkozok, még olyan. Tanulkozik a kaplan úrral. Mariskám, hol jár? Hát kaplan úr, megmondom őszintén, úgy ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsalkot bele, a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték magam, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájtar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krájtar. A Mariska ugyan elmegy a kapra úrra megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzáig. Jó van kapra úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariskám, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én felmegyek a felső végére búzának. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! Kaplan... Kaplony, mert azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este mellé lesz a... Megy a tisztelendő úr, kidélyült a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő a felső végén vár valami, kaplan úr meg az alsó végén. Sok arjon eszébe a tisztelendőnök, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet, bevet. Kaplan úr az alsó végén, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
neve Püt. Rösszeírnak. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr, mit keresik? Jó, egyen meg a fenekor gyerünk.

halszák e hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sose jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétfogta az ökröpöt, s felültek a szekelre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából ad, de mizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, verég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedekessze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonynak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösődik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszony, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s avval hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én imád kihoztalak a főd alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaiba belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát, hova menj szaval a szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokat. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjö a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszárs, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné, hát meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják ki harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elég egy megi már két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat, és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányuk-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszma mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedve milyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

0: kátak a Szőstengerbe, akkor semmi dolguk nem volt, csak osztódni, ahogy csak bírnak. Enni és osztódni. Amikor elkezdtek több sejt szövetséget kötött, és több sejtű szervezeteket kezdtek kialakítani, akkor meg kellett tanulniuk kommunikálni egymással, és megosztani a feladatokat. És ezért jelentek meg a sejtek felszínén ilyen kis antennák, receptorok, aminken keresztül hormonok jeleit tudják fogni, és akkor egymásnak üzentek, hogy most te ott a hátsó végen most osztódjál, és kapaszkodj meg itt a sziklába, én a másik végen meg azért osztódjál, mert most be kell kebelezni egy másik sejtkupacot, és akkor elkezdtek így dolgozni egymással is kommunikálni. De alapvetően az ösztönösen talán be van építve a DNS természetébe, hogy ő a vérében van, hogy megpróbál elindítani egy új evolúciós vonalat, és leszakadni a többiekről, és egy új élőlényt kialakítani. De ugyanez az adott szervezetnek nem jó. Megbontja a szövetséget. És mindig az az evolúciós kérdés, hogy a kompetíció az előnyösebb, vagy a kooperáció. És megpróbálja a szervezet leszabályozni, hogy a kooperáció minél tovább fennmaradjon, és mi, mint ember, minél tovább éljünk.
1: Csak azon gondolkozom, hogy én egy picit a környezeti oldalról, meg a környezeti terhelési oldalról jövök, hogy hallgattam sok olyan statisztikust, aki azt mondja, hogy a túlnépesedés az amiatt van, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, egyre jobb az orvostudomány, egyre tovább élünk. És most amiről mesélsz, az fogalmazódott meg bennem, hogy valahogy kikerültük ezt az evolúciós féket, azzal, hogy egyre jobbak az orvosaink, jobb az orvostudomány, kiiktattuk azt, hogy az evolúció saját magát korlátozza. Nem tudom, érthetően kérdezem-e, hogy picit furán hangzik ez.
2: Erre utaltam én is azzal, hogy
1: kiütöttük gyakorlatilag a korlátozó féket, egyre tovább élünk, egyre többen vagyunk, túlnépesedést okozva ezzel, ez jó irány-e? Vagy hát hagyni kéne a szervezetet, hogy saját magát
2: szabályozni? Erről szól az Idiokrácia című dokumentumfilm. Igen.
0: Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondanák, hogy nem örülök neki, hogy tovább élhetek. Uh-huh. Tehát én önző módon azt gondolom, hogy...
1: Biztos
0: hogy...
1: sokan vagyunk ezzel, így igen.
0: Igen. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor, akkor biztos erre szavaznék, és én azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy legalább azt a 120 évet megadjuk mindenkinek, ami elvileg ugye a...
2: De a nyugdíj
1: hátra van. Ez még ezt vagyunk.
0: Mert elvileg ugye ezt is tudjuk már, hogy a biológiai óránk 120 évre van beállítva, tehát hogy annyit tudunk úgy egyébként élni, hogyha nem semmilyen betegséget nem kapunk. Hogy azon túl akarunk-e élni, vagy akar-e az orvostudomány abban segíteni, hogy azon túl is éljünk, szerintem ott kezdődik ez a filozófiai beszélgetés, meg etikai beszélgetés. Én addig azt gondolom, hogy az lenne az igazságos, hogyha mindenki megkapná ugyanazt a 120 évet. Tehát ez mindenkinek jár.
1: Volt részed ilyen beszélgetésben? Más tudósokkal? Ilyen etikai beszélgetésben? Ugye... Aki mondjuk szögesen a másik oldalt képviselte, ezt a környezeti oldalt. Túlnépesedünk, nem kell ezt ennyire komolyan venni, most biztos sokan nem fognak kedvelni.
2: Hát, tudok mondani egyébként még egy opciót, hogy azok éljenek nyugodtan hosszú ideig, akiknek az életének van értelme. Viszont akkor belefutunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent az, hogy van értelme, és ki fogja meghatározni.
3: Igen. Hát ez összefügg ugye a mentális eredetű testképünkkel, ami elvileg befolyásolja azt, hogy mennyire rákosodik el különböző dolgunk. Ez az, ami az 50-50%, ugye, hogy mennyire befolyásolod a saját világod, a testképedet, és ezáltal a benne zajló
2: hát
3: folyamatot.
2: Meg az életmód. Tehát, hogy mennyire pihened ki magadat, mennyi folyamatot fogyasztasz,
3: mit eszel. És ide jön vissza az a dolog, amiről beszéltetek, hogy bár az orvostudomány ott tart, hogy képes mesterséges szervekkel pótolni elképesztő testi folyamatokat, viszont pont az életmódra tulajdonképpen nem helyez további hangsúlyt, sőt a hétköznapi valóságban azon túl, hogy persze most már elérhető a világon bármely típusú életmódváltás. Az orvosok effektív, akik ezt a szercserét végzik, azért inkább egy terápiának hívják, vagy egy szanatóriumi ellátásnak, mint az, hogy egy rendes életmódváltásba belevigyék az illetőt.
2: Szerintem Csabi, a te fejedben a Battlestar Galactica című nagyszerű sorozat lebeg, ahol az orvos szájában mindig lógott a cigaretta, de éppen körünkben van egy orvos, megkérdezem, hogy te egészséges életet élsz?
0: Yeah.

0: Igen, mert mindig félek, hogy megkérdezik.
1: Az tök jó, nekem az mindegy, hogy mi az kiindulók.
2: Igen, mondjuk ez egy jó motiváció, tehát gondolkoztam évek óta, hogy most a 17-es fogadalmam mi lesz, de majd én is elfelébek, nehogy csak nagy megkérdezzék, és jót kell válaszolni.
0: Igen, tehát én minden reggel 5:30-kor kelek, mert elmegyek egy fél órát futni. Mert nagyon komoly statisztikák bizonyítják, hogy valamiért ez a fél óra mozgás, ez nagyon sok daganat típusnak a kockázatát felére csökkenti.
2: Mielőtt még valaki azt mondaná magában otthon és könnyíteni, hogy heti, havi, nem, ez napi.
0: Ez napi.
2: Napi fél óra.
0: Napi fél óra. De nem kell feltétlenül futni, lehet, hogy ez egy gyaloglás is elég, tehát hogyha leszállunk a villamosról egy megállóval korábban, az is nagyon sokat számíthat.
1: Így van, energiafelhasználás szempontjából fél óra gyaloglás és fél óra futás, az gyakorlatilag ugyanannyi.
3: A rák szempontjából.
0: Tehát valamiért, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de ez alatt a fél óra alatt ugye leesik a vércukorszintünk, meg az inzulin szintünk. Az inzulin gyanúsítják egyébként, mint egy fontos olyan növekedési faktor, ami daganatok kialakulását provokálhatja. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a mechanizmus, de ez egy például nagyon egyszerű módszer arra, hogy felére csökkentsük. Tehát, ahogy mondtam az elején, a fele az viszont olyan szerzett génhiba, amit a környezeti ártalmak okoznak, és tudunk befolyásolni. Tehát például ezzel a fél órával, ugye leszoktam a dohányzásról, én 2000. augusztus 1-én, úgyhogy ez már elég régen volt, úgyhogy azóta...
1: Az már meg lesz.
0: Az már, tehát, de...
2: Nem tudok szabadulni ettől, hogy azért szokott le, mert fél, hogy megkérdezik.
0: Igen, biztos, igen, nagyon szoki azt mondani, hogy dohányzom, de hát ez is egy motiváció. A másik, hogy most 45 éves vagyok, és elmentem vastagbéltükrözésre, tehát az is megvolt a nyáron, mert az is nagyon ciki lenne, hogyha vastagbéldaganatom lenne úgy, hogy nem mentem el szűrésre. Ugye elvileg, amit a nemzetközi ajánlás az, hogy legkésőbb 50 éves korunkban kell elmenni, de gyakorlatilag 45 éves kortól kezd el emelkedni a kockázat, és úgy gondoltam, hogy én nem bírom idegekkel.
1: De ide nem kell naponta menni.
0: De azt viszont nem kell naponta, jó hír az az.
2: Futás előtt évet.
0: Igen, jó szűrés. Futás után. Nem, a jó hír az az, hogy tipikus esetben elég 10 évente. Mert a csodálatos az, hogy a vastagbélrák esetében, hogy mindig egy polippal kezdődik, egy jó indulatú elváltozással.
3: Ez csodálatos.
0: Hát ez azért jó, mert befelelő.
3: Mindig egy polippal kezdődik a vastagbélrák.
0: Mert ez könnyű látni, könnyű észrevenni, és a tükrözés során ezt a polipot le is csippenti ugye az orvos. Tehát ugye úgy ébredünk, hogy nem azt mondják, hogy hát most nincs daganata, hanem azt tudják mondani, hogy nem is lesz 10 évig. Mert azt tudjuk, hogy 10 év, mire újra kinő egy polip és elváltozik. Tehát, hogyha 10 évente a vastagbelünkben, tehát, hogyha 10 évente elmegyünk, akkor elméletileg és gyakorlatilag is ezt lehúzzuk a listáról. Tehát a nyuszika listájáról ezt a halálnemet le tudjuk húzni.
2: Akkor ezt most itt megkérdezem, mert fölírtam magamnak a szűrést, kötelező szűrést. Ugye például sokan ismerik a tüdőszűrést, hogy az kötelező, az benne van, és oda el lehet menni, hogy a rákszűrés, az miért nem ilyen? Költsége miatt, vagy máshogy alakult ki a tudatban, vagy...
1: Miért nem ilyen Magyarországon, mert ismerek országokat, ahol kötelező.
2: Aha.
3: Illetve van-e kombinált rákszűrés?
2: Erre a kérdést, igen.
0: Tehát a vastagbél rákszűrésről rengeteg szó esik mostanában. Most az elmúlt években nem tudta a szakmai közvélemény igazából eldönteni, hogy mit ajánljon a 10 évente tükrözést, vagy az egy-két évente végzendő székletvérvizsgálatot. De valójában mind a kettő jó, és mind a kettő jobb, mint a semmi, tehát ez teljesen... És most én úgy tudom, hogy nagyon komoly egészségpolitikai szándék, hogy ez elinduljon. Ilyen kísérleti formában több megyében én úgy tudom, hogy ez elindult. Tehát szerintem ez elérhető lesz a betegek számára, vagy a nem betegek számára, szerencsére, aki még nem beteg, hogy ezt a társadalombiztosítás biztosítsa. Én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt nem akarja megvárni, az menjen el, most már rengeteg magánszolgáltató végez ilyet, most már elérhető ez altatásban, ugye egy olyan altatószerrel, ami egyébként biztonságos, és azért nem mellékhatása, hogy pozit,